0: Most pedig szeretném megkérni dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár urat, hogy tartsa meg beszédét.
1: Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt rektor úr, főigazgató úr, kedves kollégák! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt a Zeneakadémia falai között köszönhetem Önöket ezen a valóban különleges alkalmon. Ma nem csupán egy sikeres tudományos és kulturális projektet ünneplünk, ennél sokkal többről van szó. Arról, hogy közös erővel sikerült közelebb hoznunk a jelenhez Magyarország egyik legnagyobb alkotójának szellemi örökségét. Liszt Ferenc neve a világ szinte minden pontján ismert. Zseniális zeneszerző, előadó művész, újító gondolkodó és kivételes ember. Olyan alkotó, aki egyszerre volt európai és magyar. Mert életének jelentős részét külföldön töltötte, identitásában, szívében mindig is magyarnak vallotta magát. Liszt nem csupán zeneműveket hagyott ránk. Gondolatokat, kapcsolatokat, emberi történeteket is örökül hagyott. Levelei révén bepillantást nyerhetünk egy rendkívül élet mindennapjaiba, művészi küzdelmeibe, barátságaiba, valamint abba a szellemi hálózatba, amely 19. századi Európa kulturális életét is formálta. Ezért is kiemelkedően fontos az a munka, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársai közösen végeztek el. A most lezárult projekt példaértékű összefogás eredménye. Megmutatja, hogy amikor a közgyűjtemények, a tudományos műhelyek, a kulturális intézmények együtt dolgoznak, akkor olyan értékeket tudnak létrehozni, amelyek hosszú évtizedekre szolgálják a magyar és egyetemes kultúrát. Különösen fontosnak tartom, hogy ezek a dokumentumok mostantól digitális formában hozzáférhetővé válnak. A kultúra megérzése ma már nem kizárólag őrzést jelent. A hozzáférhető vététel is az, amely azt segíti, hogy a kutatók, a diákok, a zenészek, de valamennyi érdeklődő bárhonnan elérhesse közös örökségünk kincseit. A digitalizáció nem helyettesíti az eredeti dokumentumokat. Éppen ellenkezőleg segít megőrizni őket a jövő számára, miközben új életet is ad nekik. A kulturális örökség olyan, mint a kollektív emlékezetünk. Ha elveszítjük az emlékeinket, elveszítjük önmagunk egy részét is. Ezért különösen fontos számunkra, hogy a magyar kultúra nagy alakjainak hagyatékát ne csupán megérizzük, hanem újra és újra megszólaltassuk a jelen számára. Ebben a munkában a közgyűjtemények pótolhatatlan szerepet töltenek be. Ők azok, akik generációkon átívelően őrzik nemzeti emlékezetünk darabjait. Ők azok, akik gondoskodnak arról, hogy múltunk értékei ne porosodó relikviák legyenek, hanem élő tudásként gazdagítsák a jelenünket. Liszt Ferenc életműve különösen alkalmas arra, hogy emlékeztessen bennünket erre a felelősségre is. Ő nem csak a magyar zenetörténet egyik legnagyobb alakja, hanem a magyar kultúra egyik legfontosabb nemzetközi nagykövete is volt. Művészetével hidakat épített országok, nyelvek és kultúrák között. Életútja azt üzeni számunkra, hogy a kultúra egyszerre őrzi identitásunkat, és nyit kaput a világ felé. A mai esemény ennek a hídépítő munkának egy szép példája. Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek ebben a munkában. Az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársait, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szakembereit, kutatókat, a digitalizást végző kollégákat és minden közreműködőt. Munkájuk eredményeként ma egy olyan kulturális örökség vált széles körben hozzáférhetővé, amely nem csak a jelen, hanem a jövő generáció számára is felbecsülhetetlen értéket képvisel. Engedjék meg, hogy zárásként Liszt Ferenc egy gondolatát idézzem. Nem lehet más igényem, csak hogy a művészet és a magyar hon jó akaratú, buzgó szolgája legyek. Azt kívánom, hogy ez a szellemiség vezesse mindazokat, akik kulturális örökségünk megőrzésén, kutatásán és továbbadásán dolgoznak. Őrizzék emlékeinket, dokumentumainkat, történeteinket és kulturális örökségünket, mert ezek adják azt a szellemi alapot, amelyre a jövőt építhetjük. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
2: Dr. Sári Zsolt államtitkár beszédét követően, valamint a többi megszólaló elválasztására Liszt konzolációnyaiból játszik napjaink egyik legkiválóbb ifjú zongoraművésze, Ránki Fülöp 2025 tavaszán a Hungaroton gondozásában megjelent Liszt albumán.

0: Szeretném felkérni dr. Farkas Gábort, a Zeneakadémia rektorát, hogy köszöntse az egybegyűlteket.
1: Köszönöm. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, kedves kollégák! Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ma egy olyan munkaeredményét ünnepelhetjük együtt, amely két nagymúltú intézmény közös elhatározásából született. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia összefogásával feldolgoztuk és online közzétettük az OSK-ban őrzött lisztanyagot, leveleket és naplókat, azokat a kéziratos forrásokat, amelyekben nem a zeneszerző vagy az ünnepelt művész, hanem a gondolkodó, a levelező, a hétköznapi ember szólal meg. Egy levél vagy egy naplóbejegyzés különös dolog. Liszt keze nyomát, töprengéseit, kételyét és terveit őrzi. Amikor a kutató munkája nyomán hozzáférhetővé válik, az életmű új rétegei tárulnak fel. Ez a közös projekt pontosan ezt teszi, az ismeretlenből, a magámból közkincset formál. És hogy miért különösen fontos ez nekünk? Mert ezt az intézményt maga Liszt Ferenc alapította. Amikor az ő leveleit és naplóit gondozzuk, nem egy távoli klasszikus hagyatékát rendezzük, a saját alapítónk és névadónk szellemi örökségéről beszélünk. Ez nem pusztán szakmai feladat, hanem felelősség kérdése is. A Zeneakadémia ugyanis nem csak az oktatás vagy a koncertpódium intézménye. A kutatás éppen olyan szilárd lába a működésünknek, mint az előbbiek. És ez a kutatás nem áll meg a határainknál. A magyar zenetudomány nemzetközi mércével is jelentőset alkotott és alkot. Ezt ismeri el a QS előadó művészet világrangsora is, amelyben intézményünk évek óta a világ legjobbjai között szerepel. Egy ilyen pozíció nem csupán elismerés, kötelez is. Arra kötelez, hogy a ránk bízott magyar forrásanyagot és örökséget a legmagasabb tudományos színvonalon, a nemzetközi kutatás vérkeringésébe kapcsoljuk és tárjuk föl. Ezt a gondolatot maga Liszt fogalmazta meg szinte jelmondatként. A régi arisztokrácia jelszava noblesse oblige, a név kötelez volt. Liszt ezt a tehetségre és a szellemre fordította át, génie oblige, a tehetség kötelez. Ma, amikor kéziratos örökségét visszaadjuk a tudománynak és a közönségnek, éppen ezt a kötelezettséget teljesítjük. Az örökség, amelyet ránk hagytak, arra kötelez, hogy gondozzuk, kutassuk és továbbadjuk. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik ezt a munkát lehetővé tették, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia kutatóinak és munkatársainak. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!

0: most szeretném felkérni Rózsa Dávidot, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját, hogy hozza meg gondolatait.
1: Tisztelt államtitkár úr, rektor úr, osztályvezető asszony, igazgató úr, kedves megjelentek! Amikor a Zeneakadémia soraiban ülök, akkor gyakran eszembe jut, hogy mekkora felelősség és egyben micsoda privilégium az, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban számos itt megszólaló zseninek a kézzelfogható hagyatékát, gondolatai első rezdülését őrizhetjük. A mai nap különösen alkalmas arra, hogy erről a felelősségről beszéljünk. Egy olyan zeneszerző óriás előtt tisztelgünk, aki nem csak a magyar zenetörténetnek, de az egyetemes európai kultúrának is az egyik legfényesebb csillaga. Liszt Ferenc a hazai zenei irodalom és zenei identitásunk egyik legkiemelkedőbb korszakalkotó alakja. Olyan művész, aki zongoraművészként és zeneszerzőként is forradalmasította a zenei gondolkodást, miközben végig büszkén vallotta magát magyarnak. Munkássága a hazai zenei irodalom szilárd alapköve, neve elválaszthatatlan a hazai zenei intézményrendszer megalapításától. Liszt Ferenc 140 évvel ezelőtt hagyta itt a földi világot, de zsenialitása nem kopott meg az évszázadok folyamán. Ahhoz, hogy ma is pontosan értsük az ő emberi és művészi nagyságát, ismernünk kell mindennapjait, személyes kapcsolatrendszerét, vívódásait és zenei gondolkodásának gyökereit. Éppen ezért tölt el mérhetetlen büszkeséggel, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem stratégiai együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett. Meggyőződésem, hogy a 21. században egyetlen kulturális intézmény sem működhet elszigetelten. Az önálló kutató munka és eredmények, az önálló kulturális brand megtartása mellett fontosak és előremutatók a közös kezdeményezések. Ebben a projektben az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának, valamint kézirattárának szakemberei a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont kutatóival válvetve végeztek elmélyült, precíz feldolgozó munkát. Ez a projekt messze túlmutat a szigorúan vett zenetudományi kutatásokon. A dokumentumokat kivittük a kutatószobák falai közül, hogy betérhessenek az iskolákba, az egyetemi katedrákra, az otthonokba. Mostantól nem kell Budapestre utaznia egy külföldi zenetörténésznek, vagy egy vidéki magyar pedagógusnak ahhoz, hogy eredeti Liszt forrásokat mutasson a diákjainak. Hiszen ezek a dokumentumok bárhonnan, bármikor elérhetők Magyarország legnagyobb digitális kézirat gyűjteményében, a kópiában. Köszönöm kollégáim fáradhatatlan munkáját és a Zeneakadémia partnerségét. A feldolgozó munka két vezetője, Laskai Anna, színháztörténeti és zeneműtárunk osztályvezetője, és Cselényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója. Nagyon köszönöm nekik és kollégáiknak, az OSK részéről Kéri Nagy Petrának és Hanvai Hajnalkának, hogy a feldolgozó munkát elvégezték az elmúlt hónapokban. A kézirattár részéről Bakos József és Janzsó Miklós segítette munkájukat. A fotózást Pohánka Xenia és kollégái végezték. Az állományvédelmi munkálatokat Horváth Diana és kollégái. A fejlesztési feladatokat Gyetvai Gerge és Uri Kovács József, és nagyon köszönöm a projekt koordinálásában részt vett vezető kollégáim munkáját,

0: Szeretném felkérni dr. Laskai Annát, az USK Színház Történeti és Zeneműtárának osztályvezetőjét, hogy ismertesse az USK részéről a projektet.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt megjelentek! Fél évvel ezelőtt, 2025. decemberében itt az akkor fennállásának 150. évfordulóját ünneplő Zeneakadémia tanástermében került sor a két intézmény első szakmai együttműködésének nyitányára. Akkor a Nemzeti Könyvtár zenei gyűjteményében őrzött valamennyi Liszt fénykép és 53 Liszt autográf partitúra publikációját jelentettük be. Ma az azóta eltelt fél év eredményeiről számolunk be. A két intézmény kutatói és könyvtárosai összesen 808 levelet és 3 naplót dolgoztak fel a kézirattár és a Színház Történeti és Zeneműtár gyűjteményéből. Ezek között 650 Liszt autográf levél és mintegy 30 más, elsősorban Liszt köréhez kapcsolódó személytől származó dokumentum vált hozzáférhetővé, köztük a zenei és politikai mindennapok képviselőinek, August Antalnak, Ábrányi Kornélnak, Reményi Edének, Trefort Ágostonnak és Andrássy Gyulának küldeményei. A most közzétett korpusz, vagyis a Nemzeti Könyvtár valamennyi írásos Liszt emlékét tekintve összesen 230 különböző személynek címezték a szóban forgó leveleket. Az országos Széchenyi Könyvtárban található Liszt dokumentumok alapvetően két beszerzés következményeként kerültek a Nemzeti Könyvtárba. 1899. május 8-án a magyar kormány a Bonnie Cohen antikváriumtól megvásárolta a Posonyi Sándor magyar származású bécsi gyűjtő magyar vonatkozású kézirat gyűjteményét, amelyben jelentős számú Liszt levél és Liszt autográf szerepelt. A Nemzeti Könyvtár részére átadott tételek közül a levelek a

kézirattárban, a Potta kéziratok és a Liszt leveleit tartalmazó leveles könyv pedig a zenei gyűjteményben kapott helyet. Fél évszázaddal később, 1954-ben Eduard Liszt, vagyis Liszt Ferenc unokaöcsének közvetítésével életjáradék fejében a magyar állam tulajdonába került a bécsi Liszt hagyaték, amelynek dokumentumait a Nemzeti Könyvtár zenei gyűjteményében és a Zeneakadémián helyeztek el. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a két intézmény között 1978-ban egy állománycsere történt. A főiskolai könyvtár Goldmar Károly hagyatékát a Nemzeti Könyvtárnak adományozta, és az L.I. Római Egyes jelzetű dokumentumcsoportra cserélte el a Liszt Múzeum javára. A Nemzeti Könyvtár írásos Liszt dokumentumai, vagyis a most hozzáférhetővé vált anyag a kópia tartalomszolgáltatási felületein két dokumentumtípus szerinti gyűjteményt gazdagít, a leveleket és a naplókat. A levelek alatt részgyűjtemények segítik az eligazodást, ahol a dokumentum jellege és a címzettek szerint tanulmányozhatóak a Liszt és a Liszt köréhez kapcsolódó személyek nevei. Itt található az a most közzétett anyagrész talán legkülönlegesebb tétele, a leveles könyv is, amelyet Liszt 1877 és 1878 között vezetett, és amelyben több mint 300 levél fogalmazványát olvashatjuk. Amellett, hogy a kötetet teljes egészében lapozgathatjuk, a levelek egyesével is kattinthatóak a felületen. Hozzáteszem, a rendkívül nehezen olvasható dokumentum feldolgozása, a levelek elolvasása, a szerzők beazonosítása már önmagában is óriási feladatnak bizonyult, még a Liszt kézírását jól ismerők számára is, de erről hamarosan többet megtudhatunk Cselényi Máté igazgató beszámolójából. A naplók aloldal alatt három a kutatás számára még ismeretlen notesz tanulmányozható. Két Liszt autográf bejegyzéseit tartalmazó kalendárium, valamint Zafiri Helena határidő naplója. Ez utóbbi tehát egy Liszthez kapcsolódó, de nem Liszt kezétől származó kuriózum dokumentum, amely tavaly évvégén került elő raktárrendezés során. A határidő napló, amelyet a Liszt tanítvány Zafiri Helena 1878-ban vezetett, főként Liszttel kapcsolatos emlékeit tartalmazza. Ebből derül ki például, hogy Zafiri 1878. január 9-én játszott először Liszt előtt, majd február 4-én a következőket olvashatjuk, idézem, a mester elmesélte, mikor Párizsban felsült a Beethoven szonátával, és másodszor hogyan sikerült neki, idézet vége. Zafiri Helena az 1870-es évek végén az egyik legnagyobb zongorista tehetségnek számított, férje Gárdonyi Nagy Géza pedig a Nemzeti Múzeum régiségtárának az igazgatója volt. Helena 16 éves volt, amikor egy vizsgahangversenyen Zicsi Géza gróf később híressé vált egykezes darabját játszotta. Az előadáson jelen volt Liszt Ferenc is, ettől kezdve lett a mester tanítványa 1878 és 1880 között, ám kapcsolatuk később is szoros maradt. Érdekesség, hogy Zafiri naplójáról 1933-ban a Budapesti Hírlap riportot készített, és rövid részleteket is megosztott az olvasóközösséggel. Ezt a különleges kordokumentumot, amely ráadásul jelentős adalékukkal szolgálhat a Liszt tanítványok visszaemlékezéseihez is, most csaknem 100 évnyi lappangás után immár néhány kattintással behatóan tanulmányozhatjuk. Bízom benne, hogy a mostani együttműködés eredményei nem csupán a hazai, de a nemzetközi Liszt kutatás számára is elsődleges forrásként szolgálhatnak, és az eddig kialakult Liszt képünket is formálhatják majd. Köszönöm a figyelmet!

0: Végezetül Cserényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója emelkedett szólásra, és ismertette, hogy a több mint 800 levél és napló részletek miként válnak nyilvánossá és hozzáférhetővé, nem csak a szigorúan vett szakma, hanem a laikus zenekedelők széles rétegei számára az Országos Széchenyi Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. Jelentősen gazdagítva ezzel a már eddig is felbecsülhetetlen dokumentumgyűjteményt Liszt életművéről, fűzi hozzá most már az egykor maga is zongoraszakon végzett zenei szerkesztő.
1: A következő néhány percben az egyik legjelentősebb, már említett dokumentumról, az 1877-78 közötti német és francia nyelvű leveles kötetről szeretnék beszélni. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi az a leveles könyv. Képzeljünk el egy világot, amiben még nincs e-mail. Egy olyan világot, ahol a leveleket nem lehet egyetlen kattintással elmenteni, az elküldötteket nem lehet visszakeresni, kereső funkcióra pedig ne is álmodjunk. Lisztről tudjuk, hogy hetente átlagosan 1870-es években 50 különböző hosszúságú levelet kapott. Mivel ennyit lehetetlen fejben tartani, leveles könyvet vezetett. Ebbe másolta be egy-egy időszak megírt leveleit, illetve ide jegyezte fel a tervezeteket is, ezért használja a szakirodalom az ilyen kötetekre a német Brief Concept Book kifejezést. Ebből születnek aztán az olyan kaotikus oldalak, mint amilyenek most például a kivetítőn látunk. Az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött kötet az 1877. január 1 és 78. májusa közötti időszak leveleit tartalmazza, természetesen nem mindet. Már önmagában persze az is érdekes, ha egy elküldött általunk ismert levélnek éppen nem található meg a másolata ebben a leveles könyvben. A kutatás számára azonban három jelenség különösen érdekes. Egyrészt vannak levelek, amelyeket kizárólag a kötetnek köszönhetően ismerünk, mert az elküldött, végleges változat máig lappang. Másrészt vannak levelek, amelyek jól látszik, mennyit alakított rajtuk Liszt, szavakat, mondatokat cserélt vagy törölt. Végül vannak olyanok is, amelyeket a kiadások csak csonkán közöltek, például a túlságosan személyes mondatokat elhagyták. Ez a probléma különösen a 20. század elejé Liszt levélkiadásokat jellemzi, ugyanakkor a leveles kötet segítségével az eredeti leveleket megismerhetjük. A levelezés egy másik, izgalmas feladatot is rejt a kutatónak, amelyet egy-két példán mutatnék be, a rövidítéseket. Mint hogy Liszt a kötetet saját használatra vezette, tele van rövidítéssel. Megfejtésük időnként valóságos nyomozás. Akárcsak Poirotnak nekünk is az apró részletekből kellett összerakni a képet, segítségül hívva a szürke állományt. És a szerencsénk volt, nem Hastings kapitány módjára indultunk rossz irányba, hanem egyszer csak bevillant a megoldás. Sokszor egyetlen megszólítás vagy néhány monogram árulkodik a címzet kilétéről. Vajon kirejtőzik O vagy W mögött? Olga von Mayendorf Liszt Weimari bizalmasa, ezért volt a W. Vagy a C és R betű Liszt élettársát, a Rómában élő Caroline Sain Wittgenstein hercegnőre utal. Vagy az MH Marie Hohenlohe-t jelöli, Caroline hercegnő lányát, akinek férje Ferenc József jobbkeze Konstantin Hohenlohe volt. Vagy az MCHF Mascher fii Liszt lányának, Kozimának, Richard Wagnernek feleségének írt levelekben tűnik föl. A legkülönlegesebb rövidítés mégis a 4B betű, a BBB. Bizonyos esetekben Liszt azt írta, hogy bon beszon. Ez Liszt aláírásaként áll, jóformán mindig az élettársának írt levelek végén. Ez egy többnyelvű, kettejük számára ismert közös titok volt. A megfejtése az bon bozsé, béni bon beszon, tehát ami azt jelenti, hogy a jó Isten megáldja a jobb latort. Liszt ezt használta aláírásként. Végezetül, milyen leveleket is rejt a több mint 350 oldalas kötet? A teljesség igénye nélkül csak néhány pillanatképet engedjenek meg. Ebben a kötetben található az a Wagnernek írt levél, amelyben Liszt a frissen kézhez kapott Parsifalról lelkendezik. Ez eddig ismeretlen volt. Itt található a Treffort miniszternek küldött válasza, amelyben elvállalja a zsűrizést az 1878-as párizsi világkiállításon, ahol egyébként a ma New Yorkban álló szabadságszobor egy részletét maga Liszt is láthatta. Ebben a kötetben található a Karolin hercegnővel folytatott levelezés is, amely kiadatlan darabokat is tartalmaz, és amelynek egyik fontos témája Liszt Chopin könyvének második kiadása. Vagy találunk levelet Charles Gounod-nak írt levelet, amelyben Liszt egy új művéhez gratulál, vagy Camille Saint-Saënshoz címzett levelet, amelyben a fiatal Hubay Jenőt ajánlja a figyelmébe. Ezeknek a leveleknek köszönhetően jutott el Hubay Párizsba, hogy utóbb a Magyar Hegedűiskola megteremtőjévé váljon, majd hazatérve a Zeneakadémia rektorának nevezzék ki. S talán nem mellékes itt megemlíteni, hogy éppen ő alapította meg 1925-ben a Zeneakadémia fennállásának 50. évfordulóján a Liszt Múzeumot, és az intézmény is ekkor vette fel az alapító elnök nevét. Már ez a néhány levél is éreztetheti, milyen gazdag anyaggal van dolgok. Mindezeket ezer szállal szövi át a magyar és az európai kultúrtörténet, a kor legismertebb zeneszerzői, zenészei, politikusai és nemesei sorakoznak a címzettek között. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Az Országos Széchenyi Könyvtár, valamint a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontja közös projektjének bemutatóját természetesen Liszt virtuóz zongoraműve, a Velencei Snápoly ciklus harmadik darabja, a Tarantella zárta Rozsonics Ildikó előadásában.

A Kvaterka Liszt Ferenc tarantellájával véget ért. Magyar Kornél zenés tudósítását hallották a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár közös projektjében a szerző digitálisan közreadott levelezéséről és naplóiról. Felszólalt Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Cselényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, és Laskai Anna, az Országos Széchenyi Könyvtár színháztörténeti és zenemű tárának osztályvezetője. A bemutatón elhangzott Liszt műveket Rozsonics Ildikó zongora szakos hallgató játszotta. Továbbá Liszt konszolációnjai Ránki Fülöp közelmúltban megjelent lemez felvételéről szóltak.

0: A Szent Efrém férfikar Liszt Ferenc kórus műveiből énekelt Bubnó Tamás vezetésével.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Johann Sebastian Bach néhány rövid misét is írt, aminek csak Kyrie és Glória tétele van, mivel az evangélikus liturgiában csak ez a kettő szerepel. Mostani műsorunkban hallgassuk meg a nagy barokk zeneszerző F-dur miséjét. Közreműködik Tóth Zsuzsi szoprán, Elsbeth Gerritsen alt, Matthew Brook basszus, énekel a Netherlands Bach Society. Vezényel Hans Christoph Rademann.

0: Chopin Fantasy Impromptu-jét Cifra György játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezettel. Vers összeállításunkban Arany János balladáit hallják Sinkovics Imre előadásában.
3: Szent László. Monda Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely. A tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Kél Budáról Lacfi Endre, veszi útját Nagyváradnak, Kölestermő kunság földén, jó csatlósi áthaladnak. Várad kövecses utcáin, lovuk acélkörme csattog, messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett. Visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet, koporsója kőfedelét nyomja szinte 300. Ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Félre billent koronáját, halántékin igazítja, éjféltájban lehetett már, a vasajtót feltaszítja. És megindul ki a térre, és irányát vészi jobbra, hol magasan felsötétlik, ércből öntött lovak szobra. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, s érclovagját földre dönti. Harci vágytól féke habzik, kapál, nyihog, lángot fúval. László a nyeregbe zörrem, s jelt ad éles sarkantyúval. Messze a magas talapról, a kőlábról messze szöktet, hegyen, völgyön viszi a ló a már rég elköltözöttet. Egy ugrás a Kálvária, és 9 a királyhágó. Hallja körme csattogását, a vadszékely és a csángó, ám a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. Csodálatos, de csodákat szül az Isten akaratja. 3 teljes álló napig vívott a pogánnyal Lacfi. Nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi, míg a tatár több, mint polyva, vagy mint a puszták fövénye, sivalkodik, nyilát szórja, besötétül a napfénye. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László, mint oroszlán ví a székely, megszorítva, nem megtörve, most a bércen láthatatlan csattog a nagy ércló körme. Ide-ide, jó vitézek, gyűjti népét Lacfi Endre. Hát egyszer csak vadfutással bomlik a pogányság rende. Nagy tolongásnak miatta szinte már a föld is rendül. Sok megállván, mint egy bálvány, leragad a félelemtől. Sokat elüt gyors futtában a repülő kurta csákány, sok ki nem mozdul helyéből, maga rab lesz, lova zsákmány. Fogjul esett a vezér is, Atlamos, de gyalázatja nehézsebben vére elfoly, életét meg nem válthatja. Fel, Budára, Lacfi Endre számos hadifoglyot indít. Annyi préda, annyi zászló ritka helyen esik, mint itt. Rabkötélen a tatárság, félelemtől még mind reszked, és vezeklik, és ohajtja fölvenni a szent keresztet. Hogy elértek Nagyváraddá, vala éppen László napja. Keresztvízre áll a vadfaj, Lacfi lévén keresztapja. Összegyűl a tenger néző, hinni a csodába, melyet egy elaggott, sírba hajlott, őszt tatárnak nyelve hirdet. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, adj győzött le minket harcon. A hívása ő jelent meg, vállal magas mindeneknél. Sem az előtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő, felséges, korona volt a fejében, sáraranyból, kővel ékes, jobb kezében, mint a villám forgolódott csatabárgya. Nincs halandó, földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek, feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemélynek. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép. Az Szent László, és a szűz a boldogságos. S az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őre, hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste.

Zács Klára. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány, barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, haj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százér. Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj le, bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba, szép virágok, deli szűzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud. Nem tud imádkozni. Olvasóját hon feledé. Ki megyen elhozni? Eredj, fiam Klára, hamar édes jányom. Megtalálod a térdeplőn, ha nem, a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára, teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé, deli szüzek közzé. Inkább menne temetőbe, a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hé, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz, te borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem. Jaj, hova kell lennem, hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem. Harangoznak délre, udvari ebédre. Akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre, rettenetes bosszúálló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért gyermek, Lajos Endre, hajj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most királyi nőm fájdalom díjába? Mutató ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát, a más kettőért veje lánya végét, piros vélem hullásaért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak. Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat. Szondi két apródja. Felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Rá visszasüt a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjút érdel, kezükben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, Ali győzelem ünnepet ület. Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szavú rózsák két mennyei bokra. Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, odaillőt egy húrinyakra. Ott zölden az ormó, fenn zöldel a hant zászlós kopiával, a gyaurbasa sírján. Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant és pengeti-pengeti sírván. S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, kevély üzenettel a bősz Ali küldte. Add meg kegyelemre, jó Szondi magad, meg nem marad itt anya szülte. Szép úrfiak,
immáre puszta halom e kopja tövén, nincs miért zengeni többet. Jertek velem, ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézízű sörbet. Mondjad neki, Márton, én ezt felelem. Kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalma, jó illatú fűszer és drága kenőcs, Ali győzelem ünnepe van ma. Hadd zúgjon az ágyú, pogány Ali mond, és pattog a bomba, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, töri Drégel sziklai várát. Szép úr fiak, a nap nyugovóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szél zendül az erdőn, ott leskel a hold, idekin hideg éj sziszeg aztán. A vár piacára ezüstöt aranyt, sok nagybecsű marhát mágjába kihordat, harcos paripái nyihognak alant, szügyeikben tört keze forgat. Aztán, no hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopiával hős Ali temette. Itt nyugszik a halmon, rövid az eset. Zengétek Alit ma helyette. Két dalnoka is volt, két árva fiú. Öltözteti cifrán, bársonyba, puhába, nem hagyta cselédit, ezért öli bú, vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lányarcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok, a széltül is ó, fiaim, hozzá köt a hála. Hogy vitt ezerekkel, hogy vitt egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a had rendre ledül, kelevézer ragyogval a balján. Rusztem, maga volt ő, s hogy harcol a még bár áldjugójótul megtört ina térde, én láttam-e harcot? Azonban elég, Ali majd haragudni fog érte. Mint hulla a hulla, veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vérmosta fokán, diadallal várta be végét. Vége mikor lesz? Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyahúrnak? Ebb a hite kölykei vesszeje vár, és börtöne kész Ali úrnak. Apadjon el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejezte. Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn, így kora veszte.

Ötödik László. Sűrű, sötét az éj, dühöng a déli szél, jó Budavár magas tornyán az érc kakas csikorog élesen. Ki az? Mi az? Vagy úgy? Fordulj be, és aludj, uram László király, a zápor majd eláll, az veri ablakod. A felhő megszakad, nyílás a tűz, patak zúgó, sebes özönt a részcsatorna önt Budának tornyiról. Miért zúg a tömeg? Kívánja eskümet? A nép, uram király, csendes, mint a halál, csupán a menny dörög. Megcsörren a bilincs, lehull. Gazdája nincs. Buda falán a rab egy-egy felhő darab ereszkedik alá. Ó, láncát tépi a Hunyadi két fia! Uram, uram, ne félj! László, tudod, nem él, s a gyermek az fogoly. Mélyen a vár alatt vonul egy kis csapat, olyan rettegve lép, most lopja életét, Kanizsa, Rozgonyi. Kettőzni kell az őrt, kivált Mátyás előtt. Mátyás az itt maradt, hanem a többi rab nincsen, uram, sehol. A felhő kimerült, a szélvihar elült. Lágyan zsongó habok ezer kis csillagot rengetnek a Dunán. El, míg lehet, szabad, Csehföldön biztosabb. Miért te félelem? Hallgat minden elem ég s föld határa közt. Az alvó aluszik, a bujdosó buvik. Ha zörren egy levél, poroszlót jőni vél, Kanizsa, Rozgonyi. Messze még a határ, minden perc egy halál. Legitten átkelünk, ne félj, uram, velünk a gyermek, a fogoly. Az alvó felvirad, a bujdosó riad. Szellő sincsen, de zúg, felhő sincsen, de búg, s villámlik messziről. Ó, adj nekem hűs cseppet, hű csehem, itt a kely. Így áll, uram László király, enyhít, miképp a sír. Állj meg, bosszú, megállj. Csehföldön ül a rab, Csehföldben a király. Mindig is ott marad, de visszajő a rab.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Arany János balladáit hallották Sinkovics Imre előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Cidra László Tánczene a Krakói Jagelló könyvtár kéziratából című művét a Camerata Hungarica szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják, melyben a sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Ezt követi a Lélek Szava című műsorunk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon, a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
2: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És ez nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát elég feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: A közelmúltban Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes. A mindennapokról, a gyermeknevelésről, az egyházról és Szent Ferenc példájáról is beszélgettünk vele.
1: Köszöntöm stúdiónkban Böjte Csaba ferences szerzetest. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Egri látogatásuk adta az alkalmat arra, hogy most itt beszélgessünk a stúdióban. Adódik tehát az első kérdés, hogy milyen élményei vannak Egerrel kapcsolatban, mi köti Egerhez, milyen kapcsolat van Egerrel?
2: Sok nagyszerű ember él itt Egerbe, és ugye hát vannak a fertálymesterek, és hát minden tavasszal elhívnak, hogy imádkozzunk a szöllő ültetvényekért, a szöllész, szöllő munkásokért, és az olyan evangéliumi gondolat, ugye, hogy Jézus is bennünket a szöllőbe hívott, és akkor így eljövünk a gyerekekkel, mindig más városból, más helyről hozunk, tehát jelenleg olyan 52 helyiségben vannak gyerekeink, és hát igazából hát olyan közel 600 gyereket nevel a Szent Ferenc Alapítvány. Most ez alkalommal a Gálos Petri gyerekeket hoztuk el, ott van egy Fráter Kúria, és hát a Szent Háromságról van elnevezve ez az otthon, és 12 ilyen gyerekkel jöttem el.
1: Milyen gyakran szokta járni az anyaországot így gyerekek kíséretében? A közösségi médiát, ha nézzük, hogy a sajtót, akkor időről időre felbukkan Csaba testvér egy gyereksereggel, egy gyerekkoszorúban.
2: Igen, a baj nem jár egyedül, tehát én mindig hozok magammal egy pár gyereket. Hát ugye most ezek a Gálos Petri gyerekek is ott vannak 30-35 kilométerre Debrecentől, és a 12-ből 4-en nem jártak még soha Magyarországon. Hát pótoljuk ezt a lehetőséget, és hát ilyenkor ők tanulnak néhány verset, éneket, jókedvűek, szerepelnek, egy kicsit én is prédikálok, és akkor hát így közösen együtt hirdessük Isten evangéliumát.
1: És hát így meg tudják mutatni, hogy az otthonok milyen tevékenységet folytatnak, kik az otthonok lakói, és így lehetőség nyílik arra, hogy aki akarja, segítse a munkájukat.
2: Igen, meg feltöltik a gyerekek a fajlalt, meg édesség tankjukat, hogy mondjam, egy kicsit kerekebbek legyenek. Persze, nagyon. Én szeretek a gyerekekkel utazni, én mindig is mondtam, hogy én csodálkozok, aki nem vállal gyereket, mert én az égvilágon mindenhova magammal viszem. Az érsekatyától lefelé a szegény negyedbe, mit tudom én, húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomor negyedbe, és oda megy az ember a koldusasszony, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, hogy gyerek olyan, mint a rántás. Az ember nem keveri, odaég. Úgyhogy mindig mozgásba kell őket tartani.
1: És mi felnőttek is tanulhatunk a gyerekektől azért sok mindent.
2: Persze, hogyne. Hogyne.
1: Tavaly történt egy változás. Csaba testvér Déváról átkerült Csíksomjóra. Hogyan élte ezt meg? Mennyire változott a feladat? Mi az, ami maradt?
2: Hát ugye ez egy tragédia, mert nem nekem, hanem az, hogy a dél-erdélyi szórvány annyira elvékonyodott, hogy ugye én szerzetes vagyok, 3-4-en kéne legyünk egy közösségbe, tehát nem volt már indokolt, hogy ott fenntartson egy közösségi házat a provincia. És akkor, hát ugye ilyenkor elhelyezik az embert, és így kerültem Csíksomjóra, de igazából, mint nyugdíjas, ilyen nagyapai üzemmódban adja a provincia, hogy végezzem a munkámat, tehát sőt, áldást kaptam rá, úgyhogy onnan is ugyanúgy el tudom látni. 52 helyiség, az azt jelenti, nagyjából Erdély minden területén van gyerekvédelmi otthonunk.
1: Mennyire nehéz feladat manapság a gyermekvédelem, nagyon sokat beszélnek erről, és sok pejoratív felhang is van, sok tragédiáról lehet hallani, akár a családi életben, akár az otthonokban. Mennyire nehéz ez a feladat ilyen körülmények között?
2: Hát én azt kell mondjam, hogy 35 éve végzel ezt a munkát, én még nem mondtam egy gyereknek, hogy gyere ide, ne jött volna oda. Tehát, hogy szoktam mondogatni viccesen, én még rossz gyerekes csúfvérasszony nem láttam. Hát főleg az idős nénik bologatnak erre, hogy tudok valamit, de tényleg úgy gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. És hát gond az mindig is volt, vagy az autó is burrog ahhoz, hogy menjen. Tehát, hogy az valamennyi van, de én gondolom, hogy nem csinálnám, hogyha nem lehetne, vagy ha nehezen menne. Tehát én örülök, hogy láthatom, hogy a gyerekek növekednek, kibontakoznak, szépülnek, közben-közben becsúszik egy rossz jegy is, meg ilyen olyan galiba, de hát, na, annak idején mi sem voltunk jobbak, mi.
1: És hát nagyon sok úgymond sikertörténet is van, sikeres életpályák, amit persze nem csak úgy lehet érteni, hogy valakiből sztár lesz, hanem egy boldog ember mondjuk, akinek helyére kerül az élete, vagy akár emberpárok is, ilyenre is van példa az otthonok életében.
2: Hát úgy van, hogy például most volt a Kovásznai háznak a tanévzárója, hiszen Boldog Apor Vilmosról van az a ház elnevezve, és beszéltünk a ház vezetőjével, hogy hát 20 éves jubileumot is ünnepeltük, hogy 20 év alatt közel 200 gyerek fordult meg az otthonba. Tehát ugye a gyerek otthonban van, aki évekre kerül be, aztán család talpra áll, elviszik, van, aki érettségig vagy főiskoláig ott marad. Hát az a közel 200 gyerek, 180 valamennyi, hát több, mint fele érettségizett. De tehát hogy nem úgy diplomával repült ki. Hát vagy tizenvalahányan egyetemet végeztek, és kettő doktorált eddig, ugye 20 év alatt. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy vérszerinti családban is, ha ennyi eredmény van, akkor apuka hátra dőlhet. Tehát, hogy van. Vagy például a Zsombolyai házunk, hát ott mostan bezártuk, utolsó tanévzárót tartottunk, az is több mint 20 éve működik, de annyira elfogyott a helybeli magyar közösség, hogy megszűnt az óvoda, az iskola, ezek az utolsó gyerekek is már Temesvárra jártak be, ingáztak, és akkor hát ott is több mint 52 gyerek végzett egy családi házba. Hát adná az Isten, hogy Kárpát-medence minden családi házba, az a házába 20 év alatt, hát legalább 50 gyerek nőjön fel, és repüljön ki.
1: Mi az, amit kapnak a gyerekek itt ezekben az otthonokban? Nyilván a ennivalót, biztonságot, fekhelyet, de hát azért azon kívül mást is kapnak.
2: Hát ugye azt hiszem a legfontosabb a remény. De nem csak azért, mert tavaly remény éve volt, hanem úgy gondolom, hogy gyerekenek nem hazudok én soha, mindig elmondom, hogy kicsi szívem új biciklizel, hogy mindig hátra nézel, el fogsz esni. Hát ők az utcáról kerültek be. Sok szomorú dolog van mögöttük. Mondom, kaptál most egy 2-3 gólt, következő tekerrugjad. Na, talpra. Álljunk neki. És hát ugye, sokszor mondom ezt mindenkinek, de a gyerekeimnek külön, hogy Isten selejtet nem teremt. De menj be a tükör elé, nézd meg magadat, egy eredeti mennyei atya alkotást néz veled szemben, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten belerakott apait, anyait, mindent a te alkotásod, te teremtésedkor. Tehát, hogy mondjam, ha valaki magáról, meg a másikról mindig rosszat mond, hát az igazából kárinkodik, mert azt mondja ezzel, hogy hát, hogy mennyi, atyám, mikor engem vagy őt teremtetted, akkor meglöktek, vagy spicces voltál, vagy mit tudom, hétvége volt, és aztán 12-t össze kellett csapjad. Ez kárinkodás, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten minden embert tökéletesnek teremt. És hogyha valami gondok vannak, hát az autót is el lehet rontani, hát utána nem eldobjuk, hanem megjavítsuk, és türelemmel egymásból szeressük ki a jót.
1: Mennyire tudnak ezek a gyermekek kapaszkodni a Jóistenbe? Mennyire kapnak úgymond vallásos nevelést, hátteret, vagy ez mennyire része a mindennapjaiknak?
2: Hát ugye nálunk azért mindenki első áldozó is lesz, ha nincs megkeresztve, megkereszteljük, vérmálkozásra is felkészítsük, tehát hogy mondjam, rendszeresen járunk templomba, tehát én úgy gondolom, hogy nagy-nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember egyedül nekiálljon a nagy világnak. Én gondolom, hogy a Jóisten kezét fogjuk, és mennyei atyánkkal indulunk neki a feladatoknak, az úgy sokkal egyszerűbb és könnyebb.
1: Most ugye egy eléggé zűrzavaros világot élünk, bár ezt régebben is mondtuk, meg a jövőben is mondani fogjuk, amikor az egyházat elég sok támadás éri, kívülről, belülről. Ezt itt vajon az intézmény támadják, vagy a kereszténységet éri a támadás? Ezt hogyan látja Csaba testvér?
2: Hát én is kapok hideget, meleget, de hát én azt gondolom, hogy mindig megköszönöm a jó indulatot, kritikát, meg a rossz indulatot is, mert Hát azért ez alázatra nevel bennünket, odafigyelünk. Hát ugye Szent Pált, amikor jól megostorozták, vagy Szent Péter, hát ő újongott örömében, hát idáig még nem jutottam el, de ahol erre kell mennünk, én azt gondolom, hogy régebb is volt kritika, hát tele van a naptárunk vértanukkal, meg másokkal, nem kell megijedjünk. Én azt hiszem, hogy alázattal mi a munkánkat végezzük, aztán hát van egyházi, meg világi törvényszék, meg mennyei atyai törvényszék, hát ők majd válasszák külön a pejvát, a értékes magtól. Hát én azt gondolom, hogy nem kell foglalkozunk a világhisztivel. Tehát van, amikor tiszta ártatlanul feldicsérnek az egekig, máskor tiszta ártatlanul összeszidják az embert. Most én azt gondolom, hogy igen, vannak hibák, azokat az ember próbálja kiavítani. Tehát mint egy ház, hogyha valahol megjelenik egy repedés, vagy valami, hát Szent Ferencnek azt mondta, ugye a Jóisten, hogy hát erősítsd meg a templomot, az egyházamat. Hát mi is ezt csináljuk.
1: És hát nagyon fontos ugye a hitelesség kérdés, ami gyakran, és van, amikor okkal az egyház szemére vetik, hogy a hitelességen kell dolgozni. Hogyan lehet vajon azon dolgozni, hogy a hitelesség az megerősödjön?
2: Hát a mi úrunk Jézus Krisztus nagyon hiteles volt, aztán mégis jól megfeszítették, nem? Ugye Pilátus rendezett egy népgyűlés, vagy egy népszavazást ott, nem most a Barabás, vagy kit kell választani. Hát a nép úgy döntött, hogy Jézus feszítsék meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell felülni erre a hintavonatra nekünk, kell, hogy végezzük a magunk dolgát, mert én azt gondolom, hogyha nagyon sokat foglalkozunk az imázsunkkal, hát akkor abba marad a tevékenység. Tehát én úgy gondolom, hogy bonthat bárki bármit, az a közel 600 gyerek ma is enni ebédet kér. Nem? Tehát nekem ez az elsődleges feladatom, hogy tényleg minden gyereknek legyen meleg otthona, ruhája, tanszere, élelme, kollégáknak legyen fizetésük, vagy közben-közben egy-egy nyári időben egy-egy fagylalt is oda kerüljön. Nekem ez a dolgom. Talán másnak az a dolga, hogy minden hiba kereső, menjen és keresse a hibákat. Na hát, biztos tőle Jóisten azt fogja számon kérni, mert ezt a talentumot kapta. De nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk. Tehát én azt gondolom, az egyháznak egyik legnagyobb problémája ma az, hogy túl sok a gazdag ifjú, aki próbálja megtartani a parancsokat szépen minden, de amikor Jézus azt mondja, gyere fiú, álljunk neki, csináljunk valami szépet, valami nagyot, akár egy nyári tábort, vagy bármit. Hát akkor, jaj, Isten, csak botrány, ne legyen, inkább legjobb, ha hazamegyek, és megtartom a parancsokat, mondom a zsolozsmát, meg minden, aztán ebből baj nem lehet. Ez a gazdag ifjú, hogy mondjam, hozzáállása. Nekünk igazából az kellene, hogy odaálljunk Jézus Krisztus.

0: A gyerekekről, hogyha szó esett a nyárról, hogyan telik a gyerekeknek a nyaruk? Van-e lehetőség arra, hogy egy picit nyaraljanak, pihenjenek valahogy a szünidő úgy teljen, mint egy gyereknek a szünidőt elvárják?
1: Hát most köszönöm ezt a magas labdát. Nagy szeretettel meghívom az EGRI főegyházmegye fiataljait, de az egész Magyarországon a fiatalokat. Képzeljük el, hogy Erdélyben, hát a bukaresti parlament Hunyadi János évet hirdetett 2026-ra. Magas labda, húzzuk le. És úgy van, hogy július utolsó hétvégén, től egész augusztus másodikáig mi egy Hunyadi napokat szervezünk. 10 nap, és úgy van, hogy július utolsó hétvégén találkozunk Vajdahunyadon, a Vajdahunyadi várba lesz a szentmise, kicsit történészek is fognak előadást tartani, ezt onnan átmegyünk Keresdre, van egy gyönyörű várkastély, a betleni családnak a kastélya, 800 éve rakja azt a völgyet a Betlehem család. És akkor úgy szeretnénk, hogy ugye két Betlehem fiú is harcolt Hunyadi oldalán a Nándorfehérvári csatában, meg minden, hát akkor Hunyadinak a barátairól, munkatársairól fogunk ott megemlékezni, és onnan átmennénk Csíksomjóra, és hétig a gyerekekkel próbáljuk a mi gyerekeinkből, de a vendégeket is szívesen látjuk, Hunyadi apródait nevelni, hogy milyen is lehetett akkoriban egy apród képzés, és mi volt a cél, és hát kicsit a gyerekeket a jókedvel, vidáman. Van egy hagyományőrző, az aranygriff csapata, van neki páncéjuk, meg fegyverük, meg minden, de hát van nekik mindenféle korabeli zene, szerszámuk, és egy kicsit menjünk vissza a Hunyadi korába, hogy bátorságot, közösségépítést, ugye hogy győzzük le a félelmeinket, meg egy jó pár ilyen téma lesz, amit közösen átgondolunk. Ugye Hunyadi volt az utolsó talán olyan közéleti személyiség, aki tudta integrálni hát a románokat, a szerbeket, mindenkit. Ő nem megosztó személyiség volt, hanem hát gondoljuk csak bele, hogy azért Nándorfehérvári csatához odavitt vagy 40 ezer önkéntest, nem? Kapisztráni Szent Jánossal. Hát adná az Isten, hogy legalább sörözni tudjak elvinni 4000 embert, nem, hogy mondjam, csatára egy olyan hadsereggel szembe, akik 3 évvel azelőtt vették be Konstantinápoly városát, nem? Tehát ezek kemény fiúk voltak, és Hunyadi önkéntesekkel, vagy 1200 katonával, vagy 12000 katonával szembe megy a 150 ezer embernek, és hát megvédi, azt mondja, hogy hivatlan vendég itt nem megy keresztül. Tehát azt gondolom, hogy valamit tanuljunk tőle, és gondolom, hogy ha van kedvük a magyarországi kedves fiataloknak, hát szépen jelezzenek, ugye a Facebookon, minden interneten mindenütt ott van az elérhetőségem is, akkor akár szervezetten, de akár külön-külön is szeretettel látom.
0: Akkor ezt a buzdítást vehetjük annak, hogy bátran jelentkezzen, akit érdekel a dolog, vagy aki érdeklődik ez iránt. És ha már évfordulókról van szó, akkor van

0: Egy szintén nagyon fontos évforduló, szintén 800 év, amiről már szó esett, de ez Ferenc atyának a tranzitusa, 800 éves évforduló. Mit jelent a közösség életében?
1: Hát igen, úgy van körülbelül, érdeklődtem az érsek atyától is, és mondták, hogy tényleg a pápák általában megkérdezik, na mi a probléma, milyen gondok vannak, és akkor hát ilyenkor elmondják, hogy milyen, hol esik be, milyen problémák vannak, és akkor erre próbál az egyház egy receptet írni, hogy most 2026-ban erre a receptre egy szót írtak fel, egy nevet, Szent Ferenc. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, Szent Ferencnek válasza van a 21. század emberének a kérdéseire, hogy hogy álljunk az anyagiakhoz, hogy álljunk a hatalomhoz, a tekintélyhez, a jóistenhez, a gúbjói farkasokhoz, abból is van ma, vagy akár a, hát az egyiptomi szultánhoz, hogy milyen legyen a viszonyunk. Igen, Szent Ferenc úgy gondolom utat mutat nekünk, és én azt gondolom, hogy hát mi most megint egyet reklámozok, hogyha megengedik, hogy elkezdtünk mi ferences világi rendiekkel egy ilyen tranzitus névre hallgató, minden napra írunk az evangéliumról egy rövid elmélkedést. És aki beírja ugye a mi honlapunkat, a magnifikát.ro, de az én nevem alatt is ott fut, akkor az letöltheti. Minden napra van egy ilyen ferences elmélkedés, hogy hát igen, kerüljünk kicsit közelebb Szent Ferenc, ez neki összejött, hát át a nekünk is összejön.
0: Tehát minden napra lehet azért érvényes tanítást keresni és találni is. Kérdés az, hogy meghallgatjuk ezt a szót, hiszen az igazságot kimondta, ki mondja Szent Ferenc, és tudnánk vonatkoztatni a saját életünkre, csak hát nem mindig olyan kényelmes az.
1: Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy jó, van, 2000 éve hirdetjük az evangéliumot, és hol van az a fránya nagy szeretet? Hát én szoktam mondogatni, hogy például közoktatás, közbiztonság, közegészségügy, közúthálózat, ezek mind-mind a szeretet parancsából nőttek ki, nem? Tehát én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, hogyha visszamennénk akár Krisztus korába, vagy onnan jönne el valaki is körülnézni, hogy fegyver nélkül, és könnyek is nyári ruhába sétálunk az úton, és szívélyesen beszélgetünk egymással is, hogy hát elájulna, nem? Tehát olyan érdekes, hogy a teológia előtti 25 évesen mentem teológiára. Voltam egy évet bányász, voltam román katona, minden voltam, és akkor bekerültem a teológiára, és voltak olyan társaim, akik érettségi után jöttek egyből oda. Azok oda el voltak kenődve, vagy hogy lehet egy tanár ilyen durva, ilyen faragatlan, meg minden. Hát én meg a bányász mesteremhez, meg a katonai parancsnokomhoz hasonlítva azt mondta, ilyen finom úriember, hát igazán, hát bármire meg lehet kérdezni, és mosolyog, és minden. Nem mindegy, honnan nézzük. Tehát biztos, hogy nagyon 2000 év alatt Krisztus kovász átjárta a társadalmat. Biztos, hogy ez még nem a mennyek országa, még van arrébb egy kicsit, de jó irányba menjünk, és nem kell pánikoljunk, és nem kell idegeskedjünk, hanem nyugtassuk meg magunkat, vegyük számba a feladatainkat, és hajrá, építsük Isten országát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma kevesebben járnak templomba, de ennek ellenére keresztény értékekből lehet, hogy a mai emberben több van. Toleranciából, párbeszédre való készségből, nyitottságból, satöbbiből. És azt gondolom, hogy nem elítélnünk kell nekünk a világot. Tehát olyan döbbenetes, hogy a Krisztus a kereszten nem azt mondja, hogy vannak jók és rosszak, hanem azt mondja, hogy tudatlanok, nem tudják, mit cselekszenek. És nem elítél bennünket, ha elkezd tanítani, és arra biztatja az apostolokat is, hogy ne pálcát törjetek, meg mit tudom, ítélkezzetek, mit nem bírók vagytok, hanem orvosok. Tanítsatok, professzorok, magyarázzátok, érveljetek. Hát az emmauszi tanítványoknak Jézus nem morális előadást tart, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan veszi az Ószövetség profétáit, bölcs mondatait, és olyan szépen beszél, hogy ők maguk azt mondják, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. És van erejük ének idején visszamenni a közösségbe, amit megtagadtak az előtti pár órával, felrázzák a többieket, hogy ne féljetek, van remény, él az Isten, szeret az Isten. Hát ezt kellene valahogy megtanuljuk, hogy ne állandóan ítélkezzünk, hanem lelkesítsünk, bátorítsunk. Ugye mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Hát olyan szépen mondja Jézus a Szentlélekről, hogy vigasztaló. Hát vajon én mennyire vagyok vigasztaló? Mennyire járt át az a Szentlélek, hogy tényleg ott, ahol vagyok, lelkesítek, bátorítok, vigasztalok? Ugye a Szentírásban úgy írja, hogy konszolidáló. Tehát ugye például Izaiásnál is van, hogy menj, vigasztald meg az én népemet, küldi a prófétát az Isten, hogy konszolidáld az én népemet. Hát egy ház, hogy megsüllyed, akkor aláfalazzuk, konszolidáljuk. Hát nekünk ez a feladatunk, nem az, hogy ott egy repedés, összedül az egész, ja Isten, itt a világ vége? Nincs itt a világ vége. Gyerekeknek is mondtam, nincs világ vége. Előttünk, mi atyánkban nem az imádkozunk, hogy hát amikor aztán összedől az a világ, ne fájjon nagyon, nem ezért imádkozunk, hanem azért, hogy jöjjön el a te országod. Te mi Isten diadalmas országának az építői vagyunk. Kicsik vagyunk, botladozunk, egyás csúk szemére lépünk még közbe-közbe, de ennek ellenére nekünk ez a feladatunk. Isten országa nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. És az a remény töltse be a szívünket. Tehát ugye mindig azt mondom, hogy mennyi, hogy ez 4,5 éve futtatja ezt a Föld nevű projektet, igaz? Tudósok szerint. Hát eddig valahogy mindig boldogult. Én hiszem, hogy most se Putyin, se Zelenszky, se Trump, mit tudom én, nem fog kifogni rajta. Van tovább, van remény. Bízzunk az Istenbe, és adjuk, hogy vezessen bennünket.
0: Amen. Kedves Csaba testvér, nagyon szépen köszönjük az útravalót, meg hát sok feladatot is kaptunk ki Csaba testvértől, és természetesen köszönjük szépen az invitálást a nyári programra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: A lélek szava. Egyházi kis szótár.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú, mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjai pedig Antonia Salzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia, azt mondja, van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis ki tudhatja. Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogyha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál így szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés, az áldozatvállalás elől,
az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap, 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai a szállításunk munkatársai Bércesi András, Németh Tamás és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

Leopold Kozeluch Ádúr szonátájának második tételét hallották, Szűcs Péter, Máté Balázs és Alexievia muzsikált.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: A nyitott templom kapukról, a misszióról, a jelenlétről egy település életében.
4: Nekünk is meg kell újulni időről időre, nekünk is az állandó útkeresésben kell lennünk, ahhoz, hogy ne versenyezzünk ugyanezzel a világgal, de valamilyen módon tudjunk benne érdekessé válni, vagy vonzóvá válni.
3: Heiter Robert Gottfried Szepetneki plébánossal beszélgettünk, nevében is. Számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. A Szent Őrző Angyalok plébániának miért fontos, hogy részt vesz minden évben a múzeumok éjszakájának helyi programjaiban?
4: Azért, mert itt élünk, itt vagyunk, és alapvetően nem veszünk részt a múzeumok éjszakájának helyi programjaiban, lévén mi csináljuk a múzeumok éjszakáját. Hála a nagy jó Istennek, hogy a plébániának van egy elnyűhetetlen munkakedvű, elképesztően kreatív és félelmetesen teherbíró segítője, Nyáriné dr. Alexa Magdolna, aki alapvetően, ahogy a plébániához közel került, már nekem a kezdetétől folyamatosan mondogatta, hogy hát csináljuk meg. Tehát itt nincs. Miért kelljen Kanizsára bemenni? Miért utazzunk be a városba? Hát mi is tudunk, itt is vannak értékek, mi is tudunk valamit mutatni, és valahogy ez már a kezdetétől, tehát körülbelül 5 éve csináljuk mi folyamatosan. Azóta a római katolikus plébánia templom epicentrummal szerveződik. Ha az ember egy faluban, pláne egy kis faluban, azért zárójelben megjegyzem, hogy jó sokáig ám ez volt itt a mezőváros, tehát Kanizsa árnyékában a következő rangos település a Szepetnek volt, aminek nem hogy iskolája, de két iskolája, két temploma, orvosa, patikája, mindene volt. Alapvetően mit tud felmutatni? Hát általában a vallásos emlékeit, hiszen templommal mindenhol találkozunk. Várromot vagy kastélyt már lényegesen kevesebb települést tud felmutatni, esetleg helytörténeti gyűjteményt, ahol ilyesmivel fáradoztak. A templom az mindig kézenfekvő.
3: 5 évvel szervezik ezeket a programokat. Hogyan lehet megújulni, hogy újra és újra eljöjjenek a helyiek, és körülnézzenek, hogy ne unjanak bele? Mit tud mutatni a templom évről évre?
4: Én azt hiszem, hogy jellegében és módszerében igyekszünk évről évre valami mást, valami újat adni. Magdinénivel, a már emlegetett Nyáriné dr. Alexa Magdolnával azért rendre már évelején összedugjuk a fejünket, ennek egy sarkallatos pontja mindig a múzeumok éjszakájának a kitűzése, és azonnal felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor idén mit csináljunk, ami még nem volt. Hála Istennek emlékszünk rá, hogy mi volt tavaly. Így ehhez képest tudunk változtatni. Az első 3 évben általában a templomból kiindulva, a templomhoz kapcsolódóan feladatokkal kezdődően indult el egy-egy, mondjuk azt, hogy interaktív séta a faluban. Vagy a falu messzelátszó látványos tereptárgyai, mondjuk azt, hogy turisztikai látványosságai, vagy attrakciói, akár a templomkertben álló feszület, a Szent István szobor, a hősi emlékművek, a drótosok emlékműve, a királyi Pál szobor. Tehát azért van hova andalogni, van hova sétálni azért még ebben a faluban is. Még a katolikus templom egy egészen jól bejárható körzetében is. Úgy az utóbbi években egyre inkább a csoport feladatok felé, szinte csoportversenyek felé tolódott el a hangsúly. Játszottunk már a múzeumok éjszakáján az orgona főszereplésével együtt, amikor a kedves testvérek a szokott programra felkészülve besorjáztak a templomba, vagy gyülekeztek a templom előtt, és mindenkinek feltűnt ugyan, hogy az atya nincs sehol. De a kérdésre Magdus néni nem adott választ, hát biztos más dolga van. Valószínűleg a legendás pontosságából adódóan majd hamarosan érkezik, tehát általában valahogy elütötte az élét, és akkor a templomba bemenve a rövid templomplébánia történeti ismertető után áttért az orgonára, az orgona építésre, még nem az ő mondandójába beágyazva, azért megszabott időközönként felbőgött az orgona, mindig valamilyen más jelleget mutatva. Az emberek persze kapkodták a fejüket, hogy egyáltalán kiül az orgonánál, mert hát nem úgy szól, mintha Aranka néni nyomkodná. Majd Magdus néni pimasz vigyorral megköszönte Robi bácsinak az éjszakai programot, és sokan még akkor sem jöttek rá, hogy a plébános ült vaksötétben az orgonánál, egy-egy Pachelbel vagy Bach darabot megszólaltatva. Most az utóbbi években csoportversenyek voltak, tavaly kezdődött ez, és úgy tűnt, hogy akár családok, baráti körök nagyon szívesen neveztek rá, és játszottak együtt. Az idei év tapasztalata az volt, hogy meglepően sok gyerek jött össze, így már rájuk is külön gondolva kell valamilyen szekció jellegű feladatot kitalálni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy nem azért, mert kímélni kell őket, sőt, sok-sok ponton, sok tekintetben messze ügyesebbek voltak a felnőtteknél.
3: Igen, az is nagy élmény, hogy elemlámpával a sötét templomban úgy szaladgálunk, ahogy általában nem szoktunk, mert ugye amikor mise van, vagy valamilyen szertartás, akkor csak bent ülünk a padokban, és úgy különösebben nem nézünk körbe, hogy mi vesz minket körül. Itt pedig már maga egy ilyen izgalmas új terepre kerültek.
4: Állandóan hangsúlyozom, hogy a templom az egy-egy közösség atyai háza. Ez elsősorban nem múzeum. Ez alapvetően nem csak egy liturgikus tér. Ez a közösség otthona. Hát gondoljunk bele, hogy akár a zsidóságban a zsinagóga. Az nem csak a liturgia, nem csak a szentírás olvasás és magyarázás szintere. Az egyszerre volt iskola, egyszerre volt piac, egyszerre volt fórum, egyszerre volt egy olyan élettér és találkozási tér a közösség számára, ami annak próbálta minden ilyen jellegű igényét és dimenzióját lefedni. Mi általában súlyos nagy tévedésben vagyunk a templomaink kapcsán. Nyilván, ha bármilyen módon is kötődünk hozzá, akkor az Isten háza, hát persze igaz, is. Netán múzeum, hogyha vallásilag nem kötődünk hozzá, egy kellőképpen kiciszomázott hatalmas pajta, de alapvetően nem úgy gondolunk rá, mint a közösség élő otthonára. Márpedig ez az, ide haza kell jönni. Nem kötelességet teljesíteni járunk ide. Azt úgy hívták a nagyanyáink idejében, hogy dologház. Oda nem örömmel mentek. Ide örömmel kell jönni, mert hazajövünk. Ez mindnyájunk közös otthona, mint ahogy a felelősség is közös a fenntartásában, illetve az élettel való megtöltésében. És persze, hogy jó, amikor másképp vagyunk otthon, amikor rohangálhatnak a gyerekek, lehet hangosan kacagni, senki nem szól rád, ha fölrúgod a térdeplőt, vagy dübögsz a padban, pedig milyen rém szórakoztató mise alatt rugdosni az előttünk lévő padot. Itt nincsenek következmények, jó, persze, hát azért nem szedjük szét a templomot, de utána rendbe rakjuk, de alapvetően ez pont azt a célt szolgálja, hogy hazajöjjünk, hazataláljunk, itt jól érezzük magunkat, ez ne csak egy szertartásos kötelesség teljesítés terepe legyen. Másrészt én azt hiszem, hogy pláne a múzeumok éjszakája, ami a nevéből a hallhatóan is nem templomok éjszakája, alapvetően nem egy vallásos semmilyen hitbéli elköteleződést nem megkívánó program, ezért nyilván megszólítja azokat is, akik nem rendszeresen gyakorlók, nem járnak, akik esetleg a plébániáról, mint intézményről. És lássuk be, hogy az ember rémgyarló, mert ettől kezdve a plébánost és egy ilyen intézményes szerepkörben látjuk csak, hirtelen rádöbbennek arra, hogy jé, ez él. Hogy jé, itt egy csomó jó dolog van. Hogy azt a mindenit, ez még érdekes is lehet. Hogy jé, hát ez a pasi, ez egész értelmes, akár még gondolatai is vannak. És ad lehetőséget megszólítani, illetve megszólítottá válni. Ha nagyon szakmaias szeretnék lenni, akkor valahol a misszió terepe is, hogy úgy kóstoljanak belénk, úgy ismerkedjünk egymással, hogy az alapvetően még ne kívánjon elköteleződést senkitől, mert akkor megijedünk, és messze futunk. Így csak az a cél, hogy jól érezzük magunkat. És marha érdekes ám, hogy Szent István királyunk országában a 21. században erről beszélgetünk. Pedig valóban missziós tereppé váltunk. És nem lehet mindenért a kommunizmust okolni. Na, a közönyt. Azt már sokkal inkább, de a kommunizmus nem annyira. És ez egy lehetőség, nekünk is lehetőség arra, hogy tudjunk érdekesnek látszani. Ja, az kevés, hogy mi tudjuk, hogy piszok érdekesek vagyunk. De fontos, hogy mások is észrevegyék. Itt van rá lehetőség.
3: És sikerül? Lehet-e olyan programot szervezni, amiben bemutassák azt, hogy valóban érdekesek vagyunk, valóban érdemes ide bejönni, és nem csak a gyerekeknek érdekes, hanem a felnőtteknek is?
4: A plébánia magja Szepetnek az 5 település közül, ez egy 1500 fős nukleáris falu. Ergo mindenki ismer mindenkit. Tehát ha a nyári Magdi megszólít valakit, hogy múzeumok éjszakája lesz, gyertek. Ha a plébános személyesen megszólítgatja a templomból elszállingozó családokat, híveket, hogy gyerek, barát, tehát nem kell azon gondolkodni, hogy kire sózd. A gyereket hozd el, rosszalkodjon nekem. Akkor én azt hiszem, hogy lehet, hogy nagyon is lehet. De valahol ezen a személyességen múlik az egész, én úgy gondolom. Már sok évvel ezelőtt is azt tapasztaltam, még alapvetően a szakmában aktívan jelenlévő tanárként is, hogy egy-egy tábor akkor lesz sikeres, ha megszólítom a címzetteket, hirdetni, kilevelezni, ellenőrzőbe, üzenőfüzetbe, krétára beírni nagyon-nagyon keveset ér. Annak a hatásfoka kimerül abban, hogy esetleg tudunk róla, de azzal a lendülettel el is felejtjük. És amikor később szembesítem vele, hogy tök jó volt, miért nem jöttetek, ó, tényleg, de oda kell menni, meg kell szólítani, meg kell rángatni, el kell mondani, hogy jó. Hogy jó volt, és reméljük, ez is jó lesz, reméljük, veled lesz jó. Nem beszélve arról, hogy hála Istennek évről évre a résztvevők viszik a hírét, és ez valahol sokkal nagyobb marketinget jelent, mint amit mi ki tudunk fejteni. A harangzúgásnál sokkal hitelesebb, amikor A apuka meséli el B anyukának, hogy te mekkora hülyék vagytok, hogy nem jöttetek, hát tök jó volt. Amikor gyerekek mesélnek egymásnak róla, hogy te hol voltál a hétvégén, hát a múzeumok éjszakáján, az mi? És már azzal megy haza, hogy nyaggatja a szüleit, hogy mi miért nem mentünk, mi is menjünk majd el. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta verhetetlen erő, hát pláne egy faluban. Erre azért bőven van lehetőség, azt hiszem, illetve a falusi ember általános hírközlési gyakorlata ezt valahol garantálja is.
3: Említette azt a szót még a beszélgetés során, hogy a közöny az nagyobb rombolást végez, mint amennyikinek kommunizmus vallás ellenessége volt. Ezt a közönyt, ezt hogy lehet felszámolni? Hogy lehet semlegesíteni?
4: Ha ezt tudnám, akkor én azt hiszem, hogy vasárnap 3 misét kellene kizárólag ebben a templomban bemutatnom, kontra jelenleg megvalósuló eggyel. Borzasztó nehéz. Egyrészt nagyon szeretünk panaszkodni, lehet, hogy egy kicsit a magyar néplélekbe oltva is van, a folyamatos zsenyegés, vagy az arra való hajlam. Miért rossz nekünk? Miért rosszabb nekünk, mint volt esetleg? Miért kell minket szánni? Ó, de sanyarú a mi életünk. Közben olyan félelmetes túlkínálatban szenvedünk, hogy az valami elképesztő. Egyrészt nagyon mélyen gyökeredzik a probléma, én úgy gondolom, nem tanítottak meg választani. És nem kell ennek semmilyen politikai töltetet tulajdonítani, nemesen egyszerűen nem tudunk választani. Amikor egy paletta feltárul előttünk, nincsenek szempontjaink, nincsenek konkrét elvárásaink, nincs elköteleződésünk. Nem csak, hogy merre illik, vagy merre kell, vagy mit várnak tőlünk, hanem egyáltalán abból adódóan, hogy én ilyen vagyok, ergo engem ez érdekel. És éppen ezért én nagyon gyakran látom, még a jó templomjáróink között is, egy-egy meghirdetett program kapcsán, vagy éppen annak kudarca kapcsán, hogy sokszor az utolsó utáni pillanatig kivárunk, megnézzük, hogy ajánlanak-e még valamit. Megnézzük azt, hogy akár árérték arányban netán, és nem hiszem azt, hogy én kínálom a drágát, mert ebben biztos vagyok, hogy nem. Ellenben én kínálom azt, ami alapvetően elvárásokkal tűzdelt. Tehát viselkedj. Tartsd a rendet. Tartsd a nap, a program, az akármi során az időpontokat, mert a többi jól léte a te fegyelmezettségeden is múlik. És miután még azt is, hát a mérleg serpenyőjére tesszük, hogy akár én elvárok dolgokat, viselkedést, normatartást, akármit, addig máshol ő befizeti a részvételdíjat, és ő vár el. És abban a pillanatban, hogy nem teljesül, amiért ő fizetett, akkor ő joggal verheti az asztalt. És nemesen egyszerűen az utolsó utáni pillanatig kivárva szemlézünk, hogy jön-e valami más. Mert itt már voltunk. Mi például tipikusan abban a szerencsétlen helyzetben vergődünk, hogy a Covid idején ezen a környéken az egyetlen működő plébánia szinte mi voltunk. Jó messze láthatóan. Az egyetlen olyan plébánia, amelyik tudott minden előírásnak megfelelve törvényesen programokat szervezni. Ez nem a zsenialitásunkról szólt, hanem arról, hogy akartunk. Mert sokkal kényelmesebb volt nyilván becsukni és sóhajtva hanyatdölni, hogy nem lehet. Majd utána csodálkozni, hogy az emberek nem jönnek vissza. Mert a kényelmeshez piszok hamar hozzá lehet szokni. A Covid alatt minden programunk tele volt. Tehát nem, hogy egy fél busszal kínlódtunk egy zarándoklaton, 2-3 nagy busszal indultunk. Meg még kis buszokkal, meg még személyautókkal. Mert nem volt más. Mert Krisztus vígaszágon volt befutó. Amióta a túlkínálat őrült módon megjelent, és egyszerűen a sokszínűség és a gazdagság bőségében vagyunk zavarban, azóta a sokadik szempont vagyunk csak, minden más mögött. és borzasztó nehéz, nagyon-nagyon nehéz ebből valahogy kimászni, a majdhogy nem lehetetlen, ugyan Krisztus is azt kérte az apostolaitól, hogy a világgal vegyék fel a harcot, hát alapvetően ezt csináljuk. Azt nem mondom, hogy néha reménytelennek tűnik, inkább a szeretetünk ügyességét teszi próbára nagyon, hogy a remény új útjait megtaláljuk. Tehát nekünk is meg kell újulni időről időre, nekünk is az állandó útkeresésben kell lennünk ahhoz, hogy ne versenyezzünk ugyanezzel a világgal, de valamilyen módon tudjunk benne érdekessé válni, vagy vonzóvá válni.
3: Azért az elég nagy kihívást. Egyrészt, hogy említette, a választási képtelenség, másrészt az, hogy most aztán tényleg annyi minden ömlik rólunk, minden kütyüből, az online térből meg pláne.
4: Így van, pláne, hogy alkalmasint mi magunk vágjuk magunk alatt a fát. Nagyon-nagyon sok helyen a mai napig látom, hogy a Covid alatt bevezetett, közvetített szentmisék gyakorlata megmaradt. Közben a plébános sóhajtozik, hogy nem jönnek templomba. Hát aranyulam, pláne, hogy nem jönnek, hogyha te házhoz viszed. Ha fotelből meg tudja nézni, hogyha a büdös onoka bekapcsolja neki, és leül a laptop elé, és megnézi. De hát lássuk be, hogy a mai 70-es korosztály már igen kiválóan nyomkodja az okostelefonját, tehát már ő maga is megoldja pillanatok alatt. Nekünk magunknak kell ebben sok következetesebbnek lenni, és valami jól meghatározott egyensúlyt fenntartani az online tér és a való világ között. Mert azért a templomban a találkozás élményét egy kamera és egy monitor soha nem fogja visszaadni, bárhogyan is áltatjuk magunkat.
3: Jön a képbe, hogy már visszatérünk az elejére, akkor már ilyen keretes szerkezet. Itt Szepetneki templomban nem kinyitják a kapukat, és az Istenháza valóban egy olyan térré válik, egy olyan találkozási ponttá, ami nem feltétlenül kell, hogy egy szigorú liturgikus térben valósuljon meg, hanem akár ilyen játékos közegben. Jövőre mit terveznek?
4: Alapvetően nem is ugornék annyira előre, hát nyilván múzeumok éjszakája ugyanúgy lesz jövőre is, és azt már most leszögeztük Magdus nénivel, hogy sokkal nagyobb spektrumban kedvezve a gyerekeknek. Azt látom, hogy a nagyikon, éltesebb korosztályon kívül családok jönnek, családok gyerekekkel, és ez jó. Tehát valami olyat kell még inkább csinálni, ami a gyerekek számára még izgibb, még érdekesebb, és rejtés módon semmilyen elektromos töltete nincs, és semmilyen kütyű nem kell hozzá. Másrészt, hogy ne ugorjunk térben, időben ennyit előre, csak szeptemberig, majd szeptemberben lesz a nyitott templomok napja, és a Szepetneki plébánia már tudatosan erre készül, hogy az országosan meghirdetett nyitott templomok napján ez az Istenháza is nyitott legyen, és programokkal várja az ideérkezőket.
3: Az elmúlt percekben nyitott templom kapukról, misszióról, jelenlétről beszélgettünk Heiter Robert Gottfried Szepetneki plébánossal. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

Haydn 96. D-dur szimfóniájának második tételét a Clevelandi zenekar adta elő Szél György vezényletével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában, miután köszöntötte František Tristánszkit, a Szepesi Egyházmegye püspökét, a mise főcelebrását és a mintegy 4000 szlovák zarándokot. A zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi Egyházmegye alapításáért. 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnök

a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. 1776-ban Mária Terézia új római katolikus püspökséget állított fel Beszterceványán, a Szepességben és Rozsnyón. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. Megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján gondoskodik a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mint addig, amíg az új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Rongálásvédség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. A BRFK megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Közben szombaton ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. A zászlókat veszélyes hulladékként átadták, közleményüket idézve bedobták a városháza kapuján. Izrael és Libanon közötti tartós békét célzó keretmegállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítésre pénteken Washingtonban. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szombaton Jeruzsálemben bejelentette, az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben újabb hajót ért támadás a Hormozi szorosban. Végül az időjárásról. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 37-től a 42. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Brahms G-moll preludiumát Sirák Péter játszotta. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
2: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
3: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza.
2: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
3: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
2: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt, egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
3: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
2: Leo pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leo arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leo pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
1: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leo pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leo pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, Johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt, számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
2: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában, miután köszöntötte František Tristánszkit, a Szepesi Egyházmegye püspökét, a mise főcelebrását és a mintegy 4000 szlovák zarándokot. A zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. 1776-ban Mária Terézia új római katolikus püspökséget állított fel Beszterceványán, a Szepességben és Rozsnyón. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. Megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján gondoskodik a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mint addig, amíg az új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Rongálásvédség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. A BRFK megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Közben szombaton ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. A zászlókat veszélyes hulladékként átadták, közleményüket idézve bedobták a városháza kapuján. Izrael és Libanon közötti tartós békét célzó keretmegállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szombaton Jeruzsálemben bejelentette, az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben újabb hajót ért támadás a Hormozi szorosban. Végül az időjárásról. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 6 óra 5 perc. Adásunkat Beethoven C-dur zongora szonátájának első tételével folytatjuk, előadja Daniel Barenboim.

Beethoven C-dur szonátájának első tételét Daniel Barenboim szólaltatta meg. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Vannak időszakok, amikor egészen csak hitből és hűségből kell élnünk, és ebben növekszünk fel az eljövendő életre. Ami pedig az erkölcsi kríziseket illeti, a bűn élményét s azt az érzést, hogy ebben az állapotban nem tudunk imádkozni, nos, itt sem lehetünk szentimentálisak. Ha képesek voltunk Isten előtt igaztalan tenni, akkor képesnek is kell lennünk ezzel hozzáfordulni. A bűntudat és a megsebzett önérzet nem képezhetnek akadályt Isten felé, állandósulásuk viszont veszélyessé válhat, eltekintve attól, hogy a belső kedvetlenség ezt is kihasználhatja, hogy kikerülje az imádság fáradtságát. Ha valaki úgy érzi, szemrehányást kell tennie önmagának, akkor vallja meg bűnét, és kezdjen mindent újból. De az imádsággal ne hagyjon fel. Ha eközben szégyenkezik, az jogos és rendjén való, de ezt el kell viselnie. Néha segít az, ha változtatunk az imádságok szövegén. Az újdonság felfrissít. Vagy megváltoztatjuk az imádság formáját. Esetleg átmenetileg lelki olvasmányokat olvasunk a saját szavainkkal mondott imádság helyett, hogy általuk találjuk meg az utat Istenhez. Vagy az ember bizonyos, nagyon erőteljes, egyszerű imádságokra szorítkozik. Hogy a mi atyánk isteni mi voltában mennyire nagy és mennyire igaz, azt abból is látjuk, hogy még akkor is képesek vagyunk imádkozni azt, amikor más imádságokkal nem boldogulunk. Hasonlóképp igaz ez a dicsőítésre. Dicsőség az atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek, és néhány egyszerű zsoltára, mint például az úgynevezett zarándok zsoltárok. S ha egyáltalán semmiféle imádság nem sikerül, akkor legalább térdeljünk le, vagy álljunk Isten elé, és mondjuk meg neki, tudom, hogy imádkoznom kellene, de nem vagyok képes rá. Így legalább annyit megállapítunk, hogy ez az imádság helye lenne. Hogy lehetséges, hogy a hit maga nem elegendő? Az imádság Istenhez szól, aki kinyilatkoztatta magát nekünk. A kinyilatkoztatást azonban a hitben fogadjuk el. Hogyan lehetséges hát, hogy a hit is bizonytalan lesz? Vagy pedig még nem is ez az igazi hit, hanem csak úton vagyunk felé. Hogyan tudunk akkor imádkozni? És nem csak arról van szó, hogy a hit képes-e az imádság hordozására, hanem hogy lehet-e jó lelkiismerettel imádkozni a hit válságakor. A hit ugyanis összefügg az igazsággal. Ha azonban bizonytalan vagyok, és mégis imádkozni kezdek, akkor a lelkiismeretem szemrehányja hamis lelkűségemet. Mit? Itt már sokkal nehezebb a kérdés. Az előbb tárgyalt esetben a felszólítás, az akarás és a cselekedetre való képesség közt volt konfliktus. Megvolt a hit, csak a szív nem akarta, nem volt képes az imádságra. Itt azonban egy ellentmondás van a két felszólítás között. Nem arról van szó, hogy az imádságra való felszólításnak képes vagyok eleget tenni, hanem hogy szabad-e eleget tennem. Mindenekelőtt tisztában kell lenni azzal, hogy a hitnek is élete van, s mint ilyen változásokon megy keresztül, és megvan a maga története. A hit nem egy rögzített tudás, melyet egyszer mindenkorra megszerezhetünk, akárhogy is alakul életünk, mint például az egyszer egy, melyet ha egyszer megtanultunk, akkor tudjuk, akár jól megy a sorunk, akár rosszul. A hit az egész belső élet, az összes belső képességünk munkájának eredménye. Értelmünké, szívünké, ítélő képességünké, hűségünké, s amit ezek létrehoznak, a hitet, az vissza is hat rájuk. S ezért mindig újabb bizonytalanságok, tanácstalanságok, ellentmondások keletkeznek. Esetleg kifáradnak belső erőink, vagy új életszakaszba lépünk, esetleg más környezetbe kerülünk, és új emberi kapcsolatok befolyásolnak. Mindezek az események nyugtalanná tehetnek minket, de alapjában véve természetesek, s így is kell tekinteni őket. Ki kell tartanunk a hitben és az imádságban, mert a hit nem egy érzés vagy egy élmény, amely önmagában hordozza értelmét, hanem személyiségünk hozzákapcsolása az önmagát kinyilatkoztató Istenhez. És ez az összetartozás megmarad akkor is, ha az érzés megváltozik vagy eltűnik.
Igen. A hit lényege épp a kitartásban rejlik, mert gyökerei nem az érzelmekben vannak, hanem egész személyiségünkben, jellemünkben. Nem a megtapasztalásban, hanem a hűségben. Nem a változandóságban, hanem az állandóságban. Az életnek nem a változékony, hanem a folytonos, állandó elemeiben, melyek végül is felülkerekednek. A hit, a győzelem, amely diadalt arat a világon, a világ azonban itt nem csak a környezetet jelenti, az embereket, dolgokat, eseményeket, külső körülményeket, hanem mindenekelőtt saját magunkat, saját lényünket minden feszültségével, gyengeségével, válságával együtt. Ne legyünk hát elpuhultak, hanem szedjük csak rendbe magunkat, álljunk helyt és tartsunk ki. Nehezebb a helyzet, ha a hit gyökereiben rendül meg, sőt, esetleg úgy tűnik, hogy a kinyilatkoztatás igazságai elvesztették értelmüket. Ebből mély konfliktusok alakulhatnak ki. Hitünk alapkövetelményei és akaratunk valósághoz való hűsége, az imádság kötelezettsége és egész belső állapotunk között. Minden attól függ, hogy igazán komoly-e az ember hite. Egész bizonyos, hogy nem követelhetünk senkitől olyasmit, ami az adott pillanatban lehetetlen. De nem engedhetjük meg, hogy a részletekben mutatkozó nehézségek miatt feladjuk a hit egészét. Ha a kinyilatkoztatás bizonyos igazságai, esetleg Krisztus istensége vagy a Szentmise titka idegenné vált számunkra, akkor más igazságokat kell még inkább gondosan őriznünk, amelyek esetleg elevenebből szólnak pillanatnyilag hozzánk, mint például a gondviselés vagy az örök felelősség kérdése. Meg kell keresni, hogy hol vethetjük meg lábunkat, s onnan kiindulva kell tovább lépni. Gondolkodni, olvasni, helyes ítélőképességű emberekkel beszélgetni röviden. Legalább annyi erőt és komolyságot, gondot fordítsunk a hit ügyére, mint amennyit egy súlyos betegségből való gyógyulásra fordítanánk, vagy az élet egészét érintő hivatásbeli probléma megoldására áldoznánk. Ugyanez érvényes az imádság válságára is. Előfordulhat, hogy Krisztus alakja érthetetlenné válik számunkra, s így nem tudunk imádságban szólni hozzá. Ekkor még hűségesebben kell az Atyához imádkozni, vagy ha az Atya személye is idegen, de a Szentlélek működésének gondolata még mond valamit, akkor pedig hozzá kell fordulni világosságért.

0: Romano Guardini, az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két tétel következik Albinoni C-dur oboa versenyéből. Lencsés Lajos és a budapesti vonósok muzsikálnak.

0: Albinoni C-dur oboe versenyéből hangzott el két tétel, Lencsés Lajos és a budapesti vonósok előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Barátság és kiengesztelődés, 4000 szlovák zarándokot köszöntött Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában. Keretmegállapodást írt alá Izrael és Libanon a tartós békéről és biztonságot célzó törekvésekről Washingtonban. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Húsz évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában, 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyház megye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. A misén arról is megemlékeztek, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Az esztergomi egyházmegye a Szent István által alapított 10 egyházmegye

0: egyházmegye egyike volt. Az egyházmegyét 1776-ban Mária Terézia királyi rendeletével felosztotta. Új római katolikus püspökségeket állított fel Besztercebányán, a Szepességben és Rozsnyón. Erdő Péter köszöntőjében a Szepesi Egyházmegye híveitől két dolgot kért. Az egyik, hogy a világ egyházon belül valódi közösségként éljenek, a másik, hogy legyenek a környező egyházmegyékkel valódi lelkipásztori és spirituális kapcsolatban. František Tőstánszky, a Szepesi Egyházmegye püspöke, a mise főcelebránsa homiliájában kiemelte, zarándokként érkeztek Esztergomba, azért jöttek, hogy hálát adjanak a gyökereikért. A francia elnöki szék elnyerésére jelenleg legesélyesebbnek tűnő Jordan Bardella nem Franciaország kiléptetésére, hanem az Európai Unió működésének mélyreható átalakítására készül, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: A francia elnök választás jelenlegi legnagyobb esélyese szerint Brüsszel gazdasági és migrációs modellje elavult, Franciaország uniós befizetései pedig elfogadhatatlan mértékben növekedtek. A nemzeti tömörülés elnöke ezért felére csökkenteni országa hozzájárulását az uniós költségvetéshez, és patrióta kormányok szövetségével kényszerítené ki az európai erőviszonyok átrendeződését. Jordan Bardella világos üzenetet küldött Brüsszelnek. Ha a franciák 2027-ben hatalomra juttatják a nemzeti tömörülést, az Európai Unió többé nem számíthat arra, hogy Párizs automatikusan elfogadja a központból érkező döntéseket. A Politikónak adott exkluzív interjújában a francia politikus kijelentette, hogy mindaz, amit az Európai Unió jelenlegi formájában képvisel, a globalizációba vetett feltétlenét, a piac mindenhatósága, az ellenőrizetlen bevándorlás, a gazdasági hanyatlás és az ipart sújtó túlzott szabályozás mára mélyen elavultá és idejét múltá vált. A politikus ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem kívánja kivezetni Franciaországot az Unióból. Programja nem egy újabb Brexit előkészítéséről, hanem a hatalmi viszonyok átalakításáról szól. Álláspontja szerint a következő francia kormánynak bárki is vezesse azt, beleszólást kell kapnia a költségvetésbe, hiszen annak számai hosszú évekre meghatározzák a francia állam és az adófizetők lehetőségeit. Bardella ezért hatalomra kerülése után azon kezdeményezni, hogy Franciaország uniós befizetését a felére csökkentsék. Bardella lengyelországi útja is annak a szélesebb politikai építkezésnek a része, amelyben a francia patrióta jobboldal a hasonló gondolkodású európai pártokkal és kormányokkal keres együttműködést. Bardella Varsóban a jog és igazságosság politikusaival tárgyalt, miközben nyíltan, elismerően beszél Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről. Friedrich Merz német kancellára pedig a bevándorlás visszaszorítása és az európai gazdaságot folytogató szabályozások leépítése területén lát közös pontokat.
0: Orosz drón talált el egy benzinkutat Harkivban, súlyos tüzet okozva. Zelenszky azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. Nyíri Kata jelenti.
2: Harkiv városának egyik sűrűn lakott negyedét érte brutális orosz dróncsapás az éjszakai órákban, amelynek során egy pilóta nélkül ellenséges eszköz közvetlenül egy működő üzemanyagtöltő állomásba csapódott. A robbanás ereje miatt azonnal hatalmas erejű tűz ütött ki a benzinkút területén. A lángok pedig gyorsan átterjedtek a környező épületekre és a parkoló gépjárművekre is. A helyi katasztrófa védelem és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és csak órákig tartó megfeszített munkával sikerült megfékezniük a tűzvész tovább terjedését a lakóházak felé. A hatóságok közlése szerint a támadás idején több civil is a helyszínen tartózkodott. A sérültek pontos számát és a károk mértékét jelenleg is vizsgálják. Harkiv polgármestere elmondta, hogy az orosz erők szándékosan célozzák a város civil és energetikai infrastruktúráját, hogy folyamatosan rettegésben tartsák a lakosságot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök legfrissebb beszédében éles hangon követelte a nyugati szövetségesektől, hogy haladéktalanul bocsássanak Ukrajna rendelkezésére további modern légvédelmi rendszereket, kifejezetten az odesszai és a mikolaivi kikötői infrastruktúra védelmére. Az államfő rámutatott, hogy az orosz haditengerészet és a légierő szisztematikusan rombolja az ukrán gabonaexport utolsó megmaradt tengeri kapuit, ami nem csak Ukrajna gazdaságát, hanem a globális élelmiszerbiztonságot is közvetlenül fenyegeti. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a partnerek részéről érkező politikai nyilatkozatok és az elhúzódó beszerzési eljárások nem elegendőek a rakétacsapások elhárítására. A harctéren azonnali fizikai segítségre van szükség. Kijev szerint a kikötők megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország fenntarthassa gazdasági függetlenségét és folyamatosan biztosíthassa a nemzetközi humanitárius szállítások folytonosságát a Fekete-tengeren.
0: Romániában ugyan új megbízott miniszterelnök még nincs, de két miniszterelnök javaslat már van. Zikrid Muresán jelölését az RMDS is támogatja. Gáspár Sándor tudósít.
3: A szociáldemokraták elnöke vállalná a miniszterelnökséget, de most már riválisa is akadt Zikrid Muresán, Európa parlamenti képviselő, a néppárt egyik alelnöke, liberális politikus különben. A romániai liberálisok, az USR és az RMDS közös jelöltjeként lép föl, felborítva az eddigi számításokat, amelyek inkább szociáldemokrata kormányt jeleztek. Nikos Ordán államfő ugyan péntekre ígérte az új kormányfő nevesítését, viszont a hárompárti ajánlat láttán péntek estére újabb tanácskozást kezdeményezett, utána a jelenlegi helyzet miatt Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt tette felelőssé. Miniszterelnök jelöltet viszont nem nevesített. A PSD pénteki közleménye a három jobboldali párt, köztük az RMDS közös bejelentését olyan kísérletnek tekinti, amely arra szolgál, hogy ellehetetlenítsék egy teljes jogkörű kormány megalakulását. Pedig ők a kormány rekordszámú szavazattal történő megbuktatása után végig a politikai válság gyors megoldását, rendezését szorgalmazták. A PSD szerint a jobboldali pártok fenn akarják tartani a politikai válságot. Ellenfeleik szerint viszont a PSD arra törekszik, hogy az AUR-t emelje hatalomba. Hasonló vádak most már Nikos Ordán irányába is elhangzanak. Zikrid Muresán politikai pályáján mindvégig Brüsszelben dolgozott, a román parlamentnek eddig nem volt tagja, kormánytisztséget sem viselt. Az új miniszterelnöki megbízás bejelentésére bármelyik pillanatban sor kerülhet, de nem tudni mikor, mert a jelenlegi merev álláspontok egyelőre kizárják stabil kormány létrehozásának a lehetőségét. Marad az újabb háttéralkuk lehetősége, vagy az előrehozott választás. Bár ezt egyelőre csak az AUR akarja, sem a többi párt, sem az államelnök.
0: Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: Miután az Egyesült Államok Irán egyetértési megállapodása múlt héten majdnem kisiklatta a tárgyalásokat, Izrael beleegyezett, hogy kivonul a dél-libanoni ütközőzónán túli két területről. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keret megállapodás dokumentumát mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá. A megállapodás értelmében az izraeli védelmi erők megkezdik a kivonulást Dél-Libanon egyes területeiről. A zsidó állam és az Irán által támogatott Hezbollah terrorszervezet között zajló folyamatos harcok ellenére. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahrájnt szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi szorosban valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légi csapásaira. Csütörtökön egy Irán felől indított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.
0: Újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait szombaton hajnalban, miután néhány napja két erős földrengés következtében több mint 900-an meghaltak. Az IMSZ Földrengés Megfigyelő Intézet szerint a 4,9-es hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett iker földrengés is érte, az egyik egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. A venezuelai egyház megkezdte a súlyos károk felmérését. A Magyar Katolikus Karitász humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett. 14. Leó pápa rendkívüli konzisztóriumot nyitott meg. A 6. Pál pápa termében rendezett konzisztórium szombat estig tartott az egyház evangélium hirdető hivatásáról, a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának következményeiről, az egyház emberiség közjójához történő hozzájárulásáról, a szinodalitás folyamatos végrehajtásáról. Péntek este a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyar Péter 7 új főispánt is kinevezett, ők vezetik tovább a kormányhivatalokat. Habár a kormányfő korábban arról beszélt, hogy a főispáni rendszert megszüntetik, a kormányhivatalokat pedig átszabják. A rendvédelmi dolgozók fizetésének, felszerelésének, létszám hiányának rendezését, új életpályát ígért Magyar Péter miniszterelnök a Ludovikán a rendvédelmi tisztek avatásán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt szombaton a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. A tisztavatást megelőzően a büntetés végrehajtási szervezet oktatási, továbbképzési és rehabilitációs központjából Pilisszentkeresztről posztolt a kormányfő, ahol péntektől szombatig kormányülést tartottak a Tisza párt frakció vezetői jelenlétében. Szombaton ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. A zászlókat veszélyes hulladékként átadták a városházán. Amint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom hálózatához kapcsolódó szervezet kifejtette, a zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet úgy fogalmazott, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn. Közben rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőr főkapitányság, az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. A Budapest Pride felvonulás előtt közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa. A főpolgármester a szexuális kisebbségeket érintő magyar jogszabályok módosítását sürgette, míg az uniós biztos a Pride-on való részvételt alapvető jognak nevezte, és ismertette az Európai Unió LMBTQ stratégiájának célkitűzéseit. Hadja Labib Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel is tárgyalt, Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter mellett Orbán Anita külügyminiszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is fogadta. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. A média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépett rendelkezés szerint megszűnt a média tanács elnöke Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorjai Anita. Továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója Pap Dániel vezetői tisztségviselői megbízatása. Az országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról, továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Az El Niño a csendes óceán trópusi övezetének természetes éghajlati jelensége, amely a tengervíz áramlásaival áll összefüggésben.

0: Sem gyereket, sem házi állatot ne hagyjunk álló autóban. Sportolni a reggeli vagy az esti órákban tanácsos, és gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Június 27-e Szent László király emléknapja. Tiszteletére délelőtt ünnepi szentmisét tartottak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Ezt követően fogadalmi körmenet indult a Szent László hermával a Káptalandombon. A lovak király kultuszáról Kis Tamás, a győri egyházmegyei gyűjteményi központ részlegvezetője beszélt reggeli riport című műsorunkban. Fülöp Andrea összeállítása.
1: 1607 óta van a városban, több mint 400 évvel ezelőtt került ide. A kultusza jelentős volt már a megérkezése után is. Vannak leírások, amelyek beszámolnak arról, hogy június 27-én Szent László ünnepén elővették az erekjét, és a hívek csókkal illethették a koponyát. Az igazán nagy tisztelete Szent Lászlónak a 18. században mutatkozott ki Győrben, mégpedig annak következtében, hogy 1763-ban egy nagy földrengés volt komáromi epicentrummal, de Győrt is viszonylag nagy mértékben érintette, és ekkor rendelte Zichy Ferenc püspök, hogy az oltári szentséggel és a hermával tartsanak körmenetet, hogy a szent megvédje a várost a nagyobb pusztulástól. Ezt meg is tartották, és a nagyobb pusztulás valóban elkerülte a várost, így elrendelte a püspök, hogy minden év június 27-én Szent László napján ezt a körmenetet tartsák meg, egyfajta fogadalomtétel volt ez, és azt lehet mondani, hogy ezt meg is tartották a győriek, még a 1919-es diktatúra alatt is, vagy pedig az előző rendszerben is meg volt a körmenet. Talán kisebb keretek között volt, hogy csak bent a templomon belül tarthatták meg, de 1989 óta már ismét az egész városnak az ünnepe.
0: Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133E autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Futóverseny miatt vasárnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró Városligetbe vezető sávját útszintén és az Olofpálme sétányt is. Napközben a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca között, illetve a Zichy Mihály úton és a Dvorzsák sétányon is korlátozásra kell számítani. Várhatóan este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé a Hősök terénél nem áll meg, a további érintett BKK járatok pedig este 6:30-tól üzemzárásig terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Vasárnap derült, napos, száraz időre számíthatunk. A minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. Barátság és kiengesztelődés, 4000 szlovák zarándokot köszöntött Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában. Keretmegállapodást írt alá Izrael és Libanon a tartós békéről és biztonságot célzó törekvésekről Washingtonban. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Következik a múlt idéző Tóth János András szerkesztésében.
4: 2026. június 28-a vasárnap van. Isten éltesse a ma ünneplő Irén kereszt nevű hallgatóinkat. Az Irén görög eredetű név, Jelentés

0: te béke. 1914-ben e napon gyilkolta meg Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, ami ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. A merénylet hátterében Boszniának a monarchia általi 1908-as annexiója állt, amelyet az 500 éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi párra leadott 7 pisztolylövést követően egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az első világháború. 70 éve volt a poznáni felkelés. 1956. június 28-án a lengyelországi Poznánban az egyre rosszabbodó élet és munkakörülmények miatt szervezett tüntetés felkeléssé szélesedett, amelyet 2 nappal később, június 30-án a hatalom tankokkal folytott vérbe. A harcok során mintegy 70 ember vesztette életét, és legkevesebben 600-an sebesültek meg. A Poznánban történtek az 1956-os magyar forradalomnak, mint egy előképét, nyitányát jelentették. 69 évvel ezelőtt e napon végezték ki Tóth Ilona orvostanhallgatót, akit 1956. november 20-án tartóztattak le társaival együtt, majd a megtorlás koncepciós kirakatperében koholt vádak alapján ítéltek halálra 24 évesen. Tóth Ilona a hivatalos narratíva szerint társaival meggyilkolt egy állítólagos AVH-s besugót, ám az utólagos történészi vizsgálatok szerint a vád koholmány volt. Kivégzésére 1957. június 28-án került sor a budapesti Kozma utcai gyűjtőfogházban. 35 éve, hogy feloszlatta magát a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. A KGST Sztálin szovjet diktátor személyes kezdeményezésére a nyugat-európai újjáépítést szolgáló amerikai Marshall-terv ellensúlyozására komolyabb előkészítő tárgyalások nélkül jött létre 1949. január 25-én. A KGST létrejöttével befejeződött a kelet-közép-európai államok kiszakítása a világpiacból. Az 1970-es évekre világossá vált, hogy a világpiacon az amúgy is elmaradott technológiára és gazdasági alapra épülő szervezet versenyképtelen. Hosszú agonizálás után 1991. június 28-án a szervezet budapesti, alig negyedórás ülésén feloszlatták a KGST-t. 125 éve látta meg a napvilágot Csíkvárdot falván Domokos Pál Péter, Széchenyi díjas néprajztudós, a történettudomány doktora. Tudományos munkássága során népzenével, történelmi zenével, néprajzi, nyelvészeti és irodalmi kérdésekkel foglalkozott. 1929-ben járt első gyűjtőútján a moldvai csángó magyarok falvaiban, és ettől kezdve e táj és népcsoport elismert tudósa lett. Domokos Pál Péter Márton Áron erdélyi püspök életútjáról Rendületlenül címmel írt regényt. 195 éve született Joachim József, magyar származású német hegedűművész, pedagógus, zeneszerző. 10 éve, hogy elhunyt Csete György, Kossuth és Ybl Miklós díjas építészmérnök, a nemzet művésze, az organikus építészet egyik elindítója. 105 éve, 1921. június 28-án született Balaton-Magyaródon Ötvös Gábor, Jászai Mari díjas zenebohóc, érdemes művész. A magyar cirkuszművészet egyik legismertebb és legkedveltebb alakja volt. Az 1950-es években vidéken, majd 71-től a budapesti nagy cirkuszban lépett fel az Ötvös családdal. Az 1990-es években külföldön turnézott. Társulatával bejárta Ausztráliát, Dél- és Észak-Amerikát, egész Európát és fél Ázsiát, osztatlan elismerést szerezve ezzel a magyar cirkuszművészetnek. Híres száma a Van másik. Felesége Ötvös Gáborné, született Picard Mária, a híres magyar Picard cirkusz dinasztia tagja volt. Fia, ifjabb Ötvös Gábor apja nyomdokain járva, szintén zenebohóc volt, ő tavaly évvégén hunyt el.
1: Multidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.
2: Harangóznak a szívemben, a jóisten szeret engem, adott nekem új napot, s én neki hálát adok. Mikor este lefeküdtem, sötét volt, most világos, bíborpiros az égbolt. A sötétben te őriztél, a reggelre te ébresztettél engemet, áldott legyen Uram, a te szent neved. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, a madárvártában apró kis zöldes madárka került terítékre, aranyos a hangja és aranyos a kismadár, 7-8 gramm az egész. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetünk a Fitis füzikéről. Szervusz, Gergő!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nagyon érdekes a neve is, nem tudom, tudod-e honnan származik, a Fitisre hasonlít, de nyilván nincs köze.
4: Nincs köze hozzá, szerintem ez is hangutánzó szó, mint ahogy a nagyon hasonló másik faji, amit talán jobban ismert Magyarországon, a csilpcsalp füzike, ami direktbe is tényleg, amikor énekel, azt mondja, hogy csilpcsalp, csilpcsalp, csilpcsalp. A Fitis füzike szintén kicsi zöldes, mint a csilpcsalp füzike is, tehát megint csak két olyan fajról tudunk beszélni, amelyiket, hogyha az ember csak úgy tapasztalatlanul távcsővel megnézi, akkor nagyon nehezen tudja őket megkülönböztetni, de a hangjuk az különbözik, és a, hát én nem vagyok nagyon jó hangutánzó, de majd bejátszátok esetleg a hangot. A fajnak a hangja szintén egy ilyen ismétlődő és hang lejtésében kicsit változó hang. Nekem sokszor hasonlít ugyan kicsibe mondjuk egy erdei pacsirta hangjára, csak kevésbé erőteljesen lehet tapasztalni benne azt,

0: Egyébként egy elég gyakori faj, ugyanúgy, ahogy a csirpcsap fizike is, ha bár nálunk elsősorban vonuláson fordul elő nagy számban, költőállománya az viszont elég kicsi. Nagyon bizonytalanok a becsléseink, hogy mennyi, de most a legújabban olyan 1500-2000 pár közé tesszük. Az is egy kicsit csalóka, hogy a madár már énekel sokszor vonulás során is, és amikor azt hiszük, hogy esetleg ott költ, az még egy késői vonuló példány lehetett.
1: És akkor mennek tovább északra, Lengyelországba, hova
0: igen,
1: mennek?
0: Igen, egészen északon is költenek. Egyébként egy nagyon gyakori madárfajról beszélünk globálisan, tehát valójában az, hogy nálunk ennyi van és csökken, az az egész faj szempontjából nem egy nagyon izgalmas kérdés. Nekünk izgalmas, hogy itt nálunk ez miért van így, meg miért tapasztaljuk azt, hogy csökkenő állományai vannak.
1: Úcsán is alig fogunk, még egy néhány évvel ezelőtt is több volt, most szinte egyáltalán nincs.
0: De egyébként a globális állománya az ilyen sok száz millió példány, tehát hogy az észak-európai vagy egész észak-eurázsiai területeken óriási területen eltért, és ott sokszor ez a leggyakoribb faj, és egyébként hosszú távú vonul a csirpcsap fizikével ellentétben, ami igazából tőlünk csak viszonylag kisebb távolságokat tesz meg, elsősorban a mediterrán térségben tölti a telet, addig a Fitis fizike viszont egy Szaharán túli vonulót.
1: Bocsánat, ez a 7-8 grammos kis madár, hogy jut el Afrikáig, a Szaharán túl? Mert még az egy dolog, hogy mondjuk Tunéziáig vagy Egyiptomig elmenne, de a Szaharán túl 7-8 gram, hogy jut?
0: Ezekkel az ilyen kicsi madarakkal kapcsolatban mindig ezek így fölmerülnek, hogy akkor fú, hát ez hogy tud elrepülni bármeddig is, nem hogy ilyen nagy távolságban. De ezek tipikusan ezt úgy tudják megtenni, hogy jelentős zsírfelhalmozást esznek, tehát hogy sokat esznek, mielőtt elindulnak valahova, és menet közben azt a üzemanyagot égetik. Egyébként ezek a fajok, sokszor a Fitis fizike is éjszaka vonul egy adott genetikai rögzített irányba, amit különböző tájékozódási lehetőségekkel, például a csillagos égbolttal, vagy mágneses tér is befolyásolja őket, tudják. Az összes nappal, hogyha olyan területeken van, ahol tud táplálkozni, akkor megpróbálja újra tölteni a raktárait, ezért számára nagyon fontosak ezek a úgynevezett lépőkövek, tehát olyan területek a vonulási útvonal, ahol képes fönntartani ezeket a zsírraktárakat, hogy utána, ahol viszont biztos nincsen, azaz a tenger fölött, meg a sivatag fölött úgy tudjon átkelni, hogy ne legyen szüksége további üzemanyagra.
1: Tehát akkor nem egy szuszra megy le, hanem több napon keresztül hány napig tarthat neki a vonulás?
0: Itt vannak érdekes adataink egyébként a magyarországi madarakról is. Például Magyarországon fogtunk már olyan madarat, ami Finnországból jött, tehát ott költött, és hát mondjuk 100 km per nap sebességet mutatott. Persze itt azért még a kontinens fölött még több lehetősége van megállni és táplálkozni, de ez elég jelentős szám énekes madaraknál az ilyen átlagos sebességre, mert ez azt is mutatja, hogy igazából ennél jóval többet tesz meg bizonyos napokon. Tehát mondjuk egy Szahara átkelés az azért akár egy hétig is eltarthat.
1: A fészke is érdekes, meg az is, hogy mit eszik, és ehhez olyan kis érdekes finom csőre van neki.
0: Hát a fizikék úgy általában rovarevőket, tehát gerincteleneket fogyasztanak, egészen aprókat, nyilván a termetükhöz, meg hát ez a finom csőrhöz is illeszkedően, akár különböző pókok is lehetnek, apró rovarok, hernyók, amiket elsősorban a lombkoronában keres, vagy bokrosokban megtalálható ilyen rovarokkal táplálkozik. Hát általában ezek a most említett a finom csőrét, ezek mindig arra utalnak tényleg, hogy mivel táplálkozik, és ez az ilyen finom, vékony csőr, az erre alkalmas leginkább.
1: De egy ilyen kis csipesz.
0: Mint egy csipesz, igen, tehát végül is lecsipegeti azokat az egészen apró rovarokat, és hiába csak 7-8 gram, de hát olyan kicsi dolgokat eszik, hogy abból azért neki jó sokat kell összegyűjtenie.

0: A fészke is érdekes. Úgy képzelném, hogy ilyen kis csészét csinál, kicsi aranyos madár ül egy csészében, de nem.
1: Nem, hát egy ilyen egészen gömb alakú fészket kreál mohákból, fűszálakból, és ezt kibéreli általában valamivel, tollal vagy szőrrel, amit talál.
0: Bocsánat, az erdőben hol talál szőrt?
1: Az erdőben szőrt, hát ezt mindig lehet találni, a szőrt. Tehát,
0: hogy de hogy leszedi az őzről, vagy direkt így keresi elmúlott
1: állatokra? Általában itt arról van szó, hogy amikor a emlős állatok mozognak az erdőben, akkor mindig vesztenek szőrt. Hát egyrészt vedlenek is, de egyébként, ahogy a növényzethez hozzáérnek, mindig fönnmarad szőr. Sokszor emlős kutatók keresik is a szőrt, és akkor voltak olyan elképzelések, meg csináltak is ilyen vizsgálatokat, hogy mivel a madarak hatékonyabban találják meg ezeket a szőröket, és azt ők összegyűjtögetik, ezért a madárfészekből, kiszedett szőrből meg lehet mondani, hogy azon a környéken milyen emlősök fordulnak elő. Tehát, hogy nem feltétlen kell ahhoz kitépkedni, mert ilyen szőr mindenhol van az erdőben.
0: Hány tojása van?
1: 4-8 tojásra, és hát viszonylag talaj közelébe rakja a fészket, valamilyen módon próbálja elrejteni, és akkor, hogy az ember egyébként például ilyen területen kirándul, és akkor egyszer csak kirepül egy madár valahonnan, akkor könnyen elképzelhető, hogy valahol egy elrejtett fészek van. Néha ilyen utaknak az oldalába rejti növényzet mögé, és hát mesterien elrejti ezt a gömb alakú fészket, és ilyen szempontból elég speciális énekes madarak között, bár nyilván van sok talajon fészkelő faj, de erdőben azért tipikusabb inkább valahol a fákon vagy a bokrokon való fészkelés.
2: A Madárvártában Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával a szerkesztő Posgay Nóra beszélgetett. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: a Budapest Folk duó felvételei szóltak. 7 óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Harmad Károly, újvidéki ferences szerzetes a beszélgető társam. Szent Ferenc jubileumi esztendő az idei, de Harmad Károlynak is szép kerek évfordulója van az idei esztendőben. Ő sajtóapostol, az Agapé kiadó, valamint a Hitélet folyóiratnak a vezetője. Működteti a lurkóházakat Bácskában, Bánátban, valamint az újvidéki ferences rendház egy részében magyar egyetemisták számára kollégiumot üzemeltet. Aranymisés lesz Harmad Károly idén. Hogyan emlékezel meg erről a napról, milyen alkalmakkor és hol?
2: Hát szeretnék nagyon egyszerűen megemlékezni, de az a célom, hogy ennek legyen mély lelki tartalma, tehát három helyen tartom a háladó szentmisémet azért, mert az újvidéki templomunk kicsike, ezért részben a Domus Pacisban tartjuk a másik háladó szentmisét, a harmadikat pedig a szabadkai ferencesek meghívására a szabadkai ferences templomban. Tehát július 4-én lesz Újvidéken a megemlékező szentmise. Meghívtam a paptestvéreket is, rendi testvéreket is, illetve nem küldtem meghívót, hanem mindenkit értesítettem, majd eldöntik, hogy jönnek-e vagy nem jönnek. Nem is hívtam külön nagy érdemű szónokokat, hanem úgy gondoltam, hogy pár szóval, egy rövid elmérkedéssel elgondolkodunk azon, hogy mit jelent a pap az egyház életében, a közösség életében, majd pedig a mise után egy rövid szentségimádás keretében imádkozunk az ünneplő aranymisésért, meg különböző témákra, amik kapcsolatban állnak az ő tevékenységével, a sokrétű kezdve az építkezésektől egészen a
1: sajtóig,
2: különböző megbízatásokkal a ferences rendben is hasonló. Tehát szeretnénk egyszerűen, de bensőségesen megünnepen is, természetesen utána jön aztán egy kicsit ebéd, lakoma és barátkozás.
1: Nagyon jó.
2: Legyen egy közösségi, örömközösségi ünnep, hiszen itten nem az aranymisés a fő, hanem Isten, mert ez mind ajándék.
1: És az az ügy, amire rátette az életét.
2: Igen, igen, és ezt azért szeretném neki megköszönni, így közösen másokkal is, a testvérekkel együtt.
1: Fantasztikus, tehát azt jelenti, hogy 1976-ban lettél felszentelve. Hol szenteltek?
2: Szabadkán, a Székesegyházban.
1: De jó.
2: Talán én voltam akkor az első szerzetes, akit szabadkai püspök pappá szentelt.
1: Újvidék, nálad is laknak egyetemisták, és gondolom ők általában Bácskából, Bánátból való magyar egyetemisták, akik az újvidéki egyetemen tanulnak. Hogyan zajlik, most már nem tudom, több mint egy éve, rendszeresek a tüntetések és az egyetemisták a motorjai ennek a elégedetlenségnek, ami Szerbiában pont az újvidéki állomás, vasútállomásnak a rossz megépítése és a haláleseteket okozó leszakadása az állomás épületnek okozott. Tud ez nyugva pontra kerülni, vagy ez egy végtelenített dráma?
2: Végtelenítettnek nem mondható. Megnyugodni nagyon nehezen fog. Én majdnem úgy mondanám, hogy mindenek ellenére egy kicsit pessimista vagyok. Nem a személyemet nézve, vagy éppen itt az itteni körülményeket, hanem a társadalmat. Mert egy szétroncsolt társadalomban, ahol mindent roncsolok, ami csak lehet, a műemlékektől kezdve egészen az egyetemekig, még a tanításig, oktatásig mindent rombolnak, és az egymás közötti viszonyokat is uszítják egymásra az embereket. Egy ilyen társadalomnak a gyógyulásához nagyon sok idő kell, és nem tudom, de úgy érzem, hogy néha ez nagyon sokba is fog majd kerülni, hogy ez az egymás ellenség eltűnjön, csillapodjon, megváltozzon. A legrosszabb szenáriótól el tudok képzelni mindent.
1: Ferences jubileumi esztendő van, Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója az idei esztendő. Az életedet rátetted Szent Ferenc követésére. Hogy éled meg ezeket az esztendőket, amelyek egy jubileumi sorozat? Ünnepeltük a stigmatizáció 800. évfordulóját, a regula 800. évfordulóját, nem is tudom, mi volt az első, ez most már a negyedik jubileumi év.
2: Grecso,
1: a Grecso, igen, a Bethlehem állítás. Lelkileg, érzelmileg mit kaptál ettől a sorozattól? Tudsz-e még meglepődni, ajándékot
2: mondanám,
1: kapni?
2: Ez egy lelki felfrissülés volt számomra is, és abban a isteni adományban részesültünk, hogy minden évben elmentünk arra a szent helyre, amelyről éppen megemlékezett a jubileum sorozat. Az idén is voltunk már Assisiben, Szent Ferenc halála előtt, mert amikor meghallottam, hogy köztiszteletre kiteszik földi maradványait, akkor megszerveztünk egy zarándoklatot. Tehát minden esztendőben azokon a helyeken voltunk, amit éppen ünnepeltünk, és minden zarándoklat számomra egy kicsit lelki gyakorlat is. Ezt látom a zarándokon is, akik részt vesznek a csoportunkban, szeretettel csatlakoznak hozzánk, megyünk, tehát ez sokat jelent. Az idén is akarunk megünnepelni, nem csak Szent Ferencnek az elhalálozását, hanem hát itt Újvidéken is az újvidéki világi ferences rend fennállásának a 100. évfordulóját az idén lesz, mégpedig október 3-án, tehát Szent Ferenc előtti napon. Úgyhogy ezt is próbáljuk egy kicsit mozgatni. A ferenceseknek Bácskában nagyon fontos szerepük volt, úgy szintén Bánátban is a történelem folyamán. Ennek most manapság már inkább csak a nyomait látjuk, belőlünk kevés van, a horvát tartományhoz is tartozunk, de kevesen is vagyunk az egész délvidéknek, ezen a részén vagyunk mindössze 5. Tehát ez elég kevés, és a tragédia, úgyhogy eddig nem volt Szabadkán magyarul tudó ferences, most reméljük, hogy illetve az utóbbi évtizedekben, vagy évtizedben, nem tudom pontosan így fejből a dátumot, de most reméljük, hogy valamikor októbertől megint lesz Szabadkán. Hát nem tudni, az elhelyezések még majd csak a jövő héten történnek. Uh-huh. Új elöljáróságunk van, de még a tabula nem jött meg, úgyhogy nem tudjuk pontosan, de kiszivárogtak már bizonyos információk.
1: És ő egy fiatal ember, aki a közelmúltban érkezett be?
2: Igen, igen.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Harmad Károly újvidéki ferencessel beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

7 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában, miután köszöntötte a Szepesi Egyházmegye püspökét, a mise főcelebránsát és a mintegy 4000 szlovák zarándokot. A zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi Egyházmegye alapításáért. 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. 1776-ban Mária Terézia új római katolikus püspökséget állított fel Beszterczebányán, a Szepességben és Rozsnyón. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. Megszűnt a médiatanács elnöke Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján gondoskodik, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mindaddig, amíg az új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Rongálás, vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. A BRFK megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Közben szombaton ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára,

0: A zászlókat veszélyes hulladékként átadták, közleményüket idézve bedobták a városháza kapuján. Izrael és Libanon közötti tartós békét célzó keret megállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök szombaton Jeruzsálemben bejelentette, hogy az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonasságnak. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben újabb hajót ért támadása a Hormuzi szorosban. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Az európai hőségrekord pénteken 41,3 Celsius fokkal Németországban dőlt meg. Végül a várható időjárásról. Akár 40 Celsius fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban. A minimum hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Egyirányosították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 133E autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szentgellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Futóverseny miatt vasárnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró Városligetbe vezető sávját útszintén és az Olofpálme sétányt is. Napközben a Dózsa-György úton a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy úton a Hősök tere és az Izabella utca között, illetve a Zicsi Mihály úton és a Dvorzsák sétányon is korlátozásra kell számítani. Várhatóan este 7 órától üzemzárásig az M1-es metró a Mexikói út felé a Hősök terénél nem áll meg, a további érintett BKK járatok pedig este 6:30-tól üzemzárásig terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Wilhelm Péter plébános fűzi hozzá gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
2: Jézus a mai tanításában meghív bennünket egy igaz keresztény életre. Ilyenkor mindig jobban elgondolkodunk, ami amúgy is valahogy állandóan bennünk lévő kérdés, hogy hogyan tudok elég jó keresztényé válni. Szeretnénk minél inkább, minél jobb keresztények, vagyis Krisztus követők lenni. Szeretnénk újra és újra visszatérve a megbocsátás szentségével, megtéréssel, odat lépni Jézushoz, Istenhez. A jó gyermekévé válni a mennyei atyának. De hogyan tudom ezt a mindennapok életében megvalósítani? Mit jelent egyáltalán az, hogy vegyétek föl kereszteteket? Jézusnál ezt láttuk. Félünk is tőle, mert valahogy a szenvedés, a fájdalom, az mindig olyan ijesztő. De valóban nagyon sokan hordoznak keresztet a nap minden pillanatában. Ott vannak idős és beteg embertársaink, akik szenvednek, vagy a háború áldozatai, gyermekek, felnőttek lelkileg sérülten. Megélik ezt az, hogy minden nap föl kell vennük a keresztet ahhoz, hogy tudjanak egyáltalán fölkelni, tudjanak aznap létezni, élni. Mi ehhez képest nagyon sokan és sokszor sokkal jobb helyzetben tudunk élni, és hálát adhatunk Istennek, hogy nem hordozok ilyen terhet a vállamon. De akkor én hogyan tudom fölvenni a keresztet? Hogyan tudom én minden nap megélni azt a Krisztus követői életet, amire ma meghívást kaptam? Jézus megválaszolja, hogy akár a legkisebbnek is például egy pohár vizet adunk. Ez lehet, hogy nem is szó szerint fog megvalósulni a napodban. De vajon észreveszed-e azt, hogy szükséget szenved valaki körülötted? Van-e szemed, leginkább szíved arra, hogy észrevegyed, hogy körülötted kinek van szüksége arra, hogy odaforduljál felé? Lehet, hogy nem is kell egy pohár vizet adnod, hanem csak egy mosolyt, egy kedves szót, egy figyelmet, meghallgatást. Egy vele létet, hogy odaülsz mellé, és időt szakítasz rá. Ilyen apróságoktól már meg tud változni a napunk, meg tud változni az egész világ, meg tud változni az embernek a kedve is. Jézus erre hívott meg, úgy érzem, a mai evangéliumban mindannyiunkat, hogy legyen figyelmes szívünk, látó szemünk, hogy észrevegyük szeretteink körében is, kire, mikor van szüksége, hogy én odalépjek, hogy én odafigyeljek rá. Holnap ünnepeljük Szent Péter apostol ünnepét, az első pápánk ünnepét. Ilyenkor meg tudjuk élni azt, hogy egy nagy egyháznak vagyunk mindannyian a tagjai. Ez a küldetés nem csak neked szól egyedül, nem csak egyedül vagy ebben a küldetésben. Ahogyan Leó pápa biztat bennünket, hogy építsünk hidat embertársaink között, így tudjuk megvalósítani ezzel az érző szívvel, figyelmes szívvel, odafordulással. Imádkozzunk a mai vasárnapon Szentatyánkért, hogy adjon neki az Úr kegyelmet és erőt Péteri szolgálatához, nekünk pedig adjon a mennyei Atya figyelmes szívet, Szentlélek meg bölcsességet és látást, hogy észrevegyük rászoruló embertársainkat magunk körül.
0: A vasárnapi evangéliumról Wilhelm Péter plébános emelkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. Jelezték, országszerte napos idő lesz, a ritkán felbukkanó gomoly felhők csapadékot nem hoznak, és a szél sem erősödik meg. Meleg lesz az éjszaka is, vasárnap hajnalra 22 és 30 fok közé hűl le a levegő. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit, a legnagyobb esti terhelés idején lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán pénteken. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén, melynek ezúttal a MOL volt a névadó szponzora, a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesítették szombaton a feladatot. A résztvevők az indulás után ezúttal is a Tihanyi apátság felé vették az irányt, majd egy fordulókapun áthaladva a szabad strandra visszaérkezve teljesítették a távot. Június 27-én ünnepelte Bábel Balázs érsek pappá szentelésének 50. évfordulóját Kalocsán, a Nagyboldogasszony főszékes egyházban. Az ünnepen koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Michael Webenek kinevezett argentinai nuncius, José García ügyvivő, az érsek pap barátai és az egyházmegye papsága. A szentbeszédet Várszegi Asztrik emeritus főapát mondta, aki 50 évvel ezelőtt az új misés szónoka is volt. Várszegi Asztrik emeritus főapát homíliáját a Magyar Kurír cikkében teljes terjedelmében közli. Kocsis Imre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara új szövetségi Szentírás Tudományi Tanszékének tanszékvezető professzora. Legújabb könyvében azt mutatja be, hogyan jelenik meg az irgalmasság, a szeretet és a kegyelem hármasa az új szövetség három nagy szövegegyüttesében, a szinoptikus evangéliumokban és Szent János irataiban, végül Szent Pál leveleiben. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Végül a várható időjárásról. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Budán a Szent Anna plébánián vagyok, amely egy kisebb püspöki palota. János a domonkos atya, a plébános már jó ideje, és beszélgetésünk előtti napon ünnepelte aranymiséjét, vagyis 50 éve pap, amely engem nagyon megdöbbent, hogy ennyire öregek vagyunk, mert még minisztráns társak voltunk a Szent Imre plébánián, aztán te elmentél papnak, de azóta nyomon követem az életedet, Szent Imréből indultál. De hát 1976. Döbbenetes, hogy gondoltad volna, hogy egyszer leszünk ilyen öregek?
4: Hát sose gondoltam volna, de jól utána néztél az adatoknak, éveknek. Valóban, ugye most voltam 50 éves pap, és a Szent Imrébe kezdtük annak idején, még Vitányi prépostúr idejében a minisztrálást. Én 4 éves koromtól kezdve minisztráltam a Szent Imrébe. A bátyámmal együtt mentünk, és akkor én mindig vele mentem, amikor iskolás lett, akkor én is mentem minisztrálni, és attól kezdve egész addig, amíg felszenteltek a Szent Imrébe, töltöttem a gyermekéveimet, meg a fiatalságomat.
3: Kik voltak azok, akik ezt a hivatást számodra vonzóvá tették, hogy érlelődött meg benned a hivatás, kinek a hatására, és mikor?
4: Hát nehéz megmondani, mert olyan kiváló papjaink voltak ott a Szent Imre plébánián, hogy mindig mondom, hogy nem voltunk kíváncsiak más templomra, plébániára, mert teljesen meg voltunk elégedve mindenre, ami ott volt. Hát ugye különösképpen mindenki emlékszik talán idősebbek közül Luppert János atyára, aki egészen kiváló lelkipásztor volt, azóta se láttam még ilyen, mint és hallottam olyat, mint amely ő volt. Ott volt a Gyimóti atya, és később a Balberic Pál atya, akiknek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ezt a döntést meghoztam, és ma is emlékszem rájuk.
3: A Szent Imre plébánia abban az időben, hát most már ott is papszűkébe vannak, talán van 2 ciszterci atya, meg egy lazarista besegít a gyontatásba, misézésbe olykor, de hát abban az időben még az irodán dolgozó adminisztrátor is egy rendjétől elzavart ciszterci volt, és a másik pedig egy piarista múlttal rendelkező férfi volt, és olyan entellektüelek ültek az irodába, hogy fantasztikus.
4: Igen, hát ugye nehéz idő volt, 50-es évek, ezért a Szent Imre az mindig egy kiemelt plébánia volt, és azért ott mindig mintaszerű liturgia folyt, később, amikor a II. Vatikáni zsinat életbe léptette a liturgius reformokat, ott próbálták ki ezeket a reformokat a Szent Imre plébánián, és hát volt egy hatalmas minisztrálsgárda, ugye legalább 100 fős, ilyen zsinóra rángatott gyereksereg.
3: És csak fiú, és még mindig csak fiúk minisztrálnak a Szent Imrébe, ez egy hagyományőrző plébánia ilyen szempontból.
4: Ja, hát itt is én őrzöm ezt a hagyományt, úgyhogy mi így minisztráltunk, hát azóta mi se vezettük a lány minisztrálás, mert egyébként van fiú, ami a fiú addig fiúk minisztrálnak a templomban. Úgyhogy a sok szempontból ugye megmaradt a Szent Imrének a szellemisége, lelkisége, és hát ember azt próbálja nyilván későbbiekben is mint utánozni, vagy folytatni.
3: Hol voltál gimnazista, hova jártál te?
4: Kafkába jártam, tehát akkor még Kafka Margit gimnázium.
3: Igen, Margit, Szent Margit gimnázium átmenetileg Kafka Margit volt.
4: Igen, mert szoktuk, hogy Kafka Szent Margit gimnáziumba jártam, az egy nagyon vonalas iskola volt, tehát erősen rányomta a bélyegét a szellemis nevelésre, úgyhogy ezért nagyon örültem, amikor később visszahívtak a Szent Margit gimnáziumba lelki napot tartani, misézni, hogy sose hittem volna, hogy abból az iskolából, abból a gimnáziumból még egyszer újra egyházi iskola lesz, és ott a kápolnában nem kis klub lesz, hanem misézni fogunk.
3: Hát ugyanígy én a József Attilába jártam, a templom másik oldalán meg a József Attila gimnázium van, az egykori, meg az újra Szent Imre gimnázium, hát mi se gondoltuk volna, hogy de az iskolában, a Szent Imrében még a pedellus, meg egy-két ember még az én időmben, amikor gimnazista voltam, még a ciszterci időkre emlékezett, illetve ott felejtődtek, de már csak ilyen kicsi beosztásban. 1971-ben mégy el a szemináriumba, vagy hányban?
4: Hát 69-ben mentem, tehát rögtön érettségi után mentem szemináriumba.
3: Katonaságot megúsztad, vagy?
4: Nem. Utána rögtön elvittek 2 évre katonának, azért, ami nem fogom kibírni, de azt egész jól túléltem a katonaságot, és akkor utána kezdtük meg igazából a szemináriumi életet, tehát a papnevelés akkor kezdődött.
3: Tehát amikor te leérettségiztél, akkor a Szent Imre templom káplány, egyik káplánya volt Bolberic Pál, és mikor a katonaságtól leszereltél, akkor már ő volt a prefektus vagy spirituális a szemináriumban?
4: Hát ezt már nem tudom pontosan, de volt. Tehát én úgy voltam mindig, hogy soha nem tanított engem, mert mindig olyan évfolyamban jártunk, amelyben éppen a Bolberic atya nem tanított, úgyhogy de mint prefektus ott volt a szemináriumban, tehát...
3: Igen, tehát akkor te végül 71-től kezdted a kispap éveket, illetve a katonaság után leszerelve.
4: Mi már kispapként kezdtük a katonaságot, tehát bevonultunk a szemináriumba, és a 2 hónap múlva, pont a beöltözés után vittek minket katonának.
3: Lenti, Marcali?
4: Én Lentiben voltam. Úgyhogy nagyon sokan, vagy 50 kispap volt akkor még Lentibe. Másik az a...
3: Görögökkel együtt.
4: Nem, református evangélikus.
3: Ja, tehát, meg görög is biztos. Voltunk.
4: Görög nem emlékszem, de lehet, hogy volt görög is.
3: És így utólag visszagondolva milyen emlék ez?
4: Már a katonaság?
3: A katonaság.
4: Én viszont a megszépítő messzesség ugye sokat számít, hogy ma már úgy emlékszem vissza, hogy kellemes emlékeim vannak, hiszen azért mi ott nagyon összetartottunk a kispapok, tehát ott nem volt különbség, hogy református evangélikus, tehát ökumené teljes mértékben megvalósult közöttünk, tehát amikor csak lehetett, összejöttünk, főképp a kertészetben volt egy srác, akinek a testvére pap volt, és akkor ő gyűjtött össze bennünket ott, és akkor nagyon örültünk egymást, meg ha hazamehettünk, akkor mindig hoztunk oltári szentséget, és akkor lehetett áldozni mindenkinek, tehát ez egy nagy élmény volt akkor számunkra.
3: Nagy kitolásokra, bosszúra, vagy beszervezési kísérletre, politikai tisztől ilyenekre nem emlékszel?
4: Nem nagyon próbáltak megtörni bennünket, mert hát mivel Lentibe általában 4 általános végzettségű gyerekek voltak.
3: Igen, tehát ez ilyen büntető előlet, büntetett előletűeknek volt a laktanya, illetve a teológus. Soknak.
4: Igen, és hát már 8 osztályt végzett gyerek, az már nagyon magasan kvalifikáltnak számított. Így mi voltunk azok, akik a irodában dolgoztunk, raktárakban dolgoztunk, tehát ezért nekünk viszonylag jó helyzetünk volt a katonaság alatt. Így én nem panaszkodhatom, bár járni kellett, harcászkodni, meg minden egyebeket, de jó játékok voltak tulajdonképpen.
3: Értelek, tehát nem... tört meg benneteket, vagy téged?
4: Nem.
3: Történelmi idők voltak ezek, mert Vincenti József 71-ben hagyja el az amerikai követséget, megy Bécsbe, utazik a világba, megjelennek az emlékiratai, és 75-ben meghal, 1 évvel korábban, mint hogy téged szenteltek. Emlékszel-e Vincenti halálára? A kispapok hogy élték meg? Azt úgy tudom, hogy meghúzták a harangot, és nagyon szólt.
4: Hát erre emlékszem én is, hogy amikor meghalt Vincenti bíboros úr, akkor egyrészt nem volt szabad beszélni róla, de hangosan senki nem merte kimondani, hogy meghalt a bíboros, és akkor mentünk harangozni, és meg volt szabad, hogy hány percet szabad harangozni, és én is benne voltam a harangozásban, és aztán vagy fél órát húztuk a harangot, a bíboros úr mondta, hogy egy kanonoknak jár 20 perc, akkor a Vincenti bíborosnak sokkal több jár, és lentről kiabáltak már föl, hogy hagyjuk abba, és mondom, hogy segítünk csomagolni egymásnak, hogyha szükséges, úgyhogy aztán nem lett nagyobb baj belőle, hát ez egy nagy élmény volt akkor.
3: Hogy... Hánynak kellett húzni a harangot? Volt, aki csak a nyelvet húzta, nem?
4: Igen, hát 5 ember kellett hozzá, minimum. 4-en húzták a harangot, és egy a nyelvet. Elég veszélyes dolog volt, mert ha az a nyelv, mint amilyen hozzáütöd a fejéhez, akkor szétlocsantja a fejét. Tehát ez egy komoly feladat volt a harangozás.
3: Egy kötélet kellett 4 embernek húzni, vagy?
4: Óriási az a harang, tehát egyedül nem lehet húzni. Tehát először meg kellett lengetni a harangot, és akkor hozzáverték a nyelvet a harangot, és akkor ma már sajnos ez is géppel megy, úgyhogy nem az igazi. Pedig ez nekünk nagy feladat volt, mindig a vasárnap mentünk föl harangozni a bazilikába.
3: És akkor Vincenti halál után jött Lékai bíboros, 75-be és 76-ba lett talán bíboros.
4: Igen.
3: És ő szentelt titeket.
4: Ő. Mi voltunk az első szentelése a Lékai bíborosra, akkor már bíboros is volt, mert először csak érsek volt, és akkor kapta meg a bíboros kinevezés. Mi voltunk az első szentelése a Lékai bíborosulnak.
3: Hányotokat szentelt ott a bazilikában, mert aranymisés társad, évfolyam társad Kocsis István, és őt Szentkúton szentelte.
4: Bíboros úrnak volt egy ötlete, hogy hát mivel viszonylag sokan voltunk, tehát így kiosztotta a szenteléseket ide-oda, tehát a Kocsis István atyát azt Mátraberbei Szentkóton szentelte,
3: lássuk. Palóc földről való egyébként is.
4: És a Spikkarcsi atyát, a Spikkári atyát pedig a Szent Kereszt plébánián szentelte.
3: Minket, a Ecseri úti templomba?
4: Ecseri úti templomba, minket pedig ugye a Bazilikába szentelte Bíboros úr.
3: Hányatokat?
4: 9-en voltunk.
3: Ebben fehérváriak is voltak?
4: Csak mi voltunk esztergomiak. Voltak fehérvedeket, Fehérváron szentelték. Meg talán volt Ferences is benne, azt nem tudom.
3: És akkor utána mi következett?
4: Én Nyergesújfalon kezdtem. Én mindig Palócföldre szerettem volna kerülni, mert nekem nagyon szimpatikusak voltak a palócok. Nagy hangúak, jókedvűek, mit tudom én, és nagyon vallásosak. Tehát akkor jártunk, ugye évfolyam társaságnál látogatóba, és ott láttam, hogy repett a templom az énekléstől, tele volt reggel 6 órakor a mise, és hú, de ez nekem nagyon tetszik, és ezek után Nyergesújfalon kerültem.
3: Ami nem Palócföld.
4: Nem Palócföld, egy sváb falu, de később azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, szóval nem mondom, hogy túl buzgó vallások voltak, de ami volt, az igaz volt, őszinte volt, és remek jó ifjúsági közösséget hoztunk létre, és annak ellenére mentünk külföldre kirándulni, meg minden, és nem lett probléma belőle, úgyhogy...
3: Hát a külföld az Csehszlovákia lehetett.
4: Hát igen. Igen. Lengyelországba mentünk, Csehszlovákiába mentünk, NDK-ba mentünk, úgyhogy...
3: Elkezdesz működni Nyergesújfalon, egyszer csak megválasztják II. János pápát 78-ban, arra, hogy emlékszel?
4: Igen, hát arra emlékszem, mikor bemondta a rádió, ugye, hogy meghalt 6. pápa, és utána...
3: Jött első János Pál először?
4: János Pál, és akkor már a kapucinus templomban voltam. Tudom, atyának, mikor bemondta a rádió, szóltam a képen misézet, hogy meghalt a pápa, viszont tudja, ezt nem tudja, mert nem gondolt senki, ugye, hogy 33 nap után meghal a pápa, úgyhogy üzentem neki, hogy nem, most első János Pál pápa halt meg, és akkor hát nagyon vártuk az eredményeket, hogy ki lesz a következő pápa.
3: A 78-ban már te a főutcai kapucinus templomba vagy?
4: Igen. 2 évet voltam Nyergesen. Hát de mindenkivel így volt, tehát Bíborosnak ez volt az elképzelése, hogy 2 évet mindenki legyen vidéken, valami vidéki plébánián, megismerjük a falusi életet, és akkor utána helyezett bennünket Pestre. Én akkor a kapucinus plébánira kerültem, akkor még nem voltak kapucinusok, tehát világi plébániaként működött, de azért voltak ilyen álkapucinusok, civil beöltözött kapucinusok, szóval, és nagyon jó plébánia volt, nem panaszkodtam, hogy...
3: És akkor a kapucinusok után mi következett?
4: Kapucinusok után tettem egy kitérőt, mert akkor kerültem Törökőri Kisszentelés plébániára, mert azt mondta a Lékai Bíboros úr, meg a plébános, hogy nem lenne jó ide, Szent Annába akartak behelyezni, mert hát átjönnek a hívek akkor a kapucinus templomból, és ezért elrakott Törökőre, ami Pesten van. Ez volt az összes pesti tartózkodásom.
3: És akkor már Bajcsi Lajos volt a plébános ott?
4: Nem. Bacsó János plébános volt. Hát egy kicsit nehéz ember volt, de
3: hát azért az egy meg nehéz plébánia is, mert nem nagyon vannak hívek ott, legalábbis a közelben nincsenek lakóházak.
4: Hát akkor még egy nyomortelep volt a templom mögött.
3: A Százados úton?
4: A Százados út, meg hátul volt egy ilyen lakótelep, teljesen lerobbant házak voltak, de úgy jó közösség volt azért. Szóval...
3: A Százados úti művészteleppel volt kapcsolatod?
4: Hát nem sok. Ismertem olyanokat, akik ott éltek és ott dolgoztak, de magán a telepen is soha nem voltam.
3: Már azért is kérdezem, mert emlékszem, hogy te nagyon jól rajzoltál, tehát voltak művészi ambícióid is.
4: Ezért túlzás, hogy jól rajzoltam. Hát rajzoltam, és hát annyi van, amennyi kell ahhoz, hogy hitomarákon tudjak rajzolni a gyerekeknek, úgyhogy ennyi megmaradt.
3: És akkor a Törökör után mi következett?
4: Törökör után kerültem Zugligetbe, Kozma atyához.
3: Még mindig káplánként.
4: Természetesen. Úgyhogy akkor Pálos Iván püspök úr úgy gondolta, hogy most nagyon nagy jót tesz velem, és akkor hát az ugye egy nagy lelkipásztori feladat volt az Zugliget, és akkor Kozma Imre atya mellé kerültem, ott is csak 8 hónapot voltam, és Gábor atya, a Bócsai Gábor atya, aki itt plébános volt, fölhívott telefonon, hogy jössz a Szent Annába káplánnak, és beszéltem Bíboros úrral, és jössz ide káplánnak, és akkor kerültem ide 82-be káplánként, a Szent Annába, és akkor nagyon nagy életet sikerült teremteni. Éppen a History Domusból tudom, tehát ezt nem én így emlékszem rá, hogy 400 hittanos gyerek volt, és 225 egyetemista. És hatalmas közösségi élet volt itt a plébánián. Akkor még a víziváros egészen más volt, tehát egy nagy falu olyan volt. Itt mindenki mindenkit ismert, együtt járt az iskolába, de Batthyány utca iskolába járt minden gyerek, a szülők ismerték egymást, tehát tényleg ilyen jó szellem volt itt a Szent Annában. Sajnos ez már az éve során megszűnt, mivel nincs gyerek a kerületben. Tehát,
5: nincs gyerek, illetve nincsenek lakók, mert csupa irodák lettek, meg igen. Kiadó lakások.
4: Az iskolában is egész nagy Budapest területén járnak gyerekek, mert Montessori módszeres iskola, és ezért ilyen egész napos foglalkozás jelent, és akkor a szülők hozzá a gyereket. Nem kívánhatom azt, hogy este 6 óra, 7 órára visszajönnek itt arra a gyerekek, igen. Vagy az, hogy vasárnap ide járnak misére. Tehát ez eléggé meglátszik a templom látogatottságán is.
5: Ne szaladjunk ennyire előre, tehát 82-ben kerülsz újra a vízivárosba, Szent Annába. Meddig tart az időszak?
4: 92-ig.
5: Tehát 10 évig káplán vagy a Szent Annában. Ezek is nagy idők voltak, mert egyrészt itt a szomszédban Lékai bíboros idején itt megtelepednek a vakgyerekeket ápoló katolikus közösség itt működött, és akkor nagy élet volt itt, azt hiszem.
4: Hát nagyon nagy élet volt, igen, és akkor indult a látássérültek lelki gondozása.
5: Fehér Anna.
4: Fehér Anna nővér segítségével. Egyrészt volt egy vakgyerek otthon, tehát itt az alsó szintjén a plébániának, ahol van két terem. Ma csodálom, hogy ezt hogy tudták csinálni, mert hát még hittanteremnek is kicsik ezek a helységek, de akkor azt hiszem 17 gyerek lakott itt, és minden itt volt, a tanterem, a tornaterem, a betegszoba, ami elképzelhető, szóval minden, ami kell, és nagyon boldogok voltak a gyerekek. Tehát ez érdekes volt látni, hogy Anna nővér hogy tudta boldogát tenni ezeknek a rendkívül sérült, nem csak vak, mert azért alapított az otthon, mert ugye a vakgyereket nem vették föl mondjuk a vak otthonában, mert más sérülése is volt, mozgássérült vagy valami, és a mozgást nem vették föl, mert vak. És akkor Anna a nővér ezért alapította ezt az otthont a gyerekeknek. Most már a Mátyás király úton vannak, tehát 10 évig voltak itt a Szent Annában, aztán kaptak egy területet fönn a Mátyás király úton, és akkor oda költöztek át.
5: Igen. És akkor 92-ben kerülsz fel az Istenhegyre?
4: 92-ben. Azt gondolták, hogy ennek nem fogok örülni, mert én mindig erről álmodoztam, egy ilyen kis templomról, ahol rengeteg csinálnivaló volt, tehát egész templom eléggé lepusztult állapotban volt, tehát láttam benne a lehetőséget, mi mindent lehet kihozni ebből a templomból. Hát olyan 10-12-en voltak egy misén vasárnap, és hát nagyon idős atyák működtek már a plébánián, mert az volt érdemük, hogy hát átmentek misézni. Tehát és azért nagyon örültem neki, úgyhogy igen hamar nagyon nagy közösség alakult ki, sőt, ifjúsági egyesületet hoztunk létre. Kedves, barátságos, tehát olyan ember közelben vannak az emberek a templomat, tehát hát igen, nagyon hangulatos volt.
5: Gyönyörű szép iskolaépület van mellette.
4: Iskolaépület, mert hatalmas park, és a plébánia pedig kifejezett hatalmas kertel, őspark.
5: Ott vagy meddig?
4: 2000-ben.
5: Tehát akkor 2000-ig ott vagy, és akkor 26 éve vagy a Szent Anna plébánián?
4: 26. éve már, igen. Gábor atya, Mócsai Gábor, a egykori plébánosom hívott vissza, fölhívott, hogy gyere vissza, könyörgöm, gyere vissza. Én nem akartam volna visszajönni, úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magamat fönn azon a plébánián. És hát Gábor atya akkor már nagyon idős volt, és hát kvázi egy haldokló öreg plébánosnak a kérését kell teljesíteni, és azért volt nekem egy nagy elégtétel, mert Gábor atya nehezen viselte az én tevékenységemet, mert óriási élet.
5: Amikor káplán voltam.
4: Igen. Késő éjszak a gyerekek rohangáltak itt a folyosón, meg vittem, és akkor mondta, hogy borzasztó voltam, mit voltál, de belátom, ezt nem lehet másképp csinálni.
5: Budának a Tabáni templomtól kezdve a kis görögkatolikus kápolnáig, tehát a Margit hídig majdnem, templomok sora van itten. Hát csak a Batthyány téren van két templom. Yeah. Akkor itt van a kapucinus templom, stb. Hát nagy verseny van a hívekért, nem könnyű. És hány templom tartozik tartozik hozzá. Végül is kettő most?
4: A kettő.
5: Uh-huh. Tehát a Szent Ferenc Sebei.
4: Sebei és a Szent Anna.
5: Igen.
4: Igen. Jó, mondjuk a kapucinus templom már nem nagyon működik. Tehát ott olasz atyák vannak, és kapucinusok, és ők többé-kevésbé Mária Besnyőn vannak, igen. Úgyhogy talán nincs is hétkülön is se kapucinus uh-huh. templomban, csak vasárnap, és az is olasz.
5: Ez egy újabb dolog.
4: Igen, uh-huh. olasz. Úgyhogy a Szent Ferenc Sebei templomban pedig német lelkészség működik. Most sajnos nem tudjuk ellátni a magyar misét ott, mert nincs kisegítő.
5: Pedig tehát milyen gyönyörű templom az is.
4: A Budapest egyik legszebb temploma. Tehát az tényleg gyönyörű. Úgyhogy hát egyelőre most arra várunk, hogy majd valaki esetleg jelentkezik, hogy ő szívesen jönne. Úgyhogy valóban a sok templomnak az a gondja, hogy azért nem lehet miséket elengedni, elhagyni, csökkenteni, mert elmennek a hívek. Tehát itt nagyon könnyű elmenni a Margit körútra, elmenni be a Városmajorba, ugye, misére, és oda szoktak a hívek.
5: Igen.
4: Tehát ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. Úgyhogy.
5: De közlekedési szempontból jó hely. Vagy hogy van hátrány is annak, hogy a metró itt megáll, mert elég sok bűnözés is van a környéken talán, de sokaknak útjába esik a templom. Tehát most hétköznap este beszélgetünk, és azért a esti hatos misén is 30-40 embert láttam.
4: Igen, hát ez egy közlekedési csomópont, tehát ilyen szempontból nagyon jó, hogy itt bármit el lehet érni, bármilyen közlekedési eszköz, villamos, hév, metró, stb. Minden, autóbuszok, ugye, és ugyanígy, hogy ember hazajön, akkor nem kell már máshol menni, csak itt vagyunk a téren, itthon.
5: Még arról szól, hogy miért van ilyen nagy plébánia épület, egy barokk körbejárható plébánia, ez kolostor volt talán valamikor?
4: Hát ezt 1740-ben a jezsuiták építették ezt a templomot, és 1773-ban felosztották a jezsuita rendet, így akkor a jezsuiták elmentek, akkor még nem volt kész a templom, mert a tervek megvoltak, és talán szentély épült meg addig, és mivel nem volt pénz áttervezni a templomot, és a főváros vette át a templom építését, tehát az eredeti tervek szerint épült meg a templom, és ez egy nagy értéke a templomnak, hogy egyedülálló jezsuita barokk templom, tehát nincsen más, aztán Magyarországon a jezsuita templom.
5: Hát talán Nagyszombatban.
4: Az lehet, már nem a mai Magyarország igen. területén van, úgyhogy ezért ez egy nagyon értékes műemléki szempontból ez a templom, és mi is szívesen mutogatjuk a turistáknak, és nagyon fölkapott utóbbi időben, hogy ilyen turista misék vannak. Tehát
5: az mit jelent?
4: Amerikából is minden a világon jönnek.
5: Ilyen zarándok csoportok,
4: és akik itt akarnak misézni. Úgyhogy...
5: Híres a kántorod. Nekem egyik kolléganőm mondja, hogy nagyon igényes zenei élet van a templomban.
4: Az van. Úgyhogy sokszor egy kicsit túlteng néha, de nagyon jó. Tehát a Balassi Barnabás, ami egy zenei vezetője a templomnak, és tényleg ő profi zenei.
5: És még Zsolozsmát is mondják.
4: Még az is van, úgyhogy bevezette azt, hogy nagyobb ünnepeken énekel Zsolozsmát tartanak, meg rendszeresen van ilyen énekkaros mise, amire ő hozza az embereit, tehát azok énekelnek, tehát nagyon magas a művészi színvonal a templomban, úgyhogy most az arany misére is szerzett a Valsi Barnabás zenét, úgyhogy a bevonuló zene az a Barnabás szerzeménye volt.
5: Akkor nagy ünnep volt.
4: Nagy ünnep volt.
5: 76-ban mi volt a jelmondatod? Volt ilyen kis esetleg saját magad által rajzolt emléklap, vagy kis szentkép?
4: Nem szentkép volt, hát akkor amilyen szentképeket lehetett kapni, tehát hogy azt külön engedélyezni, egyházi hivatallal kellett engedélyeztetni a szentképeket.
5: Meg és a szöveget rá?
4: Akkor attól elmondhatom, hogy itt jövök Istenem, akaratodat megtegyem. Tehát ez egy nagyon jó jelmondat, ugye, mert sokszor ugye nem számít az ember egy-egy fordulatra, ugye, tehát amikor ide helyeztek, oda helyeztek,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Pénzért mindent lehet. Ligur népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

Élt valaha egy távoli országban egy herceg, akinek óriási vagyona volt. Azt suttogták róla, hogy tám magánál a királynál is gazdagabb. Azt is beszélték, hogy ha ez a király fülébe jutna, talán féltékeny is lenne rá. Ez a herceg mindezzel nem gondolva építetett egy pompás kastélyt, ami még a királyi palotánál is szebb volt, s a legpompásabb kapu fölé ezt a feliratot tetette. Pénzért mindent lehet. A feliratot meglátta a király, és maga elé rendelte a herceget. Mi célod azzal az írással? Azt akarottán bizonyítani, hogy nálam is hatalmasabb vagy? Nem, uram, dehogy! Ha felségednek nem tetszik a felirat, levétetem onnan, sőt, akár még a kastélyt is leromboltatom. Késő, herceg, túl késő. Ha valóban azt gondolod, amit fölirattál a kaput fölé, bizonyítsd be, hogy pénzért valóban mindent lehet. 3 napot kapsz, s ebben a 3 napban beszélned kell a lányommal, akkor is, ha én ezt mindenképp megpróbálom megakadályozni. Ha mégis szót tudsz váltani vele, elveheted feleségül, s hozzá örökségként megkapod majd a királyságomat is. De ha nem, levágatom a fejed. A herceg magán kívül távozott. Eszébe se jutott, hogy azzal a felirattal ennyire megsérti a királyt. Egész éjjel nem jött álom a szemére. Azon töprengett, mit tegyen. Kora reggel a szolgája azzal a hírrel állított be, hogy a király egy magas toronyba záratta a lányát, az ajtó elé pedig őrséget rendelt. A király kisasszonyhoz csak azt bocsájtják be, akinek a királytól pecsétes írása van.

herceg öreg dajkája látta, hogy urát valami súlyos gond emészti. Alig ment el a hírhozó, kivallatta urát, hogy mi bántja, és mikor az mindent elmondott neki, így szólt. Találunk gyógyírt a bajodra, ne félj! Mit kell tennem? Kérdezte a herceg. A tervhez sok, nagyon sok pénzre van szükség. Dadus, itt a pénzes ládám kulcsa, védj amennyi kell, csak segíts, hogy a királylánnyal beszélhessek. A dajka kapta magát, s még kora reggel elment egy híres aranyműveshez, s rendelt nála egy ezüst libát, akkorát, hogy egy ember elbújhasson a belsejében. Azt akarom, hogy holnapra kész legyen, bármennyibe kerül is, mondta az ötvösnek. Az ötvös először tiltakozott, hogy ennyi idő alatt lehetetlen a megrendelést teljesíteni, de mikor a dajka mesés jutalmat ígért, összeszedte minden segédjét és inasát, s dolgozott velük egész nap és éjjel, s másnap reggelre elkészült az ezüst liba. Olyan szép volt, hogy ámult, aki látta. A dajka a kastélyba vitette a szobrot, a herceg pedig, aki mesterien hegedült, hangszerével együtt elbújt a szobor belsejében. Akkor aztán hintóra tették a libát, a dajka meg kicsinosította magát, ahogy tudta, fölült mellé, s a palotát körülvevő sétányon hajtatott körbe-körbe. Olykor megállította a hintót, és így szólt. Ezüst liba, muzsikálj nekünk! A liba csőre ilyenkor kinyílt, és belsejéből édes hegedű szó csendült. Persze mindenki látni akarta ezt a csodát, és hallani vágyott az andalító muzsikát, úgyhogy hamarosan egy sereg ember tolongott már a hintó körül. A király kisasszony kihajolt a torony ablakán, és lekiáltott a testőrök kapitányának, hogy mondja meg az apjának, szeretné a libát közelebbről látni, és szeretné meghallgatni a csodálatos muzsikát. A király habozott egy kicsit, hogy teljesítse el lánya kérését, de végül beleegyezett a dologba. Ha már a toronyba van zárva az a szegény lány, gondolta, legyen legalább valami szórakozása. Megadta hát rá az engedélyt, még le is pecsételte, hogy az ezüstlibás anyókát libájával együtt a király kisasszony elé vigyék. Bizony az őrök jól megizzadtak, míg a torony csiga lépcsőjén fölcipelték a súlyos terhet. Patakokban csorgott rajtuk a veríték, mire a kisasszony szobájában letették a szobrot. Az anyóka jóságosan azt mondta. Itt ez a finom asztali bor, menjetek csak ki hűsölni, míg a kisasszony a zenével mulattatja magát. Mikor aztán az őrök elmentek, a herceg elkezdett zenélni, és a lány tátott szájjal hallgatta a csodálatos játékot. Oda ment, és megsimogatta a liba ezüst tollait, ám ekkor a zene hirtelen elhallgatott, és a daliás herceg kipattant a szobor gyomrából. A hercegnő úgy megrémült, hogy szó nem jött ki a száján. Ne féljen, felséges kisasszony, mosolygott rá a herceg, nem akarok semmi rosszat. Csak arra kérem, mondja el édesapjának, hogy beszélgetett velem. Azzal kapta a hegedűjét, és eljátszotta leánynak egy gyönyörű balladát, majd eltűnt a szobor belsejében. Másnap a király már korán hívatta a herceget, s előre somolygott a bajsza alatt, ahogy elképzelte, hogyan vallja be az, hogy felsült. Na, sikerült a lányommal beszélned? Förmet rá, amikor megállt a trónteremben. Igen, fölség, válaszolta nyugodtan a herceg. Lehetetlen! Hazudsz, akasztófára való! Kiáltotta képéből kikelve a fölséges úr, mert biztos volt benne, hogy az őrségen s a vastag toronyfalon keresztül az ő engedélye nélkül senki nem juthatott a leány közelébe. Ha nem hiszi felséged, csak kérdezze meg a lányát, felelt mosolyogva a herceg. Azonnal hozzátok ide a lányomat,
parancsolta a király, aki biztos volt benne, hogy a leány leleplezi majd a herceg hazugságát. A kisasszony atya elé is járult, s annak kérdésére őszintén bevallotta, hogy beszélt vele a herceg. Hogyan tudtad ezt megtenni, te gazember? Kérdezte haragosan a király. Pénzzel, felség. Mert a dajkám pénz nélkül nem tudta volna megcsináltatni azt az ezüst libát, amelyiknek a hasába bújva kisasszonyot színe elé jutottam. Igaz, legyintett lemondóan a király. Legyen hát, ahogy ígértem. Az esküvő igazán fényes volt. A király kisasszony és a herceg lakodalmára a világ minden tájáról összegyűltek a vendégek. Nem akart véget érni a vacsora, a játék és a tánc. Legszebben persze az ezüst liba muzsikált. Csak hogy most nem a herceg húzta a belsejében, mert neki más dolga volt. Apósa halála után ő ült a trónra. Feleségével hosszú és boldog életet élt. De bármilyen dagat vitorlával haladt minden ügye, soha többé nem hallották tőle, hogy pénzért mindent lehet. Nem bizony. És ez így volt jól. Hisz egy igazi király nem számíthat arra, hogy öreg dajkája mindig kihúzza a csávából.

A lustaság is elnyerheti jutalmát. Púlliai népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

0: Volt egyszer egy gyönyörű leány, aki bizony nem csak szép volt, hanem olyan lusta is, hogy a munkának még a gondolatától is halálra rémült. Ahelyett, hogy gyapjút meg kendert font volna, mint a vele egyidős lányok, óraszám az ablakban ült, és semmit nem csinált. Édesanyja örökké szitta, noszogatta, de nem ért az semmit, akárha a falnak beszélt volna. Egy nap aztán nem bírta tovább a szegény asszony, elővett egy botot, és Isten igazából elkezdte csépelni a lányát. Az meg úgy sírt, úgy kiáltozott, hogy jajgatása messzire hangzott. Arra haladt hintajával egy herceg, aki meghalva a zenebonát leszállt kocsijából, hogy megnézze, mi történik. Ahogy meglátta, hogyan csépeli a szegény asszony a leányt, megkérdezte, miért veri ilyen pogányul azt az ártatlan teremtést. Az asszony nem akarta lányát még jobban megszégyeníteni az idegen előtt, ezért ezt mondta.
1: Uram, ő nem csinál mást, csak fon ét nappallá téve. De én szegény vagyok. Nincs annyi gyapjum és kenderem, amennyi neki kellene.
0: A herceg, akit elkápráztatott a lány szépsége, ezt válaszolta. Hagyd, hogy a palotámba vigyem. Ott annyi gyapjú és kender van, hogy fonhat, amennyit csak akar. Az anya beleegyezett, és a herceg fölsegítette a lányt a hintóba. A palotába érve a herceg bevezette a lányt egy szobába, ami tel is, de teli volt gyapjúval. És azt mondta. Ha 3 nap alatt sikerül mind megfonnod, akkor feleségül veszlek. Azzal elment, magára hagyva a leányt. Az meg az irdatlan gyapjúhegyet látva ezt gondolta. Nem éri meg a fáradtságot, hogy egyáltalán hozzáfogjak, hisz úgyse tudnám 3 nap alatt az egészet megfonni. Sóhajtott egyet, és bámulta szorgalmasan a semmit, ahogy otthon szokta. A 3. nap estéjén eljött a herceg, hogy lássa, milyen szorgalmas hát a leány. Amikor meglátta, hogy még csak hozzá se látott a fonáshoz, haragosan megkérdezte. Miért nem fontad meg a gyapjút?
1: Mert édesanyám hiányzik,
0: felelte ravaszul, könnyezést tettetve a lány, és olyan szomorú vagyok, hogy az ujjamat se tudom mozdítani. A herceg meghatódott, és ezt mondta. Nagyszerű lány vagy. Csak hogy én a szavamat nem vonom vissza. Ha nem fonod meg az összes gyapjút 3 nap alatt, nem veszlek feleségül. Rajta, siess, kezd a munkát. Még 3 napot adok neked. És elment. A leány sírva nézett ki az ablakon, s hát 3 asszonyt látott arra menni. Az elsőnek a lába annyira kövér, dagat volt, hogy minden lépés fáradtságot okozott neki. A másodiknak a szája lefittyent, a 3. az ujjai voltak bütykösek. Amint meglátták a síró lányt, azt kérdezték. Miért búsulsz, te szépséges lány? A herceg azt a parancsot adta, hogy ezt a hegygyapjút fonjam meg 3 nap alatt, máskülönben nem lehetek a felesége. De hát hogyan is lennék erre képes? Felelte könnyek között a lusta lány. Ha megígéred, hogy meghívsz minket az esküvődre, mondták azok 3, megfonjuk a gyapjúdat. A lány persze megígérte, s az anyókák azonnal munkához is láttak. Úgy fogyott kezük alatt a hatalmas rakás, akár az olvadó hó. A herceg nem tudta kivárni a 3 napot. Már az első este elment megnézni, mit csinál jövendőbelije. A lány, halva, hogy kopogtat, elrejtette az anyókákat, és kitárva az ajtót, megmutatta az addig elkészült munkát. Ha így haladsz és megteszed, amit mondtam, én is betartom az ígéretemet. A harmadik nap végére csak ugyan elkészült a fonás. A lány azt se tudta, hogyan hálálkodjék. Az anyukák így búcsúztak. Aztán el ne feledkezz az ígéretedről. A herceg boldogan készült az esküvőre. Biztos volt benne, hogy az ő menyasszonya a legszebb, legerényesebb, legszorgalmasabb lány a világon, aki édesanyját mindennél jobban szereti. Derék dolog ez, bizony, és ő maga igazán szerencsés ember. Az esküvő előtti napokban a menyasszony ezzel a kéréssel fordult jegyeséhez. Ura, a lakodalomra szeretném meghívni a három nénikémet is. Nagyon szeretnek engem, és amikor kislány voltam, nagyon jók voltak hozzám. Tégy, ahogy jónak látod, mondta a herceg. Így aztán a gazdagon díszített lakodalmi asztal mellett, a pompás vendégek között ott ült a három világcsúf anyóka is. A herceg nem tudta megállni, hogy meg ne jegyezze. Hogyan lehet az, hogy mindhárman ennyire rútak vagytok, amikor az unoka húgotok szép, mint a hajnal? Mitől lett a te lábad ilyen förtelmesen formátlan és dagadt? Kérdezte az első nénikét.
2: Hát, mert folyton a motollát hajtottam vele.
0: Felelte az, s nagyokat nyögve mutatta a lábait. Hát a te ajkad mitől leffett le ilyen csúfúl?
2: Mert folyton nyálazni kell a szálat fonás közben,
0: mondta a másik anyó, s még jobban lefittyeztette ajkát. És a te kezed mitől lett ilyen irgalmatlanul bütykös?
2: A megfont gyapjút csavartam föl vele örökké.
0: Akkor a herceg anyósához fordult. Édes anyám asszony! Bizony igaza volt, hogy megverte a lányát az örökös fonás miatt, ha az ezzel jár. Kedves feleségem, mondta aztán, szeretlek, mert jó vagy, erényes vagy, szorgalmas vagy és szép. De még milyen szép! Maradj is mindig ilyen. Nem akarom, hogy úgy megcsúnyulj, mint a nénikéid, ezért ettől a perctől fogva megtiltom neked, hogy lent, kendert vagy gyapjút még csak a kezedbe is vegyél. És én engedelmes feleséged leszek, kedves férjem, válaszolta a lány, aki ezentúl úgy élhetett, ahogy mindig is szeretett volna, s még csak meg sem szitta érte senki. Fiatal asszonyként is többször meghívta kastélyába nénikéit, hogy férje soha ne felejtse el tilalmát. De erre valójában nem is volt szükség. A herceg nagyon elégedett volt feleségével, mert biztos volt benne, hogy ő vette el a legengedelmesebb és legerényesebb lányt a világon. Na és persze, a legszebbet is.

Elhangzott, pénzért mindent lehet, ligúr népmese, a lustaság is elnyerheti jutalmát, fugliai népmese. Felolvasta Merc Tibor és Tóth Augusta, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Endrődi Ági és a Fellegjárók felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. Jelezték, országszerte napos idő lesz, a ritkán felbukkanó gomoly felhők csapadékot nem hoznak, és a szél sem erősödik meg. Meleg lesz az éjszaka is, vasárnap hajnalra 22 és 30 fok közé hűl le a levegő. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit, a legnagyobb esti terhelés idején lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán pénteken. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén, melynek ezúttal a MOL volt a névadó szponzora, a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval, vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették szombaton a feladatot. A résztvevők az indulás után ezúttal is a Tihanyi apátság felé vették az irányt, majd egy fordulókapun áthaladva a szabad strandra visszaérkezve teljesítették a távot. Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara új szövetségi Szentírás Tudományi Tanszékének tanszékvezető professzora. Legújabb könyvében azt mutatja be, hogyan jelenik meg az irgalmasság, a szeretet és a kegyelem hármasa az új szövetség három nagy szövegegyüttesében, a szinoptikus evangéliumokban és Szent János irataiban, végül Szent Pál leveleiben. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Június 27-én ünnepelte Bábel Balázs érsek pappá szentelésének 50. évfordulóját Kalocsán, a Nagyboldogasszony főszékes egyházban. Az ünnepen koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Michael Webenek kinevezett argentinai nuncius, José García ügyvivő, az érsek pap barátai és az egyházmegye papsága. A szentbeszédet Várszegi Asztrik emeritus főapát mondta, aki 50 évvel ezelőtt az új misés szónoka is volt. Várszegi Asztrik emeritus főapát homíliáját a Magyar Kurír cikkében teljes terjedelmében közli. Végül a várható időjárásról. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Ma 10 esztendeje hunyt el Csete György, Kossuth díjas építészmérnök, a honi organikus építészet egyik alapítója, a nemzet művésze. a 70. születésnapján készült beszélgetéssel emlékezünk rá.

0: 1956 50. évfordulójára készülvén azt hittem, hogy csak én leszek az egyetlen, aki egy új kápolnát mutathatok be Kiskunmajsán, amit még Pongrácz Gergely, mondhatom, barátommal építettem meg. Ő volt a megbízom, ő szólt bele közbe, és ő volt az én parancsnokom, ott is, mint a Korvin köz valamikori parancsnoka. Én ugyan igyekeztem, de én nem voltam harcos. De lehet, hogyha harcos lettem volna, akkor nem ülnék itt, és nem adnék interjút neked, és nem építettem volna egyetlen egy kápolnát sem, pláne templomot. Azt a kettőt, amit megcsináltam, egyik se állana, sem a Halászterki Árpádházi Szent Erzsébet templom, sem pedig a Debrecen tégláskertben felépített új református toronytemplom, aminek ezt a nevet, hogy toronytemplom, én adtam, mert hiszen összesen 5 tornya van egymás mellett a templomnak, és messziről látszik, és most szeretném, hogy intézkedjenek, hogy a közvilágításba ez a templomtorony is legyen bekapcsolva, és amikor az utcai izzókat felkapcsolják, azzal egy időben a toronyban lévő reflektor is felvillanjon, és akkor, ha Debrecen felé közeledünk, akkor messziről láthatjuk a toronytemplomunknak a tornyát világítani. Sőt, még a 4 kicsi fiatornyát is, mert mindegyiken van egy kis hasíték, amin át a fény kiáradhat, mert a debreceni toronytemplom a híres magyar faharangtornyok, a református faharangtornyok formakincsén és motivumkincsén alapszik, olyan, csak nem 100 ember fér el aratta, hanem 300, tehát egy egész gyülekezet. És a templom érdekessége még az, hogy említettem előtte a Halásztelki Árpádházi Szent Erzsébet templomot, ami egy külön kitüntetés volt, hogy megcsinálhattam, megépíthettem Dulánszki Jenő barátommal, ugyanúgy, mint a debreceni.
1: Neves építész.
0: Együtt dolgoztunk. Igen. Egészen a 2000. évig, az ő haláláig, és a Árpádházi Szent Erzsébet templomnak, a Halásztelken állónak az az érdekessége, hogy ha valaki oda nem is tud Cseperre kiutazni, pedig Budapesttől nincs messze, Halásztelek Tököl, tököli repülőtér. A tököli repülőtéren történtek 1956-ban, még sokak számára ismerősek, hiszen Maléter Pál akkori hadügyminiszterünket és kíséretét ott fogták le az oroszok, és vitték deportációba. És az a következő község Halásztelek után, tehát szent helyek vannak körös körül sorba egymás után. A halásztelki templom és a debreceni templom, bár az első az katolikus, a második református, de egymásnak édes testvérei, és én a mai napig biztatom a halásztelki katolikus testvéreket, hogy plébánosukkal együtt látogassanak el Debrecenbe, és az új debreceni templomba tartsanak egy szentmisét, hiszen az úrasztala pontosan ugyanott áll a középpontban, mint az ő oltáruk, és a debrecenieknek pedig azt mondom, hogy az egész gyülekezet a tiszteletes úrral együtt kerekedjen föl mielőbb, és menjen el Halásztelekre, és ott pedig ők tartsanak egy református istentiszteletet, mert minden pontosan ugyanúgy van, és ugyanott van, az egyik templomban, mint a másikban. Nem azért, mert nem tudtam volna újat kitalálni, de ha egyszer jó, akkor nincs értelme, hogy az ember újólag spekuláljon valamin. Na most az is egy közös érdekessége a két istenházának, hogy mind a kettőre egy nagy, az egész templomot körülvevő, körülölelő, mint egy félholdban, kifli alakban, körül sáncoló földsánc vezet egészen a bejáratig, tehát ha valaki kisbabával van, kocsittól, vagy öreg ember, és nem tud csak segítséggel fölmenni, akkor a lépcsőt nem kell másznia, azt is megteheti, akarja, tehát egyenesen fölmehet a főbejárat irányába is, de ha akar és kényelmesen akar lépcső felhágás nélkül sétálni, akkor a épületet körülvevő földrámpán félkaréba eljuthat egészen a bejáratig, és a bejárati ajtó vagy kapu jobb vagy bal kétszárnyú részén bemehet az Isten házában, a templomba. Én a szívem mélyén ökumenikus gondolkodású vagyok, katolikusoknak ugyanúgy szívesen tervezek templomot, mint reformátusoknak. Én evangélikus vagyok, de a mai napig arra még nem kaptam az én kisebb egyházamtól megbízást, hogy nekik is építsek egy templomot. Nem baj, építek a többieknek.
1: Én azt hiszem, ha szabad ilyet mondanom, hogy minden egyes épületet templom kápolna, az amikor elkészül, nyomban műemlékké válik. A megjelenése, az alakja, és sugározza azt a hitet, és valahogy azt a régiséget is, amit, ha szabad egy kicsit, a modern építészet túlhangsúlyos vasbeton és acél szerkezeteivel szembeállítani, akkor azt az emberséget és azt a melegséget is sugározza már külsejében, de különösen, ha a szentélybe vagy belső tereibe belépünk, amelyre egy nagyon szép szót mondtál többször is, és korábban is, mikor beszélgethettünk ezekről az épületekről, hogy hajlékokat építesz emberek számára.
0: Most a következő hajlékra éppen november 5-én a születésnapom reggelén kaptam megbízást, hogy itt Budapesten szeretne 4 kicsi keresztény gyülekezet egy közös templomot építeni, amit én a legnagyobb örömmel üdvözlök. Dolgozom most éppen egy ilyen nem emlékiratomon, mert nekem nincsenek emlékirataim, de azt a könyvet, ami 5 évvel ezelőtt megjelent, és még Dulánszky Jenő barátommal együtt épített műveinket tartalmazza, mivel ő a 2000. évben meghalt, az idő viszont velem tart még, tehát én nekem egyúttal a kötelességem is azt megírni, ami akkor is tovább épült, amikor egyikünk már nem volt ott, és a debreceni templom is a Dulánszky Jenő halála után készült el, és én sírván, és nagyon-nagyon erőlködvén olyan területekre voltam kénytelen építész tervezőként átmenni, a Dulánszky Jenő zseniális, szakértő, statikus, kitaláló területére, amin én nem dolgoztam olyan otthonosan, és nem mozogtam olyan könnyedén, mint ő, mert én csak én vagyok, és nem ő voltam, de megkíséreltem, és voltak emberek, akik mellém álltak, és amikor a karom már lehanyatlott, akkor feltartották, és ha a könyökömet már nem bírtam emelni, akkor alátámasztották, hogy tudjam csak tovább csinálni, és hát emlékszem az én kedves nagyiringó kollégámra, kivitelező kollégára, aki én már nem mertem fölmászni az állványra több emelet magasságba, és én mondtam neki, hogy hát azért meg kellene nézni, hogy a belső burkolatok közelebbről mégis hogy készültek el, milyenek, szépek-e, szakszerűek-e. Iringókám, nem néznéd meg, ne haragudj, én nem tudok fölmenni. És akkor Iringó nálam könnyedebben és fürgébben fölmászott, lemászott, Len elmondta nekem, hogy mit látott fönn, és ha még valamit kellett csinálni, akkor egy kis papírra lerajzoltam, és mondtam Iringónak, hogy kedves Iringó, hát ezt még valahogy meg kellene csináltatni. Így működtünk közre az egyik baráttal, aki Dulánszky helyett is pótolta őt, kicsit a, mondjuk a kis ujjával, amit az elvesztett kéz már nem tudott pótolni.

0: valamit szeretnék idézni tőled. Azt írta Csete György, a templomok, tehát az általad emelt templomok érdekes történetet írnak le az életemben. A debreceni például az amerikaiak 1944-es márciusi, illetve júniusi bombatámadásának a következménye, a délvidéki beremendi, a balkáni háborúnak az emléke. Az életünk, és hát így az építőművészi munkásságod is tükrözi részleteiben és lehetőségeiben a magyar sorsot és megpróbáltatásokat.
1: Ezért is érdemes volt 70 évet megélni, hogy az ember szeme láttára ment az a történelem, azok az események mind az ő szeme láttára történtek, ami az ő számára már nem olvasmány, nem film, nem csalás, hanem valóság. Tehát én még azokat az embereket láttam az egyik nap élni, akik minket védtek 1944-ben, és másnap már ott feküdtek ki, zsigerelve, szó szerint, az árokparton halva. Nekem a második világháborúról ugyanúgy nem lehet hazudni, mint ahogy nem lehet 1956-ról sem, mert az én rajzasztalom fölött a Falábú Jancsinak, Messz Jánosnak a figyelmeztető fényképe függ, amit elhoztam a Pongrácz Gergely alapította Kiskunmajsai Múzeumból engedéllyel, és oda kitűztem a rajzasztalom fölé, hogy soha ne felejtsem el, hogy mi a kötelességem, és mi a dolgom, mi lesz a dolgom. De nem csak az enyém, mert itt meg kell, hogy említsem annak a két fiatalembernek a nevét is, Csete Őrsnek, aki az én, mi fiunk, aki egy gyönyörű 1956-os albumot csinált a szabadságharcosokkal, akik fegyverrel harcoltak, és a bőrüket vitték a vásárra a magyar szabadságért a kommunizmus elleni küzdelemben.
0: Igen.
1: És az interjúkkal és fényképekkel illusztrált kötet még Japánban is megjelent.
0: Igen.
1: És nem csak
0: még nem
1: magyar
0: tudtuk.
1: És angol nyelven és lengyelül olvasható ugyanaz, hanem japánul is. Tehát a japán kisgyerekek számára, ha valamit tudni akarnak a magyar történelem egy olyan gyönyörű eseményéről, mint az a 12 nap, amit mi már meg is élhettünk és láthattunk, sőt részt is vehettünk benne. Nem is lőttek le bennünket, nem is akasztottak föl minket, hála a jó Istennek megmenekültünk sokak bosszúságára, de a magunk örömére.
0: Éppen tőled hallottuk, hogy nem csak az elmélet és nem csak a művészet rajongása, hanem egyszerűen az élet igényése és szeretete és a természet megbecsülése közösen is hozzák létre ezeket a műveidet, amelyeket azután is, hát erre is nagy örömmel emlékszem vissza, például az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban, feleséged és művésztársa Csete Ildikó gyönyörű terítői is ékesítenek elkészültük
1: meg
0: után.
1: A mi atyánk zászló, ami ott látható latin betűs írással és rovásírással. Ki írta még le rajta kívül rovásírással a mi atyánkot? Senki. Ő volt az első.
0: Volt egy nagyon szép mondat, amikor erről és az ő munkáiról is beszélgettünk többször is, hogy vissza akarta adni a rovásírás igazságát ezzel is, és az ilyen munkáin. Nagyon örülök, hogy együtt dolgoztok változatlan erővel, kedvel és lelkesedéssel, és hittel, amit megtartani nem mindig könnyű, de azt hiszem, hogy a művek és ugyanakkor a barátok és a hívek szeretete, hogy ez most a születésnapi együttléten is megmutatkozott, mégis segít és könnyebbé tesz, és megadja azt az örömöt, ami kell azért a továbbéléshez és az alkotó munkához. Kedves Gyuri, akkor a következő templomról, vagy bármi, amit még közben
1: mondhatom. Hogy jelentkezem, de elmondanám, hogy a mi atyánk zászló miért keletkezett, és mi értelme van a mi atyánk zászló.
0: Igen.
1: Hát Ópusztaszer egy turisták csoportok jövésmenésének a helyszíne, ahol az emberek sapkába, kalapba, nagy sáros cipővel mennek be az épületekbe, mennek át rajtuk, és hozzászoktak, hogy a többi épületbe, kiállítási helyekre, tanyákba is így mennek be, és a templomba is elfelejtették és elfelejtik levenni a kalapjukat, fejfedőjüket, pedig hát keresztény szent helyen vagyunk, ó pusztaszerem, hogyha ottani zöld templomnak nevezett templomba bemegyünk, hát akkor ha kinyitjuk az ajtót, akkor szíveskedjünk levenni a tökfödőt. Na most ez pedig nem történt meg, és engem ez hallatlanul bosszantott, sokszor már fizikailag is ingerelt, hogy nemhogy szólok, hanem egyszerűen hókon csapom azt az embert, akinek ez a minimális kis tisztesség se jut eszébe. És érdekes, hogy amikortól kezdve Ildikón mi atyánk zászlója ott van a kereszt mögött, és az emberek elkezdik silabizálni, megjegyzéseket tesznek, már a rovásírást nem ismerik, tehát kérdezik, és mondjuk legjobb esetben héber írásnak gondolják, vagy bármi másnak. Hát de nem fogunk nekik most kis előadást tartani, és külön ott egy könyvecskébe közreadni, hogy mi a magyar rovásírás, hogy ez egyidős az európaiak írásával, sőt korábbi, mert amikor most, hogy az én nevemről is mondjak valamit, a cseték, ezek a lovas hírvivők és portyázók vittek egy kis pálcikán egy üzenetet egy másik lovas hadseregnek, vagy hadrendnek, azok akkor a ujjukkal, vagy szemükkel is azt látván, hogy milyen rovások vannak a pálcikán, a pálcikába adott parancsokat teljesítették, és megfordultak, vagy egy félfordulatot tett az az egész hadrend, és elindult egy másik irányba, mert a hírvivő ezt a parancsot hozta a rovásboton, és tudtak olvasni, és a parancsot és az olvasott szöveget teljesíteni.
0: Akkor a csete név az olyan messze nyúli vissza a történelemben,
1: hát mint a hajlékok. Legalábbis a honfoglaláskor, de inkább régebbi, mert hát a honfoglaláskora az egy későbbi időszaka a cseték létezésének, mert a csete név egy foglalkozás név, tehát a harcrendben azok az egyedülálló lovas katonák, akik nem a nagy hadsereggel együtt vonultak, de együtt csak annak mentén, oldalán, meg előtte, meg mögötte külön-külön portyáztak, azok figyelték meg, hogy az ellenség hadrendje mekkora, hol helyezkedik el, milyen mozgást végez, milyenek a terepviszonyok, hol van folyó, hol van valamilyen jelentős esemény, amit, vagy történet, vagy hely, amit figyelembe kell venni, és ezt visszavitték a hadrendnek, ezt a hírt jelentették, és a nagy hadrend aszerint mozdult meg, és annak megfelelően vívta a csatát, a cseték csatáját, de a cseték nem csatáztak, a cseték csak kisebb kardvágásokat tesztek, mint egy csetepatékat vívtak. Ennyi volt az ő dolguk, mert ők csaptak össze először az ellenséges hadrend csetéivel, ha ugyanezt a elnevezést kell őrájuk is. Mert hiszen mind a két had biztosította magát ilyen portyázó, szabadon jövőmenő vitézekkel, akik az ő biztonságára felügyeltek, és megfelelő tanácsokkal és információkkal ellátták őket. Ahhoz, hogy a csata győzelemmel végződhessen.
0: Egy kicsit a művészetre visszatérve, nagyon izgalmas lehet, talán az alkotó számára is, de kívülállóként, laikusként fölvetődik a kérdés, hogy amikor tényleg mindenütt a vasbeton és acél épületek, akár sivár tömbjeit, vagy felhőkarcoló tornyait látjuk, hogy kizárólag, majd azt mondom ismét, hogy műemlék, templomok vagy építmények tölthetik ki a képzeletvilágodat, vagy a vágyaidat és a terveidet. vagy pedig valamilyen módon megjelenhet ez egyszerűbb hétköznapi funkciójú épületekben is, ez az úgynevezett organikus népi építészet, amelynek hát az egyik legkiválóbb képviselője Csete György a szakmában is így emlegetik, de hát számunkra valóban azokat az épületeket és látványokat jelentik, amelyek hát évszázadokat idéznek, szinte a jurták alakjától kezdve a kupolás templom belsőkig, és amelynek lelke és éltető alkotó anyaga is a természetből vett fa.
1: Mi, amit csinálunk vasbetonból, vagy abból csináljuk, amiből akarjuk, nem lesz örök, mert a veszte már akkor megvan, amikor az első téglát leteszem, már a végzetét tettem le, már azt falasztam föl. Az idővel nem dacol az építészet, az idő legyőzi őt, ahogy az építészt legyőzi gyorsabban és hamarabb, a művét is legyőzi és eltakarítja, és legfeljebb egy kis vakontúrásnyi kupac lesz majd belőle. Az előbb említett organikus épületekből pedig ezek talán annyit elmondhatunk róluk, hogy szépen öregednek meg, ahogy egy ember is szép öreg ember lesz, vagy szép öreg asszony lesz, szép nagymama lesz, stb. Stb. És akkor a nagymamák nem fogják magukat színesen kipingálni, mint a fiatal lányok, mert illetlenség, és az épületek is akkor szépek, ha szépen tudnak megöregedni. Én remélem, az organikus építészet művei így járnak, és szépen öregednek meg, amik téglából, fából, és ilyen mulandó anyagokból épülnek, szemben azokkal az óriási felhőkarcolókkal, amelyek üvegből, acélból, alumíniumból, és még a jó Isten tudja, hogy milyen szuper anyagokból készültek, azokból csak egy szeméthalom lesz. Egy rendetlen, csúnya, kócos, nem esztétikus, egyáltalán nem szép szeméthalom. Nem akarom ezzel leminősíteni az úgynevezett high-tech építészetet, de ez a high-tech építészet sorsa. Tehát aki nem akar szép épületeket csinálni, akkor az csináljon szuper anyagokból épületet, és figyelje annak a sorsát, és figyelje meg, hogy azok az épületek hogy öregszenek meg, hogy pattogzik majd le róluk a zománc, meg a műanyag festék, és hogy hólyagosodik föl a felületük, és hogy lesz egyre durvább, és rondább, és guztustalanabb, szemben azzal, ami ugyanúgy elmúlik, mert a fából épült ház is elkorhad, elrothad, elpusztul, de ez a természetben egy természetes folyamat, szemben azzal, ami megpróbál állandóan állva maradni és felevenyeresedni, de nem sikerül neki, mert az idővel nem lehet dacolni.

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A ma 10 esztendeje elhunyt Csete Györgyre emlékeztünk. A Kossuth-díjas építészmérnökkel, a nemzetművészével 70. születésnapján 2006. novemberében beszélgetett Sedianszky János.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9:30. Reggeli hangolónkban Mozart C-dur Linci szimfóniája csendül fel, a bécsi filharmonikusok játszanak. Vezénnyel Herbert von Karajan.

0: Mozart C-dur linci szimfóniáját a bécsi filharmonikusok adták elő. Vezényelt Herbert von Karajan. Áldott napot kíván a hangoló szerkesztője, Mári Szabó Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség, a kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán pénteken. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója sajtóbejáráson pénteken. Szűcs Ildikó elmondta, a több mint 3 milliárd forint, amit most a fürdőre költenek, csak az első része a felújításnak. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent kell megcsinálni annak érdekében, hogy a fürdő régi patinája mellett visszaadja azt a 4 vagy 5 csillagos élményt, amit egy ilyen fürdőnek adnia kell. Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara új szövetségi Szentírás Tudományi Tanszékének tanszékvezető professzora. Legújabb könyvében azt mutatja be, hogyan jelenik meg az irgalmasság, a szeretet és a kegyelem hármasa az új szövetség 3 nagy szöveg együttesében. A szinoptikus evangéliumokban és Szent János irataiban, végül Szent Pál leveleiben. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Kocsis Imre professzor kiemeli, a keresztény hagyomány Lukács evangéliumát tekinti az irgalmasság evangéliumának. A könyvhöz Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök, teológus, a központi szeminárium rektora írt ajánlást, kiemelve, Kocsis Imre könyvét olvasva ízlegetjük Isten irgalmát, szeretetét és kegyelmét, és próbáljuk befogadni. A tanúságtétel, amelyet az első keresztények ránk hagytak, ma sem csupán elvont tan, hanem olyan igazság, amelyben jobban megismerhetjük és megszerethetjük az élő Istent, s amelyre életünkkel válaszolhatunk. Végül a várható időjárásról. Vasárnap derült napos, száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tíz óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről a 6. kerületi Szent Család templomból. A szentmisét bemutatja Babos Áron plébániai kormányzó, orgonán közreműködik Lobmájer Márton kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat az évközi 13. vasárnapon, és különösen azokat, akik a rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a Szent Misébe. Vizsgáljuk meg most annak a Szent Misének a kezdetén lelkiismeretünket, amelyet értetek a plébánia közösségért, a Szent Család templom közösségért ajánlok föl, és a körülöttünk élőkért, és természetesen mindenkinek a saját szándékáért, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

tudtalak-e az első helyre helyezni, Istenem? Mutasd meg nekem. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány a királyok könyvéből. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult, és átment Szunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta az asztalához, s így ahányszor csak átment, mindig betért hozzá. Enni. Az asszony így szólt férjéhez. Nem tudom, nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzük hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket meg mécsest, s ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz. Mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Gehászi így válaszolt. Ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta. Hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá. Egy esztendő elteltével, ilyen időtájt, fiút dajkáz. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanmin is eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadta halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadta halálból, és többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsetek tehát magatokra, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. És ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
1: Mire van ma szüksége, különösen ezen a vasárnapon Magyarországnak? Hát lássuk. Halljuk is. Hát lehűlésre. Ezért hoztam egy kis jeget magammal. Aki itt a környezetében van, az nyilván érzékeli is, hogy itt kicsit kellemesebb. De menjünk egy kicsit mélyebbre. Mi is az, amire nekünk szükségünk van, minnyájunknak? A Sunemi asszonynak a példája segít. Ő ugyanis a férjével egyedül van, nincsen gyermekük. És Gehászi, Elizeus prófétának a szolgája ezt észreveszi és jelzi a mesterének. És Istennek hála, a próféta kinyilatkoztatja, hogy majd lesz gyermeke egy év múlva. Tehát talán amire leginkább vágyunk, az, hogy mély, odaadó családi kapcsolataink legyenek a szüleinkkel, gyermekeinkkel, és nyilván minden rokonunkkal. Az evangéliumnak az elején ott van, hogy aki jobban szereti apját, anyját, az eredeti szövegben és más fordításokban is, és utána ott van, és jobban szereti gyermekét, fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. Tehát a családi kapcsolataink az valami nagyon-nagyon fontos dolog, nem véletlenül hozza Jézus is, mert talán az, ami legjobban kitölti az életünket, és hogyha abban hiányt élünk meg, akkor az nagyon fáj. A Sunemi asszonynak ez nem csak egy belső fájdalma volt ráadásul, hanem akkoriban, és valljuk meg néha ma is, úgy ítéljük meg a másikat, hogy neki van gyermeke, nincs gyermeke, mennyire sikeres. Akkoriban akinek nem volt gyermeke, az lenézett volt. Mert úgy gondolták, hogy magának az Istennek az áldása az, hogyha valaki gyermeket szülhet asszonyként. És hát így ez a Sunemi asszony is érezte a körülötte élőknek a megvetését, hogy hát az Isten nem áldotta meg, nem olyan kedves szemében. Bezzeg mi. Hogyha egy kicsit most magunkra gondolunk, talán nem itt a 21. század elején nem ez a legfontosabb elvárás velünk szemben, de sokkal inkább azt éljük meg, hogy ezek a családi kapcsolataink, ezek hiányosak, hogy valahogy hogy széttöredezett. Tudjátok, akik itt vagytok, hogy nekem is széttöredezett. Elváltak a szüleim, és úgy kellett fölnőjek, hogy nem volt jelen az édesapám. Ez nem könnyű. Persze túlélhető, és itt vagyok, és ebben a szent családban most már. A családjainkban tehát vannak hiányosságok, és ezeket az Isten akarja gyógyítani. Talán nem biztos, hogy azzal, hogy megváltozik minden kapcsolatunk, de bennünk biztos, hogy megváltozhat az Isten segítségével, hogy mi ezt hogyan fogadjuk. Hogy elégedetlenek vagyunk-e, vagy türelmetlenek, vagy ez minket lenyom, vagy pedig úgy fogadjuk el, mint keresztet. Úgy fogadjuk el, mint ami által mi többek lehetünk. Ami által mi kapcsolódhatunk Jézushoz, és az ő megváltó művéhez. Ezt a saját magamra értelmezem, akkor nyilván ez sosem könnyű. Hogyha találkozom szüleimmel, akkor eznek mindig ott van az árnyéka, ennek a gyermekkori élménynek, de már tudom, hogy ez engem segít tulajdonképpen, ha az Istennel együtt élem meg. De térjünk vissza a jéghez. A jeget, hogyha megérintjük, akkor az egészen oda ragaszt bennünket, és ez az oda ragasztás, amitől bennünket óv Jézus a mai evangéliumban. Hogy nehogy megragadjunk a lehűlés, a családi kapcsolataink szintjén, hanem hogy az életünknek a fókuszában ő maga Jézus legyen. Egyrészt azért, mert ő ezt szeretné, mert tudja, hogy nekünk ez a legjobb. Másrészt azért, mert mindaz, ami nem ő, ami mögött nem ő közeledik hozzánk, az minket eltávolít az életünknek az igazi értelmétől és a boldogságtól. És rabjai leszünk, úgy hozzáragadunk a dolgokhoz és a személyekhez. Amit ő sokkal inkább szeretne, azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ő képes bennünket felemelni, és az életünket átfordítani. Ugye az előző héten arról hallottunk, hogy ne féljünk senki ember fiától, hanem maximum attól, aki a testét és a lelket is alakíthatja, és hát pusztulásba döntheti. Ez egy kicsit ilyen átvitt értelemben, vagy átfordítottan arra utal, hogy magától az Istennek az Istennel való kapcsolattól várjunk mindent, és ne az emberekhez való viszonyunktól. Kicsit hasonló, mint amit ma is hallunk itt Máté evangéliumában. Tehát, hogy ne féljünk, hanem az Istent féljük, hogy az ő vele való kapcsolatunkat óvjuk. Ma majd azt mondja, hogy ne ragaszkodjunk senkihez sem és semmihez sem, ebben a kánikulában sem, hanem inkább válasszuk őt.

Tegyünk oda mindent Jézus lábai elé. Ő tudja, hogy milyen hiányaink vannak, és kiegészíti szépen lassan. Vagy egyik pillanatra a másikra. Tegyünk oda mindent az ő lábaihoz, hogy egy kicsit felfrissülhessünk. És tegyük oda, hogy az ő közelségében megtapasztalhassuk azt, amire igazán vágyunk. Akik itt vagytok a templomban, ezt fizikailag is meg fogjátok tapasztalni az eukarisztia jelenlétében. Köszönjük neked, Jézus, hogy tanítasz bennünket, és köszönjük, hogy mindig velünk vagy. Amen.

0: valljuk meg most, Szent Háromság egy Istenbe vetett bizalmunkat. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei Atyánkhoz.
1: Add, Urunk, hogy Leó pápának, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámad Krisztus győzelmének hitében éljünk. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy egy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiat feltámadásának hitéből. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon. Hallgass meg, Urunk!
0: Add, Urunk, hogy ne a földi dolgokhoz és kapcsolatokhoz ragaszkodjunk, hanem legelőször is Te hozzád. Hallgass meg, Urunk!

Add meg nekünk, Urunk, hogy gyógyulni tudjunk a legmélyebb kapcsolatainknak a hiányosságai után, add, hogy megtapasztaljuk a Te megváltó erődet. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akik minket megbántottak, vagy hiányokat okoztak. Hallgass meg, Urunk! Nyisd meg a szívünket a Te szeretetedre és jelenlétedre, és add, hogy tovább tudjuk adni mindenkinek azt az örömet, amit kapunk tőled. Hallgass meg, Urunk! És kérünk, Urunk, hogy ebben a melegben a veled való közösség és az egymással való közösség a táborokban, a személyes találkozásokban, telefonbeszélgetésekben igazán megadja nekünk azt, amire most szükségünk van. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztus lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk föltámadásodat, ami ellenünk.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és az dicsőség mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztetek.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Köszönjük neked, Jézus, hogy felfrissítettél bennünket. Köszönjük, hogy te egyedül elég vagy nekünk. De köszönjük azt, hogy adtál nekünk apát, anyát, van akinek gyermekeket is. Köszönjük, hogy ezekből a kapcsolatokból is tanulhatunk. Rácsodálkozhatunk arra, hogy te mennyivel jobban szeretsz bennünket. És megtanulhatjuk azt, hogy hogyan utánozzunk téged. Köszönjük neked, hogy veled együtt jobban bírjuk az élet minden megpróbáltatását, ezt a meleget is. Köszönjük, hogy te gyógyítasz bennünket. Köszönjük, hogy átalakítasz bennünket, hogy türelmesebbé teszel bennünket, hogy alázatosabbá teszél bennünket. Hogy megnyitod a szívünket mindenki felé, mert te mindenkit szeretsz. Kérünk téged, hogy a te erődből a következő héten mindent oda tudjunk adni, amire a másiknak szüksége van az ő örök élete szempontjából, és semmit sem tartsunk meg magunknak önzésből, kényelemből.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk és amelyben részesültünk, hogy örök szeretetettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nagy öröm volt veletek együtt tölteni ezt a szűk órát, és Jézussal együtt a plébániai heti közös ima szándékunk az, hogy imádkozzunk egymásért, a közösség tagjaiért, és különösen azokért, akik a jövő heti táborokban vesznek részt. Fogadjátok most a szentmise záró áldását, az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
3: Istennek.

0: Imádkozzunk a békért és a megtérésekért. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről a 6. kerületi Szent Család templomból. A szentmisét bemutatta Babos Áron plébániai kormányzó, orgonán közreműködött Lobmájer Márton kántor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent, az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán pénteken. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok, ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Szűcs Ildikó elmondta, a következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent kell megcsinálni annak érdekében, hogy a fürdő régi patinája mellett visszaadja azt a 4 vagy 5 csillagos élményt, amit egy ilyen fürdőnek adnia kell. Idén csak online, a BKV webshopjában lehet jegyet venni a Libegők éjszakájára, amely július 11-én ismét különleges esti utazásra várja a látogatókat Zugligeten. A társaság a korábbi évek nagy érdeklődését látva változtatott jegyvásárlási rendszerén, így idén az elővételes rendszer segít abban, hogy az érdeklődők előre biztosítsák helyüket, és ne induljanak el feleslegesen a helyszínre, írta a pénteki közleményében a BKV. A felszállás érkezési sorrendben történik, az eseményre most először kizárólag a BKV webshopjában lehet jegyet váltani korlátozott számban. Ezen az estén a völgyállomáson élő zene szórakoztatja az utazó közönséget, a hegyállomási büfé pedig a rendezvény egész ideje alatt nyitva tart. Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara újszövetségi szentírás tudományi tanszékének tanszékvezető professzora, Legújabb könyvében azt mutatja be, hogyan jelenik meg az irgalmasság, a szeretet és a kegyelem hármasa az Új Szövetség három nagy szövegegyüttesében, a szinoptikus evangéliumokban és Szent János irataiban, végül Szent Pál leveleiben. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Kocsis Imre professzor kiemeli, a keresztény hagyomány Lukács evangéliumát tekinti az irgalmasság evangéliumának. Végül a várható időjárásról. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban tegnapi ünnepnapja alkalmából Szent László király tiszteletét hirdető egyházi énekeket hallhatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárainak és növendékeinek előadásában.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. Gábor a házi pék, így ismerik a közösségi médiából, ahol már 6 éve kis videóival csinál kedvet a sütéshez, és ahol már több mint 300 receptet mutatott be így módon. Pászner Gábor Veszprémben született, onnan vitte magával az ízeket és az emlékeket Németországba, ahol már bő évtizede él és dolgozik a pék szakmában. Tavasszal járt Budapesten feleségével, Viktóriával, akkor beszélgetett velük a szerkesztő Zsoldos Szilvia.
3: Egyedüli gyerekként nőttem fel, később, aki öcsém született, ő 20 évvel később született nálam, tehát egyedül nevelkedtem, és hát édesanyám nagyon sokszor úgy vigyázott rám, hogy a konyhában, amikor sütőt főzött, akkor én ott voltam mellette, és akkor, amikor már egyre cseperedtem fel, akkor mindig egy picit részt vettem ezekbe a konyhai munkálatokba, keverésbe. Édesanyám hétvégente mindig készített süteményeket, és valószínű, hogy ez alakította ki bennem ezt a fajta szeretetet. Aztán később másfajta pályán tanultam tovább, elektronikát tanultam. Aztán az élet mégis úgy hozta, hogy adódott egy lehetőség egy pék szakképzésre Dunaföldváron, és igazából onnantól kezdve kezdődött meg a szakmai megalapozás.
4: Akkor érezte ott az iskolában azt, hogy a helyemen vagyok, vagy hogy ezt akartam mindig csinálni?
3: Így van, igazából én mindig gasztronómiai pályán tudtam volna elképzelni magamat, viszont még hát 13-14 évesen nem volt olyan nagyon határozott az elképzelés, ezért szüleim segítségére, édesapám mintájára próbáltam ebbe a gépészeti elektronikai világba tanulmányokat szerezni, és később, amikor már egy picit idősebb lettem, és ez lehetőség adódott, akkor valóban úgy éreztem, hogy révbe értem, és a tanulás teljes fázisában már nagyon elkötelezett voltam, és nagyon szerettem ezt a fajta tevékenységet, illetve szakmát.
4: Mi a jó ebben, hogy kézzel dolgozik az ember, vagy mi az, amit szeret, a végeredményt, vagy az egész folyamatot?
3: Ami engem boldoggá tesz ebbe az egészbe a legjobban, amikor elképzelem, miközben dolgozok, készítem a tésztákat, akár formázom, vagy sütöm a kenyereket, a pékárukat, amikor elképzelem, hogy másnap az hány ezer család fogja megvásárolni, hány ezer kisgyerek fog abba a perezbe beleharapni, amit én fontam, és ez mindig egy akkora töltetet ad, hogy tényleg szívvel, lélekkel tudok hozzáállni ez egészhez. Talán ez a legfőbb pozitív töltet, valamint a tanulni vágyás és a szakmának a további kitanulása, ami engem folyamatosan motivál ezen az úton.
4: Hogyan lehet egy szakmában, a pék szakmában tovább fejlődni?
3: Mivel nekem a szakma mellett ott van a házi pék tevékenységem is, ezért én úgymond önképző is vagyok, tehát folyamatosan próbálok mind a magyar ismeretek, illetve a magyar tanulmányok alapján, mind külföldi nemzetközi ismereteket gyűjteni, és azzal bővíteni a tudásomat, akár a német, akár az olasz technológiák, amik nagyon-nagyon érdekelnek és nagyon tetszenek, vagy a francia technológiák. Emellett természetesen szívesen veszek részt kurzusokon, tanfolyamokon, illetve nálam okosabb vagy tapasztaltabb pékeknek is a tanács iránymutatásait ki szoktam kérni, és konzultálni szoktam velük.
4: Érdekesen hangzanak ezek a német-olasz technológiánk, ez tulajdonképpen mit takar?
3: Alapvetően Németországban jellemzőbbek a rost termékek, illetve a magvas termékek, amik itt Magyarországon nem annyira közkedveltek, de nagyon egészségesek, mi is nagyon megkedveltük. Először például, amikor kikerültünk, akkor én is vizes zsemle fehér kenyér, amiket szerettem. Most már így 11 év után az ízlésem teljesen átformálódott, illetve akár az olasz technológiákból ezek a légiesebb tészták, fokaccsa, pizzák, ezek a könnyedebb, lazítottabb tészták, vagy a francia technológiák közül akár a leveles tészták, akár a bagettek világszinten is híresek.
4: Ezeknél a tésztáknál élesztővel, vagy inkább kovásszal dolgozik?
3: Mivel én úgy próbálom magamat képezni, hogy azt a fajta tudást a követőimnek is át tudjam adni, ezért a legjobban próbálok az élesztős technológiákkal dolgozni, de természetesen kovászos technológiákkal, vagy akár hibrid kovász és élesztő kombinációjával, végrehajtható technológiákkal is ismerkedem, illetve próbálom bemutatni.
4: Már többször szóba került itt, hogy vannak követői, ugye a közösségi oldalon Gábor a házi pék néven szerepel. Ez tulajdonképpen mit jelent, hogy házi pék? Ez nekem úgy megütötte a fülemet.
3: Azért is találtam ki így ezt a nevet, mert lehetne mondjuk Gábor a pék is, de talán az emberek közelebb érezhetik magukhoz, illetve talán jobban átélhetik azt, hogy ezeket a recepteket ők is el tudják készíteni, amiket bemutatok, hiszen a házi pékben benne van, hogy ezek házilag el

0: készíthetőek. Mindenki általában alapkonyhai eszközökkel ezeket a recepteket meg tudja valósítani, amiket bemutatok.
1: Egy sima konyhában készíti ön is ezeket.
0: Így van, ez a mi lakásunknak a konyhája, és mindig próbálok olyan jellegű alapanyagokat választani, amik bárki számára beszerezhetőek. Attól függetlenül, hogy én pékként akár olyan fajta maláta készítményekhez, vagy további készítményekhez hozzájuthatnék és használhatnám, de nagyon fontos, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzak, amihez bárki hozzáférhet. És nem azt mondom, hogy ilyen receptúrákat nem mutatok be, amik egy picit bonyolultabbak, vagy komplexebb alapanyagokat igényelnek, de ezeket inkább érdekességképpen azok számára, akik mondjuk házilag is fejlődni akarnak, vagy fejleszteni a tudásukat, tehát egy picit konkrétabban foglalkoznak már a házi sütéssel, de alapvetően én azoknak dolgozok, akik a hétvégente a családjaikat akarják megörvendeztetni egy-egy süteménnyel, vagy péksüteménnyel.
1: Ha jól értem, ezt a magyarországi közönségnek szánja, vagy vannak követői máshonnan is?
0: Mivel magyar nyelven mutatom be a tevékenységemet, ezért magyar közönségnek szól. Ettől függetlenül a külföldön élő magyar közönség általában a barátoknak, ismerősöknek, külföldi ismerősöknek is ezt beszoktam mutatni, és onnan is van egy kisebb érdeklődés, de egyértelműen magyar közönségnek dolgozom, és őket szeretném gyarapítani a tudásommal.
1: Kicsit avasson be minket a kulisszatitkokba, tehát hogy hogyan készülnek ezek a sütemények, kenyerek, pogácsák, és hogyan veszik ezt fel.
0: Az első lépés a receptnek a kidolgozása, és amikor megszületik a recept konkrétan, akkor mint minden háztartásba bevásárlás, mindent külön ki szoktunk mérni a videó véget. Amúgy amikor videón kívül készítünk el egy receptet, sokkal egyszerűbb, mert azért a videó közben nagyon odafigyelünk, hogy tényleg a konyhában minden szépen el legyen pakolva, minden külön ki legyen mérve, hogy egyesével az alapanyagokat be tudjuk mutatni, és akkor feleségem szokott leggyakrabban segíteni a videó felvételekbe, tehát ő szokott a kamerának a másik oldalán állni. Én pedig akkor csinálom a receptbemutatást, péksüteményeknél általában 1-2-3-4 óra, attól függően, hogy mit készítünk a felvétel. Vasárnap délelőttjeink azok erre vannak általában rászámva, és akkor hétköznap a videóknak a megszerkesztését, illetve a további social media tevékenységeket, azokat én szoktam vinni.
1: Egyébként itt van a felesége, őt is megkérdeztük akkor, hogy hogyan készülnek ezek a videók.
2: Pásznár Viktória vagyok, és segítek neki kimérni az alapanyagokat, és akkor elkezdődik a videózás, én veszem fel, ő pedig készíti. És amikor ugye készen van, kisült, kihűlt, hogyha meg kell várni, akkor pedig a fotózást is. Nagyobb részben én szoktam készíteni, hogy hátteret rakunk oda, egy kis kiegészítőket, hogy azért mutatós legyen a képeken is, meg a YouTube-on is. Régebben a telefonnal készítettük ezeket a felvételeket, de most már kicsit modernebb dolgokat használunk, és van egy nagyon komoly kameránk, amivel felvesszük ezeket a videózásokat.
1: És gondolom arra is figyelni kell, hogy a márkák le vannak takarva, le kell takarni.
2: Ki vannak mérve a dolgok, de mivel Gábornak vannak partnerei, egy lisztes partnere van, és egy dagasztógép, amivel dolgozik, ezek nyilván nincsenek letakarva. De a többi meg nem látszik, mert ugye mindenki van mérve már előre.
1: Visszatérünk Gáborhoz. Az alapanyagok, azok leginkább Németországban beszerezhetők, vagy van, amit itthonról is visz, mert hogy ott például nem lehet kapni?
0: Elég ritka, hogyha Németországban nem lehet bizonyos alapanyagokat sütéshez megkapni, de magyar lisztekkel szeretek dolgozni, szeretem a magyar minőséget, hiszen a lisztek terén Magyarországon nagyon jó minőséget tudunk képviselni, és fontosnak tartom a tevékenységembe azt is, hogy nem feltétlenül egy reklám célja legyen a dolognak, hanem az embereknek a megsegítése, hogy ők is meg tudják látni és érteni, hogy liszt és liszt között mekkora különbség van. És tényleg, hogyha a pékséget, minőségét megközelítő pékárukat szeretnénk otthon készíteni, akkor például ez az egyik alapeleme annak, hogy ez összejöjjön.
1: Mi a különbség liszt és liszt között?
0: Az egyik alapvető különbség, ami nagyon fontos, az például a folyadék felvevő képessége a lisztnek. Hogyha egy liszt kevés folyadékot bír felvenni, akkor az a pékáru lehet tömörebb, keményebb, hamarabb száradhat, hamarabb öregedhet. Hogyha több vizet tud felvenni egy liszt, akkor lazítottabb, könnyedebb érzetet tudunk például kapni. Hosszabb eltarthatóság, hiszen magasabb nedvesség tartalom az hosszabb száradási idővel jár, illetve a lisztetnek a fehérje tartalma, a tápértéke, a gáztartó képesség. Hát ezek igazából elég szakmaiasan hangzanak, de mondjuk, hogyha egy átlagos háziasszony is kipróbál mondjuk egy jó minőségű lisztet, vagy egy egyszerűbb lisztet, akkor a különbséget azt ő is érzékelni fogja.
1: Szakad a tészta, vagy nyúlik, vagy ilyesmikre is kell gondolni?
0: Például azok a lisztek, amelyeknek kevés a sikér, az a fehérje tartalma, azok általában könnyen szakadhatnak, sok esetben nehezebben megdolgozhatóak, lágyabbak, terülékenyebbek, tehát például ez is lehet egy nagyon fontos szempont.
1: Németországban mi az a liszt, amit nagyon szeret? Ugye említette a rozslisztet, hogy az bekerült a mindennapjaikba, de hogy még van-e ott valami olyan különleges, amit esetleg itthon is lehetne kapni, csak nem használunk?
0: A tönkölyi búzaliszt azért Magyarországon is eléggé kedvelt, de hát nem a top 1, mint a sima búzaliszt, de a tönkölyi búzalisztes terméket is nagyon szeretjük fogyasztani. Talán még gyakrabban is fogyasztjuk mind a rossz termékeket.
1: A németek ismerik a tönkölyi búzát.
0: És nagyon szeretik is használni, így van. Nagyon sok fajta termékük van tönkölyi búzalisztel. Hát a Pékség egy elég nagy üzem, ahol dolgozom. Ott a zsemléknek szerintem úgy a 40-50%-a biztos, hogy tönkölyi búzalisztel készül. Megterem Németországban, és alapvetően a tönkölyi búzára jellemző, hogy nem egy hűdeigényes búzafajta, tehát az nagyon sok termőtalajon megterem.
1: Igen, az egy ős búza.
0: Igen, én pékként inkább a technológiai funkcióira tudok rávilágítani, a tésztába betöltött szerepeire, illetve tulajdonságaira, de alapvetően igen, egy, mondhatjuk, hogy egy ős búza. Élettani hatásaiba jobbnak mondják a tönkölyi búza termékeknek a fogyasztását, illetve a tönkölyi búzával készült termékek fogyasztását. A tésztába betöltött szerepeire, amire felszoktam hívni a figyelmet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy búzalisztes receptet tönkölyi búzalisztel hogy tudnak elkészíteni. Nagyon hasonlóan működnek ezek a lisztek. Alapvetően talán egy nagyon minimálisan több folyadékot tud a tönkölyi búza felvenni, de inkább mindig azt szoktam mondani, hogy az adott folyadék mennyiséggel indítsuk a búzaliszthez képest is, és hogyha kell, akkor adjunk hozzá a dagasztás közbe. Ezen kívül pedig a gyorsabb érés, az első kelesztés, mind a második kelesztés gyorsabb ütembe zajlik, ezért nagyobb figyelemmel kell legyünk. Akár lehet egy picit alacsonyabb élesztőmennyiséget is használni, mint a búzalisztes péktermékeknél, valamint jellemzően egy picit terülékenyebbek ezek a tészták. Persze lehet szép magas péksüteményeket, péktermékeket is kihozni belőle, de nagyon el kell találni az optimális folyadék mennyiséget, amit használunk hozzá, illetve a keresztési érési időket.

0: nagyon széles a repertoárja annak, amit készít, és amit beszokott mutatni. Mik ezek a fő csoportok, amiket láthatunk a videókon?
1: Tevékenységemnek a kezdetén próbáltam kifejezetten a pékárukra, péktermékekre koncentrálni, tehát kenyereket, pogácsákat, mutattam be kezdetben leveles süteményeket. Most már, mivel több mint 300 recept van a hátam mögött, amit bemutattam, ezért igyekszem a süteményekre is egy picit nagyobb fókusz hangsúlyozni, illetve én is magamat próbálom képezni ebbe az irányba, hogy egyre több süteményt nagyon jó minőségbe tudjak készíteni és be tudjak mutatni, és úgy néz ki, hogy az embereknek erre nagyon nagy igényük is van. Mindig próbálom látogatni azt, hogy mit készítek, illetve az ízesítést is, hogy mondjuk sós pékárú, édes pékárú sütemény, kenyér, zsömlekifli, tehát mindig váltogatom a bemutatásokba.
0: Hadd kérdezze meg a feleségétől, hogy mi a kedvence ezek közül, amiket Gábor csinál.
2: A sajtos pogácsáját azt nagyon-nagyon szeretem, és a leveles süteményeket is nagyon, a hájas például az nagyon-nagyon finom, meg például a tiramisu torta, a citromos, hát az valami isteni. De úgy kimondottan nagyon nagy kedvencem, talán nem is tud lenni, mert igazából amiket készít, az mind nagyon-nagyon finom. Amit készítünk, az a kedvenc.
0: Ön az első számú kóstoló?
2: Igen, mi ketten kóstoljuk a Gáborral. Talán ő először, és akkor utána én, és akkor utána a család többi tagja. Ő a fő kritikus, mert valahogy talán ő inkább ilyen szakmai szemmel is úgymond kóstolja az elkészített dolgokat, én viszont laikusként kóstolom, és sokszor van az, hogy amire ő azt mondja, hogy ő neki ez nem ízlik, én csodálkozom, hogy miért, pedig nagyon-nagyon-nagyon finom.
0: Szóval akkor szakmai kóstolást végez?
1: Viki megkóstolja olyan módon, hogy finom, nagyon finom, én meg megkóstolom olyan módon, hogy megnézem a bélzetet, megszagolom az illatát, megnézem a bélzet rugalmasságát, az állagát, az olyan, mint amilyennek lennie kell, vagy inkább legyen annál egy picit jobb, mint aminek lennie kell, amit bemutatok, szeretek általában a maximumra törekedni.
0: Gondolom nem úgy kezdik, hogy rögtön fel is veszik, hanem akkor még előtte többször kipróbálja.
1: Mivel ez a szakmám, ezért 80%-ban, amiket elkészítünk, azt egyből nekiállunk és fölvesszük. Persze előfordult olyan is, hogy volt benne hiba, vagy nem úgy sikerült, és akkor azt újból föl kellett venni, újból neki kellett állni, de körülbelül úgy a 20-30% lehet az, amit előre el is kell próbálni, mert mondjuk az előző években nem dolgoztam azzal a fajta technológiával. Jelenleg most dagasztópékként dolgozok már közel 2 éve, előtte minden pozíciót betöltöttem, de most a picit szabadabb és a családi élet reményébe, illetve annak reményébe, hogy tudjam ezt az egész tevékenységemet csinálni, hiszen így a hétvégi szabadnapokat megkaptam ezáltal.
0: Úgy érzem, hogy nagyon szeretheti a szakmáját, hogy hétközben is, és még hétvégén is ezzel foglalkozik. Mi a különbség akkor a kettő között? Gondolom a hétvége az egy nagyobb kreativitást és szabadságot, ahogy mondta, ad.
1: A hétköznap az rutinról szól, a rutinból bevett munkáról, hétvégén pedig a kreativitás. Hát igazából ez az, amiben sokan nem látnak bele, de alapvetően a főállásomban teljes munkaidőben pékként dolgozom, éjszakás műszakban heti 40 órába. Emellett mondhatni, hogy a szabadidőmet, illetve a családom szabadidejének szerintem úgy a 80%-át a Gábor a házi pék tölti ki.
0: Mikor alszik?
1: Aludni amúgy nagyon jól szoktam, én nekem az a minimum 7 óra, ezt nagyon fontosnak tartom ahhoz, hogy kipihent legyek. Mióta dagasztok, azóta azt jelenti, hogy én vagyok a legelső, aki kezd, hiszen mire a kenyértáblások érkeznek, addigra a tésztáknak már bekészítve kell lenniük. Tehát most általában olyan 3 és 4 óra között kezdek, és akkor én éjfél körül végzek. Aludni olyan hajnal 1-től reggel 9 óráig szoktam, és még egy kis sportot is beiktatok a hétköznapjaimba, ami extrán kikapcsol.
0: Tehát a németektől akkor ellesett dolgokat, így a munka közben is. Mondaná egy-két példát erre?
1: A pékségbeli munkámra is nagyon sokszor tekintek inspirációként, és vannak olyan termékek a pékségben, amik mondjuk ott is új termékként jöttek be, vagy alapvetően nagyon szeretem, szeretjük, és elkészítettem otthon is, de otthon már egy teljesen más egyedi receptúrával, hiszen a pékségekben is azért egyfajta titoktartás van, tehát az, ami ott a gyártás technológiában, a receptúrában fel van véve, azt nem szabad a pékségből kiadni, de egy gáboros verziót azt nagyon szívesen bemutattam, például kukoricás tangliból, amikor a pékségben nagyon megízlett, vagy az olívás tangliból készítettem német roskenyeret is, a németül rogemisbrot, amiket általában a magyar közönség is nagyon szeretett.
0: manapság egyre többen nem főznek, sütnek. Akkor egy kicsit az is volt a célja, hogy kedvet csináljon, hogy tényleg az otthon készített ennivalóknak a finomság, az öröme, az is benne legyen ebben.
1: Igen, természetesen, és azt is tapasztalom, hogy általában akik elkészítik a recepteket, sikeresek, azok mindig megosszák velem a családnak az örömét is, még a gyerekeket is belevonják általában az elkészítésbe, úgyhogy akár egy jó kis családi móka is lehet. Abban a formában, mint mondjuk az én gyerekkoromban, ez szerintem azért egybevett szokás volt a 90-es években, hogy a szülők a gyerekeket bevonták a konyhai tevékenységekbe.
0: Igen, én is emlékszem, a nagymamámtól mindig kaptunk egy kis darab tésztát, és akkor jó koszos lett a végén, de azt is mindig kisütöttük.
1: Én is általában, ahogy meséltem korábban édesanyámmal, nagyon sokat szoktam egy a konyhába sütni, főzni, úgyhogy az egy nagyon jó alapot adott, és bízunk benne, hogy a jövő gyermekeinek is ez egy nagyon jó alapot fog adni arra, hogy jó háziasszonyok, illetve konyhai tevékenységet kedvelők, felnőttek váljanak belőlük.
0: És akár a férfiak is ügyeskedhessenek a konyhában.
1: Így van, és amúgy van elég sok férfi követőm, akik nagyon szeretik meglepni a családjukat, és nagyon büszkék rá, hogy ilyen finomságokat el tudnak készíteni.
0: Akkor mondjunk el egy-két olyan dolgot, ami könnyű elkészíteni, finom.
1: Pogácsák például Magyarországon nagyon-nagyon közkedveltek, és azokat alapvetően egyszerű elkészíteni. Vannak ezekből sütőporos receptek is például, amiket még könnyebb, vagy akár van olyan recept is, amit szerintem szinte nincs olyan ember, aki nem ismer, a túros pogácsa, az egyszerű túrós pogácsa, ami 250 g vaj, 250 g túró, 250 g liszt, illetve ahhoz egy kevés só, és akkor alapvetően a vajból kicsapódó vízgőz olyan szinten megemeli ezt a pogácsát, hogy élesztőnek vagy sütőpornak a használatára nincs is szükség, és nagyon jó finom falatokat pillanatok alatt tudunk varázsolni. Lehet akár egy napig is pihentetni, de hogyha egy fél órára, órára bekerül a hűtőszekrénybe, alapvetően aminek a szerepe igazából csak az, hogy a tészta egy picit könnyebben dolgozható legyen, hiszen amikor ezt a nagy mennyiségű vajat a liszttel összedolgozzuk, akkor azért egy picit képlékeny, ragacsos a tészta, de hogyha a hűtőbe megpihen, akkor egy picit a vaj dermed, a tészta köt, és sokkal könnyebben dolgozható lesz, illetve nyújtható, szaggatható. Hogyha hajtogatjuk, akkor egy nagyon pici rétegződés viszünk bele. Talán egy picit lazítottabb lesz a végeredmény, de hogyha nem hajtogatjuk, alapvetően ennél a receptnél például a vaj az nagyon szépen megemeli úgyis, és úgyis nagyon jó eredményt fogunk kapni.
0: Most nagy divat otthon a kenyérsütés.
1: Kenyerekből vannak többfajta receptúrák. Én általában azt szoktam ajánlani, hogy adjuk meg a kenyeretnél a minőségi alapot, hiszen általában a kenyerek azok a pékáruk, amik a legtöbbet állnak a háztartásba, tehát fontos, hogy hosszan megőrizzék a frissességüket. Ezért azt szoktam javasolni, hogy kovászt vagy legalább előtésztát használjunk hozzá. Az előtészta az alapvetően lisztvíz, egy kevés élesztő, amit egy picit érni hagyunk. Természetes úton elszaporítjuk az élesztőgombákat, beindulnak a bakteriális erjedések, ezáltal az íze is jobban kialakulnak, és ezt az előtésztát hozzáadva tudjuk elkészíteni a tésztát. Az előtésztának az érés ideje az függ az élesztőnek a felhasználásától, az élesztőnek a mennyiségétől, mennyit adunk bele. Függ attól is, hogy milyen állagú előtésztát készítünk. Ha több az élesztő, egyértelműen gyorsabban érik, hogyha lágyabb a tészta, akkor az is serkenti az érését, keményebb tészta lassabban érik, vagy például melegebb tészta gyorsabban érik, a hűsebb tészta lassabban érik. Általában, hogyha előtésztás receptet mutatok be, este elkészítem az előtésztát, és akkor az egy éjszakán át, amíg alszunk, érik, és másnap reggel fel lehet használni.
0: Hűtőszekrényben érik, vagy a szoba hőmérsékleten?
1: Általában szobahőmérsékleten alacsony élesztő felhasználással, de volt már olyan receptbemutatásom is, ahol egy picit több élesztőt tettem bele, hűtőszekrénybe érleltem, ott viszont a tésztához már külön nem került élesztő utána.
0: Most milyen recept következik?
1: Egyszerű fehér kenyér receptet osztok meg a hallgatókkal, tehát ez egy sima gyors összeállítású kenyértészta, 600 g finom liszttel, ehhez kerül egy kevés 10 g élesztő, 15 g só, illetve 390 ml víz. Egy 10 perc dagasztó munkával elkészítjük a tésztát, ezt lefedett tálba 50 percig pihentetjük. A pihentetés után a tésztát felgömbölyítjük. Hogyha gömbölyű kenyeret, cipókenyeret szeretnénk készíteni, akkor akár már így lehet hagyni. Hogyha viszont szeretnénk vekint formázni, akkor érdemes a tésztát egy 10 percet ilyenkor pihentetni a megformálások közben, hogy a sikerszerkezet ismét egy picit fellazuljon és könnyen formálható legyen. Megformázzuk a vetni formát, és akkor következik a kelesztés, azaz második kelesztés, ahogy legtöbben ismerik. Ennek az időtartama körülbelül egy 30-45 perc, attól függően, hogy milyen hőmérséklet van a lakásban. kiszáradásba. Ilyenkor is átláb érdemes a tésztát letakarni, hogy megóvjuk a felületét a kiszáradástól, és akkor ez a kelesztés után pedig előkészítjük a sütésre. Ilyenkor rakhatunk rá díszítő bemetszéseket, amik nem csak alapvetően díszítő jelleggel funkcionálnak, hanem a gőznek az útját is ott tudjuk irányítottan megadni, hogy a kenyéren ne keletkezzenek olyan helyen repedések, ahova nem kívánjuk, hanem itt irányítjuk a kenyérnek a megnyílását, a gőznek a távozását. Vízzel még érdemes a kenyérnek a felületét bespriccelni, ezzel majd a gőznek a munkáját fogjuk segíteni a sütés kezdeti szakaszába, aminek az a szerepe, hogy a kenyér külső rétegét fellazítsa, hogy követni tudja a térfogat növekedést, hiszen a sütés kezdeti szakaszába még az élesztő gombák működnek, és ott egy robbanásszerű térfogat növekedés megy végbe, amit a héjnak is követni kell tudni. Tehát utána pedig gőzös sütőtérbe, vagy akár sütőtálba is behelyezhetjük. A sütőtál azért jó, mert a kenyérnek a saját elengedett párája csapódik vissza a felületére, és ezáltal a gőzképzés megvan oldva, a külső rétegnek a fellazítása. És akkor 250 fokos sütőbe behelyezzük, csökkentjük a hőmérsékletet 230 fokra, egy 10 percig így sütjük, majd utána 200 fokra visszavesszük a hőmérsékletet, és alacsonyabb hőfokon sütjük készre a kenyeret. Ennek az ideje körülbelül még egy további 20-25 percet vehet igénybe. Minden sütő más, azért kell ilyenkor már a végén alacsonyabb hőfokon dolgozni, hogy ne legyen az, hogy kívül hirtelen megpirul, szint kap, belül viszont nyers marad, belülről is kell az időnek, illetve az alacsonyabb hő, hogy át tudjon sülni.
0: Gábornak mi a titka?
2: Szerintem elsősorban nagyon alázatos, precíz, meg nagyon jó szakember, hát meg a szakmája iránti szeretet szerintem, ami őt viszi előre, igazából ennyi.
1: Hogyha egy mondatba kéne összefoglalni az egészet, akkor a szakmámnak és az embertársaim iránti szeretet az, ami szerintem ebbe motivál, és valószínű, hogy ezért sikeres ez a dolog, illetve amit mindig szoktak említeni, az az, hogy olyan módon, olyan formában mutatom be a recepteket, hogy azt általában akár egy kezdő is, hogyha az instrukcióim alapján nekiáll és megcsinálja, akkor sikerélményt tud szerezni, mert próbálom nem csak a receptet elmondani, hanem a miérteket is megválaszolni.

Az elmúlt fél órában Pászner Gábort és Pászner Viktóriát hallották. Ősszel a tervek szerint Gábor receptjeit Gábor a házipék, a házi sütés nagykönyve címmel kézbe is vehetik. Ebben a kötetben a mintegy 80 recept leírás mellett az alapanyagokról és konyhai technológiákról is olvashatnak. Kedves hallgatóink, az asztali áldást hallották. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikus Bójás János, a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia volt. Gasztronómiai magazinunkkal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Olvasható a kormány.hu oldalon. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség, a kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit, a legnagyobb esti terhelés idején lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatója. Szűcs Ildikó elmondta, a következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent kell megcsinálni annak érdekében, hogy a fürdő régi patinája mellett visszaadja azt a 4 vagy 5 csillagos élményt, amit egy ilyen fürdőnek adnia kell. Idén csak online a BKV webshopjában lehet jegyet venni a Libegők éjszakájára, amely július 11-én ismét különleges esti utazásra várja a látogatókat Zugligeten. A társaság a korábbi évek nagy érdeklődését látva változtatott jegyvásárlási rendszerén, így idén az elővételes rendszer segít abban, hogy az érdeklődők előre biztosítsák helyeiket, és ne induljanak el feleslegesen a helyszínre, írta a pénteki közleményében a BKV. A felszállás érkezési sorrendben történik. Ezen az estén a völgyállomáson élő zene szórakoztatja az utazó közönséget, a hegyállomási büfé pedig a rendezvény egész ideje alatt nyitva tart. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egyedül is lehet, de a cél olyan 2-4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályazat@katolikus.hu e-mail címen várják. Végül a várható időjárásról. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, híradással legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 42. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
2: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszinteséget és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
3: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
2: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
3: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
2: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
3: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
2: Leo pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leo arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leo pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
1: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leo pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leo pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a békeépítésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
2: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Mai guzsajosunkban a Vujicsics, a Söndörgő, Debreceni Kissága és a Budafolk felvételeiből válogatunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhárom óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egyedül is lehet, de a cél olyan 2-4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályázat@katolikus.hu e-mail címen várják. Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetségi Szentírás Tudományi Tanszékének tanszékvezető professzora legújabb könyvében azt mutatja be, hogyan jelenik meg az irgalmasság, a szeretet, a kegyelem hármasa az Új Szövetség három nagy szövegegyüttesében, a szinoptikus evangéliumokban és Szent János irataiban, végül Szent Pál leveleiben. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. Kocsis Imre professzor kiemeli, a keresztény hagyomány Lukács evangéliumát tekinti az irgalmasság evangéliumának. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Olvasható a kormány.hu oldalon. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség, a kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit, a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán pénteken. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Idén csak online, a BKV webshopjában lehet jegyet venni a Libegők éjszakájára, amely július 11-én ismét különleges esti utazásra várja a látogatókat Zugligeten. A társaság a korábbi évek nagy érdeklődését látva változtatott jegyvásárlási rendszerén, így idén az elővételes rendszer segít abban, hogy az érdeklődők előre biztosítsák helyüket, és ne induljanak el feleslegesen a helyszínre, írta pénteki közleményében a BKV. A felszállás érkezési sorrendben történik, ezen az estén a völgyállomáson élő zene szórakoztatja az utazóközönséget, a hegyállomási büfé pedig a rendezvény egész ideje alatt nyitva tart. Végül a várható időjárásról. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek Asztalánál című gasztronómiai műsorunkat hallják Farkas Erzsébet szerkesztésében. Ezután a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Végül pedig a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván Önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
4: Mit Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bártendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasztunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
5: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén is virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította a limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
4: Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
5: Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részén, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
4: Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
5: Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorsziruppal készítjük el. A cukorsziruppot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorsziruppa. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
4: Tehát ezt a cukorsziruppot mi is otthon elkészíthetjük.
5: Így van. ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot, én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupppal és a 3 citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárgadinnyi és változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
4: Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
5: Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
4: Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
5: Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcs cukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikában közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátcukrot használhatunk hozzá.
4: Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
5: Így van.
4: És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
5: Így van, igen. Készültem ezzel is. Én 2 receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én 1 pohárra vetítettem le. 1 pohárhoz 1 darab citrom, 2 teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, 1 deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
4: A limonádékat csak kevergetnünk?
5: Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
4: Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
5: Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
4: És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
5: Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos biztos, hogy a víz le fog venni.
4: Tehát hűsítés, frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút, ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
5: A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég, ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
4: Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
5: Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
5: Én köszönöm.

0: Partner Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen-olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említhetünk meg a mai műsorban?
1: Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha bordaszeretről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva, sonkával még beborítják, panírozzák, és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros paprikás mártással készült hússzeletet jelent. A bordói és a bretoni azok vörösborral készülnek. A böllér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig pörkölt lével összefogott, libomájas, gombás, füstölt szalonnás, zöldborsós ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A santili módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbásszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöld fűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostíros hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejféles gombás lecsosz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyiek gyakran tárkonnyal, lestyánnal fűszereznek. Az erdészni módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. Franciásan készült ételeket tűzdelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és rostos megsütve tálalják. Godard módra sült, libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat ne tévessze meg, a szarvasgomba legtöbb ember számára elérhetetlenül drága, de mivel itt a szakács műsorba érdekességeket is szeretnénk mondani, így megemlítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra az tükörtojással tálalt hússzelet. Jóasszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Mert tálalják. Kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga barackkal vagy barackpálinkával készítik. Kertésznél módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhely módra rendszer és savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főtt zöldséget forró vajban pirított és megsózott prézlivel öntik le. Lyoni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak a magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsosan, pörköltesen, sok pörkölt lével készült ízvilág jellemzi. magyaróvári sertés gomba Magyarország egyik kedvelt étele. Készülhet sertés húsból, de készítik pulykamellből is, a natúr szeletet dinsztelt gombával, majd sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A makói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsalmódra készült ételeket, elsősorban a marsalmájat, sok-sok sült húsos szalonna kakastaréjjal készítik. Medici módra, ez leginkább bélszínszeletet jelent, paradicsom pürével dúsított Berni mártással és szarvasgombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú mirigyből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makaronit, spagettit, minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növesztjen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfűvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen. Egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A Murán módon készült borjúszelet natursütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsenyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megpárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokta elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami péknél módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszínszelet, akkor, ha gombapéppel együtt tojásos burgonyapépbe burkolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmaring és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provenci fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél a provenci fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rászmódra készült ételeket lecsósan, tejfölösen, füstös szalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szesszel készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira mártással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat, és marszala mártás. Ez a marszala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor. És ebből is készítenek mártást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Szuvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvas gombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefánia módon ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj, vagy libamáj pürőjét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lében párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérborost konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganov módra készült bélszín csíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült nagyon sokszor padlizsánnal készülnek, az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres vajjal tálalják. Vesztfáliai módon készült sült, sonka, madeirással készült sült hús. Viktor Hugo módra, mert róla is neveztek el ételt, nagy ínyenc volt, ha bélszínszeletről beszélünk, Berni mártással és ajóka gyűrűvel díszítették. Villafranca módra, ugyancsak bélszínszeret, vajban pirított gombával és natur tojáslepénnyel beborítva, külön tálalt madeira mártással készítették, ha vadhúsról szóltunk, akkor gombával, tojással, vörösborral és barna mártással készítik el. A Wellington módra készült bélszint elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztával beburkolva sütőbe kényszeresítik, és madeira mártással tárolják. Wilson módra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg is karamellel, majd itt folytatják a sütést, seris húsleveses mártással tálalják.
0: Martner Oszkárné gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is, a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel kreatív műveltségi vetélkedőt rendezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. A pályázat célja ismeretek szerzése és elmélyítése Assisi Szent Ferencről, koráról és hatásáról. A pályázatra egyházi általános és középiskola 7.-11. évfolyamán tanuló diákjainak 3 fős csapatát várták. Az országos versenyen 72 csoport indult. Ebből 8 csapat jutott be a 3. szóbeli fordulóba. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata 2. helyezett lett. Luterán Anna Bor-

0: hogy Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái címmel, ahogy írják, egy kreatív műveltségi vetélkedő volt ez, ahol a ti csapatotok, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumból, ugye ez egy országos verseny volt, második helyen végzett. Ehhez elsősorban gratulálok nektek. A felkészítő tanáratok Bódis Katalin volt. Egy ilyen versenyre miért jelentkeztetek? Ki invitált benneteket? Ugye hát tudjuk azt, hogy azért az iskolában elég sok a kötelezettség, de ez mégis egy önként vállalt feladat volt több fordulón keresztül. Ki hívott benneteket, miért jelentkeztetek, Loretta?
1: Amikor a tanárnő meglátta, hogy megnyitották a jelentkezést a versenyre, akkor odajött hozzám, hogy biztosan engem érdekelne, mert hogy így az olaszhoz kapcsolódik, és hogy mivel katolikus iskolába járunk, így az értékrendeknek megfelelő, és hogy biztosan érdekelne engem, és hogyha van kedvem, akkor szedjek még magam mellé kettő társat, akik szívesen végigcsinálják velem ezt az egész versenyt.
0: És akkor így választottad Annát és Zitát?
1: Igen. Annak ellenére, hogy nem egy évfolyamon tanulunk, a lányokkal korábban alapítottunk egy zenekart, az iskolai zenekarban is szolgálunk együtt, így nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék dolgozni.
0: És lányok, ti hogy fogadtátok Lorettának a kérését, Anna?
2: Én meglepődtem, először nem tudtam, hogy mit mondjak, aztán következő szünetben Zita oda ment és mondta, hogy hát akkor megyünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, menjünk végül, és velük amúgy bármiben benne lennék, úgyhogy nem bántam meg egyébként, hogy beneveztünk.
3: Szerintem a személyiségünkben van a kreativitás, és én személy szerint azért is voltam benne a versenyben, egyrészt mert ilyen jó csapattal bárhova, másrészt meg egy jó lehetőségnek tűnt.
0: Hogyan épült fel, lányok, ez a verseny? Tehát mi volt a feladatotok? Ugye úgy tudom, hogy több fordulón keresztül elég komoly megmérettetések voltak, ahogy Katalin tanárnő ezt nekem korábban mesélte. Tehát, hogy kicsit bemutatni, hogy akkor benevezett benneteket a tanárnő, és onnantól kezdve, hogy épült fel a verseny?
3: Szóval az első forduló az ilyen ráhangolódás volt teszt jellegű feladatokkal. Ezt ugye közösen összeültünk és megoldottuk, és ennek a beküldésével derült ki, hogy akkor tovább jutottunk, és így kerültünk a második fordulóba.
0: Esetleg arról egy kicsit bővebben, Loretta, hogy ebben a körben, tehát ebben az első körben, akkor mik voltak a feladatok, hogyha egy konkrétumot tudsz mondani?
1: Természetesen nagyon szívesen mesélek, hogy milyen feladatokat kellett megoldanunk. Többek között volt olyan feladat, ahol ilyen keresztrejtfényben kellett szavakat keresnünk, és a szavaknak így a jelentését körülírni. Például van közt olyan, hogy evangélium, és akkor azt kellett pár szóval összefoglalni, ráadásul az is megvolt adva, vagy nagyjából 7 szóban lehetett csak. Továbbá egy Szent Ferenc freskót kellett kiraknunk, és a képnek a sorszámait megfelelő sorrendbe írni. Aztán volt egy nehéz feladatunk is, amikor egy térképen meg voltak jelölve számok, és a megfelelő városhoz hozzárendelni, de ez nem csak ennyi volt, hanem betűk voltak összekeveredve, és ki kellett raknunk, hogy az adott város hogyan kapcsolódik Szent Ferenc életéhez.
0: Igen, és ez egy olasz térkép, Olaszország volt.
1: És mivel ez egy műveltségi verseny, így nagyon sok irodalmi mű ki volt adva, és ezek is voltak feladatok, például verseknek különböző sorai voltak szimbólumokkal megjelölve, és ki kellett találnunk, hogy az vajon melyik műhöz kapcsolódhat.
0: Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív verseny volt. Mikor volt időtök a tanulás mellett összegyűlni, Anna, hogyan zajlott ez a feladatoknak a megoldása?
2: Csodálatosan kitaláltuk, hogy bent maradunk iskola után, és akkor írtunk meg igazából a feladatokat, illetve volt egy-két feladat, amit így kiosztottunk egymás között, hogy én például a freskó részeit otthon válogattam össze, tettem sorrendbe és behoztam a lányoknak, hogy na lányok, ez a sorrend így úgy szépen be. Vagy ha jól tudom, akkor pont Lora volt az, aki rengeteget gondolkodott a térképes feladatunkon is.
0: Többnyire végig is így az első fordulós feladatokat volt akkor, amit otthon oldottatok meg egyénileg, és itt megbeszéltétek, meg volt, amit akkor közösen is?
1: Pontosan.
0: Ezt az első fordulót beküldtétek, ezt kiértékelték, és akkor ez alapján jutottatok tovább a második fordulóba?
3: Igen. És a második forduló az már egy érdekesebb feladat volt. Egy zarándok újságot kellett összerakni, és annak különböző részei voltak a részfeladatok.

0: Hát itt riport írástól képregény rajzoláson át zeneszerzésig minden volt. Rengeteg munkánkba és szervezésünkbe került, de szerintem egy nagyon szép és igényes munkát tudtunk végül kiadni a kezünk közül.
1: Igen, akkor megint ez a kreativitásnak meg kellett jelennie, de hogyha mind a hárman zenekarban játszotok, zenéltek, akkor talán a zeneszerzés volt a legkönnyebb?
2: Mondhatni, igen. Főleg, hogy Zita, ő szokott is ezzel foglalkozni.
3: Ez meg volt adva, hogy a Naphimnusz 2 verszakához kellett dallamot írni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy írtunk hozzá a hangszeres szólót is, valamint természetesen énekeltük is.
1: És milyen hangszerekkel játszotok?
2: Én csellón.
3: Én hegedültem.
0: Én zongorán, de most gitározni is tanulok.
1: Megírtátok, ezt fel kellett akkor játszanotok, és ezt is küldeni kellett a Katolikus Pedagógiai Intézetbe?
0: Egy QR kód segítségével tettük elérhetővé a felvételt, és azt szerkesztettük bele az említett Zarándok újságba.
1: Említettétek ezt a képregényt, ez is Assisi Szent Ferenc életéhez kapcsolódott?
2: Igen, teljes mértékben az én munkám volt. Assisi Szent Ferenc életének egyes pillanatait ábrázoltam a képregényben. Ilyenek voltak például az, hogy én ábrázoltam, amikor pestises emberek látványától mondhatni undorodott, majd a későbbiekben ő maga is ápolta őket, és ezt egy nagy lelki ajándékként élte meg. Úgyhogy lényegében az ő életének mozzanatait jelenítette meg egy-egy szövegrészlettel.
1: Tehát akkor ez volt a második kör, akkor ezek szerint ezen is túljutottatok, és utána jött a harmadik forduló?
3: Igen, a harmadik forduló az már egy szóbeli verseny volt, és ehhez fel kellett utaznunk Budapestre, a Katolikus Pedagógiai Intézet központjába.

0: az Assisi Szent Ferenc alakja korai és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Sziráczky Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk.
1: Miből állt ez a szóbeli feladat?
2: Itt is színes feladataink voltak, élő szobrot kellett csinálnunk, további verszakokat írni a naphimnuszhoz, volt, hogy tevékenységeket kellett bemutatnunk, valamint képet is ilyen montásszerűen összeragaszgattunk.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor már itt a harmadik fordulóba a többi versenyző diákokkal, diáktársatokkal is találkoztatok, tehát más intézményekből? Mert ugye gondolom, eddig ugye nem tudtátok, hogy idézőjelben kik a riválisok, vagy kik versenyeznek még.
2: Igen, itt az utolsó fordulóban összesen 8 csapat jutott tovább, és mindannyiukkal találkoztunk. Egy szobában ültünk, és ott versenyeztünk.
1: Kik jutottak be az utolsó fordulóra?
2: Vámos Györgyről, illetve Budapestről is voltak, ezeket megjegyeztük, de mindannyian egyébként bemutatkoztak, és elmondták, hogy honnan érkeztek.
1: Itt a személyes verseny résznél, akkor mik voltak még a feladatok, tehát ezen kívül, amit már Zita említettél, egy-két részt?
3: A második fordulónak a feladatsorának is volt folytatása, például le kellett írni, hogy nekünk mit jelent az ökológiai lábnyom az életünkbe, hogyan kamatoztatjuk ezt az iskolában, és a harmadik fordulóba kellett ehhez kapcsolódóan egy előadást készítenünk, amit bemutattunk 3 percben a versenytársainknak, valamint a zsűritagoknak.
2: Ott volt például a konferencia, ott lényegében egy konferenciai előadást adtunk elő, ahol mindenki kapott a Fioretti című műből egy-egy idézetet, és az alapján ezt kellett elvonatkoztatni Szent Ferenc egyik arcára, ezt előadni, és a mai életünkbe, a mai napra ráruházni mondhatni.
1: Akkor ti is hallottátok a többi csapatnak a bemutatkozását. Őszintén szólva, hogy magatokat milyennek éreztétek itt ebben a személyes fordulóban a saját csapatotokat, megnyilvánulásotokat, hát nyilván biztos izgult mindenki itt is.
2: Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
1: Ti is így láttátok?
3: Én is ugyanígy láttam, habár amikor megérkeztünk, és láttuk, hogy még a versenytársaink így az utolsó pillanatokat is azzal töltik, hogy átnézik a verseket, vagy az előző feladatsorokat, mi így belenyugodtunk, már készültünk eleget, és már csak így beszélgettünk, és hangolódtunk a versenyre.
2: Van ott egy kicsit izgultunk, amikor odafele utaztunk, és amikor megérkeztünk, akkor is, mint ahogy Dora említette, hát annyira nem nyugtatott meg, hogy mások még ilyen kis jegyzettel teli lapokat bújtak, mi meg oda mentünk mindenféle készülés nélkül, de szerintem utána rájöttünk, hogy az egésznek az értelme, hogy itt vagyunk, az, hogy most együtt ezt megcsináljuk, megpróbáltuk, idáig eljutottunk, ez már egy teljesen jó dolog, és valahol az, hogy igazából a jó kedvünket csináltuk, ez megnyugtatott, meg tényleg az, hogy a társaságunk fellendítette a hangulatot.
1: Hát meg az, hogy azért, hogy folyamatosan voltak fordulók, azért folyamatosan kellett készülnötök. Végis egy folyamatos munkát igényelt, nem csak kifejezetten ugye az utolsó személyes fordulóra.
3: Pontosan, és mindvégig ugyanazzal az irodalommal dolgoztunk, meg kiegészítve, és mivel ez minden fordulóra nagyjából másfél hónap volt, így folyamatosan készültünk.
1: Igen, tehát szinte ez egy fél évet akkor igénybe vett ez a verseny.
3: Nagyjából igen.
1: És Bódis Katalin tanárnő hogyan tudott nektek segíteni? Ugye hallottam, hogy azért ő is eléggé kivette a részét a feladatokból.
2: Nagyon sokat segített, hogy ott volt velünk jóban, rosszban, és támogatott bennünket. Volt, hogy rávezetett feladatokra, meg szerzett olyan kapcsolatokat, akik segíteni tudtak nekünk, meg külön jó érzéssel tölt el, hogy mondjuk olyan programokra is eljött, amire nem lett volna kötelező neki eljönnie, viszont mégis megtette a verseny apropóján.
3: Meg ahogy mi is, ő is így volt, hogy még este is ezzel foglalkozott, és még így imént tartottuk a kapcsolatot, hogy még ezt hogyan lehetne jobbá tenni. Meg tényleg szünetekben is rengeteget pontosítottuk egymást.
1: Akkor tulajdonképpen nektek ez a verseny, így, hogyha a hármatokat nézzük, akkor egy jó kis közösségépítés volt, ha így fogalmazhatok, jövök Anna ide hozzád.
2: Egészen pontosan. A közösségünk eddig is jó volt, de szerintem ez egy örök életre szóló élmény volt.
1: És akkor, hogy a bevezetőben mondtam, tehát ezen a versenyen az országos második helyezést értétek el, akkor gondolom, hát örültetek is, de meglepetés is volt nektek?
3: Őszintén nagyon meglepődtünk, mert egyébként a zsűritagok is úgy kezdték, hogy 8. helyezés is már egy ajándék, mert ide is a 3. fordulóba bejutni is egy csoda, meg nagyjából 72 csapat volt az elején, és abból a legjobb 8-ba bekerültünk. De azért nyilván szeretünk valaminél jobb helyezést elérni, de tényleg már nem erre koncentráltunk, csak hogy ott vagyunk együtt, de nagyon meglepődtünk, amikor még a 3. helyezésnél sem mondták a nevünket.
1: Még egyszer gratulálok nektek, és jövök ide Zitához, hogy mi volt a nyereményetek?
4: 3 dolgot kaptunk, a naphimnusznak a verslészletét, könyvutalványt, valamint egy ilyen élménydobozt, amit be lehet váltani több helyszínen.
1: Ezáltal, hogy részt vettetek ebben a versenyben, Assisi Szent Ferenc életét, és akkor jobban megismertétek, hogy fogalmazódott meg bennetek valami újdonság Assisi Szent Ferenc életével, üzenetével kapcsolatban?
2: Én bevallom őszintén, nyilván hívő vagyok, és azért nagyjából jártasnak is mondhatom magamat, viszont Szent Ferenc életében annyira nem merültem el soha, tudtam, hogy hát olyan ismert, olyan kedves volt, meg olyan szent, de ennek a versenynek árán én sokkal jobban megismerhettem, és ezt nem is bánom, mert rájöttem, hogy egyébként egy óriási példakép, meg a mai életben is.
3: Engem legjobban a természethez való hozzáállása ragadott meg, ugyanis mióta megnéztük a Napfivér Holnővér című filmet, ahogy így sétálok a természetben, kutyát sétáltatok, vagy csak az iskolába, és éppen valami nehéz dolgozat előtt állok, így tényleg észreveszem, hogy milyen szépen süt a nap, akkor megint biztos napfivér, meg a madarak csiripelése is most már így jobban eltölt örömmel, így tényleg ugye azt Szent Ferenc is így az egyszerűség, meg az apró dolgok értékelésének a példája. Ezt viszem magammal erről a versenyről.
4: Engem az egyszerűsége és a szerénysége ragadott meg, valamint, ahogy Laura is mondta, a természet közelsége, és szerintem is egy fontos példakép lehet számunkra.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és gratulálok, és 5 évből van hátra egy pár 7 nap, akkor még jó tanulást kívánok nektek.

0: A Katolikus Pedagógiai Intézet által hirdetett Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái című pályázaton az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. A csapat tagjaival, Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

Adjon neked Isten minden viharhoz egy szivárványt, minden könyhöz egy mosolyt, minden szükséghez egy ígéretet, és minden megpróbáltatásban egy áldást. Minden gondhoz, mit az élet hoz, egy hű barátot, akivel megoszthatod. Minden sóhajhoz egy édes dalt, és minden imára választ. Egy jó barát biztos keze legyen számodra elérhető, és Isten töltse be mindig a szívedet bátorító örömmel. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől mindig kap meleg szavakat. Sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, és majd örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha. Oltalmazon borítsa föléd tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.

0: Mai a szállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Hajdú Bianca felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakció vezetője, felvetve, hogy annak adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. A Fidesz-KDNP kormány alatt 215.000 forintról 900.000 forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér. A Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4%-ponttal emelik a pedagógusok bérét. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő szombaton Belgrádban. A szerb elnök az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, már azonban több mint 550.000-rel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és 12 év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült. Az államfő elismerte, a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt. Még az év vége előtt jelentős nyugdíj emelést ígért. Egy gyermek a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, így 5-re emelkedett a Bükk ábránynál történt baleset halottainak száma, tudta meg vasárnap az MTI. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szombat esti közleménye szerint a halálos közúti közlekedési baleset Bükk ábrány közigazgatási területén lakott területen kívül a 3-as számú főút 155. kilométer szelvényében történt. Két személygépkocsi ütközött, a balesetben 5 ember vesztette életét. Az elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban 2 felnőtt és 3 gyermek volt. 2 gyermek a helyszínen, a harmadik később a kórházban meghalt. Zsankó Petra győzött vasárnap az országúti kerékpáros országos bajnokság női mezőny versenyében. Az elmúlt évekhez képest változott valamelyest a Pannonhalmi központú OB útvonala, amelyen eredetileg 90,5 kilométert teljesített volna a női mezőny, ám a rendkívüli hőség miatt rövidítették a távot. A bringások a 22,3 kilométer hosszú, 214 méter szint emelkedésű nagy kör során a Pannonhalma, Nyalka, Táp, Győrasszonyfa, Tarján puszta, Ravazd, Pannonhalma útvonalon haladtak. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: Óra 4 perc. Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Ady Endre, októberben. Úgy vártalak, virághullásnak, bús hervadásnak ünnepei. Úgy vártalak, örök enyészet édes gondjának fellege. Úgy vártalak, és itt vagy végre. Van, ami fásult lelkem tépje, hozsánna néked, elmulás. Az őszi fényt láttam először, bölcsőmre bús mosolyt vetett, akkor zizegtek halkan búcsút a sárgult hulló levelek, amikor még örök törvényed nem ismertem, változó élet. Hozsánna néked, elmulás! Az örök halált ismerem csak, oly édes bánat ez nekem. Én csak lemondani tanultam, mióta rovom életem. S ha elér a létezők vége, bús, őszi szél édes zenéje csengjen fülembe csendesen. Hozsánna néked, elmulás! Itt is olyan a napsugára, mint messze otthon, fényes, ragyogó, hogy itt a vég, jól tudja, nem sokára, és mégis vígan táncol a bohó. Itt is olyan az én szívem még, hiú reménnyel mély sebet takar, s bár érzi jól az elmulás keservét, lemondani még nem bír.

Ady Endre, a Tarka Blues. Télen a büszke nyári leányok, hideg leányok nyomába űznek engem az álmok. Hiába hívnak a forró, csúnya téli leányok, csóktalan ajkkal egyedül járok. Múló májustól nyíló májusig, csókok haváig. Vágyva, keresve, egyedül járok. És jő a május, a tarka blúzos, világos blúzos május jő egyre, és én hiába várok a szebre, mert szépek egyig májusi blúzban. Május, a végzet, a téli leány, mind nyári leány, s mind igézet. És rám se néznek, nekem hidegek, másoknak forrók, másoknak szépek. Ó, másoké ez szép, tarka blúzos, kegyetlen május! Ó, másoké ez szép, tarka blúzos, szerelmes élet, nagyszerű élet. 1905. május 7-e.

Nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára. Fecske rajkövetséggel vigyorog vígan széjjel nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság, most újból-újból hozzák régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylat, hegyek álomszint váltnak, diadalok s romok, nap s hold közé beszőve, hanyattan az időben Róma sűrök forog. Ó, gyönyörű örökség! Változó ős szentkösség, Urbs, te felettető! Az én élet poklából, lelken testem kilából, te szent védőtető! Ím magam idehoztam, védj és boríts be mostan, te szép, te bölcs, örök. Örökkön éltem, élek, csupán hüvelyt cserélek, mint Ulisszesz görög. Áldom a nyüzsgő Rómát, mindennek átfogóját, pulyásan is nagyot. Ma, hogyha úgy akarnám, alkonyi álom karján akár Rémusz vagyok. Nézem a mai nőket, a volt és lesz időket. Berégen élek itt, s be minden élet mindegy, s a hold már ismer minket. Vigyorog, s nem hevít. Sandítva száll Rómára. Róma június elején.

Ady Endre, a föl-földobott kő. Föl-földobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbúsong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgatnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föl-fölhajtott kő, bús, akaratlan. Kicsi országom, példás alakban te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék. Százszor földobnál, én visszaszállnék. Százszor is, végül is.

elhangzott az inspirációk. Bartók Béla Ady Endre verseire komponált dalait Kovács Eszter adta elő. Közreműködött Fellegi Ádám. Ady Endre verseit Lázár Csaba és Harcsik Róbert mondta el. Részlet hangzott el Bartók Béla első rapszódiájából. Várdai István és Julien Quentin muzsikált. Mári Szabó Eszter összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós segénytár következik.
3: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. Az első választás története. Hetedik rész.

éjfél felé járt. A borontói képviselőjelöltségre pályázó Katángi menyhért, a többi vendéggel együtt, abba hagyta a ferbli játékot. Az asztalokat összetolták, mert kezdődött a vacsora. Csodaszép nyulánk, szürkeszemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malactól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartotta szájában egy sült almát, a kürtős kalácsig és levelen sültig, ott volt a székely konyha minden pompája.

0: Ágosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpölygéssel, kacskaringós szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt. Az asztalokra szükség van! A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Hát már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista.
1: Hát mi lenne?
0: Megint leülünk ferblizni.
2: De hát aztán?
0: Mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm, a reggeli. Mit akarsz még tudni?
2: Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz?
1: Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre.
0: Hanem annyit mondhatok tájékozásul, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak.
2: Abba én belehalok, sóhajta a megszeppent Katángi meggyőződéssel.
0: A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy, mert ide el se férne egy ravatal. Hanem az életben maradókra kötelező a 3 nap. A 4. a bunda válogatás.
2: Hát az mi?
0: Pattant fel a doktor hüledezve.
1: Ej, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmada bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odaböksz a magadéra? Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban. Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet, ha az ember végre a jószágához jut. Föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték, másikat hagyva helyébe.
2: No, az szép lenne.
0: Az enyém haszonbérbe van véve a szabómtól. Minden napra 1 forint az árenda. Ha elviszi valaki, holtig fizethetem.
2: A jövő valóban aggasztó volt. Menyhértünk, mint aféle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig. Azt hitte, összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen. Csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik szándékosan kerülte. Valahol messze ült az asztal alján. Feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntötte fel. Nem állhatta, hogy okát ne kérdezze balszomszédja a jóképű Gábor Istvántól, aki szórul szóra ezt felelte.
3: Münk nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja, gyere hintó.
0: De ott benn a városban, ellenveté Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
3: Ja, no, a róka is tisztartó a maga lyukában.
0: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása. Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is. Bárcsak soha meg ne ösmerte volna. Amint így elmélkednék felőle, a 3. szobába a partnerekhez vágva át magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak honnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
4: Minden a legjobban megy!
0: Katánginak még ránézni se volt ideje. Eltűnt egyszerre, mint a füst.
2: Minden a legjobban megy. De mi az ördög az a minden?
3: Locsog az öreg, ostobaságokat.
0: Már rá se gondolt a jelöltségére. Csak a megszabaduláson törte a fejét, midőn az ajtónál elcsípte egy szürke posztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél.
2: Nincs nekem a miniszterre befolyásom.
3: Majd lesz,
0: felelte a szürke posztós ember jelentőségteljes hunyorítással, mintha azt mondaná, tudok én már mindent.
2: Ez egy kicsit szeget ütött Menyus fejébe. Még jobban, hogy kártyázás

0: Más közben odajött háta mögé az öreg Balógáspár, a szabadelvű párt ottani elnöke, megveregette vállait, és valami szépet akarván mondani, amivel megbíztassa, de azért a tapintat határait még most át ne lépje, másik agyarára tolván át nyelvével a szivarját, így szólott szörnyűséges nyugalommal. Éppen olyan formájú lapockája van, öcsém uram, mint a megboldogult Lábodi Kristófé volt. Lábodi Kristóf ciklus elején elhalt kedvenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Felkacagott erre a főispán Gibice, egy megyei aljegyző. Csak tán nem lapocka szerint szeveli ki bátyám a követeket? Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra. Vagy hogy igen, hékás! Csirke vagy te ahhoz! Menyus majd leszédült a székről. Azt hitte álmodik. Pedig éppen ez űzte el az álmot a szemeiből. Ha majmuna tündér nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, legott kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjá született volna. S míg gépiesen osztotta, gusztálta a kártyákat, valóságos tűkön ült. Szeretett volna szétnézni, mindenkivel beszélni, egy szóval még jobban meggyőződni a hangulatról. Lehetetlen. Mégis lehetetlen, tűnődött magában. János király csinálta volna. Hiszen ő itt vékony tekintély. Nem, nem, ostoba vagyok, képzelődöm, hogy is lehetne igaz. Pedig igaz volt. János király jól felhasználta a mai estét. Mihelyest megjöttek a főispánék, elpletykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott. Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben. Olyan fej az, mindig fő ott valami. Vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert? Ugyan miért hozta volna? Képviselőnek akarja varni a nyakatokba. A székely urak összenéztek. Bizony meg lehet. Hogy lehet-e? Tudom. Hogy kitől tudom? De ezt már csak súgva mondta. Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam. A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkészgetni Katángit. Csinos, formás ember, mondák némelyek, ki tudja, mi lakik benne. Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját.
1: Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz, ha nem fogadott szót, ám lássa. Itt nem lesz követ, az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat.
0: Bizonyos fenntartással fogadták eleinte közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikhoz kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen.
1: Nem lesz képviselő, ha mondom. Ha egyszer én mondom. Macska legyek, ha engedem.
0: S ilyenkor Hegykén a mellére ütött. Persze, hogy rögtön akadtak a kevéi megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése.
2: Nem engedi? Tehát, ha mégis megválasztjuk.
1: No, azt szeretném én látni.
0: Pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán fejjebb emelte a hangját a másik is.
2: Ejha! De nagy úr az úr! Hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs. Mi jogon akar itt rendelkezni?
0: János király a halántékáig vörösödött haragjában.
1: Azon a jogon, mert én jobban tudom, milyen követ való ide, mint az urak.
2: Otthon parancsoljon, király úr!
0: A vidrafalusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának Nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt.
1: Lassan azzal a kis testtel, király uram! Itt a szavam, nem disznó hólyag. Most már azért is rászavazok az... izére. Hogy is hívják csak?
0: Katángi.
1: Igenis, Katángira.
0: Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni.
1: Pszt, ne okoskodjanak!
0: Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is. Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony szép lesz, ha Fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János, János király, javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani.
1: Én karakter vagyok, rikácsolta. Ami a szívemen, az a számon.
0: Folyton folyvást dolgozott, agitált Katángi ellen, még csak egy hallgatója akadt. S úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirrott, mindenki egy véleményen volt. Mindenki hangoztatta.
2: Megválasztjuk a pesti embert. Punktum.
0: Akadt olyan is, aki dacosan hozzátette.
2: Ha kell, eladom még a 2 lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk, Isten úgy segíjen János királynak, hogy ez lesz a követünk.
0: Midőn 9 óra táján bejött a házi úr a kártyaszobába a sztereotíp kikiáltásával,
2: kérem az asztalokat.
0: János király szintén beosont, s elejtvén valami hatost a Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, a következő hadi jelentést súgta.
1: Egyhangú lészen a választásod, frát!

A reggeli után újra Ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovas embert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kaphatók kurta szivarok az örménynél. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tóztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, katángi menyhértre ürítve poharukat, olyan forma célzásokat fonva szőve, hogy ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk? Engedje az Úristen ő szent felsége, hogy itt, a mi megyénkből váljék a kis patak, nagy folyammá. Szépen szívhez szólón tudnak ők beszélni. Van valami bibliai őserő az ő különös észjárásukban, a Libanon cédrusainak illatával és Tibeza mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méreg eszi, de közbe is kotyogott minduntalan. Vágy ki tudja! Na majd meglássuk! S többefélét. Szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák. De ő nem törődött velük. Éles látásával legott kikereste a homogén elemet, Tenki grófot. Őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz. A macska is szereti a tejfölt, mondá fennhangon a grófhoz hajolva. De ha mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a feje be nem fér. A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokalni a János úr szeretetét. Derogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét, szólt mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén. Kevés híja, hogy rögtön ki nem dobták. Jó szerencse, maga Katángi állt fel az izzó hangulatban, és egy igen ügyes tóztban csillapítá le a tornyos hullámokat, hogy szabad országban minden vélemény szabad legyen. Az a legjobb, amelyik szemtől szemben nyilatkozik. Tetszett a tózt. Vidáman csengtek össze a poharak. A főispán odahúzta a székét menyus mellé. Szerencsés ember vagy, mondá. Bizonyosan burokban születtél. Megfoghatatlan, hogy mi tetszett meg rajtad annyira. Katángi vállat vont, de arca diadaltól ragyogott. Isten tudja. Most már azt merem mondani, folytatta a főispán, hogy biztos a mandátumod, ha Tenki föl nem lép. Ő még hideg, mint egy jéghegy, s valami rejtélyes aggasztó van az arcában, ha a jelöltségedre céloznak. A grófot János király vette kezelése alá. A székes Bismarck jól tudta, hogy a kevély főurat semmi se fogja annyira bosszantani, mint az ő pártfogása. Megkezdte tehát a propagandát csinálni Tenki jelöltsége érdekében. Tenkiben forrt a méreg. Már éppen ki akart törni, midőn megjelent a gazda. Az asztalokra nincs többé szükség. Katángi, aki már nem bírta tovább a bágyadságot, kiosont a friss levegőre. Feje szédült, inai roskadoztak. Érezte, hogy ott bent a folytó gőzben és füstben rögtön összeesik a kimerültségtől. Míg a pitvarig elhatolt a bunda szobán keresztül, vakmerő terv fogamzott meg fejében. Megszökik. Meg lehet mindent kockáztat, de mégis megszökik. Nem gondolt többé semmire a világon.
csak egy ágyra. Nem egy képviselőséget, de egy trónt is odaadna e percben egy kis alvásért. A pitvarból éppen akkor vitt ki szép sugár leányzó egy dézsa öblögető vizet kiönteni az udvarra. – Hogy hínak, kis mókus? – kérdé tőle nyájasan. Első dolga volt a kékvirágos szoknyáját leereszteni, mely hátul fel volt hajtva, és görcsbe összekötve, úgy, hogy az ing látszott egy darabon. Durva volt az ing, de mégis csinos és ingerlő. Csak miután leeresztette a szoknyáját, akkor felelt. Zsuzsinak? Hősünk óvatosan nézett körül, nem hallja-e valaki. Megtehetnél nekem, kicsike, egy szívességet? Kettőt is instálom. Szavadon foglak, Zsuzsika, éppen kettőt kérek. A leány elmosolyodott. Bizony már sajnálom, hogy nem háromat mondtam. És annyi kellem, természetesség volt a mozdulatában, hogy egy kontesztnek se lenne kevés. Elég a kettő is, de tudsz-e hallgatni? Meg lehet, nevetett csintalanul, de eddig nem próbáltam. Jaj, szívecském, ha te hallgatni nem tudsz, akkor minden elromlik. Ej, no, szólt a fejét féloldalt hajlítva, hát olyan romló sportéka? Bíz az olyan. Egy fuvarost kellene fogadnod titokban, aki megvárjon itt valahol átellenben, mondjuk a templomnál, és elvigyem Brassóba. Zsuzsika ilyetten csapta össze a kezeit. Jézus Mária, Szent József! Még csak az kellene! Elcsapna úrunk a szolgálatból! Csak tán nem. Vagy igen! Ránk van parancsolva, ha vendég szökését észrevesszük, mindjárt jelentsük az úrnak! Nem teszed meg? Faggatta rimánkodó hangon. Nem! Nem! Kezecskéit bűnbánóan összetette. Bizony Isten, nem tehetem, pedig tudom, hogy maga lesz a követünk. Nagy zavarba esett, kötényét a szájába vette és harabdálta. De nekem senkim sincs, nekem semmi se kell, hanem a borbála megteszi. Én azt gondolom, megteszi. Ki az a borbála? Egy cseléd, mint én, de annak szeretője van. Hát megteszi. A borbála nem fél az ördögtől sem, mert annak szeretője van. Hol van az a borbála? Mákot tör a konyhában. Nem hallja a mozsár kongást? Küld ki csak. Még Menyus borbálára várt, sorba jártak ki az udvarra a bortól kivörösödött urak, s felmarkolván egy csomó friss havat, megdörzsölték vele a képüket. Székely medicina a bágyadtság ellen. Ezt jó lesz megtanulni, gondolta Katángi, és ő is úgy tett.

Mikszát Kálmán, két választás Magyarországon. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Weiner Leó magyar néptáncok című művének második tételét a Philharmonia Hungarica adta elő. Vezényelt Doráti Antal.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos bér emelését kritizálta vasárnap Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakció vezetője, felvetve, hogy annak adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. A Fidesz-KDNP kormány alatt 215.000 forintról 900.000 forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4%-ponttal emelik a pedagógusok bérét. Egy gyermek a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, így 5-re emelkedett a Bükk Ábránynál történt baleset halottainak száma, tudta meg vasárnap az MTI. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szombat esti közleménye szerint a halálos közúti közlekedési baleset Bükk Ábrány közigazgatási területén, lakott területen kívül a 3-as számú főút 155. kilométer szelvényében történt. Két személygépkocsi ütközött, a balesetben 5 ember vesztette életét. A két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban 2 felnőtt és 3 gyermek volt. 2 gyermek a helyszínen, a harmadik később a kórházban meghalt. Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, 5 megsérültek. A rendőrök az incidenst nem terrorcselekményként kezelik. A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az 5 gyalogost. A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket. Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították, és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére. Egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be, jelentette vasárnap az Ager Press hírügynökség. A román országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vörös riasztás az ország szinte felére, 16 főként Partiumi és Erdélyi megyére érvényes. A harmadfokú riasztást hétfőtől szerdáig kiterjesztik az ország 3/4-ére. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Lezárták a hétvégére a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon, 17 órától másnap hajnalig zárják le a pesti alsó rakpartot. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Páholy és pódium. A szerkesztő műsorvezető Marton Árpád.
5: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Páholy és pódiumban néhány nap múlva. Július 5-én lesz épp 110 éve annak, hogy 1916-ban Budapesten meglátta a napvilágot minden idők egyik legnagyobb és föltétlenül legkedvesebb zongoraművésze, Rév Lívia. Hivatalnok családból származott, amelyet nem kíméltek az idők viszontagságai, a háború, a válságok. Mindazonáltal a szülei mindent megtettek azért, hogy Rév Lívia az álmainak érhessen. 5 éves korában vette első zongoraleckéjét, és akkor elhatározta, amit később elmesélte, hogy addig akar csak élni, ameddig zongorázni tud. Ez a vágya teljesült, hiszen a 100. születésnapján még saját játékával szórakoztatta a házában egybegyűlteket. A legendás Varró Margit féle iskolába került, ahol Máté Klári volt a másik mestere. 9 évesen elnyerte a Csodagyermekek nagydíját, 12 éves korábban pedig már a Zeneakadémia színpadán játszotta a Mozart két zongorás S-dur koncertjének egyik szólóját. A vészkorszakot csodával határos módon a svéd követség segítségével vészelte át, habár élete végéig fájlalta, hogy a család nem maradt teljes, hiszen a bátyja zsidó munkaszolgálatban valahol Szibériában elveszett, és mivel nem találtak nyomára, Rév Lívia élete végéig bízott abban, hogy a bátyja valahol átvészelte a viszontagságukat, és talán még leszármazottai is lehetnek. Az ostrom után Szegeden lelt menedékre, ahol rövid ideig tanított és koncertet is adott, aminek különös hangsúlyt adott, hogy 67 évvel később, amikor 96 éves korában Szegeden adta utolsó koncertjét, megtaláltuk a korabeli lapbeszámolókat, amelyek nagy jövőt jósoltak a fiatal, akkor még Rauchberger Líviának. Állandó kamarapartner Starker János hívására innen Bukarestbe ment, ahol akkor már pezsgő koncertélet fogadta, és a rádióban is gyakran játszott. Itt hallotta őt egy amerikai impresszárió, aki felajánlotta neki, hogyha Párizsig eljut, onnan egyenes az útja New Yorkba, az ottani nagy koncerttermekbe. 1946-ban egy versenyjelöltjeként érkezett meg Párizsba, és abban a pillanatban úgy döntött, hogy nem utazik tovább, Párizst választotta, ahol nem sokan rátalált élete nagy szerelme és férje gyermekeinek atya, akivel egy boldog életet éltek le. Rév Lívia azon kevés művészek egyike, aki boldog családi életet két gyermek édesanyjaként tudott folytatni, miközben szép nemzetközi karriert, ezen kívül tanári karriert is maga mögött tudhatott. Sorra jelentek meg legenda számba menő lemezei, többek között Liszt Paganini etüdjeivel, Chopin darabjaival. Ezek francia kiadóknál jelentek meg, aztán hamarosan meghódította az Egyesült Királyságot, ahol éveken keresztül évi 24 zenekari koncertet adott. Hamarosan New York is sorra került, és Rév Lívia innentől kezdve az Egyesült Államoktól Japánig keresett zongora művész lett. Csak néhány azok közül, a karmesterek közül, akikkel együtt dolgozott: Sir Adrian Boult, André Clutens, Jean Jochum, Joseph Cripps, Rafael Kubalik, Sir Malcolm Sargent és Walter Süskind. Abba a nagy magyar muzsikus generációba tartozott, amelynek mesterei többek között Weiner Leó és Székely Arnold voltak, de Dohnányi is dicsérte a fiatal növendék játékát. Lipcsében Robert Teichmüller, Bécsben pedig Paul Weingarten volt a mestere. Kezemben egy szórólap az 50-es évek végéről, amelyben Rév Lívia koncertrepertoárját ajánlják, és az világ minden részéről származó kritikák méltatják a játékát különféle nyelveken. Egyetlen mondatot idéznék a Müncheni Kurírból, amely egyszerűen így méltatja: Rév Lívia a zongora Kallasza. Egy másik cédulán pedig egy szállodai följegyző cédulán Rév Lívia fölírta számomra azokat a leghíresebb magyar művészeket, akikkel együtt muzsikált. Ez a lista is érdemes a figyelemre. Fenyves Lóránt és Aliz, Ajtai Viktor, Ákos Feri, Varga Tibor, Rejtő Gábor, Banda Ede, Bánát Gábor, Cserfalvi Elis, Szakó Éva, Békefi György, Starker János, Hütter Pál, Magyar Gábor és Fivére, Radnai Gábor, Mihály András, Lőrinci Edit, Vég Sándor, Kutner Mihály, Székely Zoltán és Zalturecki Ede. Ezek voltak tehát azok a magyar művészek, akikkel Rév Lívia itthon és világszerte föllépett. Számos fölvételt készített Párizsban a Radio France-szal, és az angol Hyperion kiadónál megjelentette Debussy, Chopin, valamint Mendelssohn műveit ezekkel a Chopin felvételekkel, nevezetesen nocturnökkel. A BBC kritikusainak vaktesztjén a világ mindenkori legjobb Chopin nocturn felvételének díját nyerte el. Különös, de egy ekkora érett pályának a zenekari részét ritkán dokumentálták, fölvételek nem is igen állnak rendelkezésünkre, ezért volt különös öröm, hogy 1999-ben, én már 83 éves korában, Szegeden az Új Zsinagógában a Salieri Kamarazenekarral és Pál Tamással bemutatott egy Mozart és egy Beethoven koncertet. Hála a Szegedi Új Zsinagóga alapítványának és Pétervári Lajos hangmérnök barátunknak ez a felvétel rendelkezésre áll, és mivel Rév Lívia, mint mondom, 83 évesen teljes vértezetben csillogtatta meg a legendás koncertek fényét, ma ezt a fölvételt mutatom be majd önöknek. Ekkor adatott meg a számomra, hogy lemezről ismert bálványomat személyesen is megismerhettem, és ebből lett egy életre szóló barátság, egy kis könyvecske és egy portré, amelyet önök is hallhattak. És hát, mint mondottam, 96 éves korában, 2012-ben az a megtiszteltetés ért, hogy mint kiderült, utolsó hangversenytermi koncertjét Szegeden megrendezhettük, abban a teremben, a konzervatórium nagy termében, ahol 67 évvel korábban már fölhívta magára a figyelmet. Következzék most tehát az 1999. május 17-én elhangzott koncert első része, Mozart 466-os köhögszámú D-moll koncertjével. A szólista Rév Lívia.

A szegedi koncert szünetében ugorjunk át az Egyesült Államokba 2000, egy évvel később, tehát 2007. hó 11-én a William Stoney Zongora Fesztiválon aratott zajos sikert Rave Livia. Ennek a koncertnek a fölvételéből halljuk most Beethoven 18. opusz 31. numero 3-as S-dur szonátájának bevezető tételét, az Allegrót.

És akkor vissza a Szegedi koncertre, 1999. május 17-én vagyunk, Rév Lívia a szólista, és Beethoven c-moll zongora versenyét játsza a Salieri Kamarazenekar élén Pál Tamás.

0: Tisztelt hallgatóink, a Páhui és Pódiumban a 110 éve született Rév Lívia emlékét idéztük két koncertfelvétel segítségével. Mozart D-moll zongora versenyét és Beethoven C-moll zongora versenyét Szegeden játszotta 1999. május 17-én a Salieri Kamarazenekarral és Pál Tamással. A két koncert szünetében pedig a Williamstowni Nemzetközi Zongora Fesztivál fölvételét idéztük 2000. július 11-éről, ahol Rév Lívia Beethoven 18. S-dur szonátájának nyitó tételét játszotta. Marton Árpádot hallották, köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!
1: Páholy és Pódium című összeállításunk hangzott el.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
1: 16 óra 30 perc. Élő Gregórián című rovatunk következik. A műsorvezető Bögös Henrietta.
4: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Stankó Attila atyát, a Gregórián Társaság elnökét.
5: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
4: Szent Péter és Szent Pál apostolokat ünnepeljük. Mióta és hogyan alakult ki ünneplésük az egyházban?
5: Szent Péter és Szent Pál bizonnyal Néró császár uralma alatt, bár valószínűleg nem ugyanabban az évben, Rómában szenvedtek vértanú halált. Ünnepük kezdettől fogva közös volt, és már a harmadik század közepén széles körben elterjedt, amint azt a filokálféle naptárból származó adat tanúsítja. Június 29-én Péter a katakombákhoz, Pál az Osztiai úton, Tuszkó és Bassus konzulok idején. A Hieronymus féle martirológium szerint Rómában Péter és Pál apostolok. Péter a Vatikánnál, Pál az Osztiai úton, mindkettő a katakombáknál. Rómában tehát a két fő emlékhely és a fölépülő szentély mellett létezett egy harmadik is az apostolok számára, a katakombáknál, amelyet később Szent Sebestyén katakombái néven ismerünk. Itt helyezték el ideiglenesen a két apostolt a Valerianus féle üldözés idején 258-ban. Közös tiszteletük nyoma fennmaradt a katakombák graffiti felirataiban is, Pál és Péter, emlékezzetek meg Szozoménuszról, és te is, aki ezt olvasod. A IV. Században ezen a helyen az apostolok tiszteletére amúgy egy emlékművet is emeltek, és bár az apostolok erekéjét később visszahelyezték saját sírjukba, a közös tisztelet még sokáig fennmaradt. A IV. Században június 29-én háromszoros liturgikus ünneplést tartottak, amint a fentebb említett Hieronymus féle martirológium is tanúsít. Vagyis három különálló liturgikus összejövetel volt egyetlen egy napon. Egyik a Vatikáni Bazilikában, másik a Szent Pál Bazilikában, harmadik pedig az apostolok emlékművénél. Szent Ambrus is utal erre, a nagy város körében tömött sorok vonulnak, három úton ünneplik a szent vértanúk ünnepét. A hármas ünneplés sokáig fennmaradt. A Gelasianum féle szakramentárium is három külön mise szöveget tartalmaz. In natale Sancti Petri, Szent Péter születésére, In natale Sancti Pauli, Szent Pál születésére,

bevonulási ének szól leginkább a két apostolról, mivel a bevonulási ének, az alleluja és az áldozási antifóna inkább Szent Péter személyét emeli ki. A Nunc Scio Vere bevonulási ének a négyes módusú antifónák csoportjába tartozik. Szövege az apostolok cselekedeteinek könyvéből származik. Miután átmentek az első és a második őrségen, a vaskapuhoz jutottak, amely a városba vezetett. Ez magától kinyílt előttük, kimentek, végigmentek egy utcán, és ekkor az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Péter pedig magához térve azt mondta, most már valóban tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből is mindabból, amire a zsidó nép számított. Az antifóna két nagyobb egységből áll. Az első rész Péter felismerését, a második rész a felismerést adó szabadulás körülményeit idézi fel számunkra. A bevonulási antifóna recitációja az első részben fölemelkedik a módus határain túl egy terccel, míg a második rész recitációs hangja marad a G hangon. Az első rész egészében lényeges. Most igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát. Ennek a résznek kettős üzenete van, utal az angyali üdvözletre és a feltámadás reggelének angyalára. A második rész csúcspontja a zsidó nép számítása. A nép, amely egykor örömmel fogadta az apostolok szolgálatát, most Heródes útjára lép, és ezt a dallam is kifejezi. Most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiragadott engem Heródes kezéből, és a zsidó nép minden számításából. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz engem, te ismered ültömet és fölkelésemet. Hallgassuk meg ezt a tételt.

A Constitues Eos kezdetű válaszos ének az ötös módusú graduale tételek közé tartozik, és egyedi variabilitásról tanúskodik. Szövege a 45. Zsoltár szövegéből származik, amely irodalmi szempontból ősi, királyi nászének. A 17. vers a királyi dinasztiáról beszél, a király elődeiről és utódairól. Ilyen értelemben a király Krisztus, az apostolok pedig azok a fejedelmek, akik az Úr nagy tetteinek emlékét őrzik és hirdetik. Az Úr neve Isten szövetségi elköteleződése. A Gregorián dallam szerzője kiemelte a Principes szót és a Nominis tui Domine részt. Az egész föld fejedelmeivé állítod őket, emlékezni fognak nevedre, Uram. Atyáid helyett fiak születtek neked, ezért dicséretet fognak mondani neked a népek. Hallgassuk meg ezt a tételt.

0: Az Alleluja dallamképe ismerős, mintha a karácsonyi időszak egyik dallama lenne.
1: Az Alleluja a második módosú Dies Sanctificatus típus dallamok közé tartozik. Szövege Máté evangéliumából származik. A dallam sajátossága, hogy az elején elmarad az ismert dallamképlet bevezető része, hogy a Petrus és a Petrám szavakra helyezze a dallami hangsúlyt. Ezt követően, jól centonizálva a dallamot, az építkezés motívumát fedezhetjük fel az állandóan emelkedő dallamban, az édifikábó szavak fölött építeni fogom. Alleluja, te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat. Hallgassuk meg!

A felajánlás ének szövege megegyezik a válaszos énekével. A hármas módusú tétel sűrű zenei szövettel rendelkezik. Ebben a tételben is kiemelkedik a nominis tui, vagyis a te neved kifejezés. A dallam leginkább az omnem és az omni fölött szárnyal. Az egész föld és minden nemzetségben és nemzedékben.

0: Végül az Alleluja szövegével azonos Tu es Petrus áldozási antifóna csendül fel az ünnep változó énekei közül. A tétel hatos módusban áll, és a dallam retorika szempontjából kiemeli a szuper szót, a sziklára, a szikla fölé, amely az édifikábo szón keresztül az ecclesiam meam részre irányul, az én egyházamat. Az antifónában itt található a csúcspont. Jézus az ő egyházát Péter sziklaszilárd hitére építi.
1: Kedves hallgatóink! Szent Péter és Szent Pál apostol énekeinek szövegeivel és dallamaival foglalkoztunk. Állandó vendégünk és szakértőnk Stankó Attila atya, a Gregorián Társaság elnöke volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a Facebook oldalán. Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelő intézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével, fűzte hozzá. Megjegyezte, már egy májusi kormány határozat rendelkezett a felülvizsgálatról és fejlesztésről. A pénzügyminiszter beszámolt arról, hogy az azonnali munkálatok megkezdődtek, a héten Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személyesen tekintették meg az usoki kórház infrastruktúráját. Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, öten megsérültek. A rendőrök az incidenst nem terrorcselekményként kezelik. A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing város negyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az öt gyalogost. A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket. Az autó, amelyet egy 34 éves, szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították, és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették. Egy ember meghalt, akadozik a közúti és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, faágak törtek le, pincéket és utcákat öntött el a víz vasárnap hajnalban a viharban Belgiumban. A belga katasztrófa védelmi szolgálatok vasárnap reggel közreadott tájékoztatását közölve, a Le Soir francia nyelvű belga napilap internetes oldalán arról számolt be, hogy a hajnali viharban meghalt egy férfi, mert az autójára fa dőlt a belga fővároshoz közel fekvő Lailp. Kidőlt fákról számoltak be a Brüsszel környéki Wallon-Brabant régió mellett az ország legtöbb településén, különösen a Namuri és Ernő tartományban. A szél sátrakat fújt el a labdarúgó világbajnokság közvetítésének szabadtéri helyszíneiről, a tűzoltóknak több tucat alkalommal kellett kivonulniuk, autópályákra és közutakra, valamint lakóházakra dőlt fák, leszakadt faágak eltávolítása miatt. Franciaországban az elmúlt három napban ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be vasárnap az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén, kiemelve, hogy az áldozatok száma válhatóan emelkedik. Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után, amelyet már most intenzívebbnek tartanak, mint a 2003-ast, amelyben 15 ezeren vesztették életüket. Közlekedési hírek következnek. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törülköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szabadbattyán térségében korábban egy személygépjármű kigyulladt a leállósávban. A tüzet eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom két sávon megindult. A torlódás több kilométer hosszú. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt autózóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es kilométer között. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél felfüggesztik a sávzárást a gyakran kialakuló torlódás miatt az extrém hőség idejére. Végül az időjárásról. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 17 óra 5 perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, Biksa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Zene közelben műsor. Vendégünk Szokolai Dongó Balázs, aki több felvételt hozott, ez, amit hallottunk, Vékony János nótái. Mit kell róla tudnunk?
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Van egy fotó, ahol Bartók, Lajta László és Vékony János együtt vannak, nézégetik a Vékony Jánosnak a hangszerét. Ő egy mezőkövesdi dudás ember volt. Ugye hát régen sok dudás élt, itt 100x évvel ezelőtt. Bartók kedvenc hangszer volt a duda. És különleges stílusa van ennek a Vékony Jánosnak, én nagyon szeretem. És csináltunk egy ilyen felvételt még nagyon régen a Magyar Duda Zenekar keretein belül született ez a felvétel. Egyébként nem olyan rég tartottam mesterkurzus a Zeneakadémián, és pont Vékony János nótáit szedtük elő, mert vannak olyan stílusjegyek, amire úgy érdemes odafigyelni.
0: Úgy képzeljük el, hogy te voltál úgymond a professzor, és voltak hallgatók, szintén dudával.
1: Hát mégis így is el lehet képzelni, de
0: gyakorlatban ez
1: azért az úgy van, hogy ezek a fiúk, ezek olyan jól dudálnak, hogy néha én tanulok tőlük. Bár kétségtelen a Vékony Jánosban tudtam nekik újat mutatni, úgy érzem, mert egy ilyen különleges ilyen merev zárt technikával játszik, ami egy ilyen nagyon érdekes muzikalitást ad. Lehet vele foglalkozni.
0: No.
1: Egyébként pedig ez a, ha már így belementünk ebbe a mesterkurzusba, ennek az egy része a Zeneakadémián volt, a második része meg a Szegedi Múzeumban volt, ahol meg nagyon sok régi duda van, és meg is szólaltattunk a tanulókkal régi 150 éves.
0: Milyen jó tett, hogy a helyszínen, és ez a múzeum igazi feladata, hogy nem csak nézzük,
1: igen, és örültek is ott a muzeológusok, mert ugyanis az történt, hogy mi elkezdtünk ottan bogarászni még a leltárkönyvet is, és összeraktuk az összetartozó alkatrészeket. Szóval nagyon izgalmasak ezek a régi dudák, és hát a Vékony Jánosról meg nagyon jó minőségű felvételek vannak. Plusz Bartók le is kottázta őket, szóval, hogy így el vagyunk ezzel a régi zenetanulással.
0: Mint ahogy én is el voltam az elmúlt napokban, amikor erre a műsorra készültem, és voltál kedves egy interjúval megajándékozni, amit Fabuja Andrea készített veled, a Rusticum Katarzisa címmel.
1: Igen, ezt
0: talán ne jegyenek meg a hallgatók, mert a cím ilyen nagyon emelkedett, de a leírás és a tanulmány az hallatlan izgalmas.
1: Hát tulajdonképpen
0: igyekszik megfejteni, ami megfejthetetlen, vagyis rólad van szó. Egy olyan művészről, aki autodidakta módon szinte nulláról elsajátított oly sok mindent, olyan szinten, hogy ma már a világ nagy hangversenyterveibe hívnak téged. Ezért határoztuk el, hogy két egymás követő műsorban egy kicsit végig szaladunk a te életeden és a különböző munkásságodon, és rád bíztam magam, hogy te válasszál, mint ahogy most Vékony János nyomában, ugye, dudazenét hallgattunk. Hát ebben a hosszú, de rendkívül érdekes tanulmányban valóban azt hiszem, hogy a te életed magva van tulajdonképpen, aminek a lényege az, hogy ez a kedves hölgy sem tudta megfejteni. Megfejthetetlen, amit csinálsz, mert mindenre válaszolsz, de sokszor kitérsz, hogy neked csak a katarzis érdekes, neked csak a rusztikus megoldások, Bartók, Kodály, és hihetetlen módon a saját világodat tudod úgy megzenésíteni, átadni a hallgatónak, hogy az nekem a hallgatónak is izgalmas. Na, ennyi bevezető után, hogy volt az, amikor Szokolai Dongó Balázs, még nem volt Szokolai, nem volt Dongó, csak Balázs volt, Kis Balázs.
1: Tóth Komlóson nőttem fel, ez Békés megyében egy falu volt, hát érdekes a világ, amikor én gyerek voltam, 10000-en laktunk ott, akkor falu volt, ma 5000-en, ma város. De nekem ez mindig falu, a pozitív értelemben abszolút. És édesapámnak volt egy néprajzi gyűjteménye, elég jelentős, és én ezek között a tárgyak közt nőttem fel. Szerintem ez az egyik ilyen meghatározó elem, hogy ezeknek a tárgyaknak az esztétikája ivódott belém. Aztán persze a népzene az nem ért engem ott utol, hanem a rockzene ért utol. Lehetett választani, hogy Abba, Boniem vagy P-Mobil, ezek közül lehetett választani.
0: Amikor kicsi volt.
1: Amikor kicsi volt. Igen, és hát nyilván a rockzene, hát az arra, hát mégiscsak hát legyen kemény.
0: És azon belül mi?
1: Hát ez a kemény rock, ez a Deep Purple, Jimi Hendrix, szóval ezeket így nagyon, nagyon szerettem. És aztán egyszer csak utolért a népzene, meghallottam, és így meg beleszerettem.
0: De várjál, ez azért olyan pillanat, ami nagyon fontos.
1: Ez fontos,
0: ezt egy kicsit
1: is.
0: Meséld el, hol, milyen körülmények között érintett
1: Két élményem van, az egyik az jazzfesztivál, ahol népzene feldolgozásokat adtak elő, talán Szabados György, meg Dress Mihály.
0: Elsőre?
1: Igen,
0: tulajdonképpen?
1: Ez volt, ilyen 16-17 éves koromban, és akkor ez az egyik élmény, a másik, amikor meghallottam ezt az erdélyi vonós zenét, ez szintén Szeged ifjúsági napok, és szól ez a megszól ez az erdélyi brácsahang, és ez engem megigézett, hogy hát ez jó. Hát micsoda
0: ezt mondtad, erdélyi brácsahang?
1: Hát így van, ez igen. Ilyen,
0: igen.
1: Hát az, amit, ahogy Erdélyben játsszák ezt a vonós
0: zenét. Főként Kalotaszeged.
1: Meg mezőségen.
0: Meg mezőségen,
1: a Székelyföld is, a Gyimesi is, be is ez benne van. És ezek ilyen földzenék, nem tudom másképp mondani.
0: És akkor és ez is a földzene találkozott?
1: Hát egyrészt, másrészt meg rájöttem, hogy ez a nem elektromos zene ugyanolyan keménységekkel rendelkezik, mint a rockzene. Tehát ugyanolyan rusztikusság van benne, mint ezekben a tárgyakban, amik között felnőttem, mint a parasztházaknak a arányaiban, mint a...
0: Szóval ez talált egymásra.
1: Ez valahogy egymásra talált, igen. És akkor így ennek mentén indultam el így a rajz terén is, mert ugye rajztanárnak tanultam, el is végeztem.
0: De azért még mielőtt rajztanárnak tanultál volna, ugye Tóth Komróson élted az első éveket, utána
1: igazából maradtam, ott csak eljártam Orosházára, mezőgazdasági szakközépiskolába.
0: Nagyon jó, mert akkor még közelebbi ismeretségbe kerültél a akkor körülvett világgal.
1: Igen, igen, bár az nem éreztem ott magam sikeresnek, mindig le voltam maradva egy brosúrával. De hát az mindegy. Aztán jött ez a tanárképzőfőiskola, az már ilyen, hogy mondjam, egy kicsit olyan volt, hogy nem tudtam, hova menjek, apukám jó lesz, akkor menjél oda, akkor oda mentem.
0: És ez Szeged?
1: Ez Szeged, igen, csak a rajz, matek rajzra először nem vettek fel, mert még középiskolában jó volt a matekból, de az a főiskolás felvételi, az már
0: kemény volt.
1: Az már nem ment.
0: Nagyon elkeseredtél?
1: Igazából igen. Igen. Bár én tudtam, hogy nem, tehát én éreztem, hogy ez nem fog sikerülni, de hát sodort az élet. És akkor mi volt? Még földrajz, akkor legyet. A földrajzot meg lehet tanulni, bebifláztam a középiskolai földrajzkönyveket, nem tudtak olyat kérdezni, amit ne tudnék, azt föl is vettek.
0: Nagyon akkor földrajzra. És akkor még nem sejtetted, hogy ezeket a földrajzi helyeket aztán személyesen is látod.
1: Igen, volt egy ilyen vizsgám Moholy professzor úrnál, akit nagyon féltünk, és az volt a beugró, hogy vaktérképen Kárpátok hegységét föl kell rajzolni, és aki tévesztett, az nem mehet vizsgázni. Tehát az a nulláról az egyes, az, hogy azt megcsinál.
0: Nem könnyű.
1: És akkor ezt persze megtanultuk nagyon, de azért nem tudtuk, én sem tudtam jól megtanulni. Viszont én akkor már jártam Gyimesbe gyűjtőúton, népzenei gyűjtőúton, és azt viszont föl tudtam rajzolni, hogy hol folyik a Tatros patak, hol a moldvajságok, hol laktak, bejöttem a falu neveket. És akkor...
0: Hogyan jött ez a gyűjtés?
1: Hát a népzene rajongás, az beindult, ugye.
0: És akkor valaki szólt,
1: és akkor mentünk haverokkal.
0: Akkor igen. Még nem dongó voltál, akkor még nem, igen. Balázs.
1: Igen.
0: És akkor beugrott, hogy velünk, most megyünk
1: Gyimesbe. Igen, zenét hallgatni. És ez így is volt, hogy nagy híres zenészeket hallgattunk, vettünk is föl Magnó kazettára.
0: De jó.
1: Tehát az nagyon nagy élmény volt, igen. Halmágyi Mihályt személyesen az otthonába fölkerestünk.
0: És akik ott, nagyon szívesen fogadtak.
1: Igen, igen. Hát ők már ugye hozzá voltak ehhez szokva, hogy jönnek Budapestről az értelmiség, és hallgatják őket. És hát
0: az nagy dolog.
1: Nagy dolog, de nagyon, nagyon szépen játszottak. Hát emlékszem, hogy az felejthetetlen az a hegedű hanga, hogy ő
0: de most még mindig csak tizenvalahány éves vagy.
1: Igen, 20.
0: 20.
1: 20. Akkor kezdtem én tanulni.
0: De én úgy tudom, hogy autodidakta módon.
1: Igen, igen, így a haverokkal is, hogy érdekelt minket a népzene.
0: Hogy mutasd meg, akkor... hogy így csinálod ezt, vagy hogy szólal meg
1: igen,
0: az?
1: Igen,
0: így valahogy?
1: Igen, valahogy így, igen.
0: Nagyon, nagyon érdekes. Azért érdekes, mert ugye ezekből a bejátszásokból is lehet hallani, hogy valami egész különleges zenét játszottok, amit, hogyha nem tudnám, hogy te írtad, vagy te játszod, akkor is azt mondanám. Szóval nagyon kevés népzenénél és népzenésznél van az, hogy viszonylag nagy biztonsággal lehet mondani, ugye a dongóik. Ami
1: igen,
0: nagy
1: hát
0: dolog.
1: Ez egyrészt, másrészt sokszor megszólnak érte, hogy nem vagyok elég autentikus.
0: Hát ez egy
1: ilyen szakmai vita, igen.
0: Ez,
1: igen.
0: Amióta zenetudósok vannak, meg zenével foglalkozók, mivel én is érintett vagyok olyan szempontból, hogy zenetörténész, és azt szokták mondani, hogy aki nem tudja játszani, az megpróbál róla beszélni és elméleteket gyártani. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy mentetek Erdélybe gyűjteni, akkor a szem ez az a lélektani pillanat, amikor az Erdélyes című felvétel.
1: Igen, hát őről azt kell tudni, hogy ugye amikor tanuljuk a népzenét, tanuljuk, lemásoljuk magnókazettát, lelassítottuk, felesebességgel, elkezdtünk kottázni.
0: Kottázni? Akkor már tudtál kottázni?
1: Hát próbáltam, és akkor szépen lassan belejöttem. Szoktam mondani, hogy kottát olvasni nem annyira tudok, de írni azt tudok. Tehát általában, amit megtanulok, azt lejegyzem azért, hogy később is fel tudjam
0: azt
1: idézni.
0: Megvan.
1: Elég sok kottát csináltam már így, igen.
0: Pedig, ami nálatok a legfontosabb, most visszavetítjük, a rögtönzés.
1: Igen, de azt úgy csinálom, hogy a dallamváz van fölírva, és akkor a többit azt már, azt ugye a...
0: Tehát valami azt, alap ott van.
1: Igen, a dallamváz, tehát hogyha
0: mondjuk
1: volna
0: egy
1: hangszer, akkor...
0: ütemes periódus, vagy
1: hát vagy mondjuk, mit tudom, ti, ennyi van fölírva, én meg tiri, én meg már ezt játszom.
0: És harmadszor megint másként játszom.
1: Igen, igen. Igen, ám, de hogy tanuljuk ezeket a népzenéket, akkor jön egy ötlet. Na most, ha jön egy ötlet, akkor nem csapunk a kezemre, hogy akkor azt nem szabad, hanem akkor azt is lekottázzuk.
0: Szóval a játszás közben jön.
1: Igen, és az Erdélyes, ez egy tipikus ilyen játszás közben született ötlet halmaz.

0: Ez volt az erdélyes felvétel, és a következő az valahogy rokon lehet ezzel, Duda Nóta azt a címet kapta.
1: Igen,
0: erről
1: igen.
0: Erről is kérek felvezetést.
1: Hasonló, a Vasmalom együttessel jártuk a világot, Angliában voltunk nagyon sokszor, többet játszottunk külföldön, mint
0: de hát most nagyon nagyot ugrottunk, mert ugye még csak ott tartottunk, hogy elindultál gyűjteni.
1: Olyan nagyot, azért nem ugrottunk nagyot, mert én nekem iszonyú szerencsém volt. Tehát elvégeztem a főiskolát. Akkor,
0: mint rajztanár,
1: akkor voltam rajztanár, de hát azt én nem, szóval nem éreztem jól magam az iskolába.
0: Hol voltál rajztanár?
1: Tóth-Komlóson. Uh-huh. Nem éreztem ott olyan jól magam. Igazából egy csomó jó élményem is volt, de valahogy azt éreztem, hogy ez nem jó ez nekem. És akkor elhívtak a Vasmalom együttesbe, és ez rögtön, ez pár év után, tehát gyakorlatilag azt tudtam, milyen hangnemben vagyunk, de már Angliában játszottam a nagy színpadon, tehát egy kicsit összecsúsztak a dolgok.
0: Kell tudni, hogy milyen hangnemben vagyunk, nem elég, hogyha a fülem tudja?
1: Hát nyilván, igen, de azért jól tudjuk, mert akkor... mindjárt nem egy rossz hanggal kezdünk, és csak a harmadik hang lesz jó, mire megtaláljuk, hanem akkor
0: esetleg már
1: az első is lehet, hogy jó lesz, igen.
0: És az úgy van, hogy együtt vagytok, és akkor D-dur?
1: Miben játsszuk ezt a következő dallamot, azt meg tudjuk beszélni, igen. Meg hát, szóval a Vasmalom az ilyen népdalfeldolgozásokat csinált már azelőtt is, mielőtt én oda kerültem, és akkor ők láttak bennem fantáziát, elhívtak, és tulajdonképpen az erdélyes is, meg a Duda Nóta is az ilyen népdalfeldolgozás. A Duda Nóta jobban, tehát abban igazi népdalok vannak. Az erdélyes, ott a témák is sajátok.
0: Sajátok?
1: Saját. És akkor a Duda Nótához mit lehet még hozzácsapni, és akkor azt így együtt a zenekarral megcsináltuk ezt a Duda Nótás dolgot. Egyébként a Bartók 15 magyar parasztdalból lehet ismerni konkrétan ezt a Duda Nótát, ami ebben a számban is van. Tehát ezt Bartók is feldolgozta.
0: Ez nem volt akadály?
1: Engem nem zavar. Én még Bartókot is szoktam át. Nem írom át, hanem a Harsanak Kvartettel is szoktam dolgozni, és akkor több Bartók népdal feldolgozást áttettünk már Harsanára. Igazából nekem nem akadály, hogy Bartók feldolgozott egy népdalt, és mi is feldolgozzuk. Hát most az
0: annyira más, amit ti
1: más,
0: csináltok.
1: Amit csinálunk, igen.
0: Hát bár hozzáteszem, most már lehet feldolgozni.
1: Igen. Hozzáteszem, nyilván megihlet minket. Van nekem egy lemezem, Privát Népzene címre hallgat, és annak az előszavát Kis Ferenc írta, és ő azt írta bele, hogy Dongónak már Bartók és Kodály is hagyomány.
0: Hoppá.
1: Tehát mi már úgy tekintünk rá, mint a népzenére.
0: Az igen.
1: Ez egy érdekes gondolat.
0: Azért is érdekes, mert ugye a Tóth-Komlósi rajztanárból egyszer csak kibújt a cserebogár, mégpedig az improvizáló, a saját hangját kereső, de a nagyokat tisztelő Bartók Kodály, azoknak a, mondhatom úgy, emlőin nevelkedett.
1: Igen, igen. Igazából ez a jazzfesztivál, amiről szó volt, ott tényleg ilyen Bartókos hangvétel volt, és pillanatok alatt rátaláltam Bartókra, és a népzene rajongás az valahol ezután jött. Tehát valahol Bartók is felhívta a figyelmet, hogy a népzene az egy...
0: Nem
1: az
0: ott, amikor jó. Hívtak a barátok, hogy menjünk Gyimesbe.
1: Hát az már később volt, mert akkor már furujám is volt, hogy akkor úgy de jó lenne furujázni.
0: Na most ezeket te olyan természetesen mondod, pedig én tudom tőled, hogy te nem tanultál furujázni.
1: Nem, igen, igen. Hát voltak magnókazetták, begyűjtöttük a haveroktól a felvételeket.
0: Az egy dolog, akkor a füled megtanulja, de az ujjaid...
1: Hát keresgéltük, meg mentem a táncházba nézni, hogy csinálja, hogy melyik, még volt, hogy föl is írtam, hogy melyik nóta, melyik lukról kezdődik, de hát aztán nyilván belejön az ember, akkor már elég hallani, és akkor megmondom, hogy hova kell rakni a furuját.
0: Ez volt az első hangszer, amelyet uralni tudtál, tehát a furuja?
1: Igazából a furuja, meg a szakszofon, ez egy együtt jött, meg a tárogató, így vettem ilyen hangszereket, erre áldoztam, és ezekkel úgy kínlódtam. És az igazi nagy áttörés az a duda lett. mert azt valahogy átláttam az első pillanatban, hogy felfújtam egy ilyen dudát, és azt éreztem, hogy ezt én átlátom, mert
0: és a technikáját, hogy hogyan kell, azt ugye hogyan csinálják.
1: Azt is végül is rájön az ember, de magát a tudod, az egy oktáv. Tehát az egy nagyon egyszerű hangszer, nagyon érdekes hangszer, mert nagyon sok nagy tudású általam nagyra tartott muzsikusnál látom, hogy a dudát megmondják, és nem szeretik annyira. Nekem meg ez jött be. Ez a duda.
0: Hát, hála Istennek különbözőek vagyunk, és igen. Ez sok szempontból jó.

0: Tehát a Duna nótát meghallgattuk, és a következő az én kottámon legalábbis, nincsen kenyér?
1: Nincsen kenyér, nincsen só, ez egy erdélyi népdal, és egy nagyon érdekes hangszerösszeállítás, elektromos gitárral játszunk, tehát elektromos gitár és furúja. Bot Miklós gitározik, egy időben nagyon sokat dolgoztunk együtt, és hát én nagyon szerettem ezt a munkát, van is ebből CD, most ez a felvétel került így a látóterembe, ez egy érdekes, egy erdélyi ritmus, igazából az erdélyes gondolatnak a tovább gondolása, hogy úgy is lehet, meg így is lehet, így elektromos gitárral nagyon jól megcsinálja a Miklós.
0: Egyébként lehet, hogy itt köszön vissza nálad, játékban, stílusban, ismeredben, hogy foglalkoztál a rockzenével is.
1: Nyilván a Miklóssal való találkozás az igényelt egyfajta nyitottságot a rockzene fele, bár azóta Miklós is zenetudományi babérokra tör, nem kis sikerrel, mármint, hogy népzenetudományi. Igen, ez a rockzene, ez kísért. Ez kísért, mert most például van egy olyan produkció, hogy Jimi Hendrix dalokat játszunk egy ilyen jazz-rock zenekarral, Halper László jazzgitárossal. Most tőle nem hoztam felvételt, de akkor a következő műsorba hozok
0: mindenképpen, olyat is. Mindenképpen, mert ez érdekes.
1: Igen, hát az izgalmas, hát az összes ilyen pentatón jellegű Jimi Hendrix téma eszméletlen jól szólal meg az erdélyi furuján.
0: Hát majd meghallgatjuk mindenképpen. Most egy pillanatra az jutott eszembe, hogy hát én sokkal idősebb vagyok nálad, de téged is megérinthetett az az időszak, amikor az Illés Együttes meg a hasonló felállású zenekarok, rock vagy pop vagy könnyű zenekarok, mindegy, hogy nevezem őket most, mert régen se tudtuk elnevezni őket, hogy azok ugye működtek, majdnem, hogy uralták a terepet, és nekik is volt átjárásuk a népzene fele.
1: Igen,
0: és neked is volt átjárásod a rockzene fele.
1: Igen, abszolút, ez így van.
0: Másképpen?
1: Másképpen, erről nekem az jut eszembe, hogy szoktam zenét írni, azt szoktam mondani, hogy ilyen kényszer zeneszerző vagyok.
0: Az mit jelent, hogy jön az ihlet, és akkor le kell írni?
1: Igazából keresem az ihletet, de nyilván van olyan is, hogy jön. De hogyha odaadok egy, és ez lehet

0: Ilyes. Azt hiszem, hogy még a kottában is neveztem, csak már itt nem tudom megmondani, hogy ha erdélyes, egyes, kettes, hármas, ez nekem van egy ilyen sorozatom, hogy erdélyes.
1: Tehát ez olyan, ilyen, hogy Erdély felé, vagy Erdélyből,
0: igazából
1: vagy Erdélyhez.
0: Ez egy ritmus. Tákítra, tát, tát, tát, tát,
1: tát,
0: tát, tát, tát, tát, rá. Igazából egy 7-8-at csak olyan, hogyha géppel játsszuk le 7-8-at, akkor nem stimmel az erdélyi tánchoz képest.
1: Igen, mert ott 7-8-atra nem igazán találsz.
0: Hát, tákíti, tati, tati, tati, tati, tati, tati.
1: Ez inkább ilyen bolgár.
0: Igen, de Erdélyben ez egy szokásos zene. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, közismerre, ez ami ezért van ismert dolog.
1: Igen, igen.
0: Na most ilyen témák születnek a fejembe, és akkor azt én leírom, fölveszem telefonra, utána lekottázom, és ezek az erdélyesek.
1: Egy sort írsz le, és a többit hozzáadjátok, vagy partitúrát szerkesztesz?
0: Egy sort leírok, és aztán mondjuk, amikor a harsonásokkal dolgozom, akkor partitúrát csinálok. A Vasmalomba két sort írtam le, és a második sort rájuk bíztam a zenészekre, hogy azt csinált középkori kotta, azt csináltok vele, amit akartok. És akkor ugye eljátszottak Balogh Kálmán cimbalmozik benne.
1: Ó,
0: és
1: hát ő nagyszerű.
0: És hát persze, hát
1: jókat, zseniálisan
0: nagyon jókat játszik benne, igen.
1: És azt hiszem, például az ő játék a téged inspirálhat is, mert...
0: Hát abszolút, igen, igen.
1: Szóval azt hiszem, hogy ezek a találkozások, tehát ez a másik erdélyes, amelyikről beszéltünk, ez akkor ezek szerint a ritmusában.
0: A ritmusában olyan... erdélyes, ott pedig Bolya Mátyással, aki most a Népzene Tanszék vezető a Zeneakadémián, ő harmonizálta meg az én témámat gyakorlatilag. Tehát én csináltam egy témát, és akkor ő meg javasoltam is harmóniákat, vagy inkább talán csak szólamot, és arra ő épített harmóniákat.
1: Na most ez, hogy mondjam, a népi zenekaroknál azt hiszem egy abszolút megszokott dolog.
0: Ott igen, ott igen. Igen, de ugyanezt a dallamot, ha egy népzenekarnak adtam volna, akkor még talán a népzenekar is kikönnyítette volna. Tehát
1: lehet.
0: Én azért csinálok mindig azért egy ellenszólamot, hogy annak a mentén szülessenek a harmóniák, és akkor jó.

0: A következő kompozíció is természetközeli, Madárkert. Ezt a címet adtad.
1: Igen, ez az előző erdélyessel együtt, ezt a Duna Művész Együttesnek csináltuk. Juhász Zsolt koreográfus rendelt tőlünk zenét, és egyszer csak jött egy csángó népdal, aminek Ekertembe e madár ez a címe, vagy Ekertembe egy madár, és akkor nem is tudom, hogy melyikünk egyszer, ugye olyan sok minden van ebbe a számba, és akkor, hogy akkor ez egy ilyen madárkert, ez egy gondolat.
0: És milyen hangszerek vannak a madárkertben?
1: Hát a furulya viszi a témát, és akkor koboz van benned, ütőhangszer, improvizációk vannak benne.
0: És ha más csapat jönne össze, teljesen másképp szólalna meg.
1: Igen, ezt például orgonával is csináltam már, a madárkertet.
0: Ki gondolná, hogy névzene és orgona, pedig milyen jól találkozik.
1: Igen,
0: én hallottam egy-két felvételet.
1: Igen, hát én Fasang László orgonaművésszel szoktam játszani.
0: Nagyszerű művész.
1: És ő ugye nyitott ezekre a dolgokra.

0: okra.
1: Mint ahogy te is nyitott vagy az orgonára.
0: Igen, mert... igen, hát én nekem végtelen megtiszteltetés vagy öröm, amikor dudálok, és a Laci meg belekönyököl az orgonába. Hát az, az
1: de nagyon... hát ez kölcsönösen.
0: Ez, igen, meg ez ráadásul egy... rokon hangszer a duda meg az orgona.
1: Na most pontosan erre szíroztam, hogy bármilyen hihetetlen, de még hangzásban is.
0: Igen, meg működésben is, tehát fizikai.
1: Meg működés, igen. Persze, igen. A levegőnek a mozgása. Madárkert. Egyébként ez a természetközeliség, ez mindig ott volt nálad valahol?
0: Hát igen, az ember népzenészként meg pláne.
1: És amikor annak idején elmentetek Gyimesbe, mostanában nincs ilyen gyűjtés?
0: De volt mostanában is. Hát még a Covid előtt voltam legutoljára, viszont többször is voltam.
1: Merrefele?
0: Görgényvölgybe. Ségerc Feri barátommal, aki egy erdélyi furuja guru, tehát ő mindent lát, ami erdélyi és furuja, és ő mondta, hogy gyere velem, megyünk gyűjteni, és hát óriási élmény volt, román emberektől gyűjtöttünk, viszont ott azokban a falvakban végigjártuk, ahol Bartók is járt, Görgényvölgybe, és hát ugyan már olyan nagy gazdagságot nem találtunk, de azért még találtunk olyan embereket, akik egyszerűen úgy furujáznak, tehát ugyanúgy. És hát föl is vettünk sok témát, és hát jó volt látni az öregeket így.
1: Hát hogyne.
0: Így, hogy gyakorlatilag ugyanazt
1: mennyire
0: a zenét.
1: Mennyire öröklődik az öregek játéka ott?
0: Hát szerintem az a legutolsó most, amit még lehet hallani. És tehát már az is meg van fertőzve.
1: Már az a is fiatalok van... már más játszanak.
0: Igen, ők már rádióból hallják a témákat, és akkor az már nem olyan. De még egy-két öreget, aki nagyon arhaikus dallamokat játszott, de már ő is játszott, úgy szoktuk mondani, a rádió Bukarest témákat. Ezeket ki kell szűrni, és keressük a régit.

0: azt írtam fel a folytatáshoz, hogy Bartók Békés megyei gyűjtéséből.
1: Ez egy nagy program most. Gyakorlatilag nagyon sok koncertünk volt a Békés megyei önkormányzat támogatásával, és most meg a Petőfi program támogatásával is mennek ezek a koncertek. Békés megyei falvakba.
0: Tehát ilyen filharmóniai szervezés?
1: Nem filharmónia, de hasonló, mint amit a filharmónia is csinál. Van iskola, meg van esti koncert felnőtteknek
0: nagyon
1: is.
0: Jó.
1: Sőt, most ilyen falunapra is meghívtak minket, és hát nagyon
0: érdekes. Hát hogy ne?
1: Teljesen jó. Ahol a Békés Banda népzenei műhelyjel, ez az én régi zenekaromból, aki így még összetudott most újból állni. Kezünkbe jutott egy ilyen stencilezett, 5 centi vastag ilyen fénymásolat Bartók Békés megyei gyűjtemény egy kottába rendezve, Fasang Árpád rendezte így be. Ez mindig is ott volt a polcon, csak sose értünk rá, mindig a csángó zene, erdély zene.
0: Igen.
1: És egyszer csak így föllapoztam, és hát nagyon érdekes ilyen régi stílusú pásztor dallamok benne, és hát ebből született 2 CD, is, amit a Gyulai Erdészet rendelt meg érdekes módon, meg a Muzsikál az Erdő Fesztivál, ők ezt így megrendelték, hogy akkor legyen ilyen CD, úgyhogy 2 ilyen CD-t is csináltunk,
0: nagyszerű.
1: Hogy ebből a kotta gyűjteményből megvalósítottunk dallamokat, nyilván a legarchaikusabb dallamokat kerestük, és abból egy szám.
0: Az archaikus alatt például a Pentatont is érhetem?
1: Akár igen. Hát ugye megvan ennek már a zeneelméleti hátter, hogy régi stílus, új stílus, de persze hát az új stílus, ebbe a Békés megyei gyűjteményben sok új stílusú van, de hát az is nagyon jó tud lenni, meg azt is tudjuk szeretni, de nyilván amikor akár egy Pentaton kvintváltós, ereszkedős népdalt kapunk, akkor azért az okozza a legnagyobb katarzist. Nem azért, mert így el lehet nevezni, hanem egyszerűen az jó, az szép.
0: Kínálja.
1: Igen, meg jó, szép dallamvezetés, szép, jó.
0: Jó játszani is.
1: Jó játszani, igen. Uh-huh.

0: Még két nótát mondhatom így, írtál fel, hogy azokról beszéljünk a mai műsor befejezésül. Az egyik a Bőg a bárány.
1: Korpusz Harsona Kvartettel szoktam dolgozni. Egyszer egy beszélgetés volt, Muzsikál az Erdő Fesztivál, rádióinterjú, magyar rádió a pagodába ülünk, és azt mondja nekem, kijöttünk a beszélgetésről, egymástól függetlenül voltunk ott, hogy hát Dongó, valami magyaros műsor nekünk is kellene, mondta ezt Pálinkás Péter, a Korpusz Harsona Kvartett vezetője, nekem meg eszembe jutott, hogy nekem az asztalfiókom tele van ilyen ötletekkel, amit csak úgy fölrajzoltam, aztán beleraktam.
0: De az jó, mert valamikor előszedett és kivirágzik.
1: Na, és akkor ez történt, gyakorlatilag már 4 CD-nyi anyagot vettünk fel a Korpusz Harsona Kvartettel.
0: Hát egyébként, ha egy pillanatra arra gondolok, hogy orgonával játszottok, nincs messze a Harsona Kvartett,
1: igen,
0: sem az orgona
1: hangzástól. Nagyon, igen, igen.
0: Úgyhogy ez, mint ahogy a Duda is tulajdonképpen.
1: Igen, ezek igen. Valahogy ez valahogy én szeretem, hogy,
0: ez vonz,
1: hogy megszólalnak ezek a nagyon tiszta, szép harmóniák, akár ha diszonás is, de mégiscsak tiszta, és akkor én meg bele a népi furúja a díszítéssel. Szerintem különleges. Tehát én ezt ilyen különlegesnek

0: javasoltad, hogy ezt a műsort két székely népdallal zárjuk. Miért?
1: Hát ezek nekem a nagy kedvenceim. Tehát ha már csak ezt így eljátszhattam, akkor nekem már jó.
0: De tehát, ha neked jó, akkor feltételezhetően a téged hallgató, a muzsikálásodat hallgató.
1: Hát ebbe bízhat. Ez ugye nem az én feladatom eldönteni. Ezt majd a zenetudósok
0: megmondják. Hogy, azért ezt te pontosan érzed, hogy mire reagál a közönség.
1: Nyilván úgy van, hogy hülye helyzetben vagyok, mert nem tettek mást, mint hogy rohanok a saját katarzisom után. És amikor én átélem, hogy ez jó lett, akkor gondolom, hogy akkor lehet, hogy akkor az másnak is
0: akkor
1: jó.
0: Akkor van esély, hogy másnak
1: igen,
0: is
1: igen, mert
0: jó
1: hát más fogódzom nincs. Tehát, hogy...
0: hát, de ez, ha belegondolunk, ez egy csodás dolog.
1: Ez egy abszolút igen.
0: Innen folytatjuk egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, Szokolai Dongó Balázs, sokoldalú népzenész, hosszan sorolhatnám, hogy mi, vagy ki, vagy tulajdonképpen. Néztem, hogy ez a bizonyos Fabuja Andrea népi hangszeres szólistának
1: hát így beszélgetés során tehát ezt így megfogalmaztuk.
0: Nem a meghatározás a döntő, hanem a zenélés. Munkatársaim Bixa Levente, Peresztegy Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva folytatjuk a beszélgetést és a muzsikálást Szokolai Dongó Balázssal.

0: A zene közelbent hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Karol Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk ma az 1956-os poznani munkás felkelésre, közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap a közösségi oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a Facebook oldalán. Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelő intézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével, fűzte hozzá. Elmondta, már egy májusi kormány határozat rendelkezett a felülvizsgálatról és fejlesztésről. A pénzügyminiszter beszámolt arról, hogy az azonnali munkálatok megkezdődtek. A héten Magyar Péter miniszterelnök és Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter személyesen tekintették meg az usoki kórház infrastruktúráját. Egy ember meghalt, akadozik a közúti és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, faágak törtek le, pincéket és utcákat öntött el a víz vasárnap hajnalban a viharban Belgiumban. A belga katasztrófavédelmi szolgálatok vasárnap reggel közre adott tájékoztatását közölve, a Le Soir francia nyelvű belga napilap internetes oldalán arról számolt be, hogy a hajnali viharban meghalt egy férfi, mert az autójára fa dőlt a belga fővároshoz közel fekvő Lailleban. Kidőlt fákról számoltak be a Brüsszel környéki Vallon-Bárban régió mellett, az ország legtöbb településén, különösen a Namur és Eno tartományban. A szél sátrakat fújt el a labdarúgó világbajnokság közvetítésének szabadtéri helyszíneiről, a tűzoltóknak több tucat alkalommal kellett kivonulniuk autópályákra és közutakra, valamint lakóházakra dőlt fák, leszakadt foágak eltávolítása miatt. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, jelentette be maga a szerb államfő szombaton Belgrádban. A szerb elnök az utóbbi 14 év eredményeit értékelve azt mondta, 2012-ben az ország gazdaságilag rendkívül nehéz helyzetben volt, mára azonban több mint 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, jelentős külföldi beruházások érkeztek Szerbiába, és 12 év alatt 651 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út épült. Végül az időjárásról. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum 17 és 22 fok között valószínű. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Prőle Gergely a beszélgető társam, az Habsburg-Otto Alapítványnak elnöke, korábbi németországi magyar nagykövet, és a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője civilként. Ott van az egyház döntéshozói grémiumában immár 20 éve. És ahogy láttam a képeket, amikor Tar Zoltán, az új miniszter, akikhez az egyházak is tartoznak, fogadta az egyházak vezetőit, te is ott voltál. Milyen vízió bontakozott ki? Mert sokakban van rémület, sokakban van nagy öröm, hogy változás történik, és megy az ijeszgetés az egyházak felé bizonyos részekről, hogy az iskolák területén leveszik a kezüket, nem jön a támogatás, majd az egyházak szegregálnak, stb. Tehát mindenféle ilyenek elhangzanak, direktbe vagy nem direktbe. Mi volt a benyomásod végül is egy református lelkész, a minisztert, és korábban vezetőségi tagja volt a Magyarországi Református Egyháznak, tehát én remélem, és úgy gondolom, hogy nem akarja ellehetetlenül az egyházat, csak hát új alapokra akarja helyezni a kapcsolatokat, amire azt hiszem, hogy meg is érett az idő.
4: Egy 16 éves kormányzást követően érthető, hogy rengeteg bizonytalanság van egy ilyen változást követően, és az is bizonyos szempontból érthető, ha ki a maga politikai ízlése vagy észjárása szerint próbálja értelmezni azt, hogy mi is történik valójában. Így igaz, Tar Zoltánt nagyon régen ismerjük, úgy, mint a Református Egyház zsinati tanácsosát, sőt a kabinet főnöke is református lelkész. Tehát azért az szerintem nagyon fontos dolog, hogy pontosan tudjuk, hogy ki milyen háttérrel és milyen, ha tetszik, biblikus alapokról közelít ahhoz a szolgálathoz. Végül is a miniszter is ezt jelenti valahol, amit elvállalt, illetve amit a választások után rájuk bízott a miniszterelnök. Én azt gondolom, hogy egyelőre víziót is nehéz pontosan definiálni. Én azt láttam ezen a találkozón, hogy egyértelmű helyzeteket szeretne teremteni az új kormány. Azt szeretné, hogyha világosan elmondaná mindenki, hogy mit akar, milyen szándékai vannak. Arról biztosítva lettünk, hogy az egyházakat érintő törvények nem fognak megváltozni. Mi evangélikusok például a kis létszámú hittancsoportok fennmaradásában nyilvánvalóan érintettek vagyunk, hiszen a legkisebb keresztény történelmi egyházként iskolákban nem mindig van 5 főnél nagyobb hittancsoportunk. Az is kiderült az elmúlt hetekben, hogy azok a mendemondák, szóbeszédek, amik az egyházi iskolák finanszírozásáról szóltak, azok nem állják meg a helyüket. Tehát én azt láttam, hiszen nem csak Tar Zoltán, hanem Lannert Judit is ott volt ezen a megbeszélésen, hogy világos helyzetet, nyílt párbeszédet szeretnének, és az egyházi vezetők pedig erre mindnyájan nyíltnak mutatkoztak.
3: Fölröbbent, hogy az iskolai hitoktatás választható, kötelező, vagy hogy kell mondani, jellegét meg akarják szüntetni, tehát erről nem volt szó, illetve marad?
4: Igen, tehát amit mi hallottunk, az volt, hogy a jelenlegi rendszert senki nem akarja megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy amikor az evangélikus egyház püspökei Magyar Péternek írtak egy gratuláló levelet, arra is válaszként egy ilyen kijelentést kaptunk írásban. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen bízhatunk. Az, hogy mindenféle mendemonda szóbeszéd felbukkan, ez pedig ugye egy, ha tetszik, politikai jelenség, hiszen azt meg kell érteni, hogy a Tisza választói között nem kis arányban olyanok is vannak, akik nem feltétlenül barátai az egyházi érdekek érvényesülésének. Úgy is mondhatnám, hogy semmi közük, se valláshoz, se egyházi intézményekhez, se semmiféle olyan keresztény közösséghez, amit mondjuk mi természetesnek tartunk. Tehát ezt bizonyos értelemben adottságnak kell tekinteni, és én, amikor szót kaptam ezen a megbeszélésen, és egyébként amúgy is, tehát függetlenül a kormányváltástól, én azt gondolom, hogy a keresztény egyházaknak a missziói parancs teljesítéséhez szükségük van arra, hogy világosan lássák, hogy milyen közegben működnek. És nehéz lenne azt állítani, hogy a keresztény közösség Európában, akár Közép, akár Nyugat-Európában erősödőben lenne. Tehát a modernizáció hatásaival nekünk tisztában kell lennünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a missziói parancs teljesítése az egyre nehezebb, újabb és újabb elképzelések, ötletek kellenek ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Én arra kértem a kormányzati tisztviselőket, hogy abban legyünk egymás segítségére, hogy hogy tudjuk a magyar társadalom kohézióját, hogy tudjuk ennek az országnak az életét valamilyen módon együtt élhetőbbé és jobbá tenni, hiszen mi más lenne a keresztény közösség célja, mint hogy ilyen közcélokat együtt tudjunk szolgálni. Úgyhogy én azt remélem, hogy ha ebbe az irányba el tudunk indulni, és erről elindul egy közös gondolkodás, akkor ez az egyházaknak is akár még hasznos is lehet.
3: A rendszerváltozás óta egy bizonytalansági tényező mindig, hogy az egyháznak támogatása nincs kormányzatokon átívelő módon megoldva. Tehát mindig van egy kiszolgáltatottság az aktuális hatalomnak, ami nyilvánvalóan nem tesz jót az egyházak hitelességének se.
4: Ugye van egy történeti, illetve jogi adottság. Ugye ez a rendszerváltást követően ez így alakult ki. A járadékrendszer, ami az egyházak finanszírozását biztosítja, az 1%-os adó nyilatkozat, ami mondjuk ad egy járulékos mozgásteret az egyházak működésének, illetve a közfeladat átvállalás nyomán kapott pénz, hiszen ebben működtetünk intézményeket, akár oktatási, akár diakóniai intézményeket, nagyjából ebből áll össze az egyházak mozgástere. Egy valamit én evangélikusként, ugye a protestantizmusban az egyház anyagi támogatása az egy teológiai szempontból is lényeges momentum, tehát én azt gondolom, hogy sajnos, ugye szokták mondani, hogy a szocializmusban mindig az a legrosszabb, vagy a kommunizmusban, ami utána jön. Tehát az a fajta elkényelmesedés, ami a keresztény híveket jellemzi, és pedig, hogy ha átlagot számolunk, akkor egy-egy egyháztag havonta 1000-2000, esetleg 3000 forintot tesz bele a közösbe, akár egyházfenntartói járulékként, akár persejpénzként, ez bizony nagyon messze van a bibliai tizedtől, de attól meg végképp messze van, amitől az egyház valóban függetlennek és autonómnak érezhetné magát. Ez az egyik része. A másik része, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy megint csak fontos a kormányzat és az egyházak szigorú együttműködése. Ez pedig az, hogyha van egy alapvető jogi szabályozás, akkor azon felül ne legyenek ilyen főkegyúri jogként kiosztott kisebb-nagyobb bombonok. Ugye ezt azért ismerjük az elmúlt évekből, mi evangélikusok azt kell mondjam kevésbé, de a nagy testvéregyházak azt, hogy itt egy kis fővárosi palota, egy kis vidéki kastély, egy futballstadion, azért ez előfordult, és ez, hogy mondjam, nem mindig erősítette az egyházak közötti kapcsolatot sem pedig abban a kiszámítható finanszírozásba vetett hitet, ami ugye mindenképpen fontos lenne. Tehát kiszámíthatóság, önfelelősség, közös társadalmi felelősség, ezek mellett a fogalmak mellett kellene igazából újra definiálni az egyházak anyagi helyzetét, egyház és állam kapcsolatát.
3: Dolgoztál azt hiszem Svájcban is, Németországban is diplomataként. Ott milyen módon működik együtt, segíti vagy nem segíti egymást az állam és az egyház, és az anyagi dolgok le vannak-e úgy rögzítve, hogy az nem vitatárgya?
4: Ugye különböző rendszerekről beszélünk, amiről manapság nagyon sok szó esik, az a német adórendszer, ahol ugye az adó beszedéskor, hogyha valaki születésekor beírja, hogy ő valamelyik vallás felekezetnek a tagja.
3: Hát a szülei írják be mondjuk.
4: A szülei írják be pontosan, akkor onnantól kezdve az ő adójából automatikusan levonnak egy bizonyos összeget annak a felekezetnek a számára, ami be van írva az ő neve mellé, egészen addig, amíg ő egy nyilatkozatban le nem mond erről.
3: Na most ugye az elmúlt... Ez kilépés az egyházból, vagy pedig...
4: Kilépés az egyházból.
3: De egyházjogilag, vagy pedig...
4: Hát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy abból a szempontból, hogy nem fog adót fizetni, abból a szempontból igen. És azért ez Németországban egy meglehetősen nagy összeg, és az egyházak szenvednek is attól, hogy az utóbbi időben bizony évente több százezren lépnek ki ilyen módon, nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházakból is. Ez egy súlyos csapás nekik, és ez az, amiért nekünk van egy bajor testvéregyházunk, egyre gyakrabban beszélgetünk arról velük, hogy milyen furcsa, hogy sorsközösségbe kerültünk, hiszen mi egy közép-európai posztkommunista országban kis diaszpóra egyházként sok szempontból ugyanazokkal a gondokkal küszködünk, amivel ők egy olyan erős nyugat-európai országból, ami ráadásul a protestantizmus szülőföldje, ahol úgy fogy az egyház, hogy ők is ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. Én azt gondolom, hogy persze azért az, hogy egy ország szociális körülményei, vagy az ott élő polgárok szociális körülményei milyenek, az jelentős hatással van arra is, hogy mit tudnak a saját egyházuknak felajánlani. Itt a hívek tudatossága, adakozókészsége, az egyháznak az a képessége, hogy világossá tegye a hívei számára, hogy miért van szükség az adakozásra, és azt ő pontosan mire költi. Tehát ez a fajta transzparencia, ez nélkülözhetetlen. Mi az evangélikus egyházban erre törekszünk, és örömmel kell megállapítanom, hogy a 10 évvel ezelőtti 70% körüli önfinanszírozott gyülekezetekhez képest most már 90% körül vannak az önfinanszírozott gyülekezeteink, ami persze nem kell, hogy olyan nagyon meghasson bárkit is, mert ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyülekezetek automatikusan képesek lennének arra, amivel évszázadokkal ezelőtt az őseik, és pedig, hogy saját maguknak templomot építessenek.
3: De nem a fő utcára, mert egy ideig nem volt szabad.
4: Pontosan, igen. Tehát meg tornyot sem volt szabad sokáig építeni. Tehát ugye ettől még messze vagyunk, de a jelenlegi működés fenntartása, a gyülekezet működési költségeinek fedezése, az viszont benne van ebben a 90%-ban.
3: Németország után Svájcról is szóljál, légy szíves, hogy ott mi van. Kantonról kantonra változik? Hogy nézett ki?
4: Hát nekem ugye Svájc egy fantasztikus tapasztalat, és azt gondolom, hogy a katolikus rádió hallgatóinak pedig különösen érdekes az, hogyha elmondom azt az élményemet, amikor a Kurt Koch bíborosnál jártam, ugye, aki a Vallásközi Párbeszéd kongregációjának a vezetője a Szentszéknél, talán még most
3: igen,
4: is.
3: Hát most már nem kongregáció, hanem dikasztérium, változott a neve.
4: Ti tudjátok jobban, hogy ez hogy is van. Minden esetre, amikor én őt meglátogattam, mert nagykövetként végiglátogattam az összes püspökséget, mert tudtam, hogy ez egy érdekes dolog. És mint bázeli püspök látogattam meg őt. A bázeli püspök székhelye Solothurnban van, ott egyébként, ahol 1954-ben az aranycsapat megszállt a világbajnokság idején, és ahol állítólag a harangzúgás miatt nem tudtak puskásöcsiek aludni. Ez most csak egy apró színes részlet, de hát...
3: És ezért kaptak ki a döntőben? Ezért
4: kaptak ki a németektől a döntőben. Ez az egyik városi legenda, tudjuk, hogy van erről számos. Na de, akkor elmentem Kurt Koch, akkor még püspök úrhoz. Én nem rejtettem természetesen véka alá, hogy én evangélikus vagyok. Ő nagyon kedvesen fogadott, és azt mondta, hogy most képzeljem én el, lemutatott az ablaka előtt álló Audi gépkocsira, képzeljem el, hogy neki minden egyes az ő püspökségéhez tartozó gyülekezettel egyezkedni kellett arról, hogy rendelhet-e elektromos ablakemelőt ebbe az autóba. Mert Svájcban annyira protestáns módon zajlik a püspökök megválasztása, egyébként valóban megdöbbentő módon, hogy ott jelölik a gyülekezetek a püspököt, erről a jelölt listáról az illetékes kantonok, tehát a világi hatóságok levehetik azokat a jelölteket, akik nekik nem tetszenek, majd az a névsor kerül újra a gyülekezetek, közösségek színe elé, amit így a kantonok kiválogattak, és közülük választják meg a püspököt.
3: És a pápa jóvá hagyja.
4: Ugye két ilyen püspökség is van Svájcban, az egyik a bázeli, a másik pedig a kúri püspökség, ami hát nekem persze protestánsként egy szívmelengető érzés volt, hogy a helyi katolikusok hogy gondolnak erről, ezt nem tudom. Minden esetre Kurt Koch bíboros ezt nagyon nagy humorral és nagyon kedvesen interpretáltam.
3: Ott egy sokkal nagyobb öntudatfelelősség és egyház működtetésére áldozatkészség jellemzi a híveket, gondolom Svájcban, nem?
4: Úgyne, tehát azért
3: a németekhez képest is.
4: Ott van egy alapvetően protestáns szellemiség, tehát az egész svájci államberendezkedés, és ne felejtsük el, hogy Svájc az egyetlen olyan ország, ahol Európában 1848-ban győzött a polgári forradalom. És azóta voltak éppen stabil politikai viszonyok vannak, voltak kisebb-nagyobb húzavonák, de ott az önfelelősségnek egy sokkal jelentősebb társadalomformáló ereje van. Ezért tudtak fennmaradni. Ezért van az például, hogy amikor azt látjuk egy élelmiszer üzletben, ez egy kedvenc példám, lehet az Európai Unióból érkezett tojást kapni mondjuk 40%-kal olcsóbban, mint ha svájci tojást vennénk, bizony ők a svájci tojást veszik meg drágábban.
3: Tehát a svájci tyúkokat preferálják.
4: És pedig azért, mert tudják, hogy a társadalmi kohézió fenntartása érdekében ez a fajta áldozatkészség elengedhetetlen.
3: És ha túllépünk Európán, egy pillanatra gondolatban, hát az Egyesült Államokban vagy Kanadában, ott aztán tényleg csak az van, amit a hívek összeadnak, így aztán meg is van az öntudatuk a híveknek, és föl kell kötnie a lelkésznek vagy a papnak a nadrágját, hogy megfeleljen az elvárásoknak, de amit terhet le tudnak venni a vállukról a civilek, azt megteszik.
4: Igen, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát egyrészt a hívek számára világossá kell legyen az, hogy amit ők akár a lelki életük szempontjából, akár a közösségi javak szempontjából kapnak, az nyilván a Jóisten kegyelméből, de nem ingyen van. Tehát, hogy a lelkész az munkát végez. Annak van egy szent szolgálata, de azt a munkát, azt el kell végezni. Ha jól végzi el a munkát, akkor talán a gyülekezet is szívesebben adakozik annak érdekében. Ha hallja, hogy azokra a szentbeszédekre, prédikációkra fölkészült az az illető, amikor vasárnap odaáll a hívek elé, és nem össze-vissza beszél avval kapcsolatban, hogy éppen mi is van a Szentírásban, ez bizony azt gondolom, hogy anyagilag is honorálni kell. Vagy hogyha a hittancsoportok jól működnek, ha a gyülekezeti kirándulások jól meg vannak szervezve, hogyha a kiadványok, a hírlevelek, a híradások a gyülekezet életéről valóban jól meg vannak szervezve, akkor lehet elvárni a hívektől azt, hogy ezt ők anyagilag is honorálják.
3: Illetve az iskolájuk is, akkor az egyházközségi felekezeti iskolák is akkor működnek, és jönnek a tandít fizető családok, hogyha az az iskola a helyzet magaslatán áll.
4: Igen, és ezen a bizonyos állami megbeszélésen Tar Zoltán és Lannert Judit és államtitkáraik jelenlétében én felelevenítettem azt a vizsgálatot, amit még Kopp Mária végzett. Ez egy életminőség vizsgálat volt, ugye, ami annak idején már nem is tudom, hát ennek legalább 15-20 éve van már. Ugye ők megvizsgálták azt 6 csoportra osztva, az embereknek a közösséghez való viszonyát, hogy egészen onnantól, hogy valaki hívő keresztényként, közösséghez tartozva mennyire hasznos tagja a társadalomnak, illetve ha semmiféle transzcendens gondolat nem jár a fejében, és közösséghez sem tartozik, és bizony ezzel ennek kapcsán kimutatták azt, hogy azok között, akik közösséghez tartozó hívő emberek, sokkal több azoknak a száma, akik kevesebb káros szenvedéllyel élnek, megbízhatóbb munkaerők, a bűnözési adatokban kevesebbet szerepelnek. Tehát az egyházaknak meg kell találni azt a racionális érvelést, amiért azt tudják mondani, hogy
3: közhasznú tevékenységet folytatnak.
4: Hogy maximálisan közhasznú tevékenységet folytatnak, és hogy a modern társadalomban ők nem valami anakronisztikus maradvány, hanem a modern társadalom aktív részei, és az általuk végzett tevékenység az mindenkinek, és nem csak a keresztény közösségnek van a hasznára.
3: Köszönöm a beszélgetést. Fröle Gergellyel, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelőjével, korábbi diplomatával és a Habsburg Otto alapítvány vezetőjével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Fór és Janka felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Június 28-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban véget ért a konzisztórium a Vatikánban. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Továbbra is túlélőkért kutatnak, több mint 1400 halálos áldozat Venezuelában, 50 ezer ember eltűnt. Megkezdődött a Raffaello lodzsák restaurálása a Vatikánban. Maraton, kajakkenu EB, Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajakpárosban. Véget ért a konzisztórium a Vatikánban. 14. Leó pápa záró beszédében a reményre, a szinodalitásra és az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Mielőtt 14. Leó pápa a június 26-a és 27-e között a Vatikánban tartott rendkívüli konzisztórium záró gondolatait ismertette volna, a teljes bíborosi kollégiummal együtt kifejezte közelségét Venezuela népéhez, amelyet súlyosan sújtott a napokban több földrengés. Leó pápa szombaton a zsinati új teremben nagyszabású beszédet mondott a konzisztórium lezárásaként. Gondolatainak középpontjába állítva a pápa hangsúlyozta, hogy a szinodalitást nem szervezési módszerként vagy találkozók sorozataként, hanem az egyház létének egyik módjaként kell értelmezni. Leó pápa azt is megjegyezte, hogy a konzisztórium alatt a bíborosok megosztották aggodalmukat a világ számos népét sújtó háborúk, szegénység, igazságtalanságok és erőszak miatt. Hozzátette, hogy e tragédiák mögött egy még mélyebb válság húzódik meg, a magány, a kapcsolatok válsága, a remény elvesztése és annak nehézsége, hogy egymást testvérként ismerjük fel. A pápa különösen a fiatalok helyzetét emelte ki, akiknek az értelem és a hitelesség keresése és egyes esetekben a szenvedés, amely akár öngyilkossághoz is vezet, korunk egyik legmélyebb sebét jelenti. Hangsúlyozta a család fontosságát is, mint a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskoláját. Ezzel összefüggésben októberben találkozót hirdetett meg a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel az Amoris Laetitia fogadtatásának értékelésére, amelyen a családok is részt vesznek. A beszéd egyik részletét a békének szentelte. Leó pápa kijelentette, hogy a bíborosok világosan megértették a Magnifica Humanita kezdetű enciklika egyik meglátását. A háború nem csak az államok közötti konfliktusokból fakad, hanem a hatalmi kultúrából, amely áthatja az emberi kapcsolatokat, a gazdaságot, a politikát, a technológiát és még a vallást is. Válaszul azt javasolta, hogy építsék újjá az együttműködés és a párbeszéd kultúráját, erősítsék a multilateralizmust, és mozdítsák elő a világiak részvételét a közéletben az egyház társadalmi tanítása alapján. Isten továbbra is megnyitja a megbékélés és a béke ösvényeit a történelemben. Felelősségünk, hogy bátran járjunk rajta, és segítsünk a világnak felismerni azokat, mondta záró gondolataiban 14. Leó pápa, és felkérte a bíborosokat, hogy továbbítsák ezt a világ minden egyházának és népének.
0: Karol Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk az 1956-os poznani munkás felkelésre, közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. nehéz légibombákkal támadta az orosz haderő Druskivka települését Donyeck megyében. Hatalmas tételben vásárol 155 mm-es tüzérségi lőszereket az ukrán védelmi minisztérium, Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán védelmi minisztérium

0: segítségével megvalósuló külföldi beszerzések továbbra is elengedhetetlenek a hadsereg napi lőszerigényének teljes körű fedezéséhez. Súlyos légitámadást intézett az orosz légierő a Donyeck megyében fekvő Druskivka városa ellen, ahol a megszálló csapatok 3 darab egyenként 250 kg-os irányított légibombát dobtak a civil lakóövezetekre. A megyei ügyészség hivatalos tájékoztatása szerint a romboló erejű becsapódások következtében több lakóépület, valamint a helyi infrastruktúra is súlyosan megrongálódott, és legkevesebb 3 civil lakos szenvedett súlyos sérüléseket. A mentőcsapatok és a katasztrófavédelem munkatársai órákon át dolgoztak a romok eltakarításán és az esetlegesen csapdába esett áldozatok felkutatásán. Katonai elemzők figyelmeztetnek, hogy az orosz hadsereg egyre intenzívebben alkalmazza ezeket a brutális romboló erejű siklóbombákat a frontvonal mögötti logisztikai csomópontok és lakott területek ellen, mivel a nehéz bombák ellen a hagyományos, kis hatótávolságú légvédelmi rendszerek sajnos képtelenek hatékony védelmet nyújtani a lakosság számára.
1: Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Az izraeli média vasárnap óvatos bizakodással, de jelentős kételyekkel fogadta az Izrael és Libanon között pénteken megszületett keret megállapodást, amely a több évtizedes konfliktus lezárását célozza. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Az iráni forradalmi gárda vasárnap bejelentette, hogy megtorlásul az iráni területek ellen indított legutóbbi amerikai támadásokra válaszul csapásokat mért Kuvaitra és Bahrainra. Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. A felek június közepén Pakisztán közvetítésével együttműködési megállapodást kötöttek egy végleges egyezmény előkészítése érdekében, amelynek célja a közel-keleti háború tartós befejezése. Az amerikai hadsereg szombaton második napja bombázta Iránt, állítása szerint válaszul egy iráni támadásra, amelyet egy olajszállítóhajó ellen követtek el a stratégiai jelentőségű Hormuzi szorosban. Mindeközben vasárnap Abbas Araghchi iráni külügyminiszter arról beszélt, hogy Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Araghchi Bagdadban hangsúlyozta, hogy a tengerszorosért a felelősséget kizárólag Irán viseli. A Hormuzi szoros újranyitása kulcselemét képezi a Washington és Teherán között korábban létrejött keret megállapodásnak, amely a február végén kirobbant konfliktusban a tűzszünet mellett arról is rendelkezik, hogy az iszlám köztársaság nem szedhet hajók áthaladásáért díjat a két fél közötti végső rendezésre rendelkezésre álló 60 napos tárgyalási időszak alatt. Irán tárgyalásokra készül Ománnal arról, hogyan lehet a nemzetközi joggal összhangban és a szomszédos államokkal együttműködve a tengerszoros kérdésében tovább lépni. Elemzők szerint az esetleges díjak vitákhoz vezethetnek, különösen ami a nemzetközi jogi kötelezettségeket illeti.
1: A romániai zsidók meghatározó szerepet játszottak Izrael állam alapításában és fejlődésében, és a mai napig élő hidat képeznek Románia és a zsidó nép között. Erről beszélt Itzhak Herzog izraeli államfő vasárnap a romániai jászvásáron. Az izraeli elnök az 1941. júniusi jászvásári program áldozatainak emlékére szervezett megemlékezésen és felvonuláson vett részt a moldvai városban. A jászvásári pogrom az egyik legvéresebb zsidó ellenes fellépés volt, melynek keretében több mint 13 ezer zsidót öltek meg. Itzhak Herzog hétfőn Nikus Ordán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népirtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Törökország soha nem ismerte el a népirtást.

0: Egy ember meghalt, akadozik a közút és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, faágak törtek le, pincéket és utcákat öntött el a víz vasárnap hajnalban a viharban Belgiumban. Erről számol be a Le Soir francia nyelvű belga napilap. Közben az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel bozót tűz. Az államban több száz helyen ég a növényzet. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 000 az eltűntek száma. A halottak száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog. A szerdán az ország északi részét sújtó 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után, különösen La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól Caracastól 30 kilométerre. Eddig 17 országból érkezett kutató és mentőcsapat, a Magyar Katolikus Karitász humanitárius segítséget nyújt és országos adománygyűjtést hirdetett. A caracasi repülőtérre amerikai repülőgépek szállítanak humanitárius segélyt, az Egyesült Államok 250 polgári mentőt alkalmaz Venezuelában. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Már az Orbán kormány alatt 2021-ben megvolt a V4 fővárosait összekötő gyors vasút részletesen kidolgozott terve, mondta a Szabad Magyarokban az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt európai parlamenti képviselő. Magyar Péter ezt a tervet újként és a sajátjaként prezentálta a héten megrendezett gödöllői V4 csúcson. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Holnaptól tetőzik a hőség, javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását, írta bejegyzésében a kormányfő. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap közösségi oldalán. Hozzátette, már egy májusi kormány határozat rendelkezett a felülvizsgálatról és fejlesztésről. A kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakció vezetője, felvetve, hogy annak adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. A Fidesz-KDNP kormány alatt 215 000 forintról 900 000 forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér. A Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4% ponttal emelik a pedagógusok bérét. Főhajtással tisztelegtek Nagyvárad alapítója előtt június 27-én Szent László király ünnepén, nagy királyunk várban álló lovas szobránál. Gáspár Sándor tudósít.
1: A lovak király szentté avatásának 834. évfordulóján történelmi örökségét, keresztény hitét és a mai magyarság számára is érvényes példáját állította középpontba beszédében a Szent László Egyesület által szervezett megemlékedésen Moldován Gellért Lajos, az Erdélyi Magyar Szövetség Nagyváradi Szervezetének elnöke. A nyári hőségben is megtartották megemlékedésüket a várban, a király lovas szobra előtt, amit többen figyeltek a várat övező tízemeletes tempházak erkélyeinek viszonylagos hűvöséből is. A szónok kiemelte, a nagyváradiak különösen büszkék lehetnek, hogy Szent László ezt a helyet választotta végső nyughelyéül is, hiszen Szent László tekintélye még a német-római császárság uralkodóira is hatással volt. Jellemző, hogy mély vallásossága végigkísérte életét. Itt, a vár kápolnájában számtalanszor könyörgött Istenhez, hogy itt a Kárpát-medencében védjen meg bennünket. Moldován Gellért Lajos szerint több mint 9 évszázad óta érezhető ennek az imának az ereje. Hangsúlyozta, a hagyományokat és a keresztény értékeket tovább kell adnunk a gyermekeknek és az unokáknak, hiszen ők biztosítják a közösség megmaradását. Emlékeztetett arra is, hogy a Szent László által alapított püspökség évszázadokon át a magyar keresztény műveltség és közösségi élet egyik meghatározó központja volt. A király sírja pedig Európa számos vidékéről vonzotta a zarándokokat. Beszédének végén a szónok emlékeztetett rá, hogy Szent László lovas szobrát 1390-ben öntötték a kolozsvári testvérek itt Nagyváradon, ám az 1661-ben elpusztult. Viszont 2023 óta ismét áll lovas szobra a Szent Királynak, jelképezve Szent László örökségének folytonosságát. A tisztelgés keretében koszorút helyezett el a Szent László Egyesület, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Szövetség. A megemlékezés a himnusz közös eléneklésével ért véget, majd Tőkés László püspök, az EMNT elnöke áldást mondott a jelenlévőkre.
0: Megkezdődött az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása a Vatikánban. A restaurálási munka 5 évig tart majd, értesült a Magyar Kurír. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskói, stukkóinak és más dekorációinak.
2: Kárpát-medencei lapszemle. A közegészségügyi hivatal folyamatos frissítés mellett interaktív térképen mutatja a természetes és mesterséges fürdőhelyek vizének minőségét, írta meg a Pozsonyi Újszó. A hivatal tájékoztatása szerint a fürdőszezon június 15-től szeptember 15-ig tart, a legtöbben ebben az időszakban keresik fel a tavakat, strandokat és akvaparkokat. Az interaktív térképeken külön jelennek meg a természetes vízfelületek és a mesterséges fürdőhelyek. A természetes vízfelületek közé tartoznak például a kavics bányatavak, víztározók, halastavak vagy a bányatavak. Azok a helyek, amelyek a nyári időszakban saját üzemeltetővel rendelkeznek, természetes strandként működnek. A mesterséges fürdőhelyek kategóriájába sorolják az akvaparkokat, a termál és hagyományos strandokat, az úszodákat, valamint a szálláshelyek medencéit is. A térképen az egyes fürdőhelyek mellett látható ikon színe jelzi a vízminőség aktuális besorolását, amelyet a legutóbbi laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján határoznak meg. A rendkívüli hőség miatt több megyében korlátozzák vasárnap a 7,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek forgalmát az autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon, olvasható a Székelyhon cikkében. Mentesülnek a tilalom alól a személyszállító gépjárművek, az élő állatokat vagy romlandó termékeket, elsősegélynyújtó felszereléseket, üzemanyagot vagy ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut szállító gépjárművek. Az időjárás alakulásának függvényében a korlátozást feloldhatják vagy meghosszabbíthatják, közölte az Infotrafik. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Egy sporthír. Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban vasárnap a romániai Pitestiben rendezett maraton kajakkenu Európa bajnokságon. Végül az időjárásról. A hét elején is folytatódik a forróság, hétfőn gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban, véget ért a konzisztórium a Vatikánban. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Továbbra is túlélőkért kutatnak, több mint 1400 halálos áldozat Venezuelában, 50 ezer ember eltűnt. Megkezdődött a Raffaello lodzsák restaurálása a Vatikánban. Maraton, kajakkenu EB, Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajakpárosban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 52 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
4: 2026. június 28-a vasárnap van. Isten éltesse a ma ünneplő Irén Kereszt nevű hallgatóinkat. Az Irén görög eredetű név, jelentése béke. 1914-ben e napon gyilkolta meg Szarajevóban Gavrilo Princip anarchista Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, ami ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. A merénylet hátterében Boszniának a monarchia általi 1908-as annexiója állt, amelyet az 500 éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi párra leadott 7 pisztolylövést követően egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az első világháború. 70 éve volt a poznáni felkelés. 1956. június 28-án a lengyelországi Poznánban az egyre rosszabbodó élet és munkakörülmények miatt szervezett tüntetés felkeléssé szélesedett, amelyet 2 nappal később, június 30-án a hatalom tankokkal folytott vérbe. A harcok során mintegy 70 ember vesztette életét, és legkevesebben 600-an sebesültek meg. A Poznánban történtek az 1956-os magyar forradalomnak, mint egy előképét, nyitányát jelentették. 69 évvel ezelőtt e napon végezték ki Tóth Ilona orvostanhallgatót, akit 1956. november 20-án tartóztattak le társaival együtt, majd a megtorlás koncepciós kirakatperében koholt vádak alapján ítéltek halálra 24 évesen. Tóth Ilona a hivatalos narratíva szerint társaival meggyilkolt egy állítólagos AVH-s besugót, ám az utólagos történészi vizsgálatok szerint a vád koholmány volt. Kivégzésére 1957. június 28-án került sor a budapesti Kozma utcai gyűjtőfogházban. 35 éve, hogy feloszlatta magát a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. A KGST Sztálin szovjet diktátor személyes kezdeményezésére a nyugat-európai újjáépítést szolgáló amerikai Marshall-terv ellensúlyozására komolyabb előkészítő tárgyalások nélkül jött létre 1949. január 25-én. A KGST létrejöttével befejeződött a kelet-közép-európai államok kiszakítása a világpiacból. Az 1970-es évekre világossá vált, hogy a világpiacon az amúgy is elmaradott technológiára és gazdasági alapra épülő szervezet versenyképtelen. Hosszú agonizálás után 1991. június 28-án a szervezet budapesti, alig negyedórás ülésén feloszlatták a KGST-t. 125 éve látta meg a napvilágot Csíkvárdot falván Domokos Pál Péter, Széchenyi díjas néprajztudós, a történettudomány doktora. Tudományos munkássága során népzenével, történelmi zenével, néprajzi, nyelvészeti és irodalmi kérdésekkel foglalkozott. 1929-ben járt első gyűjtőútján a moldvai csángó magyarok falvaiban, és ettől kezdve e táj és népcsoport elismert tudósa lett. Domokos Pál Péter Márton Áron erdélyi püspök életútjáról Rendületlenül címmel írt regényt. 195 éve született Joachim József, magyar származású német hegedűművész, pedagógus, zeneszerző. 10 éve, hogy elhunyt Csete György, Kossuth és Ybl Miklós díjas építészmérnök, a nemzet művésze, az organikus építészet egyik elindítója. 105 éve, 1921. június 28-án született Balatonmagyaródon Ötvös Gábor, Jászai Mari díjas zenebohóc, érdemes művész. A magyar cirkuszművészet egyik legismertebb és legkedveltebb alakja volt. Az 1950-es években vidéken, majd 71-től a budapesti nagy cirkuszban lépett fel az Ötvös családdal. Az 1990-es években külföldön turnézott. Társulatával bejárta Ausztráliát, Dél- és Észak-Amerikát, egész Európát és fél Ázsiát, osztatlan elismerést szerezve ezzel a magyar cirkuszművészetnek. Híres száma a Van másik. Felesége Ötvös Gáborné, született Picard Mária, a híres magyar Picard cirkusz dinasztia tagja volt. Fia, ifjabb Ötvös Gábor apja nyomdokain járva, szintén zenebohóc volt, ő tavaly évvégén hunyt el.
0: A múlt idézőt Tóth János András készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az első tized rózsafüzért imádkozzuk a Szűz Anya szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek életünknek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben.

0: Teket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a magyar egyház megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a szentségi házasságot kötő és a házasságra készülő fiatalokért.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékainak meghallgatásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: Taríts meg a gonosztól, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk egyházunk és hazánk vezetőiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Most segíts
0: meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a Te erő nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem Te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népirtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Törökország soha nem ismerte el a népirtást. Karol Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk az 1956-os poznáni munkás felkelésre, közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Hozzátette, már egy májusi kormány határozat rendelkezett a felülvizsgálatról és fejlesztésről. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Holnaptól tetőzik a hőség, javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását, írta bejegyzésében a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten az 551 köz kifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán közölte, vízosztást szerveznek Nyíregyházán is. 3 évig tartó munkálat után megnyílt a nagy közönség előtt Habsburg Miksa főherceg, mintegy 150 éves történelmi kocsi útja a Triesti Miramare kastély parkjában. A látogatók több évtizedes lezárás után ismét korábbi hosszában bejárhatják a tájépítészeti emléket, amely a tengerszintől a korabeli Triest-Bécs vasútvonal egykori megállójáig vezet. Habsburg Miksa főherceg, a később tragikus sorsú mexikói császár az 1850-es évek közepén kezdte el építetni a Triesti öböl partján álló rezidenciáját. A kocsi út közvetlen összeköttetést biztosított az 1857-ben átadott a birodalom fővárosát a legfontosabb kereskedelmi és hadikikötővel összekötő déli vasút Triesti állomással. Végül az időjárásról. Vasárnap is megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Hétfőn gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Pénzért mindent lehet. Ligur népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

Élt valaha egy távoli országban egy herceg, akinek óriási vagyona volt. Azt suttogták róla, hogy tám magánál a királynál is gazdagabb. Azt is beszélték, hogy ha ez a király fülébe jutna, talán féltékeny is lenne rá. Ez a herceg mindezzel nem gondolva építetett egy pompás kastélyt, ami még a királyi palotánál is szebb volt, s a legpompásabb kapu fölé ezt a feliratot tetette. Pénzért mindent lehet. A feliratot meglátta a király, és maga elé rendelte a herceget. Mi célod azzal az írás?

elveheted feleségül, s hozzá örökségként megkapod majd a királyságomat is. De ha nem, levágatom a fejed. A herceg magán kívül távozott. Eszébe se jutott, hogy azzal a felirattal ennyire megsérti a királyt. Egész éjjel nem jött álom a szemére. Azon töprengett, mit tegyen. Kora reggel a szolgája azzal a hírrel állított be, hogy a király egy magas toronyba záratta a lányát, az ajtó elé pedig őrséget rendelt. A király kisasszonyhoz csak azt bocsájtják be, akinek a királytól pecsétes írása van. A herceg öreg dajkája látta, hogy urát valami súlyos gond emészti. Alig ment el a hírhozó, kivallatta urát, hogy mi bántja, és mikor az mindent elmondott neki, így szólt. Találunk gyógyírt a bajodra, ne félj! Mit kell tennem? Kérdezte a herceg. A tervhez sok, nagyon sok pénzre van szükség. Dadus, itt a pénzes ládám kulcsa, végy amennyi kell, csak segíts, hogy a királylánnyal beszélhessek. A dajka kapta magát, s még kora reggel elment egy híres aranyműveshez, s rendelt nála egy ezüst libát, akkorát, hogy egy ember elbújhasson a belsejében. Azt akarom, hogy holnapra kész legyen, bármennyibe kerül is, mondta az ötvösnek. Az ötvös először tiltakozott, hogy ennyi idő alatt lehetetlen a megrendelést teljesíteni, de mikor a dajka mesés jutalmat ígért, összeszedte minden segédjét és inasát, s dolgozott velük egész nap és éjjel, s másnap reggelre elkészült az ezüstliba. Olyan szép volt, hogy ámult, aki látta. A dajka a kastélyba vitette a szobrot, a herceg pedig, aki mesterien hegedült, hangszerével együtt elbújt a szobor belsejében. Akkor aztán hintóra tették a libát. A dajka meg kicsinosította magát, ahogy tudta, fölült mellé, s a palotát körülvevő sétányon hajtatott körbe-körbe. Olykor megállította a hintót, és így szólt. Ezüst liba, muzsikálj nekünk! A liba csőre ilyenkor kinyílt, és belsejéből édes hegedű szó csendült. Persze mindenki látni akarta ezt a csodát, és hallani vágyott az andalító muzsikát, úgyhogy hamarosan egy sereg ember tolongott már a hintó körül. A király kisasszony kihajolt a torony ablakán, és lekiáltott a testőrök kapitányának, hogy mondja meg az apjának, szeretné a libát közelebbről látni, és szeretné meghallgatni a csodálatos muzsikát. A király habozott egy kicsit, hogy teljesítse el lánya kérését, de végül beleegyezett a dologba. Ha már a toronyba van zárva az a szegény lány, gondolta, legyen legalább valami szórakozása. Megadta hát rá az engedélyt, még le is pecsételte, hogy az ezüstlibás anyókát libájával együtt a király kisasszony elé vigyék. Bizony az őrök jól megizzadtak, míg a torony csiga lépcsőjén fölcipelték a súlyos terhet. Patakokban csorgott rajtuk a veríték, mire a kisasszony szobájában letették a szobrot. Az anyóka jóságosan azt mondta. Itt ez a finom asztali bor, menjetek csak ki hűsölni, míg a kisasszony a zenével mulattatja magát. Mikor aztán az őrök elmentek, a herceg elkezdett zenélni, és a lány tátott szájjal hallgatta a csodálatos játékot. Oda ment, és megsimogatta a liba ezüst tollait, ám ekkor a zene hirtelen elhallgatott, és a daliás herceg kipattant a szobor gyomrából. A hercegnő úgy megrémült, hogy szó nem jött ki a száján. Ne féljen, felséges kisasszony, mosolygott rá a herceg, nem akarok semmi rosszat. Csak arra kérem, mondja el édesapjának, hogy beszélgetett velem. Azzal kapta a hegedűjét, és eljátszotta leánynak egy gyönyörű balladát, majd eltűnt a szobor belsejében. Másnap a király már korán hívatta a herceget, s előre somolygott a bajsza alatt, ahogy elképzelte.

0: elképzelte, hogyan vallja be az, hogy felsült. Na, sikerült a lányommal beszélned? Förmet rá, amikor megállt a trónteremben.
1: Igen, fölség, válaszolta nyugodtan a herceg.
0: Lehetetlen! Hazudsz, akasztófára való! Kiáltotta képéből kikelve a fölséges úr, mert biztos volt benne, hogy az őrségen s a vastag toronyfalon keresztül az ő engedélye nélkül senki nem juthatott a leány közelébe.
1: Ha nem hiszi, felséged, csak kérdezze meg a lányát, felelt mosolyogva a herceg.
0: Azonnal hozzátok ide a lányomat, parancsolta a király, aki biztos volt benne, hogy a leány leleplezi majd a herceg hazugságát.
1: A kisasszony atya elé is járult, s annak kérdésére őszintén bevallotta, hogy beszélt vele a herceg.
0: Hogyan tudtad ezt megtenni, te gazember? Kérdezte haragosan a király.
1: Pénzzel, felség.
0: Mert a dajkám pénz nélkül nem tudta volna megcsináltatni azt az ezüst libát, amelyiknek a hasába bújva kisasszonyot színe elé jutottam. Igaz, legyintett lemondóan a király. Legyen hát, ahogy ígértem. Az esküvő igazán fényes volt. A király kisasszony és a herceg lakodalmára a világ minden tájáról összegyűltek a vendégek. Nem akart véget érni a vacsora, a játék és a tánc. Legszebben persze az ezüst liba muzsikált. Csak hogy most nem a herceg húzta a belsejében, mert neki más dolga volt. Apósa halála után ő ült a trónra. Feleségével hosszú és boldog életet élt. De bármilyen dagat vitorlával haladt minden ügye, soha többé nem hallották tőle, hogy pénzért mindent lehet. Nem bizony. És ez így volt jól. Hisz egy igazi király nem számíthat arra, hogy öreg dajkája mindig kihúzza a csávából.

A lustaság is elnyerheti jutalmát. Bulliai népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

0: Volt egyszer egy gyönyörű leány, aki bizony nem csak szép volt, hanem olyan lusta is, hogy a munkának még a gondolatától is halálra rémült. Ahelyett, hogy gyapjút meg kendert font volna, mint a vele egyidős lányok, óraszám az ablakban ült, és semmit nem csinált. Édesanyja örökké szitta, noszogatta, de nem ért az semmit, akárha a falnak beszélt volna. Egy nap aztán nem bírta tovább a szegény asszony, elővett egy botot, és Isten igazából elkezdte csépelni a lányát. Az meg úgy sírt, úgy kiáltozott, hogy jajgatása messzire hangzott. Arra haladt hintajával egy herceg, aki meghalva a zenebonát leszállt kocsijából, hogy megnézze, mi történik. Ahogy meglátta, hogyan csépeli a szegény asszony a leányt, megkérdezte, miért veri ilyen pogányul azt az ártatlan teremtést. Az asszony nem akarta lányát még jobban megszégyeníteni az idegen előtt, ezért ezt mondta.
1: Uram, ő nem csinál mást, csak von ét nappallá téve. De én szegény vagyok. Nincs annyi gyapjum és kenderem, amennyi neki kellene.
0: A herceg, akit elkápráztatott a lány szépsége, ezt válaszolta. Hagyd, hogy a palotámba vigyem. Ott annyi gyapjú és kender van, hogy fonhat, amennyit csak akar. Az anya beleegyezett, és a herceg fölsegítette a lányt a hintóba. A palotába érve a herceg bevezette a lányt egy szobába, ami tel is, de teli volt gyapjúval. És azt mondta. Ha 3 nap alatt sikerül mind megfonnod, akkor feleségül veszlek. Azzal elment, magára hagyva a leányt. Az meg az irdatlan gyapjúhegyet látva ezt gondolta. Nem éri meg a fáradtságot, hogy egyáltalán hozzáfogjak, hisz úgyse tudnám 3 nap alatt az egészet megfonni. Sóhajtott egyet, és bámulta szorgalmasan a semmit, ahogy otthon szokta. A 3. nap estéjén eljött a herceg, hogy lássa, milyen szorgalmas hát a leány. Amikor meglátta, hogy még csak hozzá se látott a fonáshoz, haragosan megkérdezte. Miért nem fontad meg a gyapjút?
1: Mert édesanyám hiányzik,
0: felelte ravaszul, könnyezést tettet be a lány, és olyan szomorú vagyok, hogy az ujjamot se tudom mozdítani. A herceg meghatódott, és ezt mondta. Nagyszerű lány vagy. Csak hogy én a szavamat nem vonom vissza. Ha nem fonod meg az összes gyapjút 3 nap alatt, nem veszlek feleségül. Rajta, siess, kezd a munkát. Még 3 napot adok neked. És elment. A leány sírva nézett ki az ablakon, s hát 3 asszonyt látott arra menni. Az elsőnek a lába annyira kövér, dagat volt, hogy minden lépés fáradtságot okozott neki. A másodiknak a szája lefittyent, a 3. az ujjai voltak bütykösek. Amint meglátták a síró lányt, azt kérdezték. Miért búsulsz, te szépséges lány? A herceg azt a parancsot adta, hogy ezt a hegygyapjút fonjam meg 3 nap alatt, máskülönben nem lehetek a felesége. De hát hogyan is lennék erre képes? Felelte könnyek között a lusta lány. Ha megígéred, hogy meghívsz minket az esküvődre, mondták azok 3-an, megfonjuk a gyapjúdat. A lány persze megígérte, s az anyókák azonnal munkához is láttak. Úgy fogyott kezük alatt a hatalmas rakás, akár az olvadó hó. A herceg nem tudta kivárni a 3 napot. Már az első este elment megnézni, mit csinál jövendőbelije. A lány, halva, hogy kopogtat, elrejtette az anyókákat, és kitárva az ajtót, megmutatta az addig elkészült munkát. Ha így haladsz és megteszed, amit mondtam, én is betartom az ígéretemet. A harmadik nap végére csak ugyan elkészült a fonás. A lány azt se tudta, hogyan hálálkodjék. Az anyukák így búcsúztak. Aztán el ne feledkezz az ígéretedről. A herceg boldogan készült az esküvőre. Biztos volt benne, hogy az ő menyasszonya a legszebb, legerényesebb, legszorgalmasabb lány a világon, aki édesanyját mindennél jobban szereti. Derék dolog ez, bizony, és ő maga igazán szerencsés ember. Az esküvő előtti napokban a menyasszony ezzel a kéréssel fordult jegyeséhez. Ura, a lakodalomra szeretném meghívni a három nénikémet is. Nagyon szeretnek engem, és amikor kislány voltam, nagyon jók voltak hozzám. Tégy, ahogy jónak látod, mondta a herceg. Így aztán a gazdagon díszített lakodalmi asztal mellett, a pompás vendégek között ott ült a három világcsúf anyóka is. A herceg nem tudta megállni, hogy meg ne jegyezze. Hogyan lehet az, hogy mindhárman ennyire rútak vagytok, amikor az unoka húgotok szép, mint a hajnal? Mitől lett a te lábad ilyen förtelmesen formátlan és dagadt? Kérdezte az első nénikét.
2: Mert folyton a motollát hajtottam vele.
0: Felelte az, s nagyokat nyögve mutatta a lábait. Hát a te ajkad mitől leffett le ilyen csúfúl?
2: Mert folyton nyálazni kell a szálat fonás közben,
0: mondta a másik anyó, s még jobban lefittyeztette ajkát. És a te kezed mitől lett ilyen irgalmatlanul bütykös?
2: A megfont gyapjút csavartam föl vele örökké.
0: Akkor a herceg anyósához fordult. Édes anyám asszony! Bizony igaza volt, hogy megverte a lányát az örökös fonás miatt, ha az ezzel jár. Kedves feleségem, mondta aztán, szeretlek, mert jó vagy, erényes vagy, szorgalmas vagy és szép. De még milyen szép! Maradj is mindig ilyen. Nem akarom, hogy úgy megcsúnyulj, mint a nénikéid, ezért ettől a perctől fogva megtiltom neked, hogy lent kendert vagy gyapjút még csak a kezedbe is vegyél. És én engedelmes feleséged leszek, kedves férjem, válaszolta a lány, aki ezentúl úgy élhetett, ahogy mindig is szeretett volna, s még csak meg sem szitta érte senki. Fiatal asszonyként is többször meghívta kastélyába nénikéit, hogy férje soha ne felejtse el tilalmát. De erre valójában nem is volt szükség. A herceg nagyon elégedett volt feleségével, mert biztos volt benne, hogy ő vette el a legengedelmesebb és legerényesebb lányt a világon. Na és persze, a legszebbet is.

0: Elhangzott: pénzért mindent lehet, ligúr népmese. A lustaság is elnyerheti jutalmát, púliai népmese. Felolvasta Merc Tibor és Tóth Augusta. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mosd meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Jenei Szilveszter szerzeménye szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népirtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Törökország soha nem ismerte el a népirtást. Karol Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk az 1956-os poznáni munkás felkelésre, közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Hozzátette, már egy májusi kormány határozat rendelkezett a felülvizsgálatról és fejlesztésről. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Holnaptól tetőzik a hőség, javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását, írta bejegyzésében a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten az 551 köz kifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán közölte, vízosztást szerveznek Nyíregyházán is. 3 évig tartó munkálat után megnyílt a nagy közönség előtt Habsburg Miksa főherceg, mintegy 150 éves történelmi kocsi útja a Trieste Miramare kastély parkjában. A látogatók több évtizedes lezárás után ismét korábbi hosszában bejárhatják a táj építészeti emléket, amely a tengerszinttől a korabeli Trieste-Bécs vasútvonal egykori megállójáig vezet. Habsburg Miksa főherceg, a később tragikus sorsú mexikói császár az 1850-es évek közepén kezdte el építetni a Trieste öböl partján álló rezidenciáját. A kocsi út közvetlen összeköttetést biztosított az 1857-ben átadott a birodalom fővárosát a legfontosabb kereskedelmi és hadikikötővel összekötő déli vasút Trieste állomással. Végül az időjárásról. Vasárnap is megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Hétfőn gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Zenei barangolás. Vásvári Tamás legszebb felvételeiből. 20. rész. Dohnányi Ernő művei a Hungaroton kiadásában. Magyar Kornél összeállítása.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Túl a Vásári Tamás emléksorozat kétharmadán, a születési évfordulójáig hátralévő epizódokban itthoni felvételeiből hallhatnak a Hungaroton gondozásában. Ezek sora a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarához történt kinevezését követő néhány év után kezdődött. Az együttesével készült első közös lemez a világra szóló muzsikushoz fűződik, a zeneszerző zongora művész karmester Dohnányi Ernőhöz, akivel egészen korai személyes ismeretségét sajnos a történelem rövidre szabta. A február 5-én 93. életévében elhunyt a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar zongoraművész és karmester első tanárnője a Debreceni Városi Zenedében Höchl Margit volt, aki egy éves közös munka után elérkezettnek látta a nyilvános debütálást. Egy Mozart esten lépett először közönség elé, mindjárt egy zongora versennyel, a 175-ös köhögjegyzékszámú D-dur koncerttel, a Városi Zenede együttesének élén a zongorista karmester Baranyi János vezényletével. A hatalmas sikere tekintettel a következő két napon még kétszer előadták a műsort, amelyet több szóló hangverseny is követett. Amikor 1941-ben Dohnányi Ernő és Zatureczky Ede szonáta estet adott a debreceni Aranybika szálló hangverseny termében, természetesen a 8 esztendős Vásári Tamás is ott ült a közönség soraiban, és ekkor ejtették szerét, hogy bemutassák a mesternek. A találkozót és folytatását így elevenítette fel a zongoraművész karmester a Magyar Televízió nevezetes sorozatában a Szabó falvától San Franciscoig című világhíres magyarokat bemutató ciklusában beszélgető partnerének Érdi Sándornak.
4: Állandóan rendszeresen játszottam, és én voltam az ügyeletes csodagyerek, ugyebár, és a Dohnányi, amikor lejött Zatureczky Edével szonátázni Debrecenbe, akkor bemutattak neki. És akkor a mester mondja, hogy hát játszol valamit, és játszottam, és ő volt az első, aki nem áradozott, hogy jaj, de micsoda fantasztikus, amit már elkényeztetett kölyök voltam, persze ebből a szempontból, és meg is voltam, hogy mi, hát ez az öreg bácsi, ez itt nem rajong el megfelelő mértékben. És akkor azt mondja, na most battolj nekem, és elővett ilyen kottákat, hogy első látásra játszom. Hát nem olyan volt benne gyakorlatom, és akkor mondja a tanárnőm, hogy hát a komponálgat is a Tamás, és ez nagyon érdekel. Na azt mondja, játszd el, mit. És akkor játszottam neki, és akkor utána megkérdezi, hogy most mondd, mennyit gyakorolsz te naponta? Hát én 2-3 órát. Túl sok. Egy óránál ne gyakorolj többet, a többit futballozzál. Hát ezen nagyon csodálkoztam, és akkor eljátszottam neki egy Chopin valcert, a Cismol valcert, és azt mondja, ez túlságosan szomorú. Mondom, hát ez egy szomorú darab, azt én tudom, de egy 8 éves gyerektől szomorú. Hát erre úgy megsértődtem, mondom, ezzel a bácsival én többet nem fogok szóba állni az életbe. De aztán, mint később megtudtam, nagyon, nem csak, hogy meg volt azzal elégedve, hallott, hanem édesapámmal beszélt, és azt mondta, hogy feltétlen menjek fel Pestre, és tanuljak tőle, ami hát egy hihetetlen a kitüntetés lehetett, miután ő csak a mesterképzéseket, tehát a művész képzősök közül is csak nehányat tanított, és ő gyerekekkel sose foglalkozott, tehát ez egy nagy kitüntetés lett volna, csak hát sajnos a háború közben jött, és így csak 3-4-szer felmentem Pestre, pont a 14-es teremben játszottam neki. És visszatérve erre az első találkozásra, ugye ő akkor, amit nekem mondott, hogy futballozzak, és ez túl szomorú, később megértettem, hogy mire gondolt ő, hogy az embernek elsősorban embernek kell lenni, és az emberség ott kezdődik, hogy elsősorban gyerek vagy. És ez nagyon, én látom azt a sok csodagyereket, akik tönkre mennek azért, mert pszichológiailag hiányzik nekik a gyerekkor. És ettől féltett engem Dohnányi, és ma én ettől féltem a fiatalokat ugyanúgy, mint ő. És emlékszem, amikor édesapám felvitt, és akkor előjátszottam neki, ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert egy Haydn G-dur szonátát játszom neki. Eljátszom, azt mondja, az édesapám ott valamit sugdolódott, azt se tetszett, hogy miért sugdolódott, mi alatt ilyen. És akkor mondta az édesapám, hogy azt mondta neki, hogy én azt nem szeretem, hogy ennyire kidolgoztatják ezzel a gyerekkel ezt, hogy így beleverik ezt, de én fiatal gyerekek nem lenne szabad ennyi mindent csinálni egy darab. És akkor azt mondja, na most játsd el nekem még egyszer, és játszottam még egyszer, és azt mondja, na hát ez érdekes, most egész másképp játszotta. Tehát nem azért játszottam úgy, mert belém verték, hanem mert akkor olyan hangulatban. És akkor ezek a dolgok úgy megmaradtak aztán bennem, sajnos aztán nem tanulhattam vele tovább, mert ő elhagyta az országot.
3: Vásári Tamás pedig néhány hónappal később szüleivel Budapestre költözött. A Zeneakadémián Hernádi Lajos zongora osztályába került, de olyan tanárai is voltak, mint Molnár Antal, Szabolcsi Bence, Weiner Leó, és mindenek előtt Kodály Zoltán, akivel később nagyon személyes, közeli kapcsolatba került. A 20. század első felének három óriása, Doknányi, Bartók és Kodály meghatározó lett mind a zongoraművész, mind a karmester pályáján. Doknányi Ernőről így vallott egy 2007-es interjújában. Azok közé a komponisták közé tartozott, akik nem forradalmárok, de egész egyszerűen szép és nagyszerű, amit írt. A kapitalizmus hozta be, hogy a jónak a szinonimája az új, mert jobban el lehet adni valamit, ha új. Azonban Doknányi mégis új, hiszen egyéniség. A művei hihetetlenül nagyszerűen vannak megkomponálva, teleköltészettel. Egyetlen egy dolgot tudnék mondani, ami nincs meg a zenéjében. Hiányzik a vércsepp. Áradó, gyönyörűen romantikus a zenéje, van dráma is benne, de az nem az ő életéből fakad, valahogy az ő életében is, amikor jött a tragédia, már olyan bölcs ember lett, hogy azt sem drámaként élte meg. Ez nem kritika. Mendelssohn zenéjében sincs igazi dráma, igaz, mégis depresszióban halt meg. Mindenképpen a legnagyobb zeneszerzők közé sorolhatjuk. Pályám során a rádiózenekarral több művét is felvettem. Szerintem, ha Doknányitól tanultam volna, akkor az életem egészen másképp alakul, sokkal könnyebb lett volna, viszont sokkal kevesebbet tanultam volna a nehézségekből. Most viszont én tudok segíteni azoknak a fiataloknak, akikkel kapcsolatba kerülök kurzusaim, mesteriskoláim alkalmával. Nagy hasznát veszem most az akkori nehézségeknek, mondta Vásári Tamás a Parlandó számára adott londoni interjújában Kovács Ilonának. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával adott közös hangversenyek és lemezfelvételek sorát Doknányi Ernő albumai nyitják, amelyek közül előbb az 1996-osról idézem fel az Opus sorrendben a 12. koncertstükköt, a három egybe komponált tételnyi kis csellóverseny szólistája Oncai Csaba.

Dohnányi hangverseny darabjának két tétele után zenekari életműve egyik legkedveltebb és hálásabb ciklusa, az Opus 36-os szimfonikus percek következnek, a Filharmoniai Társaság 80. jubileumára szánt ajándék, amely 5 tételes szvittét bővítve 1934. novemberében szólalt meg először. Azóta egyike a szimfonikus repertoár sláger számainak, méltó darabja a rádiózenekar és Vásári Tamás 1996-os Dohnányi albumának.

Az imént elhangzott szimfonikus percekkel idézett 1996-os Dohnányi albumot két évvel követte a következő, a Mester két hegedű versenyével. A Muzsika című szakfolyóiratban Brajer János egyszerre méltatja azokat, egyebek között e szavakkal. E két lemez zeneszerző és karmester megkapó egymásra találásának hangzó dokumentuma. Vásári anyanyelvi fokon beszéli ezt a romantika utáni, nem poszt, nem neo és csepet sem avultan halovány nyelvet. Éli a dallamot, a harmóniát, sziporkázóan szellemes és őszintén, hitelesen lírai. Tökéletesen érzi a formát, amelynek Dohnányi minden megkésettségével egyetemben is olyan nagy művésze volt. Élvezett a rádiózenekar elegáns, hajlékony, a legrejtettebb részletek szépségét is elénk táró játéka. Uncai Csaba elmélyült poétikus cselló hangja a koncertstükben, és Szabadi Vilma sugárzóan virtuóz muzikalitása a hegedűversenyekben tökéletes összhangban érvényesül vásári szellemességével. A zongoraművész karmester emléksorozata 20. részének hátralévő perceiben a már amerikai emigrációban 1949-50-ben Francis Magnus felkérésére készült és általa 1951. április 26-án Tallahassee-ben bemutatott második C-moll hegedűverseny részletei szólnak. Szabadi Vilmos és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével a harmadik és negyedik Adagio és Allegro tételt játssza a Hungaroton 1998. novemberében publikált Dohnányi albumáról.

0: zenei barangolás Doknányi Ernő harmadik hegedű versenyével véget ért. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből válogató 26 részes sorozat 21. epizódja Magyar Kornél szerkesztésében Beethoven szimfóniáival folytatódik, július 5-én jövő vasárnap a Páholy és Pódium adásában 15:04-től.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Karol Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékeztünk az 1956-os poznáni munkás felkelésre, közölte Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Az államfő azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. Karol Navrocki lengyel elnök Poznánban elmondta, a poznáni szikra 1956. októberében a Dunához ért, ahol a magyarok szintén méltóságukért, szabadságukért harcoltak. 70 éve 1956. június 28-án kezdődött Lengyelországban a poznáni fémgyár munkásainak felkelése, amelyet harckocsikkal vert le a kommunista vezetés. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangúlag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népírtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népírtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Mindeközben Itzhak Herzog izraeli államfő vasárnap a romániai Jászvásáron az 1941. júniusi jászvásári pogrom áldozataira emlékezett. Hétfőn Nikus Ordán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Közben vasárnap Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter közölte, Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Pénteken Washingtonban Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá amerikai közvetítéssel a két közel-keleti ország képviselője. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma. A halottak száma azért várhatóan jelentősen nőni fog. Szerdán az ország északi részét sújtó 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után. Végül az időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, hétfőn gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a déli szél időnként megélénkül, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 37-től a 42. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New Yorki Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szentmiséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosnó Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-ben, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosnak hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diák mozgalmat mi kezdtük, győzött hál' Istennek a forradalom, egy hétre vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy sutyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kerünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. És gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmöntöttem a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, mert ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba, New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit, addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Paszaiki Szent István plébániát vezeti, ő vele váltásban.
1: Habár ő nem New York egyház megyébe tartozik.
0: Igen, de együtt tartják felváltva, igen, a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt az Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkertben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért mint ferences csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a marinkorpsnál Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-be, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden két hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébány?
1: Port Jervis. Ugye, St. Mary, Port Jervis. A három állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki a világbizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallásosak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisértességait, csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát manapság, hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: elég. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tisztelendő úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mikszáth Kálmán. Két választás Magyarországon. Az első választás története. Hetedik rész.

0: éjfél felé járt. A borontói képviselőjelöltségre pályázó Katángi menyhért, a többi vendéggel együtt, abba hagyta a ferbli játékot. Az asztalokat összetolták, mert kezdődött a vacsora. Csodaszép nyulánk, szürke szemű székely leányok szakadatlanul hordták fel az ételeket. A töltött káposztától és a ropogósra sült malactól kezdve, aki még holtan is illedelmesen tartotta szájában egy sült almát, a kürtős kalácsig és levelen sültig, ott volt a székelykonyha minden pompája, dicsősége. Némely hatalmas illatú étel után bebeszólongatták a szakácsnét, Nemes János Péterné asszonyomat, aki be is jött pironkodva mindannyiszor, mint a színpadokra a nagy szereplők, és felhajtott egy-egy pohár bort, mellyel a hálás góbék megkínálták, miközben a száját törülgetve eldadogta: jobb is lehetne, instálom. Aztán megindultak a tóztok. A székely keveset beszél a lakomáknál, nyugodt, méltóságteljes és mogorva. Ha beszél, felköszöntőkben beszél, pátosszal és meglehetős virágosan. Egész disputák támadtak és zajlottak le lassú hömpölygéssel, kacskaringós szónoklatokban. A vacsora eltartott éjfél után 5 óráig. Ekkor a nábob újra így szólt: az asztalokra szükség van! A vendégek fölálltak, s az asztalokat és székeket visszahelyezték a régi helyükre. Hát már most mi lesz? A főispán vállat vont, mint egy igazi fatalista.
1: Hát mi lenne?
0: Megint leülünk ferblizni.
2: De hát aztán,
0: mikor megjön az ideje, megjön vele a fölöstököm, a reggeli. Mit akarsz még tudni?
2: Hogy a hazamenetelre mikor gondolsz?
1: Ó, az még messze van, barátom. Odáig én nem gondolkozom előre.
0: Hanem annyit mondhatok tájékozásul, hogy a névnapok itt közönségesen 3 napig tartanak.
2: Abba én belehalok, sóhajta a megszeppent Katángi meggyőződéssel.
0: A halottakra nem kötelező. Aki hamarabb meghal, az hamarabb megy, mert ide el se férne egy ravatal. Hanem az életben maradókra kötelező a 3 nap. A 4. a bunda válogatás.
2: Hát az mi?
0: Pattant fel a doktor hüledezve.
1: Ej, csak nem képzeled, hogy mikor 4. nap hazaindulsz, akkor a garmada bunda közül, amelyik mind egyforma posztóra, szőrre és szabásra, egyszerre odaböksz a magadéra?
0: Egy egész nap telik el a turkálásban, az ide-oda hánytorgatásban.
1: Hidd meg, nagy mulatság, igazi élvezet, ha az ember végre a jószágához jut, föltéve, hogy el nem cserélték, és el nem vitték, másikat hagyva helyébe.
2: No, az szép lenne.
0: Az enyém haszonbérbe van véve a szabómtól. Minden napra 1 forint az árenda. Ha elviszi valaki, holtig fizethetem.
2: A jövő valóban aggasztó volt. Menyhértünk, mint aféle elpuhult városi ember, már most is fáradt volt a rogyásig. Azt hitte, összeesik. Kezdte már sajnálni, hogy idejött. Mire való volt ez? Legjobb volna valahogy megszökni innen. Csak legalább beszélhetne János bácsival. De János bácsi úgy látszik szándékosan kerülte. Valahol messze ült az asztal alján. Feltűnt Katánginak a vacsoránál, hogy az öreget, bár mindenkiért emeltek poharat, senki sem köszöntötte fel. Nem állhatta, hogy okát ne kérdezze balszomszédja a jóképű Gábor Istvántól, aki szórul szóra ezt felelte:
3: Münk nem igen szeretjük itt a megyében. Nyikorgó taigának senki sem mondja: gyere, hintó!
0: De ott benn a városban, ellenveté Katángi, úgy hallom, nagy hatalma van. Gábor Pista megvetőleg vonogatta a vállát.
3: Ja, no, a róka is tisztartó. a maga lyukában?
2: Menyust nagyon lehangolta a János király ilyetén devalválása.
1: Klára bolondá tette őt ezzel az emberrel is. Bárcsak soha meg ne ösmerte volna.
2: Amint így elmélkednék felőle, a harmadik szobába a partnerekhez vágva át magát a tolongó emberrajban, egyszerre csak honnan nem veszi magát, elsuhan mellette János király, és a fülébe súgja.
4: Minden a legjobban megy!
2: Katánginak még ránézni se volt ideje. Eltűnt egyszerre, mint a füst.
4: Minden a legjobban megy. De mi az ördög az a minden?
2: Locsog az öreg, ostobaságokat. Már rá se gondolt a jelöltségére. Csak a megszabaduláson törte a fejét, midőn az ajtónál elcsípte egy szürke posztós ember, s valami protekcióra kérte a kultuszminiszternél.
1: Nincs nekem a miniszterre befolyásom.
4: Majd lesz,
2: felelte a szürke posztós ember jelentőségteljes hunyorítással, mintha azt mondaná, tudok én már mindent.
1: Ez egy kicsit szeget ütött Menyus fejébe. Még jobban, hogy kártyázás közben

0: Ferenc képviselőjük volt, kit ők Székely Deák Ferencnek nevezének. Felkacagott erre a főispán Gibice, egy megyei aljegyző. Csak tán nem lapocka szerint szeveli ki bátyám a követeket? Az öreg szigorúan tekintett le a szája eljárt ifjoncra.
1: Vagy hogy igen, hékás! Csirke vagy te ahhoz!
0: Menyus majd leszédült a székről. Azt hitte álmodik. Pedig éppen ez űzte el az álmot a szemeiből. Ha majmuna tündér nagy öltésekkel bevarni készült a szemhéjait, az a tapasztalat, hogy reménytelen dolgai jóra kezdenek fordulni, legott kiszedte szemeiből a férceket. Ereiben fiatalon csergedezett a vér, mintha újjá született volna. S míg gépiesen osztotta, gusztálta a kártyákat, valóságos tűkön ült. Szeretett volna szétnézni, mindenkivel beszélni, egy szóval még jobban meggyőződni a hangulatról.
1: Lehetetlen.
0: Mégis lehetetlen, tűnődött magában. János király csinálta volna? Hiszen ő itt vékony tekintély.
1: Nem, nem, ostoba vagyok, képzelődöm, hogy is lehetne igaz?
0: Pedig igaz volt. János király jól felhasználta a mai estét. Mihelyest megjöttek a főispánék, elpletykázta nagy suttogással azoknak, akikkel jobban barátkozott.
2: Úgy nézem, a főispán megint töri a fejét valamiben. Olyan fej az, mindig fő ott valami. Vagy azt hiszitek, hiába hozta ide azt a pesti embert?
0: Ugyan miért hozta volna?
2: Képviselőnek akarja varni a nyakatokba.
0: A székely urak összenéztek. Bizony, meg lehet.
2: Hogy lehet-e? Tudom. Hogy kitől tudom?
0: De ezt már csak súgva mondta.
2: Hát maga Tisza hozta szóba, mikor a minap fent jártam.
0: A székely urak kezdték úgy félszemmel méregetni, fürkészgetni Katángit.
2: Csinos, formás ember, mondák némelyek, ki tudja, mi lakik benne.
0: Szóval a figyelem ráfordult, amit sem ő, sem a főispán észre nem vehetett. János király pedig csak egyre folytatta a maga furfangos aknamunkáját.
2: Megmondtam azonban Tiszának, hogy abból semmi se lesz, ha nem fogadott szót, ám lássa. Itt nem lesz követ, az ő Katángia. De uram fia, nem is nekünk való, hiszen nem tud ez becsületesen még magyarul sem. Ugyan hallgassák csak, hogyan ejti ki a szavakat.
0: Bizonyos fenntartással fogadták eleinte közléseket, de azért terjedtek, mint a futótűz. S János úr az egyik csoporttól a másikhoz kacsázott, hogy ott is elmondja pöffeszkedő nézetét imégyen.
1: Nem lesz képviselő, ha mondom. Ha egyszer én mondom. Macska legyek, ha engedem.
0: S ilyenkor Hegykén a mellére ütött. Persze, hogy rögtön akadtak a kevéi megyeiek közt, akiket vérig bosszantott a hencegése.
3: Nem engedi? Tehát, ha mégis megválasztjuk.
1: No, azt szeretném én látni.
0: Pattant fel az öreg, mint egy mérges pulykakakas. Erre aztán fejjebb emelte a hangját a másik is.
3: Ejha! De nagy úr az úr! Hisz önnek ebben a kerületben voksa sincs. Mi jogon akar itt rendelkezni?
0: János király a halántékáig vörösödött haragjában.
1: Azon a jogon, mert én jobban tudom, milyen követ való ide, mint az urak.
3: Otthon parancsoljon, király úr!
0: A vidrafalusi Olt Miklós, aki maga 100 voksot szokott képviselni, mint széles atyafiságának Nesztora, meglóbázta most a nagy szőrös kezét a király orra alatt.
1: Lassan azzal a kis testtel, király uram! Itt a szavam, nem disznó hólyag. Most már azért is rászavazok az... izére, hogy is hívják csak?
0: Katángi.
1: Igenis, Katángira.

0: Oly túlságos hangosan folyt immár a diskurzus, hogy csitítóknak kellett közbelépni. Pszt, ne okoskodjanak! Ami nem illik, nem illik, hiszen meghallják a kártyaszobában is. Kérlelni kezdték János királyt is. Az nem járja, amit csinál. Ha már nem nézi a vendéget, nézze valamire legalább a házigazdát. Bizony szép lesz, ha Fülibe jut, hogy a vendégét hogy szapulják. De király János, János király, javíthatatlan maradt. Verte a mellét, hogy őt nem lehet elnémítani.
1: Én karakter vagyok, rikácsolta. Ami a szívemen, az a számon.
0: Folyton folyvást dolgozott, agitált Katángi ellen, még csak egy hallgatója akadt. S úgy fölpaprikázta maga ellen az embereket, hogy mire megvirrott, mindenki egy véleményen volt. Mindenki hangoztatta. Megválasztjuk a pesti embert. Punktum. Akadt olyan is, aki dacosan hozzátette.
1: Ha kell, eladom még a két lovamat is. Voksokat veszek az árán, de megmutatjuk, Isten úgy segíjen János királynak, hogy ez lesz a követünk.
0: Midőn 9 óra táján bejött a házi úr a kártyaszobába a sztereotíp kikiáltásával, kérem az asztalokat. János király szintén beosont, s elejtvén valami hatost a Katángi háta mögött, amint lehajolt érte, a következő hadijelentést súgta.
1: Egyhangú lészen a választásod, fráter! Thank you.

A reggeli után újra Ferbli következett. Egyéb változatosság nem történt, csak a szivarok fogytak el. Egy lovas embert kellett küldeni a szomszéd faluba, ahol állítólag kaphatók kurta szivarok az örménynél. Az ebédnél, mely uzsonna tájára esett, ismét megindultak a tóztok. A legtekintélyesebb emberek emelkedtek fel, katángi menyhértre ürítve poharukat. Olyan forma célzásokat fonva szőve, hogy ha az Isten úgy akarja, mint münk, ezen mű vendégünket szívünkhöz jobban is megragasztjuk. Valamiképpen a kanyarodó patak messziről jön az ő csergedező vizével, de akármilyen messziről érkezik, sehol sem mondják, amerre elfolyik, ahol jönni egy idegen patak, hanem mindenek így szólanak, ez a mi patakunk? Engedje az Úristen ő szent felsége, hogy itt, a mi megyénkből váljék a kis patak, nagy folyammá. Szépen szívhez szólón tudnak ők beszélni. Van valami bibliai őserő az ő különös észjárásukban. A Libanon cédrusainak illatával, és Tibez a mézével. Az éljenzés és lelkesedésben látszott János királyon, hogy a méreg eszi, de közbe is kotyogott minduntalan. Vágy ki tudja! Na majd meglássuk! S többefélét. Szomszédjai úgy tettek, mintha nem is hallanák. De ő nem törődött velük. Éles látásával legott kikereste a homogén elemet, Tenki grófot. Őt nézte, mint egy ő hozzá adresszálta a közbeszólásait. Egyszer felkelt az asztal végéről, s oda tipegett a grófhoz. A macska is szereti a tejfölt, mondá fennhangon a grófhoz hajolva. De ha mély köcsökben vagyon, mégsem juthat hozzá, mert a feje be nem fér. A gróf összeráncolta a homlokát, kezdte sokalni a János úr szeretetét. Derogált neki ez a közösség. Ugyan, hagyjon békét! Szólt mogorván. A többiek pedig éppenséggel megbotránkozának a király János illetlen viselkedésén. Kevés híja, hogy rögtön ki nem dobták. Jó szerencse, maga Katángi állt fel az izzó hangulatban, és egy igen ügyes tóztban csillapítá le a tornyos hullámokat, hogy szabad országban minden vélemény szabad legyen. Az a legjobb, amelyik szemtől szembe nyilatkozik. Tetszett a tózt. Vidáman csengtek össze a poharak. A főispán odahúzta a székét menyus mellé. Szerencsés ember vagy, mondá. Bizonyosan burokban születtél. Megfoghatatlan, hogy mi tetszett meg rajtad annyira. Katángi vállat vont, de arca diadaltól ragyogott. Isten tudja. Most már azt merem mondani, folytatta a főispán, hogy biztos a mandátumod, ha Tenki föl nem lép. Ő még hideg, mint egy jéghegy, s valami rejtélyes aggasztó van az arcában, ha a jelöltségedre céloznak. A grófot János király vette kezelése alá. A székes Bismarck jól tudta, hogy a kevély főurat semmi se fogja annyira bosszantani, mint az ő pártfogása. Megkezdte tehát a propagandát csinálni Tenki jelöltsége érdekében. Tenkiben forrt a méreg. Már éppen ki akart törni, midőn megjelent a gazda. Az asztalokra nincs többé szükség. Katángi, aki már nem bírta tovább a bágyadságot, kiosont a friss levegőre. Feje szédült, inai roskadoztak. Érezte, hogy ott bent a folytó gőzben és füstben rögtön összeesik a kimerültségtől. Míg a pitvarig elhatolt a bunda szobán keresztül, vakmerő terv fogamzott meg fejében. Megszökik. Meg lehet mindent kockáztat, de mégis megszökik.
nem gondolt többé semmire a világon, csak egy ágyra. Nem egy képviselőséget, de egy trónt is odaadna e percben egy kis alvásért. A pitvarból éppen akkor vitt ki szép sugár leányzó egy dézsa öblögető vizet kiönteni az udvarra. – Hogy hínak, kis mókus? – kérdé tőle nyájasan. Első dolga volt a kékvirágos szoknyáját leereszteni, mely hátul fel volt hajtva, és görcsbe összekötve, úgy, hogy az ing látszott egy darabon. Durva volt az ing, de mégis csinos és ingerlő. Csak miután leeresztette a szoknyáját, akkor felelt. Zsuzsinak? Hősünk óvatosan nézett körül, nem hallja-e valaki. Megtehetnél nekem, kicsike, egy szívességet? Kettőt is instálom. Szabadon foglak, Zsuzsika, éppen kettőt kérek. A leány elmosolyodott. Bizony már sajnálom, hogy nem háromat mondtam. És annyi kellem, természetesség volt a mozdulatában, hogy egy kontesztnek se lenne kevés. Elég a kettő is, de tudsz-e hallgatni? Meg lehet, nevetett csintalanul, de eddig nem próbáltam. Jaj, szívecském, ha te hallgatni nem tudsz, akkor minden elromlik. Ej, no, szólt a fejét féloldalt hajlítva, hát olyan romló sportéka? Bíz az olyan. Egy fuvarost kellene fogadnod titokban, aki megvárjon itt valahol átellenben, mondjuk a templomnál, és elvigyem Brassóba. Zsuzsika ilyetten csapta össze a kezeit. Jézus Mária, Szent József! Még csak az kellene! Elcsapna úrunk a szolgálatból! Csaktán nem. Vagy igen! Ránk van parancsolva, ha vendég szökését észrevesszük, mindjárt jelentsük az úrnak! Nem teszed meg? Faggatta rimánkodó hangon. Nem! Nem! Kezecskéit bűnbánóan összetette. Bizony Isten, nem tehetem, pedig tudom, hogy maga lesz a követünk. Nagy zavarba esett, kötényét a szájába vette és harabdálta. De nekem senkim sincs, nekem semmi se kell, hanem a borbála megteszi. Én azt gondolom, megteszi. Ki az a borbála? Egy cseléd, mint én, de annak szeretője van. Hát megteszi. A borbála nem fél az ördögtől sem, mert annak szeretője van. Hol van az a borbála? Mákot tör a konyhában. Nem hallja a mozsár kongást? Küld ki csak. Még Menyus borbálára várt, sorba jártak ki az udvarra a bortól kivörösödött urak, s felmarkolván egy csomó friss havat, megdörzsölték vele a képüket. Székely medicina a bágyadtság ellen. Ezt jó lesz megtanulni, gondolta Katángi, és ő is úgy tett.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Maurice Ravel művét Jean-Yves Thibaudy játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Karol Návrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékeztünk az 1956-os poznani munkás felkelésre, közölte Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Az államfő azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. Karol Návrocki lengyel elnök Poznánban elmondta, a poznáni szikra 1956. októberében a Dunához ért, ahol a magyarok szintén méltóságukért, szabadságukért harcoltak. 70 éve 1956. június 28-án kezdődött Lengyelországban a poznáni fémgyár munkásainak felkelése, amelyet harckocsikkal vert le a kommunista vezetés. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népírtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népírtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Mindeközben Itzhak Herzog izraeli államfő vasárnap a romániai Jászvásáron az 1941. júniusi jászvásári pogrom áldozataira emlékezett. Hétfőn Nikus Ordán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Közben vasárnap Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter közölte, Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Pénteken Washingtonban Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá amerikai közvetítéssel a két közel-keleti ország képviselője. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma. A halottak száma azért várhatóan jelentősen nőni fog. Szerdán az ország északi részét sújtó 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után. Végül az időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, hétfőn gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a déli szél időnként megélénkül, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc, a zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, Biksa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Zeneközelben műsor. Vendégünk Szokolai Dongó Balázs, aki több felvételt hozott, ez, amit hallottunk, Vékony János nótái. Mit kell róla tudnunk?
1: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Van egy fotó, ahol Bartók, Lajta László és Vékony János együtt vannak, nézégetik a Vékony Jánosnak a hangszerét. Ő egy mezőkövesdi dudás ember volt. Ugye hát régen sok dudás élt, itt 100x évvel ezelőtt. Bartók kedvenc hangszer volt a duda. És különleges stílusa van ennek a Vékony Jánosnak, én nagyon szeretem. És csináltunk egy ilyen felvételt még nagyon régen, a Magyar Duda Zenekar keretein belül született ez a felvétel. Egyébként nem olyan rég tartottam mesterkurzus a Zeneakadémián, és pont Vékony János nótáit szedtük elő, mert vannak olyan stílusjegyek, amire úgy érdemes odafigyelni.
0: Úgy képzeljük el, hogy te voltál úgymond a professzor, és voltak hallgatók, szintén dudával.
1: Hát mégis így is el lehet képzelni, de
0: gyakorlatban ez
1: azért az úgy van, hogy ezek a fiúk, ezek olyan jól dudálnak, hogy néha én tanulok tőlük. Bár kétségtelen a Vékony Jánosban tudtam nekik újat mutatni, úgy érzem, mert egy ilyen különleges ilyen merev zárt technikával játszik, ami egy ilyen nagyon érdekes muzikalitást ad. Lehet vele foglalkozni.
0: No.
1: Egyébként pedig ez a, ha már így belementünk ebbe a mesterkurzusban, ennek az egy része a Zeneakadémián volt, a második része meg a Szegedi Múzeumban volt, ahol meg nagyon sok régi duda van, és meg is szólaltattunk a tanulókkal régi 150 éves.
0: Milyen jó tett, hogy a helyszínen, és ez a múzeum igazi feladata, hogy nem csak nézzük,
1: igen, és örültek is ott a muzeológusok, mert ugyanis az történt, hogy mi elkezdtünk ottan bogarászni még a leltárkönyvet is, és összeraktuk az összetartozó alkatrészeket. Szóval nagyon izgalmasak ezek a régi dudák, és hát a Vékony Jánosról meg nagyon jó minőségű felvételek vannak, plusz Bartók le is kottázta őket, szóval, hogy így el vagyunk ezzel a régi zenetanulással.
0: Mint ahogy én is el voltam az elmúlt napokban, amikor erre a műsorra készültem, és voltál kedves egy interjúval megajándékozni, amit Fabuja Andrea készített veled, a Rusticum Katarzisa címmel.
1: Igen, ezt
0: talán ne jegyenek meg a hallgatók, mert a cím ilyen nagyon emelkedett, de a leírás és a tanulmány az hallatlan izgalmas.
1: Hát tulajdonképpen
0: igyekszik megfejteni, ami megfejthetetlen, vagyis rólad van szó. Egy olyan művészről, aki autodidakta módon szinte nulláról elsajátított oly sok mindent, olyan szinten, hogy ma már a világ nagy hangversenytermeibe hívnak téged. Ezért határoztuk el, hogy két egymás követő műsorban egy kicsit végig szaladunk a te életeden és a különböző munkásságodon, és rád bíztam magam, hogy te válasszál, mint ahogy most Vékony János nyomában, ugye, dudazenét hallgattunk. Hát ebben a hosszú, de rendkívül érdekes tanulmányban valóban azt hiszem, hogy a te életed magva van tulajdonképpen, aminek a lényege az, hogy ez a kedves hölgy sem tudta megfejteni. Megfejthetetlen, amit csinálsz, mert mindenre válaszolsz, de sokszor kitérsz, hogy neked csak a katarzis érdekes, neked csak a rusztikus megoldások, Bartók, Kodály, és hihetetlen módon a saját világodat tudod úgy megzenésíteni, átadni a hallgatónak, hogy az nekem a hallgatónak is izgalmas. Na, ennyi bevezető után, hogy volt az, amikor Szokolai Dongó Balázs, még nem volt Szokolai, nem volt Dongó, csak Balázs volt, Kis Balázs.
1: Tóth Komlóson nőttem fel, ez Békés megyében egy falu volt, hát érdekes a világ, amikor én gyerek voltam, 10000-en laktunk ott, akkor falu volt, ma 5000-en, ma város. De nekem ez mindig falu, a pozitív értelemben abszolút. És édesapámnak volt egy néprajzi gyűjteménye, elég jelentős, és én ezek között a tárgyak közt nőttem fel. Szerintem ez az egyik ilyen meghatározó elem, hogy ezeknek a tárgyaknak az esztétikája ivódott belém. Aztán persze a népzene az nem ért engem ott utol, hanem a rockzene ért utol. Lehetett választani, hogy Abba, Boniem vagy P-Mobil, ezek közül lehetett választani.
0: Amikor kicsi volt.
1: Amikor kicsi volt. Igen, és hát nyilván a rockzene, hát az arra, hát mégiscsak hát legyen kemény.
0: És azon belül mi?
1: Hát ez a kemény rock, ez a Deep Purple, Jimi Hendrix, szóval ezeket így nagyon, nagyon szerettem. És aztán egyszer csak utolért a népzene, meghallottam, és így meg beleszerettem.
0: De várjál, ez azért olyan pillanat, ami nagyon fontos.
1: Ez fontos, ezt
0: egy kicsit
1: is.
0: Meséld el, hol, milyen körülmények között érintett
1: Két élményem van, az egyik az jazzfesztivál, ahol népzene feldolgozásokat adtak elő, talán Szabados György, meg Dress Mihály.
0: Elsőre?
1: Igen,
0: tulajdonképpen?
1: Ez volt, ilyen 16-17 éves koromban, és akkor ez az egyik élmény, a másik, amikor meghallottam ezt az erdélyi vonós zenét, ez szintén Szeged ifjúsági napok, és szól ez a megszól ez az erdélyi brácsahang, és ez engem megigézett, hogy hát ez jó. Hát micsoda
0: ezt mondtad, erdélyi brácsahang?
1: Hát így van, ez igen. Ilyen,
0: igen.
1: Hát az, amit, ahogy Erdélyben játsszák ezt a vonós zenét.
0: Főként Kalotaszeged.
1: Meg mezőségen.
0: Meg mezőségen,
1: a Székelyföld is, a Gyimesi is, be is ez benne van. És ezek ilyen földzenék, nem tudom másképp mondani.
0: És akkor és ez, és a földzene találkozott?
1: Hát egyrészt, másrészt meg rájöttem, hogy ez a nem elektromos zene ugyanolyan keménységekkel rendelkezik, mint a rockzene. Tehát ugyanolyan rusztikusság van benne, mint ezekben a tárgyakban, amik között felnőttem, mint a parasztházaknak a arányaiban, mint a...
0: Szóval ez talált egymásra.
1: Ez valahogy egymásra talált, igen. És akkor így ennek mentén indultam el így a rajz terén is, mert ugye rajztanárnak tanultam, el is végeztem.
0: De azért még mielőtt rajztanárnak tanultál volna, ugye Tóth Komróson élted az első éveket, utána?
1: Hát utána igazából maradtam, ott csak eljártam Orosházára, mezőgazdasági szakközépiskolába.
0: Nagyon jó, mert akkor még közelebbi ismeretségbe kerültél a akkor körülvett világgal.
1: Igen, igen, bár az nem éreztem ott magam sikeresnek, mindig le voltam maradva egy brosúrával. De hát az mindegy. Aztán jött ez a tanárképző főiskola, az már ilyen, hogy mondjam, egy kicsit olyan volt, hogy nem tudtam, hova menjek, apukám jó lesz, akkor menjél oda, akkor oda mentem.
0: És ez Szeged?
1: Ez Szeged, igen, csak akkor rajz, matek rajzra először nem vettek fel, mert még középiskolában jó volt a matekból, de az a főiskolás felvételi, az már ott már...
0: Az már kemény volt.
1: Az már nem ment.
0: Nagyon elkeseredtél?
1: Igazából igen. Igen. Bár én tudtam, hogy nem... Tehát én éreztem, hogy ez nem fog sikerülni, de hát sodort az élet. És akkor mi volt? Még földrajz, akkor legyen. A földrajzot meg lehet tanulni, bebifláztam a középiskolai földrajzkönyveket, nem tudtak olyat kérdezni, amit ne tudnék, azt föl is vettek.
0: Nagyon akkor földrajzra. És akkor még nem sejtetted, hogy ezeket a földrajzi helyeket aztán személyesen is látod.
1: Igen, volt egy ilyen vizsgám Moholy professzor úrnál, akit nagyon féltünk, és az volt a beugró, hogy vaktérképen Kárpátok hegységét föl kell rajzolni, és aki tévesztett, az nem mehet vizsgázni. Tehát az a nulláról az egyes, az, hogy azt megcsinálja.
0: Nem könnyű.
1: És akkor ezt persze hát megtanultuk nagyon, de azért nem tudtuk, én sem tudtam jól megtanulni. Viszont én akkor már jártam Gyimesbe gyűjtőúton, népzenei gyűjtőúton, és azt viszont föl tudtam rajzolni, hogy hol folyik a Tatros patak, hol a moldvajságok, hol laktak, bejöttem a falu neveket. És akkor...
0: Hogyan jött ez a gyűjtés?
1: Hát a népzene rajongás az beindult, ugye.
0: És akkor valaki szólt,
1: és akkor mentünk haverokkal.
0: Akkor igen. Még nem dongó voltál, akkor még nem, igen. Palás.
1: Igen.
0: És akkor gyere velünk, most megyünk
1: Gyimesbe. Igen, zenét hallgatni. És ez így is volt, a nagy híres zenészeket hallgattunk, vettünk is föl Magnó kazettára.
0: De jó.
1: Tehát az nagyon nagy élmény volt, igen. Halmágyi Mihályt személyesen az otthonába fölkerestünk.
0: És akik nagyon szívesen fogadtak.
1: Igen, igen. Hát ők már ugye hozzá voltak ehhez szokva, hogy jönnek Budapestről az értelmiség, és hallgatják őket. És hát
0: az nagy dolog.
1: Nagy dolog, de nagyon, nagyon szépen játszottak. Hát emlékszem, hogy az felejthetetlen az a hegedű hanga, hogy ő
0: de most még mindig csak tizenvalahány éves vagy.
1: Igen, 20.
0: 20.
1: 20. Akkor kezdtem én tanulni.
0: De én úgy tudom, hogy autodidakta módon.
1: Igen, igen, így a haverokkal így, hogy érdekelt minket a népzene.
0: Hogy mutasd meg, akkor... hogy így csinálod ezt, vagy hogy szólal meg
1: igen,
0: az?
1: Igen,
0: így valahogy?
1: Igen, valahogy így, igen.
0: Nagyon, nagyon érdekes. Azért érdekes, mert ugye ezekből a bejátszásokból is lehet hallani, hogy valami egész különleges zenét játszottok, amit, hogyha nem tudnám, hogy te írtad, vagy te játszod, akkor is azt mondanám. Szóval nagyon kevés népzenénél és népzenésznél van az, hogy viszonylag nagy biztonsággal lehet mondani, ugye a dongóik. Ami
1: igen,
0: nagy
1: hát
0: dolog.
1: Ez egyrészt, másrészt sokszor megszólnak érte, hogy nem vagyok elég autentikus.
0: Hát ez egy örök
1: szakmai
0: vita
1: igen.
0: Ez,
1: igen.
0: Amióta zenetudósok vannak, meg zenével foglalkozók, mivel én is érintett vagyok olyan szempontból, hogy zenetörténész, és azt szokták mondani, hogy aki nem tudja játszani, az megpróbál róla beszélni és elméleteket gyártani. Most nem erről van szó, hanem arról, hogy mentetek Erdélybe gyűjteni, akkor a szem ez az a lélektani pillanat, amikor az Erdélyes című felvétel.
1: Igen, hát őről azt kell tudni, hogy ugye amikor tanuljuk a népzenét, tanuljuk, lemásoljuk magnókazettát, lelassítottuk, felesebességgel, elkezdtünk kottázni.
0: Kottázni? De akkor már tudtál kottázni?
1: Hát próbáltam, és akkor szépen lassan belejöttem. Szoktam mondani, hogy kottát olvasni nem annyira tudok, de írni azt tudok. Tehát általában, amit megtanulok, azt lejegyzem azért, hogy később is fel tudjam
0: azt
1: idézni.
0: Megvan.
1: Elég sok kottát csináltam már így, igen.
0: Pedig, ami nálatok a legfontosabb, most visszavetítjük, a rögtönzés.
1: Igen, de azt úgy csinálom, hogy a dallamváz van fölírva, és akkor a többit azt már, azt ugye a...
0: Tehát valami azt, alap ott van.
1: Igen, a dallamváz, tehát hogyha
0: mondjuk
1: volna
0: egy
1: hangszer, akkor...
0: ütemes periódus, vagy
1: hát, vagy mondjuk, mit tudom, ti, ennyi van fölírva, én meg én meg már ezt játszom.
0: És harmadszor megint másként játszom.
1: Igen, igen. Igen, ám, de hogy tanuljuk ezeket a népzenéket, akkor jön egy ötlet. Na most, ha jön egy ötlet, akkor nem csapunk a kezembe, hogy akkor azt nem szabad, hanem akkor azt is lekottázzuk.
0: Szóval a játszás közben jön.
1: Igen, és az Erdélyes, ez egy tipikus ilyen játszás közben született ötlet halmaz.

0: Ez volt az erdélyes felvétel, és a következő az valahogy rokon lehet ezzel, Duda Nóta azt a címet kapta.
1: Igen,
0: erről
1: igen.
0: Erről is kérek
1: felvezetést. Hasonló. A Vasmalom együttessel jártuk a világot, Angliában voltunk nagyon sokszor, többet játszottunk külföldön.
0: De hát most nagyon-nagyon ugrottunk, mert ugye még csak ott tartottunk, hogy elindultál gyűjteni.
1: Olyan nagyot, azért nem ugrottunk nagyot, mert én nekem iszonyú szerencsém volt. Tehát elvégeztem a főiskolát.
0: Akkor, mint rajz.
1: Mint rajztanár, akkor voltam rajztanár, de hát azt én nem, szóval nem éreztem jól magam az iskolába.
0: Hol voltál rajztanár?
1: Tóth Komlóson. Uh-huh. Nem éreztem ott olyan jól magam. Igazából egy csomó jó élményem is volt, de valahogy azt éreztem, hogy ez nem jó ez nekem. És akkor elhívtak a Vasmalom együttesbe, és ez rögtön, ez pár év után, tehát gyakorlatilag azt tudtam, milyen hangnemben vagyunk, de már Angliában játszottam a nagy színpadon, tehát egy kicsit összecsúsztak a dolgok.
0: Kell tudni, hogy milyen hangnemben vagyunk, nem elég, hogyha a fülem tudja?
1: Hát nyilván, igen, de azért jól tudjuk, mert akkor... mindjárt nem egy rossz hanggal kezdünk, és csak a harmadik hang lesz jó, mire megtaláljuk, hanem
0: akkor esetleg már
1: az első is lehet, hogy jó lesz, igen.
0: És az úgy van, hogy együtt vagytok, és akkor D-dur?
1: Miben játsszuk ezt a következő dallamot, azt meg tudjuk beszélni, igen. Meg hát, szóval a Vasmalom az ilyen népdalfeldolgozásokat csinált már azelőtt is, mielőtt én oda kerültem, és akkor ők láttak bennem fantáziát, elhívtak, és tulajdonképpen az erdélyes is, meg a Duda Nóta is az ilyen népdalfeldolgozás. A Duda Nóta jobban, tehát abban igazi népdalok vannak. Az erdélyes, ott a témák is sajátok.
0: Sajátok?
1: Saját. És akkor a Duda Nótához mit lehet még hozzácsapni, és akkor azt így együtt a zenekarral megcsináltuk ezt a Duda Nótás dolgot. Egyébként a Bartók 15 magyar parasztdalból lehet ismerni konkrétan ezt a Duda Nótát, ami ebben a számban is van. Tehát ezt Bartók is feldolgozta.
0: Ez nem volt akadály?
1: Engem nem zavar. Én még Bartókot is szoktam át. Nem írom át, hanem a Harsonak Kvartettel is szoktam dolgozni, és akkor több Bartók népdal feldolgozást áttettünk már Harsonára. Igazából nekem nem akadály, hogy Bartók feldolgozott egy népdalt, és mi is feldolgozzuk. Hát most az
0: annyira más, amit ti
1: más,
0: csináltok.
1: Amit csinálunk, igen.
0: Hát bár hozzáteszem, most már lehet feldolgozni.
1: Igen. Hozzáteszem, nyilván megihlet minket. Van nekem egy lemezem, Privát Népzene címre hallgat, és annak az előszavát Kis Ferenc írta, és ő azt írta bele, hogy Dongónak már Bartók és Kodály is hagyomány.
0: Hoppá.
1: Tehát mi már úgy tekintünk rá, mint a népzenére.
0: Az igen.
1: Ez egy érdekes gondolat.
0: Azért is érdekes, mert ugye a Tóth Komlósi rajztanárból egyszer csak kibújt a cserebogár, mégpedig az improvizáló, a saját hangját kereső, de a nagyokat tisztelő Bartók Kodály azoknak a, mondhatom úgy, emlőin nevelkedett.
1: Igen, zenész. Igen. Igazából ez a jazzfesztivál, amiről szó volt, ott tényleg ilyen Bartókos hangvétel volt, és pillanatok alatt rátaláltam Bartókra, és a népzene rajongás az valahol ezután jött. Tehát valahol Bartók is felhívta a figyelmet, hogy a népzene az egy...
0: Nem
1: az
0: ott, amikor jó. Hívtak a barátok, hogy menjünk Gyimesbe.
1: Hát az már később volt, mert akkor már furujám is volt, hogy akkor úgy de jó lenne furujázni.
0: Na most ezeket te olyan természetesen mondod, pedig én tudom tőled, hogy te nem tanultál furujázni.
1: Nem, igen, igen. Hát voltak magnókazetták, begyűjtöttük a haveroktól a felvételeket.
0: Az egy dolog, akkor a füled megtanulja, de az ujjaid...
1: Hát keresgéltük, meg mentem a táncházba nézni, hogy csinálja, hogy melyik, még volt, hogy föl is írtam, hogy melyik nóta, melyik lukról kezdődik, de hát aztán nyilván belejön az ember, akkor már elég hallani, és akkor megmondom, hogy hova kell rakni a furuját.
0: Ez volt az első hangszer, amelyet uralni tudtál, tehát a furuja?
1: Igazából a furuja, meg a szakszofon, ez egy együtt jött, meg a tárogató, így vettem ilyen hangszereket, erre áldoztam, és ezekkel úgy kínlódtam. És az igazi nagy áttörés az a duda lett. mert azt valahogy átláttam az első pillanatban, hogy felfújtam egy ilyen dudát, és azt éreztem, hogy ezt én átlátom, mert
0: és a technikáját, hogy hogyan kell, azt ugye az, lestet, azt is valahogy, hogy hogyan igen, csinálják.
1: Azt is végül is rájön az ember, de magát a duda az egy oktáv. Tehát az egy nagyon egyszerű hangszer, nagyon érdekes hangszer, mert nagyon sok nagy tudású általam nagyra tartott muzsikusnál látom, hogy a dudát megmondják is, hogy nem szeretik annyira. Nekem meg ez jött be. Ez a duda.
0: Hát, hála Istennek különbözőek vagyunk,
1: igen.
0: Ez sok szempontból jó.

0: Tehát a Duna nótát meghallgattuk, és a következő az én kottámon legalábbis, nincsen kenyér?
1: Nincsen kenyér, nincsen só, ez egy erdélyi népdal, és egy nagyon érdekes hangszerösszeállítás, elektromos gitárral játszunk, tehát elektromos gitár és furúja. Bot Miklós gitározik, egy időben nagyon sokat dolgoztunk együtt, és hát én nagyon szerettem ezt a munkát, van is ebből CD, most ez a felvétel került így a látóterembe, ez egy érdekes, egy erdélyi ritmus, igazából az erdélyes gondolatnak a tovább gondolása, hogy úgy is lehet, meg így is lehet, így elektromos gitárral nagyon jól megcsinálja a Miklós.
0: Egyébként lehet, hogy itt köszön vissza nálad, játékban, stílusban, ismeredben, hogy foglalkoztál a rockzenével is.
1: Nyilván a Miklóssal való találkozás az igényelt egyfajta nyitottságot a rockzene fele, bár azóta Miklós is zenetudományi babérokra tör, nem kis sikerrel, mármint, hogy népzenetudományi. Igen, ez a rockzene, ez kísért. Ez kísért, mert most például van egy olyan produkció, hogy Jimi Hendrix dalokat játszunk egy ilyen jazz-rock zenekarral, Halper László jazzgitárossal. Most tőle nem hoztam felvételt, de akkor a következő műsorba hozok
0: mindenképpen,
1: olyat is.
0: Mindenképpen, mert ez érdekes.
1: Igen, az izgalmas, hát az összes ilyen pentatón jellegű Jimi Hendrix téma eszméletlen jól szólal meg az erdélyi furuján.
0: Hát majd meghallgatjuk mindenképpen. Most egy pillanatra az jutott eszembe, hogy hát én sokkal idősebb vagyok nálad, de téged is megérinthetett az az időszak, amikor az Illés együttes, meg a hasonló felállású zenekarok, rock vagy pop, vagy könnyű zenekarok, mindegy, hogy nevezem őket most, mert régen se tudtuk elnevezni őket, hogy azok ugye működtek, majdnem, hogy uralták a terepet, és nekik is volt átjárásuk a népzene fele.
1: Igen,
0: és neked is volt átjárásod a rockzene fele.
1: Igen, abszolút, ez így van.
0: Másképpen?
1: Másképpen, erről nekem az jut eszembe, hogy szoktam zenét írni, azt szoktam mondani, hogy ilyen kényszer zeneszerző vagyok.
0: Az mit jelent, hogy jön az ihlet, és akkor le kell írni?
1: Igazából keresem az ihletet, de nyilván van olyan is, hogy jön. De hogyha odaadok egy, és ez lehet, hogy nagy képűség, vagy nem is szabadna ilyet mondani, de most már mindegy, belekezdtem. Ha odaadok egy zeneszerzőnek, vagy egy ilyen, akár egy rockzenésznek egy népdalt, akkor őt olyan akkordokat tesz alá, ami nekem levon a rusztikusságából a népdal. Kikönnyíti a népdalt. Nagyon sok ilyen kikönnyített népdal feldolgozással találkozunk. Engem pont az érdekel, hogy minél rusztikusabb legyen, minél
0: tehát, hogy minél a rusztikus jelleg.
1: És a Bartóknál ez megmarad, és akkor az a példa.
0: Értem, jó példát válaszoltál.
1: Lehet, hogy ilyen sznobizmusnak tűnik, hogy Bartók meg, de hogy nem.
0: Hát, ha így van, akkor így van, hála
1: Istennek. Igen, ott megmarad, ott nincs kikönnyítés, az biztos. Ezt nem tudom másképp fogalmazni.
0: Már az előbb volt egy olyan elnevezésű produkció, hogy erdélyes, és most a következő is, a Tánc-tánc.
1: Igen, ez egy másik erdélyes, azt hiszem, hogy még a Kottában is neveztem, csak már itt nem tudom megmondani, hogy ha erdélyes 1-es, 2-es, 3-as, ez nekem van egy ilyen sorozatom, hogy erdélyes.
0: Tehát ez olyan, ilyen, hogy erdélyi felé, vagy erdélyből,
1: igazából,
0: vagy erdélyhez.
1: Ez egy ritmus. Tákít rá, tátsz, tátátátá.
0: Még egyszer mutasd
1: részre. Igazából egy 7-8-ad csak olyan, hogyha géppel játsszuk le 7-8-ad, akkor nem stimmel az erdélyi tánchoz képest.
0: Igen, mert ott 7-8-adra nem igazán találsz.
1: Hát tákíti, tati, tati, tati, tati, tati, tati.
0: Ez inkább ilyen bolgár ritmus.
1: Igen, de Erdélyben ez egy szokásos zene. Közismered, ami ezzel van ismert dolog.
0: Igen, igen.
1: Na most ilyen témák születnek a fejembe, és akkor azt én leírom, fölveszem telefonra, utána lekottázom, és ezek az erdélyesek.
0: Egy sort írsz le, és a többit hozzáadjátok, vagy partitúrát szerkesztesz?
1: Egy sort leírok, és aztán mondjuk amikor a harsonásokkal dolgozom, akkor partitúrát csinálok. A Vasmalomba két sort írtam le, és a második sort rájuk bíztam a zenészekre, hogy azt csináltok, középkori kotta, azt csináltok vele, amit akartok. És akkor ugye eljátszottak Balogh Kálmán cimbalmozik benne.
0: Ó, hát ő nagyszerű.
1: És hát persze, hát
0: jókat, zseniálisan.
1: Nagyon jókat játszik benne, igen.
0: És azt hiszem, például az ő játék a téged inspirálhat is, mert...
1: Hát abszolút, igen, igen.
0: Szóval azt hiszem, hogy ezek a találkozások, tehát ez a másik erdélyes, amelyikről beszéltünk, ez akkor ezek szerint a ritmusában.
1: A ritmusában olyan... erdélyes, ott pedig Bolya Mátyással, aki most a Népzene Tanszék vezető a Zeneakadémián, ő harmonizálta meg az én témámat gyakorlatilag. Tehát én csináltam egy témát, és akkor ő meg javasoltam is harmóniákat, vagy inkább talán csak szólamot, és arra ő épített harmóniákat.
0: Na most ez, hogy mondjam, a népi zenekaroknál azt hiszem egy abszolút megszokott dolog.
1: Ott igen. Igen, de ugyanezt a dallamot, ha egy népzenekarnak adtam volna, akkor még talán a népzenekar is kikönnyítette volna. Tehát én azért csinálok mindig azért egy ellenszólamot, hogy annak a mentén szülessenek a harmóniák, és akkor jó.

0: A következő kompozíció is természetközeli, Madárkert. Ezt a címet adtad.
1: Igen, ez az előző erdélyessel együtt, ezt a Duna Művész Együttesnek csináltuk. Juhász Zsolt koreográfus rendelt tőlünk zenét, és egyszer csak jött egy csángó népdal, aminek Eker

0: nyitott ezekre a dolgokra.
1: Mint ahogy te is nyitott vagy az orgonára.
0: Igen, igen, hát én nekem végtelen megtiszteltetés vagy öröm, amikor dudálok, és a Laci meg belekönyököl az orgonába. Hát az, az
1: de hát ez kölcsönösen.
0: Ez, igen, hát meg ez ráadásul rokon hangszer a dudál meg az orgona.
1: Na vesztük. Most pontos erre szíroztam, hogy igen. Bármilyen hihetetlen, de még hangzásban is.
0: Igen, meg működésben is, tehát fizikailag
1: meg
0: is.
1: Meg működés, persze a levegőnek a mozgása. Madárkert. Egyébként ez a természet közeliség, ez mindig ott volt nálad valahol?
0: Hát igen, az ember népzenészként meg pláne.
1: És amikor annak idején elmentetek Gyimesbe, mostanában nincs ilyen gyűjtés?
0: De volt mostanában is. Hát még a Covid előtt voltam legutoljára, viszont többször is voltam.
1: Merrefele?
0: Görgényvölgybe. Ségerc Feri barátommal, aki egy erdélyi furuja guru, tehát ő mindent lát, ami erdélyi és furuja, és ő mondta, hogy gyere velem, megyünk gyűjteni, és hát óriási élmény volt, román emberektől gyűjtöttünk, viszont ott azokban a falvakban végigjártuk, ahol Bartók is járt, Görgényvölgybe, és hát ugyan már olyan nagy gazdagságot nem találtunk, de azért még találtunk olyan embereket, akik egyszerűen úgy furujáznak, tehát ugyanúgy. És hát föl is vettünk sok témát, és hát jó volt látni az öregeket így.
1: Hát hogyne.
0: Így, hogy gyakorlatilag ugyanazt
1: mennyire
0: a zenét.
1: Mennyire öröklődik az öregek játéka ott?
0: Hát szerintem az a legutolsó most, amit még lehet hallani. És tehát már az is meg van fertőzve.
1: Már az a is fiatalok már más játszanak.
0: Igen, ők már rádióból hallják a témákat, és akkor az már nem olyan. De uh-huh. Még egy-két öreget, aki nagyon arhaikus dallamokat játszott, de már ő is játszott, úgy szoktuk mondani, a Rádió Bukarest témákat. Ezeket ki kell szűrni, és keressük a régit.

0: azt írtam fel a folytatáshoz, hogy Bartók Békés megyei gyűjtéséből.
1: Ez egy nagy program most. Gyakorlatilag nagyon sok koncertünk volt a Békés megyei önkormányzat támogatásával, és most meg a Petőfi program támogatásával is mennek ezek a koncertek. Békés megyei falvakba.
0: Tehát ilyen filharmóniai szervezés.
1: Nem filharmónia, de hasonló, mint amit a filharmónia is csinál. Van iskola, meg van esti koncert felnőtteknek
0: nagyon
1: is.
0: Jó.
1: Sőt, most ilyen falunapra is meghívtak minket, és hát nagyon
0: érdekes. Hát hogy
1: teljesen jó. Ahol a Békés Banda népzenei műhelyel, ez az én régi zenekaromból, aki így még összetudott most újból állni. Kezünkbe jutott egy

0: ilyen stencilezett, 5 centi vastag ilyen fénymásolat Bartók Békés megyei gyűjtemény egy kottába rendezve, Fasang Árpád rendezte így be. Ez mindig is ott volt a polcon, csak sose értünk rá, mindig a csángó zene, erdély zene.
1: Igen, igen.
0: És egyszer csak így föllapoztam, és hát nagyon érdekes ilyen régi stílusú pásztor dallamok benne, és hát ebből született 2 CD is, amit a Gyulai Erdészet rendelt meg érdekes módon, meg a Muzsikál az Erdő Fesztivál. Ők ezt így megrendelték, hogy akkor legyen ilyen CD, úgyhogy 2 ilyen CD-t is csináltunk, nagyszerű. Hogy ebből a kotta gyűjteményből megvalósítottunk dallamokat, nyilván a legarchaikusabb dallamokat kerestük, és abból egy szám.
2: Az archaikus alatt például a Pentatont is érhetem?
0: Akár igen. Hát ugye megvan ennek már a zeneelméleti hátter, hogy régi stílus, új stílus, de persze hát az új stílus, ebben a Békés-megyei gyűjteményben sok új stílusú van, de hát az is nagyon jó tud lenni, meg azt is tudjuk szeretni, de nyilván amikor akár egy Pentaton kvintváltós, ereszkedős népdalt kapunk, akkor azért az okozza a legnagyobb katarzist. Nem azért, mert így el lehet nevezni, hanem egyszerűen az jó, az szép.
2: Kínáljó.
0: Igen, meg jó, szép dallamvezetés, szép, jó.
2: Jó játszani is.
0: Jó játszani, igen.

0: Még két nótát, mondhatom így, írtál fel, hogy azokról beszéljünk a mai műsor befejezésül. Az egyik a Bőg a bárány.
1: Korpusz harsona kvartettel szoktam dolgozni. Egyszer egy beszélgetés volt, Muzsikál az Erdő Fesztivál, rádióinterjú, magyar rádió a pagodába ülünk, és azt mondja nekem, kijöttünk a beszélgetésről, egymástól függetlenül voltunk ott, hogy hát Dongol, valami magyaros műsor nekünk is kellene, mondta ezt Pálinkás Péter, a Korpusz harsonakvártat vezetője, nekem meg eszembe jutott, hogy nekem az asztalfiókom tele van ilyen ötletekkel, amit csak úgy fölrajzoltam, aztán beleraktam.
0: De az jó, mert valamikor előszedett és kivirágzik.
1: Na, és akkor ez történt, gyakorlatilag már 4 CD-nyi anyagot vettünk fel a Korpusz harsonakvártettel.
0: Hát egyébként, ha egy pillanatra arra gondolok, hogy orgonával játszottok, nincs messze a harsonakvártett
1: igen,
0: sem az orgonahangzástól.
1: Nagyon, igen, igen.
0: Úgyhogy ez, mint ahogy a duda is tulajdonképpen.
1: Igen, igen. Valahogy ez valahogy én szeretem, hogy,
0: ez vonz,
1: hogy megszólalnak ezek a nagyon tiszta, szép harmóniák, akár ha diszonás is, de mégiscsak tiszta, és akkor én meg bele a népi furúja a díszítéssel. Szerintem különleges. Tehát én ezt ilyen különlegesnek érzem.

0: javasoltad, hogy ezt a műsort két székely népdallal zárjuk. Miért?
1: Hát ezek nekem a nagy kedvenceim. Tehát ha már csak ezt így eljátszhattam, akkor nekem már jó.
0: De ha neked jó, akkor feltételezhetően a téged hallgató, a muzsikálásodat hallgató.
1: Hát ebbe bízhat. Ez ugye nem az én feladatom eldönteni, ezt majd a zenetudósok
0: megmondják. Hogy, azért ezt te pontosan érzed, hogy mire reagálok.
1: Nyilván úgy van, hogy hülye helyzetben vagyok, mert nem tettek mást, mint hogy rohanok a saját katarzisom után. És amikor én átélem, hogy ez jó lett, akkor gondolom, hogy akkor lehet, hogy akkor az másnak
0: akkor
1: is jó.
0: Akkor van esély, hogy másnak
1: igen,
0: is
1: igen, mert hát más fogódzom nincs. Tehát, hogy...
0: Hát, de ez, ha belegondolunk, ez egy csodás dolog.
1: Ez egy abszolút igen.
0: Innen folytatjuk egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, Szokolai Dongó Balázs, sokoldalú népzenész, hosszan sorolhatnám, hogy mi, vagy ki, vagy tulajdonképpen. Néztem, hogy ez a bizonyos Fabuja Andrea népi hangszeres szólistának
1: hát így beszélgetés során de hát ezt így megfogalmaztuk.
0: Nem a meghatározása igen. Döntő, hanem a zenélés. Munkatársaim Biksa Levente, Peresztegyi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva folytatjuk a beszélgetést és a muzsikálást Szokolai Dongó Balázssal.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 23 óra van. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Prőle Gergely a beszélgető társam, a Habsburgottó Alapítványnak elnöke, korábbi németországi magyar nagykövet, és a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője civilként. Ott van az egyház döntéshozói grémiumában immár 20 éve. És ahogy láttam a képeket, amikor Tar Zoltán, az új miniszter, akikhez az egyházak is tartoznak, fogadta az egyházak vezetőit, te is ott voltál. Milyen vízió bontakozott ki? Mert sokakban van rémület, sokakban van nagy öröm, hogy változás történik, és megy az ijeszgetés az egyházak felé bizonyos részekről, hogy az iskolák területén leveszik a kezüket, nem jön a támogatás, majd az egyházak szegregálnak, stb. Tehát mindenféle ilyenek elhangzanak, direktbe vagy nem direktbe. Mi volt a benyomásod végül is egy református lelkész, a minisztert, és korábban vezetőségi tagja volt a Magyarországi Református Egyháznak, tehát én remélem, és úgy gondolom, hogy nem akarja ellehetetlenül az egyházat, csak hát új alapokra akarja helyezni a kapcsolatokat, amire azt hiszem, hogy meg is érett az idő.
4: Egy 16 éves kormányzást követően érthető, hogy rengeteg bizonytalanság van egy ilyen változást követően, és az is bizonyos szempontból érthető, ha ki a maga politikai ízlése vagy észjárása szerint próbálja értelmezni azt, hogy mi is történik valójában. Így igaz, Tar Zoltánt nagyon régen ismerjük, úgy, mint a Református Egyház zsinati tanácsosát, sőt a kabinet főnöke is református lelkész. Tehát azért az szerintem nagyon fontos dolog, hogy pontosan tudjuk, hogy ki milyen háttérrel és milyen, ha tetszik, biblikus alapokról közelít ahhoz a szolgálathoz. Végül is a miniszter is ezt jelenti valahol, amit elvállalt, illetve amit a választások után rájuk bízott a miniszterelnök. Én azt gondolom, hogy egyelőre víziót is nehéz pontosan definiálni. Én azt láttam ezen a találkozón, hogy egyértelmű helyzeteket szeretne teremteni az új kormány. Azt szeretné, hogyha világosan elmondaná mindenki, hogy mit akar, milyen szándékai vannak. Arról biztosítva lettünk, hogy az egyházakat érintő törvények nem fognak megváltozni. Mi evangélikusok például a kis létszámú hittancsoportok fennmaradásában nyilvánvalóan érintettek vagyunk, hiszen a legkisebb keresztény történelmi egyházként iskolákban nem mindig van 5 főnél nagyobb hittancsoportunk. Az is kiderült az elmúlt hetekben, hogy azok a mendemondák, szóbeszédek, amik az egyházi iskolák finanszírozásáról szóltak, azok nem állják meg a helyüket. Tehát én azt láttam, hiszen nem csak Tar Zoltán, hanem Lannert Judit is ott volt ezen a megbeszélésen, hogy világos helyzetet, nyílt párbeszédet szeretnének, és az egyházi vezetők pedig erre mindnyájan nyíltnak mutatkoztak.
3: Körröbbent, hogy az iskolai hitoktatás választható, kötelező, vagy hogy kell mondani, jellegét meg akarják szüntetni, tehát erről nem volt szó, illetve marad?
4: Igen, tehát amit mi hallottunk, az volt, hogy a jelenlegi rendszert senki nem akarja megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy amikor az evangélikus egyház püspökei Magyar Péternek írtak egy gratuláló levelet, arra is válaszként egy ilyen kijelentést kaptunk írásban. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen bízhatunk. Az, hogy mindenféle mendemonda szóbeszéd felbukkan, ez pedig ugye egy, ha tetszik, politikai jelenség, hiszen azt meg kell érteni, hogy a Tisza választói között nem kis arányban olyanok is vannak, akik nem feltétlenül barátai az egyházi érdekek érvényesülésének. Úgy is mondhatnám, hogy semmi közük, se valláshoz, se egyházi intézményekhez, se semmiféle olyan keresztény közösséghez, amit mondjuk mi természetesnek tartunk. Tehát ezt bizonyos értelemben adottságnak kell tekinteni, és én, amikor szót kaptam ezen a megbeszélésen, és egyébként amúgy is, tehát függetlenül a kormányváltástól, én azt gondolom, hogy a keresztény egyházaknak a missziói parancs teljesítéséhez szükségük van arra, hogy világosan lássák, hogy milyen közegben működnek. És nehéz lenne azt állítani, hogy a keresztény közösség Európában, akár közép, akár Nyugat-Európában erősödőben lenne. Tehát a modernizáció hatásaival nekünk tisztában kell lennünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a missziói parancs teljesítése az egyre nehezebb, újabb és újabb elképzelések, ötletek kellenek ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Én arra kértem a kormányzati tisztviselőket, hogy abban legyünk egymás segítségére, hogy hogyan tudjuk a magyar társadalom kohézióját, hogy tudjuk ennek az országnak az életét valamilyen módon együtt élhetőbbé és jobbá tenni, hiszen mi más lenne a keresztény közösség célja, mint hogy ilyen közcélokat együtt tudjunk szolgálni. Úgyhogy én azt remélem, hogy ha ebbe az irányba el tudunk indulni, és erről elindul egy közös gondolkodás, akkor ez az egyházaknak is akár még hasznos is lehet.
3: A rendszerváltozás óta egy bizonytalansági tényező mindig, hogy az egyháznak támogatása nincs kormányzatokon átívelő módon megoldva. Tehát mindig van egy kiszolgáltatottság az aktuális hatalomnak, ami nyilvánvalóan nem tesz jót az egyházak hitelességének se.
4: Ugye van egy történeti, illetve jogi adottság. Ugye ez a rendszerváltást követően ez így alakult ki. A járadékrendszer, ami az egyházak finanszírozását biztosítja, az 1%-os adó nyilatkozat, ami mondjuk ad egy járulékos mozgásteret az egyházak működésének, illetve a közfeladat átvállalás nyomán kapott pénz, hiszen ebben működtetünk intézményeket, akár oktatási, akár diakóniai intézményeket, nagyjából ebből áll össze az egyházak mozgástere. Egy valamit én evangélikusként, ugye a protestantizmusban az egyház anyagi támogatása az egy teológiai szempontból is lényeges momentum, tehát én azt gondolom, hogy sajnos, ugye szokták mondani, hogy a szocializmusban mindig az a legrosszabb, vagy a kommunizmusban, ami utána jön. Tehát az a fajta elkényelmesedés, ami a keresztény híveket jellemzi, és pedig, hogy ha átlagot számolunk, akkor egy-egy egyháztag havonta 1000-2000, esetleg 3000 forintot tesz bele a közösbe, akár egyházfenntartói járulékként, akár persejpénzként, ez bizony nagyon messze van a bibliai tizedtől, de attól meg végképp messze van, amitől az egyház valóban függetlennek és autonómnak érezhetné magát. Ez az egyik része. A másik része, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy megint csak fontos a kormányzat és az egyházak szigorú együttműködése. Ez pedig az, hogyha van egy alapvető jogi szabályozás, akkor azon felül ne legyenek ilyen főkegyúri jogként kiosztott kisebb-nagyobb bombonok. Ugye ezt azért ismerjük az elmúlt évekből, mi evangélikusok azt kell mondjam kevésbé, de a nagy testvéregyházak azt, hogy itt egy kis fővárosi palota, egy kis vidéki kastély, egy futballstadion, azért ez előfordult, és ez, hogy mondjam, nem mindig erősítette az egyházak közötti kapcsolatot sem pedig abban a kiszámítható finanszírozásba vetett hitet, ami ugye mindenképpen fontos lenne. Tehát kiszámíthatóság, önfelelősség, közös társadalmi felelősség, ezek mellett a fogalmak mellett kellene igazából újra definiálni az egyházak anyagi helyzetét, egyház és állam kapcsolatát.
3: Dolgoztál azt hiszem Svájcban is, Németországban is diplomataként. Ott milyen módon működik együtt, segíti vagy nem segíti egymást az állam és az egyház, és az anyagi dolgok le vannak-e úgy rögzítve, hogy az nem vitatárgya?
4: Ugye különböző rendszerekről beszélünk, amiről manapság nagyon sok szó esik, az a német adórendszer, ahol ugye az adó beszedéskor, hogyha valaki születésekor beírja, hogy ő valamelyik vallás felekezetnek a tagja.
3: Hát a szülei írják be mondjuk.
4: A szülei írják be pontosan, akkor onnantól kezdve az ő adójából automatikusan levonnak egy bizonyos összeget annak a felekezetnek a számára, ami be van írva az ő neve mellé, egészen addig, amíg ő egy nyilatkozatban le nem mond erről.
3: Na most ugye az elmúlt... Ez kilépés az egyházból, vagy
4: pedig... Kilépés az egyházból.
3: De egyházjogilag, vagy pedig...
4: Hát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy abból a szempontból, hogy nem fog adót fizetni, abból a szempontból igen. És azért ez Németországban egy meglehetősen nagy összeg, és az egyházak szenvednek is attól, hogy az utóbbi időben bizony évente több százezren lépnek ki ilyen módon, nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházakból is. Ez egy súlyos csapás nekik, és ez az, amiért nekünk van egy bajor testvéregyházunk, egyre gyakrabban beszélgetünk arról velük, hogy milyen furcsa, hogy sorsközösségbe kerültünk, hiszen mi egy közép-európai posztkommunista országban kis diaszpóra egyházként sok szempontból ugyanazokkal a gondokkal küszködünk, amivel ők egy olyan erős nyugat-európai országból, ami ráadásul a protestantizmus szülőföldje, ahol úgy fogy az egyház, hogy ők is ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. Én azt gondolom, hogy persze azért az, hogy egy ország szociális körülményei, vagy az ott élő polgárok szociális körülményei milyenek, az jelentős hatással van arra is, hogy mit tudnak a saját egyházuknak felajánlani. Itt a hívek tudatossága, adakozókészsége, az egyháznak az a képessége, hogy világossá tegye a hívei számára, hogy miért van szükség az adakozásra, és azt ő pontosan mire költi. Tehát ez a fajta transzparencia, ez nélkülözhetetlen. Mi az evangélikus egyházban erre törekszünk, és örömmel kell megállapítanom, hogy a 10 évvel ezelőtti 70% körüli önfinanszírozott gyülekezetekhez képest most már 90% körül vannak az önfinanszírozott gyülekezeteink, ami persze nem kell, hogy olyan nagyon meghasson bárkit is, mert ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyülekezetek automatikusan képesek lennének arra, amivel évszázadokkal ezelőtt az őseik, és pedig, hogy saját maguknak templomot építessenek.
3: De nem a fő utcára, mert egy ideig nem volt szabad.
4: Pontosan, igen, tehát meg tornyot sem volt szabad sokáig építeni, tehát ugye ettől még messze vagyunk, de a jelenlegi működés fenntartása, a gyülekezet működési költségeinek fedezése, az viszont benne van ebben a 90%-ban.
3: Németország után Svájcról is szóljál, légy szíves, hogy ott mi van. Kantonról kantonra változik? Hogy nézett ki?
4: Hát nekem ugye Svájc egy fantasztikus tapasztalat, és azt gondolom, hogy a katolikus rádió hallgatóinak pedig különösen érdekes az, hogyha elmondom azt az élményemet, amikor a Kurt Koch bíborosnál jártam, ugye, aki a Vallásközi Párbeszéd kongregációjának a vezetője a Szentszéknél, talán még most
3: igen,
4: is.
3: Hát most már nem kongregáció, hanem dikasztérium, változott a neve.
4: Ti tudjátok jobban, hogy ez hogy is van. Minden esetre, amikor én őt meglátogattam, mert nagykövetként végiglátogattam az összes püspökséget, mert tudtam, hogy ez egy érdekes dolog. És mint bázeli püspök látogattam meg őt. A bázeli püspök székhelye Solothurnban van, ott egyébként, ahol 1954-ben az aranycsapat megszállt a világbajnokság idején, és ahol állítólag a harangzúgás miatt nem tudtak puskásöcsiek aludni. Ez most csak egy apró színes részlet, de hát...
3: És ezért kaptak ki a döntőben?
4: Ezért kaptak ki a németektől a döntőben. Ez az egyik városi legenda, tudjuk, hogy van erről számos. Na de, akkor elmentem Kurt Koch, akkor még püspök úrhoz. Én nem rejtettem természetesen véka alá, hogy én evangélikus vagyok. Ő nagyon kedvesen fogadott, és azt mondta, hogy most képzeljem én el, lemutatott az ablaka előtt álló Audi gépkocsira, képzeljem el, hogy neki minden egyes az ő püspökségéhez tartozó gyülekezettel egyezkedni kellett arról, hogy tehet-e elektromos, rendelhet-e elektromos ablakemelőt ebbe az autóba. Mert Svájcban annyira protestáns módon zajlik a püspökök megválasztása, egyébként valóban megdöbbentő módon, hogy ott jelölik a gyülekezetek a püspököt, erről a jelölt listáról az illetékes kantonok, tehát a világi hatóságok levehetik azokat a jelölteket, akik nekik nem tetszenek, majd annak az a névsor kerül újra a gyülekezetek, közösségek színe elé, amit így a kantonok kiválogattak, és közülük választják meg a püspököt.
3: És a pápa jóvá hagyja.
4: És a pápa jóvá hagyja. Ugye két ilyen püspökség is van Svájcban, az egyik a bázeli, a másik pedig a kúri püspökség, ami hát nekem persze protestánsként egy szívmelengető érzés volt, hogy a helyi katolikusok hogy gondolnak erről, ezt nem tudom. Minden esetre Kurt Koch bíboros ezt nagyon nagy humorral és nagyon kedvesen interpretáltam.
3: Ott egy sokkal nagyobb öntudatfelelősség és egyház működtetésére áldozatkészség jellemzi a híveket, gondolom Svájcban, nem?
4: Úgyne, tehát azért
3: a németekhez képest is.
4: Ott van egy alapvetően protestáns szellemiség, tehát az egész svájci államberendezkedés, és ne felejtsük el, hogy Svájc az egyetlen olyan ország, ahol Európában 1848-ban győzött a polgári forradalom. És azóta voltak éppen stabil politikai viszonyok vannak, voltak kisebb-nagyobb húzavonák, de ott az önfelelősségnek egy sokkal jelentősebb társadalomformáló ereje van. Ezért tudtak fennmaradni. Ezért van az például, hogy amikor azt látjuk egy élelmiszer üzletben, ez egy kedvenc példám, lehet az Európai Unióból érkezett tojást kapni mondjuk 40%-kal olcsóbban, mint ha svájci tojást vennénk, bizony ők a svájci tojást veszik meg drágábban.
3: Tehát a svájci tyúkokat preferálják.
4: A svájci tyúkokat preferálják, és pedig azért, mert tudják, hogy a társadalmi kohézió fenntartása érdekében ez a fajta áldozatkészség elengedhetetlen.
3: És ha túllépünk Európán, egy pillanatra gondolatban, hát az Egyesült Államokban vagy Kanadában, ott aztán tényleg csak az van, amit a hívek összeadnak, így aztán meg is van az öntudatuk a híveknek, és föl kell kötnie a lelkésznek vagy a papnak a nadrágját, hogy megfeleljen az elvárásoknak, de amit terhet le tudnak venni a vállukról a civilek, azt megteszik.
4: Igen, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát egyrészt a hívek számára világossá kell legyen az, hogy amit ők akár a lelki életük szempontjából, akár a közösségi javak szempontjából kapnak, az nyilván a Jóisten kegyelméből, de nem ingyen van. Tehát, hogy a lelkész az munkát végez. Annak van egy szent szolgálata, de azt a munkát, azt el kell végezni. Ha jól végzi el a munkát, akkor talán a gyülekezet is szívesebben adakozik annak érdekében. Ha hallja, hogy azokra a szentbeszédekre, prédikációkra fölkészült az az illető, amikor vasárnap odaáll a hívek elé, és nem össze-vissza beszél avval kapcsolatban, hogy éppen mi is van a szentírásban, ez bizony azt gondolom, hogy anyagilag is honorálni kell. Vagy hogyha a hittancsoportok jól működnek, ha a gyülekezeti kirándulások jól meg vannak szervezve, hogyha a kiadványok, a hírlevelek, a híradások a gyülekezet életéről valóban jól meg vannak szervezve, akkor lehet elvárni a hívektől azt, hogy ezt ők anyagilag is honorálják.
3: Illetve az iskolájuk is, akkor az egyházközségi felekezeti iskolák is akkor működnek, és jönnek a tandít fizető családok, hogyha az az iskola a helyzet magaslatán áll.
4: Igen, és ezen a bizonyos állami megbeszélésen Tar Zoltán és Lannert Judit és államtitkáraik jelenlétében én felelevenítettem azt a vizsgálatot, amit még Kopp Mária végzett, végzett, ez egy életminőségvizsgálat volt, ugye, ami annak idején már nem is tudom, hát ennek legalább 15-20 éve van már. Ugye ők megvizsgálták azt, 6 csoportra osztva az embereknek a közösséghez való viszonyát, hogy egészen onnantól, hogy valaki hívő keresztényként közösséghez tartozva mennyire hasznos tagja a társadalomnak, illetve ha semmiféle transzcendens gondolat nem jár a fejében, és közösséghez sem tartozik, és bizony ezzel ennek kapcsán kimutatták azt, hogy azok között, akik közösséghez tartozó hívő emberek, sokkal több azoknak a száma, akik kevesebb káros szenvedéllyel élnek, megbízhatóbb munkaerők, a bűnözési adatokban kevesebbet szerepelnek. Tehát az egyházaknak meg kell találni azt a racionális érvelést, amiért azt tudják mondani, hogy
3: közhasznú tevékenységet folytatnak.
4: Hogy maximálisan közhasznú tevékenységet folytatnak, és hogy a modern társadalomban ők nem valami anakronisztikus maradvány, hanem a modern társadalom aktív részei, és az általuk végzett tevékenység az mindenkinek, és nem csak a keresztény közösségnek van a hasznára.
3: Köszönöm a beszélgetést. Fröle Gergellyel, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelőjével, korábbi diplomatával és a Habsburg Otto alapítvány vezetőjével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Nagy János és Kóta Judit felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban Hajdú Klára és a Tálas trió muzsikál.

Hajdú Klára és a Tálas trió felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Fülöp Tamás bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Bójás János és Urbán Péter. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Vannak időszakok, amikor egészen csak hitből és hűségből kell élnünk, és ebben növekszünk fel az eljövendő életre. Ami pedig az erkölcsi kríziseket illeti, a bűn élményét s azt az érzést, hogy ebben az állapotban nem tudunk imádkozni, nos, itt sem lehetünk szentimentálisak. Ha képesek voltunk Isten előtt igaztalan tenni, akkor képesnek is kell lennünk ezzel hozzáfordulni. A bűntudat és a megsebzett önérzet nem képezhetnek akadályt Isten felé, állandósulásuk viszont veszélyessé válhat, eltekintve attól, hogy a belső kedvetlenség ezt is kihasználhatja, hogy kikerülje az imádság fáradtságát. Ha valaki úgy érzi, szemrehányást kell tennie önmagának, akkor vallja meg bűnét, s kezdjen mindent újból. De az imádsággal ne hagyjon fel. Ha eközben szégyenkezik, az jogos és rendjén való, de ezt el kell viselnie. Néha segít az, ha változtatunk az imádságok szövegén. Az újdonság felfrissít. Vagy megváltoztatjuk az imádság formáját. Esetleg átmenetileg lelki olvasmányokat olvasunk a saját szavainkkal mondott imádság helyett, hogy általuk találjuk meg az utat Istenhez. Vagy az ember bizonyos, nagyon erőteljes, egyszerű imádságokra szorítkozik. Hogy a mi atyánk isteni mi voltában mennyire nagy és mennyire igaz, azt abból is látjuk, hogy még akkor is képesek vagyunk imádkozni azt, amikor más imádságokkal nem boldogulunk. Hasonlóképp igaz ez a dicsőítésre. Dicsőség az atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek, és néhány egyszerű zsoltára, mint például az úgynevezett zarándok zsoltárok. S ha egyáltalán semmiféle imádság nem sikerül, akkor legalább térdeljünk le, vagy álljunk Isten elé, és mondjuk meg neki: tudom, hogy imádkoznom kellene, de nem vagyok képes rá. Így legalább annyit megállapítunk, hogy ez az imádság helye lenne. Hogy lehetséges, hogy a hit maga nem elegendő? Az imádság Istenhez szól, aki kinyilatkoztatta magát nekünk. A kinyilatkoztatást azonban a hitben fogadjuk el. Hogyan lehetséges hát, hogy a hit is bizonytalan lesz? Vagy pedig még nem is ez az igazi hit, hanem csak úton vagyunk felé. Hogyan tudunk akkor imádkozni? És nem csak arról van szó, hogy a hit képes-e az imádság hordozására, hanem hogy lehet-e jó lelkiismerettel imádkozni a hit válságakor. A hit ugyanis összefügg az igazsággal. Ha azonban bizonytalan vagyok, és mégis imádkozni kezdek, akkor a lelkiismeretem szemrehányja hamis lelkűségemet. Mit? Itt már sokkal nehezebb a kérdés. Az előbb tárgyalt esetben a felszólítás, az akarás és a cselekedetre való képesség közt volt konfliktus. Megvolt a hit, csak a szív nem akarta, nem volt képes az imádságra. Itt azonban egy ellentmondás van a két felszólítás között. Nem arról van szó, hogy az imádságra való felszólításnak képes vagyok eleget tenni, hanem hogy szabad-e eleget tennem. Mindenekelőtt tisztában kell lenni azzal, hogy a hitnek is élete van, s mint ilyen változásokon megy keresztül, és megvan a maga története. A hit nem egy rögzített tudás, melyet egyszer mindenkorra megszerezhetünk, akárhogy is alakul életünk, mint például az egyszer egy, melyet ha egyszer megtanultunk, akkor tudjuk, akár jól megy a sorunk, akár rosszul. A hit az egész belső élet, az összes belső képességünk munkájának eredménye. Értelmünké, szívünké, ítélő képességünké, hűségünké, s amit ezek létrehoznak, a hitet, az vissza is hat rájuk. S ezért mindig újabb bizonytalanságok, tanácstalanságok, ellentmondások keletkeznek. Esetleg kifáradnak belső erőink, vagy új életszakaszba lépünk, esetleg más környezetbe kerülünk, és új emberi kapcsolatok befolyásolnak. Mindezek az események nyugtalanná tehetnek minket, de alapjában véve természetesek, s így is kell tekinteni őket. Ki kell tartanunk a hitben és az imádságban, mert a hit nem egy érzés vagy egy élmény, amely önmagában hordozza értelmét, hanem személyiségünk hozzákapcsolása az önmagát kinyilatkoztató Istenhez. És ez az összetartozás megmarad akkor is, ha az érzés megváltozik vagy eltűnik.
Igen. A hit lényege épp a kitartásban rejlik, mert gyökerei nem az érzelmekben vannak, hanem egész személyiségünkben, jellemünkben. Nem a megtapasztalásban, hanem a hűségben. Nem a változandóságban, hanem az állandóságban. Az életnek nem a változékony, hanem a folytonos, állandó elemeiben, melyek végül is felülkerekednek. A hit, a győzelem, amely diadalt arat a világon, a világ azonban itt nem csak a környezetet jelenti, az embereket, dolgokat, eseményeket, külső körülményeket, hanem mindenekelőtt saját magunkat, saját lényünket minden feszültségével, gyengeségével, válságával együtt. Ne legyünk hát elpuhultak, hanem szedjük csak rendbe magunkat, álljunk helyt és tartsunk ki. Nehezebb a helyzet, ha a hit gyökereiben rendül meg, sőt, esetleg úgy tűnik, hogy a kinyilatkoztatás igazságai elvesztették értelmüket. Ebből mély konfliktusok alakulhatnak ki. Hitünk alapkövetelményei és akaratunk valósághoz való hűsége, az imádság kötelezettsége és egész belső állapotunk között. Minden attól függ, hogy igazán komoly-e az ember hite. Egész bizonyos, hogy nem követelhetünk senkitől olyasmit, ami az adott pillanatban lehetetlen. De nem engedhetjük meg, hogy a részletekben mutatkozó nehézségek miatt feladjuk a hit egészét. Ha a kinyilatkoztatás bizonyos igazságai, esetleg Krisztus istensége vagy a Szentmise titka idegenné vált számunkra, akkor más igazságokat kell még inkább gondosan őriznünk, amelyek esetleg elevenebből szólnak pillanatnyilag hozzánk, mint például a gondviselés vagy az örök felelősség kérdése. Meg kell keresni, hogy hol vethetjük meg lábunkat, s onnan kiindulva kell tovább lépni. Gondolkodni, olvasni, helyes ítélőképességű emberekkel beszélgetni röviden. Legalább annyi erőt és komolyságot, gondot fordítsunk a hit ügyére, mint amennyit egy súlyos betegségből való gyógyulásra fordítanánk, vagy az élet egészét érintő hivatásbeli probléma megoldására áldoznánk. Ugyanez érvényes az imádság válságára is. Előfordulhat, hogy Krisztus alakja érthetetlenné válik számunkra, s így nem tudunk imádságban szólni hozzá. Ekkor még hűségesebben kell az Atyához imádkozni, vagy ha az Atya személye is idegen, de a Szentlélek működésének gondolata még mond valamit, akkor pedig hozzá kell fordulni világosságért.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déri Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Jó múltkorában Szepsi Csombor Márton útleírásáról beszéltünk, az Európika Varietasról. Az Európika Varietas, a változatos Európa szerzője, 1616-ban teszi meg vándorútját Európa országaiban. Sok felé járt, és gazdagon, érzékletesen írt a megtett útról. Most is egy olyan művet választottam ki a régi magyar irodalomból, mely egyszerre szép irodalmi, művelődés történeti és történelmi munka. Ez a könyv Apor Péter Küküllő megye főispánjának könyve, a Metamorphosis Transilvániae, erdélyi változások, magyarra fordítva. Szerzője a 17. századi Erdélyt siratja vissza, a nagy fejedelmek korát. Elégedetlen, akárcsak később Gvadányi József. Elégedetlen a változásokkal, az új módival, mely megjelenésével veszélyezteti a régit, a hagyományos magyar életet. És ebbe az életbe, a kialakult szokásrendbe valóban sok minden beletartozik. A megváltozott népviselettől kezdve, a közlekedésen át az étrendig minden. És akkor még nem szóltunk az udvarházak, kúriák, fejedelmi udvarok belső életéről, az időtöltés különféle változatairól, a zenehallgatásról, a lakodalmi és társasági táncról, az ismerkedésről nő és férfi között, a vadászatok rituáléjáról, a temetés rendjéről. Egy-egy házasság temetési szertartás hetekig eltartott a korabeli Erdélyben. Mindenről, ami az emberi élet tartozéka, ami az emberi életnek tartalmat, formát ad az itt található, enciklopédikus gonddal számba véve ebben a könyvben. Bizony-bizony, ő is, Apor Péter is olyan, mint a régiók vadánya, hogy Petőfi hívta a peleskei nótáriusban, aki csak Szatmára szűke pátria és annak kialakult szokásrendje felől néz mindent. Apor is a régi Erdély, a nagy fejedelmek, Bocskai, Betlen, első Rákóczi György felől nézi Erdély változását és romlását. Egy időben 1676-ban született a nagy fejedelemmel. A Rákóczi szabadságharcban azonban nem vett részt, Habsburg hűségét mégis kétségbe vonták, börtönt is viselt. A Metamorphosis Transilvániae, kedves hallgatóink, 1736-ban keletkezett. Nos, hallgassunk bele, aztán majd egy párhuzamról is szeretnék önöknek még szólni. A kerekasztalnak híre sem vala, írja Apor Péter, hanem a négyszögletű asztal vala az embereknek az elejénél. Olyan volt, hogy mind alól, mind felől kihúzhatták, amint a vendég jött. Ha annyi vendég volt, hogy annál el nem fért, toldást tettek az asztalhoz. Az asztal az fal mellett állott, belől az fal mellett bélet padok voltanak, külpenig karosszékek. Nem francia módon, mint most, hanem 10 órakor ettenek ebédet, 6 órakor vacsorát. Mikor közelített az a 10 óra, az pohárnok az asztalt megterítette, tette, az főhelyre egy vagy két tányért tett, a tányért így hívta Apor Péter, azután asztal keszkenővel annyi cipót tett oda a tányérra, amennyit gondolt, hogy elég lészen az asztalhoz ülőknek. És azt a pohár széken tartotta mindaddig, amíg az asztalhoz leültek. Azután kinek-kinek beadta az tányért és cipót keszkenyővel. De kést senkinek nem adtanak, hanem az igen nagyjánál, az embereknek az inasánál volt az maga kése, úgy adta be az urának, de ezen kívül is akármely nagy ember volt, az öviben, hátul, az hüveiben volt a kése, mikor asztalhoz ült, elévette az hüveit, kivette az kést, és evett vele. Azután, hogy evett, megint az hüveibe betette, az háta mögé, az övébe szúrta. Elsőbben is, mikor annak volt az ideje, veres, mázatlan fazékban beadták az ürmös bort. Azután megint hasonló fazékban másféle bort rendre egymás után ittanak. Két kézzel beadják vala az asztalhoz az nagy veres fazék bort. Két kézzel veszik vala az asztalhoz B. Két kézzel fogván úgy hajtják vala fel, úgy isznak vala, mégis jó ízűn esik vala. Az asszonyoknak rendszerint ezüst pohárban adtanak bort B, akik mondani alig mártották meg az ajkokot benne, s rendre úgy adták elébb. Nos, miért hoztam fel ezt a nagyon színes elevel leírását a korabeli erdélyi életnek, legalábbis az étkezést? Akkor még kihagytam az étkezés rendjét, mert magáról az italozásnak a rituáléjáról beszéltem. Ugyanis, kedves hallgatóink, élt ez az étkezési rend, ez az évszázadok óta kialakult szokás a paraszti közösségben is. Most egy 20. század elejé példát hozok fel ennek igazolására, Sziget-Szentmiklósról. Esbec Pál, egy autodidakta, paraszti származású író, írja a következőt, és gondoljanak Apor Péter Metamorfózis Transzilvániai című kis könyvére. Azt írja Esbec Pál. A hátsó fal mentén sorakoztak a karosszékek, mintha csak a 18. század erdélyi világába lépnénk be. Azokon foglaltak helyet, akik jöttek a házhoz. Komák, sógorok, jószomszédok, ismerősök. Az asztalon üldögélt a pocakos, piros vagy zöld mázas cserépkorsó, amit a házi gazda időnként megzavarta nyugalmában, és végigment vele a székeken ülők során. Megállt az elsőnél, oda nyújtva a korsót, csak annyit mondott, hogy na, erre az is csak röviden annyit szólt, Isten éltesse. Ha már ivott a vendég, a házigazda azt felelte, adja Isten egészségére. Több szó aztán nem is esett a körút alatt, csak amikor a házigazda visszakerült az asztalhoz, akkor folyt tovább a beszéd. Békés hangulatú pipaszú mellett eregették a kövér füstmacskákat a gerendák felé, és a beszélgetés nem is volt mindig leányfüleknek való, mert zsírosan ettek, és csúszott rá a jóbor, és a szó is félrecsúszott olykor-olykor. A kancsón nem látszott meg, hogy ki mennyit ivott, nem is tette a szóvá senki. Mindenki annyit ivott, amennyi jól esett neki. Akkor még szégyelték volna kiporciózni a bort, de nem is kellett vele takarékoskodni, mert a pincében nagy hasú hordók sorakoztak az ászokfákon. Poharakat csak kivételes alkalmakkor, lakodalom, névnap vagy nagyobb vendégség esetén használtak. Egyébként a korsó járta az elmaradhatatlan pipaszó mellett. Azért döbbent meg ez a leírás, kedves hallgatóink, mert egy 20. század elejé példát hoz fel Esbec Pál, Sziget-Szentmiklósról. És mintha azzal a világgal találkoznánk, melyről Apor Péter ír Metamorfózis Transzilvániai című művében, csak éppen 200-230 évvel korábbról. Hát itt is ott szerepel a veres, mázatlan fazék, amit két kézzel adnak be, két kézzel veszik az asztalhoz, két kézzel fogván úgy hajtják vala fel, és isznak vala, mégis jó ízűn esik vala. Ugyanarról esik szó ennél a paraszti közösségnél, Sziget-Szentmiklóson is, és ahogy írja, a poharakat csak kivételes alkalmakkor, lakodalom, névnap vagy vendégség esetén használták. Nagyon érdekes ez a néprajzi vonatkozás, mindkét esetben egymásra rímel a két könyv, pedig hát mennyi idő választja el őket egymástól. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Szarka Gyula felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Ady Endre, októberben. Úgy vártalak, virághullásnak, bús hervadásnak ünnepei. Úgy vártalak, örök enyészet édes gondjának fellege. Úgy vártalak, és itt vagy végre. Van, ami fásult lelkem tépje, hozsánna néked, elmulás. Az őszi fényt láttam először, bölcsőmre bús mosolyt vetett, akkor zizegtek halkan búcsút a sárgult hulló levelek, amikor még örök törvényed nem ismertem, változó élet. Hozsánna néked, elmulás! Az örök halált ismerem csak, oly édes bánat ez nekem. Én csak lemondani tanultam, mióta rovom életem. S ha elér a létezők vége, bús, őszi szél édes zenéje csengjen fülembe csendesen. Hozsánna néked, elmulás! Itt is olyan a napsugára, mint messze otthon, fényes, ragyogó, hogy itt a vég, jól tudja, nem sokára, és mégis vígan táncol a bohó. Itt is olyan az én szívem még, hiú reménnyel mély sebet takar, s bár érzi jól az elmulás keservét, lemondani még nem bír.

Ady Endre, a Tarka Blues. Télen a büszke nyári leányok, hideg leányok nyomába űznek engem az álmok. Hiába hívnak a forró, csúnya téli leányok, csóktalan ajkkal egyedül járok. Múló májustól nyíló májusig, csókok haváig. Vágyva, keresve, egyedül járok. És jő a május, a tarka blúzos, világos blúzos május jő egyre, és én hiába várok a szebre, mert szépek egyig májusi blúzban. Május, a végzet, a téli leány, mind nyári leány, s mind igézet, és rám se néznek. Nekem hidegek, másoknak forrók, másoknak szépek. Ó, másoké e szép, tarka blúzos, kegyetlen május! Ó, másoké e szép, tarka blúzos, szerelmes élet, nagyszerű élet. 1905. május 7-e.

Nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára. Fecske rajkövetséggel vigyorog vígan széjjel nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság, most újból-újból hozzák régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylat, hegyek álomszint váltnak, diadalok s romok, nap s hold közé beszőve, hanyattan az időbe Róma sűrök forog. Ó, gyönyörű örökség! Változó ős szentkösség, Urbs, te felettető! Az én élet poklából, lelkem testem kilából, te szent védőtető! Ím magam idehoztam, védj és boríts be mostan, te szép, te bölcs, örök. Örökkön éltem, élek, csupán hüvelyt cserélek, mint Ulisses görög. Áldom a nyüzsgő Rómát, mindennek átfogóját, pulyásan is nagyot. Ma, hogyha úgy akarnám, alkonyi álom karján akár Rémusz vagyok. Nézem a mai nőket, a volt és lesz időket. Berégen élek itt, s be minden élet mindegy, s a hold már ismer minket. Vigyorog, s nem hevít. Sandítva száll Rómára. Róma június elején.

Ady Endre, a föl-földobott kő. Föl-földobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbúsong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgatnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föl-fölhajtott kő, bús, akaratlan. Kicsi országom, példás alakban te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék. Százszor földobnál, én visszaszállnék. Százszor is, végül is.

Elhangzott az Inspirációk. Bartók Béla, Ady Endre verseire komponált dalait Kovács Eszter adta elő. Közreműködött Fellegi Ádám. Ady Endre verseit Lázár Csaba és Harcsik Róbert mondta el. Részlet hangzott el Bartók Béla első rapszódiájából. Várdai István és Julien Quentin muzsikált. Mári Szabó Eszter összeállítását hallották.

0: Saint-Saëns első A-moll cselló versenyének második tételét Starker János és a Philharmonia zenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Ma 10 esztendeje hunyt el Csete György, Kossuth Díjas építészmérnök, a honi organikus építészet egyik alapítója, a nemzetművésze. A 70. születésnapján készült beszélgetéssel emlékezünk rá.

0: 1956 50. évfordulójára készülvén azt hittem, hogy csak én leszek az egyetlen, aki egy új kápolnát mutathatok be Kiskunhalysán, amit még Pongrácz Gergely, mondhatom, barátommal építettem meg. Ő volt a megbízom, ő szólt bele közbe, és ő volt az én parancsnokom ott is, mint a Korvin köz valamikori parancsnoka. Én ugyan igyekeztem, de én nem voltam harcos. De lehet, hogy ha harcos lettem volna, akkor nem ülnék itt, és nem adnék interjút neked, és nem építettem volna egyetlen egy kápolnát sem, pláne templomot. Azt a kettőt, amit megcsináltam, egyik se állana, sem a Halászterki Árpádházi Szent Erzsébet templom, sem pedig a Debrecen tégláskertben felépített új református toronytemplom, aminek ezt a nevet, hogy toronytemplom, én adtam, mert hiszen összesen 5 tornya van egymás mellett a templomnak, és messziről látszik, és most szeretném, hogy intézkedjenek, hogy a közvilágításba ez a templomtorony is legyen bekapcsolva, és amikor az utcai izzókat felkapcsolják, azzal egy időben a toronyban lévő reflektor is felvillanjon, és akkor, ha Debrecen felé közeledünk, akkor messziről láthatjuk a toronytemplomunknak a tornyát világítani. Sőt, még a 4 kicsi fiatornyát is, mert mindegyiken van egy kis hasíték, amin át a fény kiáradhat, mert a debreceni toronytemplom a híres magyar faharangtornyok, a református faharangtornyok formakincsén és motivumkincsén alapszik, olyan, csak nem 100 ember fér el aratta, hanem 300, tehát egy egész gyülekezet. És a templom érdekessége még az, hogy említettem előtte a Halásztelki Árpádházi Szent Erzsébet templomot, ami egy külön kitüntetés volt, hogy megcsinálhattam, megépíthettem Dulánszky Jenő barátommal, ugyanúgy, mint a debreceni.
1: Neves építész.
0: Együtt dolgoztunk. Igen. Egészen a 2000. évig, az ő haláláig, és a Árpádházi Szent Erzsébet templomnak, a Halásztelken állónak az az érdekessége, hogy ha valaki oda nem is tud Cseperre kiutazni, pedig Budapesttől nincs messze, Halásztelek Tököl, tököli repülőtér. A tököli repülőtéren történtek 1956-ban, még sokak számára ismerősek, hiszen Maléter Pál akkori hadügyminiszterünket és kíséretét ott fogták le az oroszok, és vitték deportációba. És az a következő község Halásztelek után, tehát szent helyek vannak körös körül sorba egymás után. A halásztelki templom és a debreceni templom, bár az első az katolikus, a második református, de egymásnak édes testvérei, és én a mai napig biztatom a halásztelki katolikus testvéreket, hogy plébánosukkal együtt látogassanak el Debrecenbe, és az új debreceni templomba tartsanak egy szentmisét, hiszen az úrasztala pontosan ugyanott áll a középpontban, mint az ő oltáruk, és a debrecenieknek pedig azt mondom, hogy az egész gyülekezet a tiszteletes úrral együtt kerekedjen föl mielőbb, és menjen el Halásztelekre, és ott pedig ők tartsanak egy református istentiszteletet, mert minden pontosan ugyanúgy van, és ugyanott van, az egyik templomban, mint a másikban. Nem azért, mert nem tudtam volna újat kitalálni, de ha egyszer jó, akkor nincs értelme, hogy az ember újólag spekuláljon valamin. Na most az is egy közös érdekessége a két istenházának, hogy mind a kettőre egy nagy, az egész templomot körülvevő, körülölelő, mint egy félholdban, kifli alakban, körül sáncoló földsánc vezet egészen a bejáratig, tehát ha valaki kisbabával van, kocsittól, vagy öregember, és nem tud csak segítséggel fölmenni, akkor lépcsőt nem kell másznia, azt is megteheti akarja, tehát egyenesen fölmehet a főbejárat irányába is, de ha akar és kényelmesen akar lépcső felhágás nélkül sétálni, akkor a épületet körülvevő földrámpán fél karéba eljuthat egészen a bejáratig, és a bejárati ajtó vagy kapu jobb vagy bal kétszárnyú részén bemehet az Isten házában, a templomba. Én a szívem mélyén ökumenikus gondolkodású vagyok, katolikusoknak ugyanúgy szívesen tervezek templomot, mint reformátusoknak. Én evangélikus vagyok, de a mai napig arra még nem kaptam az én kisebb egyházamtól megbízást, hogy nekik is építsek egy templomot. Nem baj, építek a többieknek.
1: Én azt hiszem, ha szabad ilyet mondanom, hogy minden egyes épületet templom kápolna, az amikor elkészül, nyomban műemlékké válik. A megjelenése, az alakja, és sugározza azt a hitet, és valahogy azt a régiséget is, amit, ha szabad egy kicsit, a modern építészet túlhangsúlyos vasbeton és acél szerkezeteivel szembeállítani, akkor azt az emberséget és azt a melegséget is sugározza már külsejében, de különösen, ha a szentélybe vagy belső tereibe belépünk, amelyre egy nagyon szép szót mondtál többször is, és korábban is, mikor beszélgethettünk ezekről az épületekről, hogy hajlékokat építesz emberek számára.
0: Most a következő hajlékra éppen november 5-én a születésnapom reggelén kaptam megbízást, hogy itt Budapesten szeretne 4 kicsi keresztény gyülekezet egy közös templomot építeni, amit én a legnagyobb örömmel üdvözlök. Dolgozom most éppen egy ilyen nem emlékiratomon, mert nekem nincsenek emlékirataim, de azt a könyvet, ami 5 évvel ezelőtt megjelent, és még Dulánszky Jenő barátommal együtt épített műveinket tartalmazza, mivel ő a 2000. évben meghalt, az idő viszont velem tart még, tehát én nekem egyúttal a kötelességem is azt megírni, ami akkor is tovább épült, amikor egyikünk már nem volt ott, és a debreceni templom is a Dulánszky Jenő halála után készült el, és én sírván, és nagyon-nagyon erőlködvén olyan területekre voltam kénytelen építész tervezőként átmenni, a Dulánszky Jenő zseniális, szakértő, statikus, kitaláló területére, amin én nem dolgoztam olyan otthonosan, és nem mozogtam olyan könnyedén, mint ő, mert én csak én vagyok, és nem ő voltam, de megkíséreltem, és voltak emberek, akik mellém álltak, és amikor a karom már lehanyatlott, akkor feltartották, és ha a könyökömet már nem bírtam emelni, akkor alátámasztották, hogy tudjam csak tovább csinálni, és hát emlékszem az én kedves nagyiringó kollégámra, kivitelező kollégára, aki én már nem mertem fölmászni az állványra több emelet magasságba, és én mondtam neki, hogy hát azért meg kellene nézni, hogy a belső burkolatok közelebbről mégis hogy készültek el, milyenek, szépek-e, szakszerűek-e. Iringókám, nem néznéd meg, ne haragudj, én nem tudok fölmenni. És akkor Iringó nálam könnyedebben és fürgébben fölmászott, Len elmondta nekem, hogy mit látott fönn, és ha még valamit kellett csinálni, akkor egy kis papírra lerajzoltam, és mondtam Iringónak, hogy kedves Iringó, hát ezt még valahogy meg kellene csináltatni. Így működtünk közre az egyik baráttal, aki Dulánszky helyett is pótolta őt, kicsit a, mondjuk a kis ujjával, amit az elvesztett kéz már nem tudott pótolni.

0: valamit szeretnék idézni tőled. Azt írta Csete György, a templomok, tehát az általad emelt templomok érdekes történetet írnak le az életemben. A debreceni például az amerikaiak 1944-es márciusi, illetve júniusi bombatámadásának a következménye, a délvidéki beremendi, a balkáni háborúnak az emléke. Az életünk, és hát így az építőművészi munkásságod is tükrözi részleteiben és lehetőségeiben a magyar sorsot és megpróbáltatásokat.
1: Ezért is érdemes volt 70 évet megélni, hogy az ember szeme láttára ment az a történelem, azok az események mind az ő szeme láttára történtek, ami az ő számára már nem olvasmány, nem film, nem csalás, hanem valóság. Tehát én még azokat az embereket láttam az egyik nap élni, akik minket védtek 1944-ben, és másnap már ott feküdtek ki, zsigerelve, szó szerint, az árokparton halva. Nekem a második világháborúról ugyanúgy nem lehet hazudni, mint ahogy nem lehet 1956-ról sem, mert az én rajzasztalom fölött a Falábú Jancsinak, Messz Jánosnak a figyelmeztető fényképe függ, amit elhoztam a Pongrácz Gergely alapította a Kiskunmajsai Múzeumból engedéllyel, és oda kitűztem a rajzasztalom fölé, hogy soha ne felejtsem el, hogy mi a kötelességem, és mi a dolgom, mi lesz a dolgom. De nem csak az enyém, mert itt meg kell, hogy említsem annak a két fiatalembernek a nevét is, Csete Őrsnek, aki az én, mi fiunk, aki egy gyönyörű 1956-os albumot csinált a szabadságharcosokkal, akik fegyverrel harcoltak, és a bőrüket vitték a vásárra a magyar szabadságért a kommunizmus elleni küzdelemben.
0: Igen.
1: És az interjúkkal és fényképekkel illusztrált kötet még Japánban is megjelent.
0: Igen.
1: És nem csak
0: még nem
1: magyar
0: tudtuk.
1: És angol nyelven és lengyelül olvasható ugyanaz, hanem japánul is. Tehát a japán kisgyerekek számára, ha valamit tudni akarnak a magyar történelem egy olyan gyönyörű eseményéről, mint az a 12 nap, amit mi már meg is élhettünk és láthattunk, sőt részt is vehettünk benne. Nem is lőttek le bennünket, nem is akasztottak föl minket, hála a Jóistennek megmenekültünk sokak bosszúságára, de a magunk örömére.
0: Éppen tőled hallottuk, hogy nem csak az elmélet és nem csak a művészet rajongása, hanem egyszerűen az élet igényése és szeretete és a természet megbecsülése közösen is hozzák létre ezeket a műveidet, amelyeket azután is, hát erre is nagy örömmel emlékszem vissza, például az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban, feleséged és művésztársa Csete Ildikó gyönyörű terítői is ékesítenek elkészültük
1: után. Meg a mi atyánk zászló, ami ott látható latinbetűs írással és rovásírással. Ki írta még le rajta kívül rovásírással a mi atyánkot? Senki. Ő volt az első.
0: Volt egy nagyon szép mondat, amikor erről és az ő munkáiról is beszélgettünk többször is, hogy vissza akarta adni a rovásírás igazságát ezzel is, és az ilyen munkáin. Nagyon örülök, hogy együtt dolgoztok változatlan erővel, kedvel és lelkesedéssel, és hittel, amit megtartani nem mindig könnyű, de azt hiszem, hogy a művek és ugyanakkor a barátok és a hívek szeretete, hogy ez most a születésnapi együttléten is megmutatkozott, mégis segít és könnyebbé tesz, és megadja azt az örömöt, ami kell azért a továbbéléshez és az alkotó munkához. Kedves Gyuri, akkor a következő templomról, vagy bármi, amit még közben
1: mondhatom. Hogy jelentkezem,
0: mondhatom.
1: De elmondanám, hogy a mi atyánk zászló miért keletkezett, és mi értelme van a mi atyánk zászló.
0: Igen.
1: Hát Ópusztaszer egy turisták csoportok jövésmenésének a helyszíne, ahol az emberek sapkába, kalapba, nagy sáros cipővel mennek be az épületekbe, mennek át rajtuk, és hozzászoktak, hogy a többi épületbe, kiállítási helyekre, tanyákba is így mennek be, és a templomba is elfelejtették és elfelejtik levenni a kalapjukat, fejfedőjüket, pedig hát keresztény szent helyen vagyunk, ó pusztaszerem, hogyha ottani zöld templomnak nevezett templomba bemegyünk, hát akkor ha kinyitjuk az ajtót, akkor szíveskedjünk levenni a tökfödőt. Na most ez pedig nem történt meg, és engem ez hallatlanul bosszantott, sokszor már fizikailag is ingerelt, hogy nemhogy szólok, hanem egyszerűen hókon csapom azt az embert, akinek ez a minimális kis tisztesség se jut eszébe. És érdekes, hogy amikortól kezdve Ildikón mi atyánk zászlója ott van a kereszt mögött, és az emberek elkezdik silabizálni, megjegyzéseket tesznek, már a rovásírást nem ismerik, tehát kérdezik, és mondjuk legjobb esetben héber írásnak gondolják, vagy bármi másnak. Hát de nem fogunk nekik most kis előadást tartani, és külön ott egy könyvecskébe közreadni, hogy mi a magyar rovásírás, hogy ez egyidős az európaiak írásával, sőt korábbi, mert amikor most, hogy az én nevemről is mondjak valamit, a cseték, ezek a lovas hírvivők és portyázók vittek egy kis pálcikán egy üzenetet egy másik lovas hadseregnek, vagy hadrendnek, azok akkor a ujjukkal, vagy szemükkel is azt látván, hogy milyen rovások vannak a pálcikán, a pálcikába adott parancsokat teljesítették, és megfordultak, vagy egy félfordulatot tett az az egész hadrend, és elindult egy másik irányba, mert a hírvivő ezt a parancsot hozta a rovásboton. És tudtak olvasni, és a parancsot és az olvasott szöveget teljesíteni.
0: Akkor a csetenév az olyan messze nyúli vissza a történelemben,
1: hát mint legalábbis a honfoglaláskor, de inkább régebbi, mert hát a honfoglaláskora az egy későbbi időszaka a cseték létezésének, mert a csete név egy foglalkozás név, tehát a harcrendben azok az egyedülálló lovas katonák, akik nem a nagy hadsereggel együtt vonultak, de együtt csak annak mentén, oldalán, meg előtte, meg mögötte külön-külön portyáztak, azok figyelték meg, hogy az ellenség hadrendje mekkora, hol helyezkedik el, milyen mozgást végez, milyenek a terepviszonyok, hol van folyó, hol van a valamilyen jelentős esemény, amit, vagy történet, vagy hely, amit figyelembe kell venni, és ezt visszavitték a hadrendnek, ezt a hírt jelentették, és a nagy hadrend aszerint mozdult meg, és annak megfelelően vívta a csatát, a cseték csatáját, de a cseték nem csatáztak, a cseték csak kisebb kardvágásokat tesztek, mint egy csetepatékat vívtak. Ennyi volt az ő dolguk, mert ők csaptak össze először az ellenséges hadrend csetéivel, ha ugyanezt a elnevezést kell őrájuk is. Mert hiszen mind a két had biztosította magát ilyen portyázó, szabadon jövőmenő vitézekkel, akik az ő biztonságára felügyeltek, és megfelelő tanácsokkal és információkkal ellátták őket. Ahhoz, hogy a csata győzelemmel végződhessen.
0: Egy kicsit a művészetre visszatérve, nagyon izgalmas lehet, talán az alkotó számára is, de kívülállóként, laikusként fölvetődik a kérdés, hogy amikor tényleg mindenütt a vasbeton és acél épületek, akár sivár tömbjeit, vagy felhőkarcoló tornyait látjuk, hogy kizárólag, majd azt mondom ismét, hogy műemlék, templomok vagy építmények tölthetik ki a képzeletvilágodat, vagy a vágyaidat és a terveidet. vagy pedig valamilyen módon megjelenhet ez egyszerűbb hétköznapi funkciójú épületekben is, ez az úgynevezett organikus népi építészet, amelynek hát az egyik legkiválóbb képviselője Csete György a szakmában is így emlegetik, de hát számunkra valóban azokat az épületeket és látványokat jelentik, amelyek hát évszázadokat idéznek, szinte a jurták alakjától kezdve a kupolás templom belsőkig, és amelynek lelke és éltető alkotó anyaga is a természetből vett fa.
1: Mi, amit csinálunk vasbetonból, vagy abból csináljuk, amiből akarjuk, nem lesz örök, mert a veszte már akkor megvan, amikor az első téglát leteszem, már a végzetét tettem le, már azt falasztam föl. Az idővel nem dacol az építészet, az idő legyőzi őt, ahogy az építészt legyőzi gyorsabban és hamarabb, a művét is legyőzi és eltakarítja, és legfeljebb egy kis vakontúrásnyi kupac lesz majd belőle. Az előbb említett organikus épületekből pedig ezek talán annyit elmondhatunk róluk, hogy szépen öregednek meg, ahogy egy ember is szép öreg ember lesz, vagy szép öreg asszony lesz, szép nagymama lesz, stb. Stb. És akkor a nagymamák nem fogják magukat színesen kipingálni, mint a fiatal lányok, mert illetlenség, és az épületek is akkor szépek, ha szépen tudnak megöregedni. Én remélem az organikus építészet művei így járnak, és szépen öregednek meg, amik téglából, fából, és ilyen mulandó anyagokból épülnek, szemben azokkal az óriási felhőkarcolókkal, amelyek üvegből, acélból, alumíniumból, és még a jó Isten tudja, hogy milyen szuper anyagokból készültek, azokból csak egy szeméthalom lesz, egy rendetlen, csúnya, kócos, nem esztétikus, egyáltalán nem szép szeméthalom. Nem akarom ezzel leminősíteni az úgynevezett high-tech építészetet, de ez a high-tech építészet sorsa. Tehát aki nem akar szép épületeket csinálni, akkor az csináljon szuper anyagokból épületet, és figyelje annak a sorsát, és figyelje meg, hogy azok az épületek hogy öregszenek meg, hogy pattogzik majd le róluk a zománc, meg a műanyag festék, és hogy hólyagosodik föl a felületük, és hogy lesz egyre durvább, és rondább, és guztustalanabb, szemben azzal, ami ugyanúgy elmúlik, mert a fából épült ház is elkorhad, elrothad, elpusztul, de ez a természetben egy természetes folyamat, szemben azzal, ami megpróbál állandóan állva maradni és felevenyeresedni, de nem sikerül neki, mert az idővel nem lehet dacolni.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A ma 10 esztendeje elhunyt Csete Györgyre emlékeztünk. A Kossuth Díjas építészmérnökkel, a Nemzet művészével 70. születésnapján 2006. novemberében beszélgetett Sedi Jászki János.

0: a Kerekes Band felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. Gábor a házi pék. Így ismerik a közösségi médiából, ahol már 6 éve kis videóival csinál kedvet a sütéshez, és ahol már több mint 300 receptet mutatott be így módon. Pászner Gábor Veszprémmel született, onnan vitte magával az ízeket és az emlékeket Németországba, ahol már bő évtizede él és dolgozik a pék szakmában. Tavasszal járt Budapesten feleségével, Viktóriával, akkor beszélgetett velük a szerkesztő Zsoldos Szilvia.
3: Egyedüli gyerekként nőttem fel, később, aki öcsém született, ő 20 évvel később született nálam, tehát egyedül nevelkedtem, és hát édesanyám nagyon sokszor úgy vigyázott rám, hogy a konyhában, amikor sütött, főzött, akkor én ott voltam mellette, és akkor, amikor már egyre cseperedtem fel, akkor mindig egy picit részt vettem ezekbe a konyhai munkálatokba, keverésbe. Édesanyám hétvégente mindig készített süteményeket, és valószínű, hogy ez alakította ki bennem ezt a fajta szeretetet. Aztán később másfajta pályán tanultam tovább, elektronikát tanultam. Aztán az élet mégis úgy hozta, hogy adódott egy lehetőség egy pék szakképzésre Dunaföldváron, és igazából onnantól kezdve kezdődött meg a szakmai megalapozás.
4: Akkor érezte ott az iskolában azt, hogy a helyemen vagyok, vagy hogy ezt akartam mindig csinálni?
3: Így van, igazából én mindig gasztronómiai pályán tudtam volna elképzelni magamat, viszont még hát 13-14 évesen nem volt olyan nagyon határozott az elképzelés, azért szüleim segítségére, édesapám mintájára próbáltam ebbe a gépészeti elektronikai világba tanulmányokat szerezni, és később, amikor már egy picit idősebb lettem, és ez lehetőség adódott, akkor valóban úgy éreztem, hogy révbe értem, és a tanulás teljes fázisában már nagyon elkötelezett voltam, és nagyon szerettem ezt a fajta tevékenységet, illetve szakmát.
4: Mi a jó ebben, hogy kézzel dolgozik az ember, vagy mi az, amit szeret, a végeredményt, vagy az egész folyamatot?
3: Ami engem boldoggá tesz ebbe az egészbe a legjobban, amikor elképzelem, miközben dolgozok, készítem a tésztákat, akár formázom, vagy sütöm a kenyereket, a pékárukat, amikor elképzelem, hogy másnap az hány ezer család fogja megvásárolni, hány ezer kisgyerek fog abba a perezbe beleharapni, amit én fontam, és ez mindig egy akkora töltetet ad, hogy tényleg szívvel, lélekkel tudok hozzáállni ez egészhez. Talán ez a legfőbb pozitív töltet, valamint a tanulni vágyás és a szakmának a további kitanulása, ami engem folyamatosan motivál ezen az úton.
4: Hogyan lehet egy szakmában, a pék szakmában tovább fejlődni?
3: Mivel nekem a szakma mellett ott van a házi pék tevékenységem is, ezért én úgymond önképző is vagyok, tehát folyamatosan próbálok mind a magyar ismeretek, illetve a magyar tanulmányok alapján mind külföldi nemzetközi ismereteket gyűjteni, és azzal bővíteni a tudásomat, akár a német, akár az olasz technológiák, amik nagyon-nagyon érdekelnek és nagyon tetszenek, vagy a francia technológiák. Emellett természetesen szívesen veszek részt kurzusokon, tanfolyamokon, illetve nálam okosabb vagy tapasztaltabb pékeknek is a tanácsa, iránymutatásait ki szoktam kérni, és konzultálni szoktam velük.
4: Érdekesen hangzanak ezek a német-olasz technológiánk, ez tulajdonképpen mit takar?
3: Alapvetően Németországban jellemzőbbek a rost termékek, illetve a magvas termékek, amik itt Magyarországon nem annyira közkedveltek, de nagyon egészségesek, mi is nagyon megkedveltük. Először például, amikor kikerültünk, akkor én is vizes zsemle fehér kenyér, amiket szerettem. Most már így 11 év után az ízlésem teljesen átformálódott, illetve akár az olasz technológiákból ezek a légiesebb tészták, fokaccsa, pizzák, ezek a könnyedebb, lazítottabb tészták, vagy a francia technológiák közül akár a leveles tészták, akár a bagettek világszinten is híresek.
4: Ezeknél a tésztáknál élesztővel, vagy inkább kovásszal dolgozik?
3: Mivel én úgy próbálom magamat képezni, hogy azt a fajta tudást a követőimnek is át tudjam adni, ezért a legjobban próbálok az élesztős technológiákkal dolgozni, de természetesen kovászos technológiákkal, vagy akár hibrid kovász és élesztő kombinációjával, végrehajtható technológiákkal is ismerkedem, illetve próbálom bemutatni.
4: Már többször szóba került itt, hogy vannak követői, ugye a közösségi oldalon Gábor a házi pék néven szerepel. Ez tulajdonképpen mit jelent, hogy házi pék? Ez nekem úgy megütötte a fülemet.
3: Azért is találtam ki így ezt a nevet, mert lehetne mondjuk Gábor a Pék is, de talán az emberek közelebb érezhetik magukhoz, illetve talán jobban átélhetik azt, hogy ezeket a recepteket ők is el tudják készíteni, amiket bemutatok, hiszen a házi pékben benne van, hogy ezek házilag elkészíthetőek. Mindenki általában alapkonyhai eszközökkel ezeket a recepteket meg tudja valósítani, amiket bemutatok.
4: Egy sima konyhában készíti ön is ezeket.
3: Így van, ez a mi lakásunknak a konyhája, és mindig próbálok olyan jellegű alapanyagokat választani, amik bárki számára beszerezhetőek. Attól függetlenül, hogy én pékként akár olyan fajta maláta készítményekhez, vagy további készítményekhez hozzájuthatnék és használhatnám, de nagyon fontos, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzak, amihez bárki hozzáférhet. És nem azt mondom, hogy ilyen receptúrákat nem mutatok be, amik egy picit bonyolultabbak, vagy komplexebb alapanyagokat igényelnek, de ezeket inkább érdekességképpen azok számára, akik mondjuk házilag is fejlődni akarnak, vagy fejleszteni a tudásukat, tehát egy picit konkrétabban foglalkoznak már a házi sütéssel, de alapvetően én azoknak dolgozok, akik a hétvégente a családjaikat akarják megörvendeztetni egy-egy süteménnyel, vagy péksüteménnyel.
4: Ha jól értem, ezt a magyarországi közönségnek szánja, vagy vannak követői máshonnan is?
3: Mivel magyar nyelven mutatom be a tevékenységemet, ezért magyar közönségnek szól. Ettől függetlenül a külföldön élő magyar közönség általában a barátoknak, ismerősöknek, külföldi ismerősöknek is ezt beszoktam mutatni, és onnan is van egy kisebb érdeklődés, de egyértelműen magyar közönségnek dolgozom, és őket szeretném gyarapítani a tudásommal.
4: Kicsit avasson be minket a kulisszatitkokba, tehát hogy hogyan készülnek ezek a sütemények, kenyerek, pogácsák, és hogyan veszik ezt fel.
3: Az első lépés a receptnek a kidolgozása, és amikor megszületik a recept konkrétan, akkor mint minden háztartásba bevásárlás, mindent külön ki szoktunk mérni a videó véget. Amúgy amikor videón kívül készítünk el egy receptet, sokkal egyszerűbb, mert azért a videó közben nagyon odafigyelünk, hogy tényleg a konyhában minden szépen el legyen pakolva, minden külön ki legyen mérve, hogy egyesével az alapanyagokat be tudjuk mutatni, és akkor feleségem szokott leggyakrabban segíteni a videó felvételekbe, tehát ő szokott a kamerának a másik oldalán áll. Én pedig akkor csinálom a receptbemutatást, péksüteményeknél általában 1-2-3-4 óra, attól függően, hogy mit készítünk a felvétel. Vasárnap délelőttjeink azok erre vannak általában rászámva, és akkor hétköznap a videóknak a megszerkesztését, illetve a további social media tevékenységeket, azokat én szoktam vinni.
4: Egyébként itt van a felesége, őt is megkérdeztük akkor, hogy hogyan készülnek ezek a videók.
5: Pásznár Viktória vagyok, és segítek neki kimérni az alapanyagokat, és akkor elkezdődik a videózás, én veszem fel, ő pedig készíti. És amikor ugye készen van, kisült, kihűlt, hogyha meg kell várni, akkor pedig a fotózást is. Nagyobb részben én szoktam készíteni, hogy hátteret rakunk oda, egy kis kiegészítőket, hogy azért mutatós legyen a képeken is, meg a YouTube-on is. Régebben a telefonnal készítettük ezeket a felvételeket, de most már kicsit modernebb dolgokat használunk, és van egy nagyon komoly kameránk, amivel felvesszük ezeket a videózásokat.
4: És gondolom arra is figyelni kell, hogy a márkák le vannak takarva, le kell takarni.
5: Ki vannak mérve a dolgok, de mivel Gábornak vannak partnerei, egy lisztes partnere van, és egy dagasztógép, amivel dolgozik, ezek nyilván nincsenek letakarva. De a többi meg nem látszik, mert ugye mindenki van mérve már előre.
4: Visszatérünk Gáborhoz. Az alapanyagok, azok leginkább Németországban beszerezhetők, vagy van, amit itthonról is visz, mert hogy ott például nem lehet kapni?
3: Elég ritka, hogyha Németországban nem lehet bizonyos alapanyagokat sütéshez megkapni, de magyar lisztekkel szeretek dolgozni, szeretem a magyar minőséget, hiszen a lisztek terén Magyarországon nagyon jó minőséget tudunk képviselni, és fontosnak tartom a tevékenységembe azt is, hogy nem feltétlenül egy reklám célja legyen a dolognak, hanem az embereknek a megsegítése, hogy ők is meg tudják látni és érteni, hogy liszt és liszt között mekkora különbség van. És tényleg, hogyha a pékséget, minőségét megközelítő pékárukat szeretnénk otthon készíteni, akkor például ez az egyik alapeleme annak, hogy ez összejöjjön.
4: Mi a különbség liszt és liszt között?
3: Az egyik alapvető különbség, ami nagyon fontos, az például a folyadék felvevő képessége a lisztnek. Hogyha egy liszt kevés folyadékot bír felvenni, akkor az a pékáru lehet tömörebb, keményebb, hamarabb száradhat, hamarabb öregedhet. Hogyha több vizet tud felvenni egy liszt, akkor lazítottabb, könnyedebb érzetet tudunk például kapni. Hosszabb eltarthatóság, hiszen magasabb nedvesség tartalom az hosszabb száradási idővel jár, illetve a lisztetnek a fehérje tartalma, a tápértéke, a gáztartó képesség. Hát ezek igazából elég szakmaiasan hangzanak, de mondjuk, hogyha egy átlagos háziasszony is kipróbál mondjuk egy jó minőségű lisztet, vagy egy egyszerűbb lisztet, akkor a különbséget azt ő is érzékelni fogja.
4: Szakad a tészta, vagy nyúlik, vagy ilyesmikre is kell gondolni?
3: Például azok a lisztek, amelyeknek kevés a sikér, az a fehérje tartalma, azok általában könnyen szakadhatnak, sok esetben nehezebben megdolgozhatóak, lágyabbak, terülékenyebbek, tehát például ez is lehet egy nagyon fontos.

0: megterem Németországba, és alapvetően a tönköly búzára jellemző, hogy nem egy hűdeigényes búzafajta, tehát az nagyon sok termőtalajon megterem.
1: Igen, az egy ős búza.
0: Igen, én pékként inkább a technológiai funkcióira tudok rávilágítani, a tésztába betöltött szerepeire, illetve tulajdonságaira, de alapvetően igen, egy, mondhatjuk, hogy egy ős búza. Élettani hatásaiba jobbnak mondják a tönkölybúzá termékeknek a fogyasztását, illetve a tönkölybúzával készült termékek fogyasztását. A tésztába betöltött szerepeire, amire felszoktam hívni a figyelmet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy búzalisztes receptet tönkölybúzalisztel hogy tudnak elkészíteni. Nagyon hasonlóan működnek ezek a lisztek, alapvetően talán egy nagyon minimálisan több folyadékot tud a tönkölybúza felvenni, de inkább mindig azt szoktam mondani, hogy az adott folyadék mennyiséggel indítsuk a búzaliszthez képest is, és hogyha kell, akkor adjunk hozzá a dagasztás közbe. Ezen kívül pedig a gyorsabb érés, az első keresztés, mind a második keresztés gyorsabb ütembe zajlik, ezért nagyobb figyelemmel kell legyünk. Akár lehet egy picit alacsonyabb élesztő mennyiséget is használni, mint a búzalisztes péktermékeknél, valamint jellemzően egy picit terülékenyebbek ezek a tészták. Persze lehet szép magas péksüteményeket, péktermékeket is kihozni belőle, de nagyon el kell találni az optimális folyadék mennyiséget, amit használunk hozzá, illetve a keresztési érési időket.

0: nagyon széles a repertoárja annak, amit készít, és amit beszokott mutatni. Mik ezek a fő csoportok, amiket láthatunk a videókon?
1: Tevékenységemnek a kezdetén próbáltam kifejezetten a pékárukra, péktermékekre koncentrálni, tehát kenyereket, pogácsákat, mutattam be kezdetben leveles süteményeket. Most már, mivel több mint 300 recept van a hátam mögött, amit bemutattam, ezért igyekszem a süteményekre is egy picit nagyobb fókusz hangsúlyozni, illetve én is magamat próbálom képezni ebbe az irányba, hogy egyre több süteményt nagyon jó minőségbe tudjak készíteni és be tudjak mutatni, és úgy néz ki, hogy az embereknek erre nagyon nagy igényük is van. Mindig próbálom látogatni azt, hogy mit készítek, illetve az ízesítést is, hogy mondjuk sós, pékárú, édes pékárú, sütemény, kenyér, zsömlekifli, tehát mindig váltogatom a bemutatásokba.
0: Hadd kérdezze meg a feleségétől, hogy mi a kedvence ezek közül, amiket Gábor csinál.
2: A sajtos pogácsáját azt nagyon-nagyon szeretem, és a leveles süteményeket is nagyon, a hájas például az nagyon-nagyon finom, meg például a tiramisu torta, a citromos, hát az valami isteni. De úgy kimondottan nagyon nagy kedvencem, talán nem is tud lenni, mert igazából amiket készít, az mind nagyon-nagyon finom, amit készítünk, az a kedvenc.
0: Ön az első számú kóstoló?
2: Igen, mi ketten kóstoljuk a Gáborral. Talán ő először, és akkor utána én, és akkor utána a család többi tagja. Ő a fő kritikus, mert valahogy talán ő inkább ilyen szakmai szemmel is úgymond kóstolja az elkészített dolgokat, én viszont laikusként kóstolom, és sokszor van az, hogy amire ő azt mondja, hogy ő neki ez nem ízlik, én csodálkozom, hogy miért, pedig nagyon-nagyon-nagyon finom.
0: Szóval akkor szakmai kóstolást végez?
1: Viki megkóstolja olyan módon, hogy finom, nagyon finom, én meg megkóstolom olyan módon, hogy megnézem a bélzetet, megszagolom az illatát, megnézem a bélzet

0: rugalmasságát, az állagát, az olyan, mint amilyennek lennie kell, vagy inkább legyen annál egy picit jobb, mint aminek lennie kell, amit bemutatok, szeretek általában a maximumra törekedni.
1: Gondolom nem úgy kezdik, hogy rögtön fel is veszik, hanem akkor még előtte többször kipróbálja.
0: Mivel ez a szakmám, ezért 80%-ban, amiket elkészítünk, azt egyből nekiállunk és fölvesszük. Persze előfordult olyan is, hogy volt benne hiba, vagy nem úgy sikerült, és akkor azt újból föl kellett venni, újból neki kellett állni, de körülbelül úgy a 20-30% lehet az, amit előre el is kell próbálni, mert mondjuk az előző években nem dolgoztam azzal a fajta technológiával. Jelenleg most dagasztópékként dolgozok már közel 2 éve, előtte minden pozíciót betöltöttem, de most a picit szabadabb és a családi élet reményébe, illetve annak reményébe, hogy tudjam ezt az egész tevékenységemet csinálni, hiszen így a hétvégi szabadnapokat megkaptam ezáltal.
1: Úgy érzem, hogy nagyon szeretheti a szakmáját, hogy hétközben is, és még hétvégén is ezzel foglalkozik. Mi a különbség akkor a kettő között? Gondolom a hétvége az egy nagyobb kreativitást és szabadságot, ahogy mondta, ad.
0: A hétköznap az rutinról szól, a rutinból bevett munkáról, hétvégén pedig a kreativitás. Hát igazából ez az, amiben sokan nem látnak bele, de alapvetően a főállásomban teljes munkaidőbe pékként dolgozom, éjszakás műszakba, heti 40 órába. Emellett mondhatni, hogy a szabadidőmet, illetve a családom szabadidejének szerintem úgy a 80%-át a Gábor a házi pék tölti ki.
1: Mikor alszik?
0: Aludni amúgy nagyon jól szoktam, én nekem az a minimum 7 óra, ezt nagyon fontosnak tartom ahhoz, hogy kipihent legyek. Mióta dagasztok, azóta azt jelenti, hogy én vagyok a legelső, aki kezd, hiszen mire a kenyértáblások érkeznek, addigra a tésztáknak már bekészítve kell lenniük. Tehát most általában olyan 3 és 4 óra között kezdek, és akkor én éjfél körül végzek. Aludni olyan hajnal 1-től reggel 9 óráig szoktam, és még egy kis sportot is beiktatok a hétköznapjaimba, ami extrán kikapcsol.
1: Tehát a németektől akkor ellesett dolgokat, így a munka közben is. Mondaná egy-két példát erre?
0: A pékségbeli munkámra is nagyon sokszor tekintek inspirációként, és vannak olyan termékek a pékségben, amik mondjuk ott is új termékként jöttek be, vagy alapvetően nagyon szeretjük, és elkészítettem otthon is, de otthon már egy teljesen más egyedi receptúrával, hiszen a pékségekben is azért egyfajta titoktartás van, tehát az, ami ott a gyártás technológiában, a receptúrában fel van véve, azt nem szabad a pékségből kiadni, de egy gáboros verziót azt nagyon szívesen bemutattam, például kukoricás tangliból, amikor a pékségben nagyon megízlett, vagy az olívás tangliból készítettem német rostkenyeret és a németül rogemisbrot, amiket általában a magyar közönség is nagyon szeretett.
1: Manapság egyre többen nem főznek, sütnek. Akkor egy kicsit az is volt a célja, hogy kedvet csináljon, hogy tényleg az otthon készített ennivalóknak a finomság, az öröme, az is benne legyen ebben?
0: Igen, természetesen, és azt is tapasztalom, hogy általában akik elkészítik a recepteket, sikeresek, azok mindig megosszák velem a családnak az örömét is, még a gyerekeket is belevonják általában az elkészítésbe, úgyhogy akár egy jó kis családi móka is lehet. Abban a formában, mint mondjuk az én gyerekkoromban, ez szerintem azért egybevett szokás volt a 90-es években, hogy a szülők a gyerekeket bevonták a konyhai tevékenységekbe.
1: Igen, én is emlékszem, a nagymamámtól mindig kaptunk egy kis darab tésztát, és akkor jó koszos lett a végén, de azt is mindig kisütöttük.
0: Én is általában, ahogy meséltem korábban édesanyámmal, nagyon sokat szoktam egy a konyhába sütni, főzni, úgyhogy az egy nagyon jó alapot adott, és bízunk benne, hogy a jövő gyermekeinek is ez egy nagyon jó alapot fog adni arra, hogy jó háziasszonyok, illetve konyhai tevékenységet kedvelők, felnőttek váljanak belőlük.
1: És akár a férfiak is ügyeskedhessenek a konyhában.
0: Így van, és amúgy van elég sok férfi követőm, akik nagyon szeretik meglepni a családjukat, és nagyon büszkék rá, hogy ilyen finomságokat el tudnak készíteni.
1: Akkor mondjunk el egy-két olyan dolgot, ami könnyű elkészíteni, finom.
0: Pogácsák például Magyarországon nagyon-nagyon közkedveltek, és azokat alapvetően egyszerű elkészíteni. Vannak ezekből sütőporos receptek is például, amiket még könnyebb, vagy akár van olyan recept is, amit szerintem szinte nincs olyan ember, aki nem ismer, a túros pogácsa, az egyszerű túrós pogácsa, ami 250 g vaj, 250 g túró, 250 g liszt, illetve ahhoz egy kevés só, és akkor alapvetően a vajból kicsapódó vízgőz olyan szinten megemeli ezt a pogácsát, hogy élesztőnek vagy sütőpornak a használatára nincs is szükség, és nagyon jó finom falatokat pillanatok alatt tudunk varázsolni. Lehet akár egy napig is pihentetni, de hogyha egy fél órára, órára bekerül a hűtőszekrénybe, alapvetően aminek a szerepe igazából csak az, hogy a tészta egy picit könnyebben dolgozható legyen, hiszen amikor ezt a nagy mennyiségű vajat a liszttel összedolgozzuk, akkor azért egy picit képlékeny, ragacsos a tészta, de hogyha a hűtőbe megpihen, akkor egy picit a vaj dermed, a tészta köt, és sokkal könnyebben dolgozható lesz, illetve nyújtható, szaggatható. Hogyha hajtogatjuk, akkor egy nagyon pici rétegződés viszünk bele. Talán egy picit lazítottabb lesz a végeredmény, de hogyha nem hajtogatjuk, alapvetően ennél a receptnél például a vaj az nagyon szépen megemeli úgyis, és úgyis nagyon jó eredményt fogunk kapni.
1: Most nagy divat otthon a kenyérsütés.
0: Kenyerekből vannak többfajta receptúrák, én általában azt szoktam ajánlani, hogy adjuk meg a kenyeretnél a minőségi alapot, hiszen általában a kenyerek azok a pékáruk, amik a legtöbbet állnak a háztartásba, tehát fontos, hogy hosszan megőrizzék a frissességüket. Ezért azt szoktam javasolni, hogy kovászt vagy legalább előtésztát használjunk hozzá. Az előtészta az alapvetően lisztvíz, egy kevés élesztő, amit egy picit érni hagyunk, természetes úton elszaporítjuk az élesztőgombákat, beindulnak a bakteriális erjedések, ezáltal az ízek is jobban kialakulnak, és ezt az előtésztát hozzáadva tudjuk elkészíteni a tésztát. Az előtésztának az érés ideje az függ az élesztőnek a felhasználásától, az élesztőnek a mennyiségétől, mennyit adunk bele. Függ attól is, hogy milyen állagú előtésztát készítünk. Ha több az élesztő, egyértelműen gyorsabban érik, hogyha lágyabb a tészta, akkor az is serkenti az érését, keményebb tészta lassabban érik, vagy például melegebb tészta gyorsabban érik, a hűsebb tészta lassabban érik. Általában, hogyha előtésztás receptet mutatok be, este elkészítem az előtésztát, és akkor az egy éjszakán át, amíg alszunk, érik, és másnap reggel fel lehet használni.
1: Hűtőszekrényben érik, vagy a szobahőmérsékleten?
0: Általában szobahőmérsékleten alacsony élesztő felhasználással, de volt már olyan receptbemutatásom is, ahol egy picit több élesztőt tettem bele, hűtőszekrénybe érleltem, ott viszont a tésztához már külön nem került élesztő utána.
1: Most milyen recept következik?
0: Egyszerű fehér kenyér receptet osztok meg a hallgatókkal, tehát ez egy sima gyors összeállítású kenyértészta, 600 g finom liszttel, ehhez kerül egy kevés 10 g élesztő, 15 g só, illetve 390 ml víz. Egy 10 perc dagasztó munkával elkészítjük a tésztát, ezt lefedett tálba 50 percig pihentetjük, a pihentetés után a tésztát felgömbölyítjük. Hogyha gömbölyű kenyeret, cipókenyeret szeretnénk készíteni, akkor akár már így lehet hagyni. Hogyha viszont szeretnénk vekint formázni, akkor érdemes a tésztát egy 10 percet ilyenkor pihentetni a megformálások közben, hogy a sikerszerkezet ismét egy picit fellazuljon és könnyen formálható legyen. Megformázzuk a vetni formát, és akkor következik a kelesztés, azaz második kelesztés, ahogy legtöbben ismerik. Ennek az időtartama körülbelül egy 30-45 perc, attól függően, hogy milyen hőmérséklet van a lakásban. Ilyenkor is általában érdemes a tésztát letakarni, hogy megóvjuk a felületét a kiszáradástól. És akkor ez a kelesztés után pedig előkészítjük a sütésre. Ilyenkor rakhatunk rá díszítő bemetszéseket, amik nem csak alapvetően díszítő jelleggel funkcionálnak, hanem a gőznek az útját is ott tudjuk irányítottan megadni, hogy a kenyéren ne keletkezzenek olyan helyen repedések, ahova nem kívánjuk, hanem itt irányítjuk a kenyérnek a megnyílását, a gőznek a távozását. Vízzel még érdemes a kenyérnek a felületét bespriccelni, ezzel majd a gőznek a munkáját fogjuk segíteni a sütés kezdeti szakaszába, aminek az a szerepe, hogy a kenyér külső rétegét fellazítsa, hogy követni tudja a térfogat növekedést, hiszen a sütés kezdeti szakaszába még az élesztőgombák működnek, és ott egy robbanásszerű térfogat növekedés megy végbe, amit a héjnak is követni kell tudni. Tehát utána pedig gőzös sütőtérbe, vagy akár sütőtálba is behelyezhetjük. A sütőtál azért jó, mert a kenyérnek a saját elengedett párája csapódik vissza a felületére, és ezáltal a gőzképzés megvan oldva, a külső rétegnek a fellazítása. És akkor 250 fokos sütőbe behelyezzük, csökkentjük a hőmérsékletet 230 fokra, egy 10 percig így sütjük, majd utána 200 fokra visszavesszük a hőmérsékletet, és alacsonyabb hőfokon sütjük készre a kenyeret. Ennek az ideje körülbelül még egy további 20-25 percet vehet igénybe. Minden sütő más, azért kell ilyenkor már a végén alacsonyabb hőfokon dolgozni, hogy ne legyen az, hogy kívül hirtelen megpirul, szint kap, belül viszont nyers marad, belülről is kell az időnek, illetve az alacsonyabb hő, hogy át tudjon sülni.
1: Gábornak mi a titka?
2: Szerintem elsősorban nagyon alázatos, precíz, meg nagyon jó szakember, hát meg a szakmája iránti szeretet szerintem, ami őt viszi előre, igazából ennyi.
0: Hogyha egy mondatba kéne összefoglalni az egészet, akkor a szakmámnak és az embertársaim iránti szeretet az, ami szerintem ebbe motivál, és valószínű, hogy ezért sikeres ez a dolog, illetve amit mindig szoktak említeni, az az, hogy olyan módon, olyan formában mutatom be a recepteket, hogy azt általában akár egy kezdő is, hogyha az instrukcióim alapján nekiáll és megcsinálja, akkor sikerélményt tud szerezni, mert próbálom nem csak a receptet elmondani, hanem a miérteket is megválaszolni.

Az elmúlt fél órában Pászner Gábort és Pászner Viktóriát hallották. Ősszel a tervek szerint Gábor receptjeit Gábor a házi pék, a házi sütés nagy könyve címmel kézbe is vehetik. Ebben a kötetben, amint egy 80 recept leírás mellett az alapanyagokról és konyhai technológiákról is olvashatnak. Az asztali áldást hallották. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikus Bójás János, a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia volt. Gasztronómiai magazinunkkal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Radványi Balázs zongorázott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra van. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 26. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.